0: egy katéteres műtéttel Szegeden, ahová egy mentő repülő vitt Budaörsről, és utána a legközelebbi kórházi tartózkodásom az 82-ben, vagyis 5 éves koromban volt, de arra teljesen jól visszaemlékszem.
1: Tulajdonképpen megszoktad, hogy vigyázni kell bizonyos dolgokra, de emellett azért tudtál normális életet élni.
0: Olyan életet tudtam élni, ami számomra lehetséges volt. Tehát úgy kellett vigyázni, hogy amit bírtam, azt csináltam. A fizikai teljesítő képességem rendkívül korlátozott volt. A szellemi, mondjuk úgy semmivel sem volt korlátozottabb, mint most.
1: A kinézetedre is hatással volt. Nekem volt szívbeteg kollégám, és hát ő neki kékes színe volt a bőrének és az ajkának feltűnően.
0: Igen, úgy hívják ezt az orvosi szaknyelven, cianózis, mert a ciánnak van ilyen lilás, kékes színe, és nálam ez volt a probléma, hogy a két vérkör összekeveredett.
1: Tehát a használt vér és a friss oxigéndús vér.
0: Ez összekeveredett a szívhiba miatt, ezért a vérnek az oxigéntartalma jelentősen alacsonyabb volt, mint normálisan, mert ugye a széndioxid is együtt keringett vele. És a széndioxiddal telt, tehát a vénás vér, az mindig sötétebb.
1: Nem kaptak az izmok, stb.
0: Semmilyen szervem sem kapott elég oxigént, de ezzel nem volt probléma, csak amikor extrém helyzet volt. Például, amit legkevésbé ment, az a futás meg az úszás. És emiatt ugye, hogy nem edzettem, meg nem jártam tornaórára, ezért hát sokkal gyengébbek voltak az izmai. Most sem vagyok egy izompacsirta, egyértelmű, meg az nem az én utam valószínűleg, már a fennmaradó időre sem, de a mindennapi dolgokat, azokat egészen jól abszolváltam.
1: Ugye a könyv címében szerepel a halál, és hát azért volt egy olyan időszak, amikor gyakorlatilag tényleg szembe kellett azzal nézned, hogy ha nem lesz műtéted, akkor esetleg ez lesz az utad.
0: Igen, ahhoz szoktam hozzá, hogy állandóan elálltak a tervezett műtétektől, mert senki sem verte el vállalni, beleértve a New Jersey Rotary Club csapatát is, akik 91-ben jártak itt, amikor 14 éves voltam. Ők sem vállalták el a műtétet, pedig jó vizsgálatokkal előkészítettek rá. És utána aztán ez le is került a napirendről, és azzal az információval éltem a további életemet, amit akkor hallottam dr. Bendig László akkori kezelőorvosomtól, hogy ezzel a szívvel akár 50 éves koráig is élhet, úgyhogy nyugodjon meg, szépen folytassa az életét, ahogy eddig. Ugye 15 éves gyereket nem nagyon izgatja, hogy most 50 éves korában mi lesz, az olyan távol van. Én még most sem vagyok 50 éves, tehát mindenképpen.
1: Jó, de hát eljött az az időszak, amikor már úgymond szinte semmit nem tudtál csinálni, vagy hogy is volt?
0: Hát ez úgy volt, hogy először enyhébb jelek voltak. Például most már így utólag tudom mesélni az információk alapján, hogy az oxigén hiány miatt kezdett el a májam működése leromlani, akkor a hüvelykujjamon a körmök ketté hasadtak, és nem tudott meggyógyulni. Meg hát szembesültem vele mondjuk egy pulzoximéter segítségével, hogy valóban most már az amúgy 80-85-ös, 88 8-as szaturáció, ami nálam bevett dolog volt mindig is.
1: Amikor 90...
0: Hát 98 azért az nem árt, hogyha van mondjuk, vagy 97, de már az is inkább ilyen 70-75 fele tendált, és volt 62 is. El tudjuk képzelni, mi lehetett az a felfokozott teljesítmény az én esetemben a végstádiumban. Mondjuk fölmentem a kertkapuhoz, és alig vártam, hogy beülhessek az autóba, mert nem bírtam járni. Mondjuk ez az utolsó hónapban volt.
1: Ha már így a hasonlatoknál járunk, megváltásként érkezett a hír, hogy lesz átültetés.
0: Átültetés előtt majdnem talán 3 évvel megállapodtunk arról, hogy akkor most ráfordulunk a szívátültetés előkészületeire. Dr. Prodán Zsolt főorvossal beszéltünk, ő is műtött meg egyébként. Szóval az a 3 év az annak jegyében telt, hogy tető alá hozzuk a szívátültetést. És az utolsó év volt az, amikor már tényleg ahhoz képest is nagyon rosszul éreztem magam, ami korábban volt. Már a mindennapi feladataim ellátása is nagyon megnehezült.
1: Két részről kell előkészülni, egyrészt magát a beteget, másrészt ugye kell egy megfelelő szív, amit nem lehet kiszámítani, hogy mikor lesz meg.
0: Még hozzátennék egy szempontot, tehát a betegnek a teljes körű átvizsgálását, de most tényleg, tehát minden szervet szinte, mindenféle szakorvosnál vizsgálatokat kell végezni, gócmentesnek kell lenni, és a másik, amire csak igazából útközben jöttem rá, hogy mennyire fontos, hogy lelkileg, szellemileg az ember erre ráhangolódjon, vagy tudatosítsa, bele simuljon ebbe az egész folyamatba, meg a várható következményekbe, és az élet folytatásába, vagy hát befejezésébe. A donor kiválasztása, igen, az is nagyon fontos, amennyire csak lehet össze kell hozni mindenféle szinten. Erről talán mondjuk egy szívsebészt kéne megkérdezni. De ez a lelki-szellemi felkészülés ugyanolyan fontos, mint a fiziológiai vizsgálatok.
1: A lelki felkészülésed bizonyos szempontból már kész volt, hiszen te katolikus hitoktató voltál. Mondhatni, talán eszedben se jutott az, ami sok embernek hasonló esetben, hogy számon kérje Istent, hogy miért pont én, miért pont ez a probléma, stb. Vagy igen?
0: Erre a Holló Színházból Sir Arthurra tudnék utalni, hogy ki vagyok én, hogy fölülbíráljam őt. Nem? Tehát a hithez hozzátartozik az is, hogy én a teremtmény mi voltamat élem meg. Az ember tudja, hogy hol van a helye a rendszerben. Ez fontos, nem csak a hitben, mindenhol. Az volt a lényege, hogy mikor bementünk a főorvos úrnak a szobájába, hogy beszéljünk a további kilátásokról, tehát igazából jó hosszú ideig vizsgálta a leleteimet, és arra jutott, hogy nem tudja megcsinálni a rekonstrukciós műtétet. Mert valójában ugyanazt a műtétet akarta megcsinálni, amit gyerekkorom óta terveztek, és hogy most már jobb a technika, meg minden. Így megmondta, meg tudom csinálni, csak nem érünk el vele semmit, mert a szívem közben anatómiailag is tönkre ment. Tehát eldeformálódott, megvastagodott.
1: Tehát a folyamatos megterhelés miatt?
0: Miatt közismert, hogy a sportolóknak a szíve az miért problémás, mert ugye fokozott teljesítménykényszer van, és a szív, mint minden izom, a nagy teljesítményre megduzzad, és ugye egy bizonyos fizikai helye van, tehát befelé tud vastagodni, és azáltal akkor nincs más választás, mint hogy a szívkamráknak az űrtartalma csökken. És hiába műt meg, hiába választa szét a két vérkört, vagy helyes irányba tereli, már kevés vért pumpált volna, tehát elégtelen lett volna továbbra is a szívműködés. Úgyhogy el kell felejteni, egyetlen egy megoldás maradt, azt mondta, hogy nem probléma, mert viszont a szívtranszplantáció az most már manapság olyan, mint az összes többi műtét, tehát simán elvégezhető. És akkor így mondta, hogy most menjen haza, és dönts el, hogy akar transzplantot, vagy nem akart, de sokáig ne gondolkozzon, mert egy-két év múlva már az is késő lehet, mert most már tényleg előre van haladva. És ugye nem csak a szívem romlott le, hanem ugye a szervezetem is kezd összeomlani a oxigénhiány miatt. És akkor ültem a kanapén, és akkor most hazamegyek, és mondjuk egy hétig gondolkozom rajta, hogy akarok-e tovább élni, vagy nem, amit már most is tudok, akkor most minek menjek haza, mondom, a doktor, akkor csináljuk a transzplantot. És akkor az összes vizsgálatra beutaltak. Nem könnyű pontosan felidézni, mert mindez mostantól visszafelé 5-6 évvel ezelőtt volt.
1: Hogy a bulvár sajtóban lennénk, akkor azt mondanám, de tulajdonképpen te is utalsz rá a könyvedben, hogy két születésnapod van?
0: Hát nekünk ez egy ilyen kedves szokás, ez ilyen jó poén. Hát ugye persze mindenki örül, jaj, már egy éve transzplantáltak, jaj, már 2 éve, most vagyok 25 éves. Hát a transzplantált azt mondja, hogy 2 éves, az nem azt jelenti, hogy elmentek otthonról, hanem hogy 2 éve transzplantálták. Igen, 2-szer. Március 22-én születtem, és január 4 a transzplantos szülőnap, és szoktam tortát kapni.
1: Azt is írod, hogy tulajdonképpen ez egy második, vagy másfajta valóság?
0: Mert ugye eddig nem ilyen volt, eddig sokkal nehezebb volt. Meg eddig nem kellett 12 óránként precízen gyógyszert szedni, meg eddig nem volt az, hogy úristen, elfelejtettem a prográfot, akkor jaj, most fölhívom, hogy még bevegyem-e, vagy már ne vegyem be, de egy kimaradt, úristen, most mi lesz, most csak nem halok bele, de hát nem az van, hogy most 9 óra helyett 9 óra 5-kor veszem be a prográfot, akkor már holnap nem élek. Nem erről van szó, de jó, ha az ember áll, hogy azért ezt tessék tisztességesen.
1: Ez az a bizonyos immun gyógyszer.
0: Szupresszáns, igen.
1: Tehát ami visszaszorítja az immun működést, hiszen egy beültetett szernél, hogyha túl erősen működne az immunrendszer, akkor a kilöködési reakció életbe léphetne.
0: Az életbe is lépne, igen, mert ez idegen test, tehát akár mennyire is szűrik, és próbálják összehozni, hogy nagyjából azért ehhez nem értek, mert azért ez nagyon keményen orvosi, sőt, nagyon szakorvosi dolog, de próbálják összepárosítani a donort a recipienssel, recipiens, aki kapja a szívet, de hát mindenre nem, egyszerűen nincs is idő rá, tehát nem csak, hogy a technológia is biztos, meg a rendelkezésre álló donor szervek sem biztos, hogy alkalmasak 100%-osan, meg lehet, hogy nincs is ilyen, ugye? Tehát egy transzplantációnál az idő az aranyatér. Csak gondoljunk bele, a testből kiemelt szív az 4, legfeljebb 6 órát bír ki. Azt is ilyen különleges oldatokban, nem tudom, mínusz 70 fokon hűtve, és akkor szállítják a repülővel gyorsan, és ültetik be.
1: Azóta más időszámítás van, ha már itt tartunk?
0: Igazából a mindennapokban csak a 12 óránként szedendő gyógyszer, ami nagyon fontos, hogy odafigyeljek.
1: Meg hogy mehetsz uszodába.
0: Igen, azt hiszem, talán a második évtől 2 éves koromban lehetett már uszodába járni, de a termálban nem engedték még. Azóta sem voltam termálban.
1: Magadnak írtad, vagy másoknak ezt a kötetet?
0: Volt nálam mindig számítógép. Én szoktam újságcikkeket is írni egyébként, sőt, 20 éves korom óta írogatok. Gondoltam, hogy nem az van, hogy beküldenek a kórházba egy katéterre, vagy egy kivizsgálásra, hanem ez egy komplex rendszer lesz, tehát elindulunk valahonnan, és a végén az lesz, hogy kitolnak új szívvel, ami egy jelentős idő intervallumot is felölel, meg valami irgalmatlan mennyiségű vizsgálatot. És elkezdtem felirogatni Wordbe, hogy most mi történt, most ebbe a kórházba voltam, ma ez lesz, ilyen katéter volt, már ott szúrtak meg, ahol eddig még soha nem. Nem is tudtam, hogy csuklóból lehet, holott ez már az ötödik katéterem az életem folyamán. És akkor így nőtt. Először lett 5-6 oldal, aztán 10 oldal, és akkor utána jöttem rá, hogy tulajdonképpen ez lehet, hogy érdekel embereket, hogy mi történik, mert a szívátültetés az nem egy mindennapi műtét.
1: Nem csak transzplantáltak, de mások is kerülhetnek hasonló nehéz helyzetbe, és nekik ez egy segítség tulajdonképpen, nem?
0: Abszolút. Egyébként a végén bele is írtam a könyvbe, hogy túl azon, hogy én az élményeimet szubjektív módon rögzítettem, fontos, hogy akik utánunk jönnek a transzplantálandók sorában, azok már tudjanak valamihez nyúlni, úgymond. És az a legszebb, hogy ez zajlik ez a folyamat. Tehát épp tegnap beszéltem egy hölgyel, akinek most transzplantálták szombaton a férjét, és hogy mit csináljon utána, hogy ez a könyv ez jó, hogyha én mindent leírtam. Erre gondoltam, amikor végül könyv lett belőle, hogy erre nagyon jó lesz. Annak is írtam, akit egyszer érdekel, mert azért akár hiszik, akár nem, azért hetente transzplantálnak Magyarországon.
1: És hát van egy szellemi utazás is benne, nem véletlenül a 23. Zsoltárból az idézet.
0: Abszolút. Tehát ez az Valhall völgye ott a műtőbe. Amúgy is mondom, most hát ha hallgatja olyan, aki lehet, hogy a transzplant előtt áll, ne drámázza túl, mert bele lehet halni, de abba is gondoljon bele, hogy belehalnak emberek abba, hogy kibicsaklik a lábuk és egy lépcsőfokot leesnek, vagy elüti őket a busz. De általában nem halnak bele a transzplantáltak, tehát 97% a sikerességi ráta. Úgyhogy nem volt nehéz belemenni, mert azért most 3% hát olyan minimális, hogy ma vagyunk, holnap nem, mert erről szól a földi élet. Ezért kell, ugye kellene szépen élni. Meg hát azoknak, akik ápolják őket, azoknak is szól a könyv. Úristen, transzplantálják a Lajos bácsit, mit csináljunk utána vele? Olvassák a könyvet. És akkor valami hasonlót, mert nálam sikerre vitték az ápoló személyzetem is, nem csak a kórházban, hanem a kedves barátaim, akiknél laktam 2 hónapig. Felolvastam az utolsó mondatot. Kívánom, hogy azok is, akik olyan szerencsések, hogy egészségesen születtek, felismerjék az egészségük mérhetetlen értékét és törékeny voltát, nem feledve ugyanakkor, hogy mindannyian nap mint nap hivatottak vagyunk az újjászületésre ennek a világnak a jobbítása céljából.
2: Jéger Tamással önök is találkozhatnak személyesen, például a könyvhéten vagy a kötet bemutatók alkalmával. Az sem kizárt, hogy előbb-utóbb egy egészen más témájú írásművel jelentkezik.

0: Két nagyon eltérő téma ugyanattól a szerzőtől. Pünkösd előtt mutattuk be itt a Katolikus Rádióban Liszkai Zoltán a Szentlélek boldog szegényeiről című kötetét. Most egy olyan munkájáról lesz szó, amely a magyar nyelv törökségi gyökereiről szól, és egyszerre esszé és egy kis nyelvkönyv is. A beszélgetőtárs Liptai Katalin.
1: Nyelvészkedés is, meg nyelvkönyv is ez a munka, amivel egészen biztosan magadra fogod haragítani a finnugristákat, pedig talán a kettő együtt igaz, mármint a finnugor és a törökségi nyelvrokonság. Téged régen foglalkoztat ez a kérdés?
2: Nagyon-nagyon régen, hát én magam is kiképzett finnugrista vagyok, lévén magyar szakos, magyar-német. Voltak nagyon kedves tanáraim, Élükön Kálmán Béla bácsi, akadémikus, aztán én nagyon szerettem Nyírkos Istvánt is, és Jakab László, csodálatos, kiváló emberek voltak, egyáltalán nem ilyen vaskalapos.
1: A Debreceni valaki. Egyetem magyar tanszékének igen, az igen, oktatói igen. voltak.
2: A mi családunkban az valahogy ugye a levegőben volt, hogy persze, hát a törökök is rokonok, meg hát hasonlít a magyar és a török nyelv. Ezt egész kicsi koromban én hallottam.
1: És ez nem a 150 éves vendégségnek
2: jaj,
1: a következménye
2: nem,
1: lehet?
2: Drága Katikám, ettől tudom tépni a hajamat, ahogy eliminálták a török nyelvet. Ezt hozta magával, ezt a rettenetes tévképzetet, hogy ja igen, az a 150 év. Pedig hát itt az az igazság, hogy
1: sokkal ősibb ez a rokonság.
2: Hát persze, abban a 150 évben mi szinte semmit se vettünk át a törököktől, ilyeneket.
1: De hát azért
2: hogy
1: vannak török jövevény
2: ilyen
1: szavarunk,
2: dzsámi,
1: nem?
2: Ilyen dzsámi, meg fincsa, meg papucs, egy-két szó. Azok is ilyen speciális vallási kifejezések, de ahogy a könyvemben is írom, ezeknek is megvoltak a korlátaik, mert például Esztergomban a müezzint azt a helyi nép úgy nevezte, hogy bőrharang.
1: Kosztolányi Dezső Esti Kornélia jut eszembe, amiben a kücsük a kicsike török leány becézése közben
2: persze,
1: elmérkedik
2: persze,
1: a szerző persze, erről a kérdésről.
2: Persze, kérdésedre feleljek, tehát megvolt ez az érdeklődés, annak ellenére, hogy én elhittem mindent, amit a finnugristáktól hallottam és tanultam, egyébként alapvetően az ellen most sincs kifogásom, viszont késztetést éreztem, hogy nézzem már meg, hogy mégis milyen ez a török nyelv.
1: A finnugrisztikai tanulmányaink sokat emlegetett példamondata az volt, hogy eleve kala, uiszkele veden alla, ami finnül annyit tesz, hogy eleven hal, úszkál a víz alatt. Neked is van egy nevezetes példamondatod ebben a könyvben, a török nyelvből, nem tudom, hogy jól fogom-e kiejteni, dzsebimde csok kücsük elma vár. Vagyis igen. Zsebemben jó. Sok kicsi alma van. Hát igen. Ez is elég meggyőző elhangzik.
2: Tehát ezt minden magyar nyelv iránt és a magyar nyelv múltja iránt érdeklődő magyar embernek tudom ajánlani, akiben van egy kis képesség, hogy egy közvetítő nyelvet használjon. Hát én nekem az alapkönyvem, amelynek a segítségével aztán a saját könyvemet is írtam, az egy német-török nyelvkönyv, amelyet én boldogult Hóvári János barátomtól, csodálatos, aranyos ember volt, nagyon nagy veszteség, hogy
1: tragikus körülmények igen, között igen, halt, mert kiváló igen, turkológus igen, volt, igen, nekem igen. Ötvös kollégista társam. Szóval igen. Ő ajándékozta neked igen. Ezt a könyvet.
2: Igen, hát az első leckétől kezdve reveláció. Ugye megnézzük a finn nyelvben, rengeteg idegenség van, ijesztő dolgok, ugye, azok a fokváltakozások.
1: Pedig
2: ugye?
1: A finn purista nyelv, úgyhogy ezt tisztelnünk kellene
2: szép
1: benne.
2: Szép nyelv a finn is, meg hát na, az életmentő,
1: a török
2: életmentő jó barátom, a Erik Baklin, pszichológus, nagyon nagy veszteség számomra. Szeretem a finneket természetesen, és gyönyörű a finn nyelv. Is, de hát nem olyan, mint a török. Török első leckét kézbe vesszük, hát kinyílik a világ, kinyílik a magyar nyelv, és megnyílik nekünk a kazak-kínai határ, a legfontosabb határát kelő, milyen érdekes véletlen, úgy hívják, hogy Horgos. A finnugristák azt mondják, hogy ez mind véletlen.
1: A könyvecskében összefoglalod a finnugor nyelv rokonság elméletének a történetét is. Ugye volt a Sajnovics János, Gyarmati Sámuel, Révai Miklós vonulat. Ezek együttesen Reguli Antalt arra ösztönözték, hogy az Ob és a Káma folyók mentén kutasson, utazgasson. Ezt az óriási anyagot az ő tragikusan korai halála után két tudós ember dolgozta fel, Hunfalvi Pál és Budenc József. Tegyük hozzá, hogy Hunfalvit eredetileg Hunsdorfernek hívták, szepességi német volt, Budenc pedig Józsefként látta meg a napvilágot egy Fulda melletti német falucskában. A két derék németet viszont annyira elbűvölte a magyar nyelv szépsége és gazdagsága, hogy igazi jó magyar emberek és kiváló tudósok lettek belőlük. Tudomásunk szerint ők sosem tagadták meg mesterüknek, Regulinak azt a megállapítását, hogy a magyar nyelv közepett van a finnugor és a török nyelvek között. Akkor hogyan lett ebből mégis ugor-török nyelvi háború?
2: Ez az ugor-török háború, ez egy bombasztikus kifejezés, aminek a valósághoz nem sok köze van. Volt egy bizonyos kulturált sajtóvita Vámbéri Ármin és Budenc között, illetve Hunfalvi között, de nem volt ottan semmi olyan...
1: Igazi háborúskodásról
2: nem volt. Olyan alpári hang, nem, amit például ma megütnek a finnugristák. Azt is nagyon jó tudni, hogy az első nyelvtörténeti tanszék neve a Pesti Egyetemen 1872-ben az volt, hogy altáji összehasonlító nyelvészeti tanszék. Na most az altáji az még véletlenül se jelent finnugort, az
1: inkább
2: a türk nyelveket jelenti természetesen. Olvastam olyat is, hogy kénytelen volt idézni a tanszék eredeti nevét, és akkor írt, hogy altáji, és akkor nemtelen egyszerűséggel zárójelbe oda volt írva, hogy finnugor. Ma megpróbálják a Habsburgok nyakába varni ezt a finnugrizmust, a töröktől eltávolított bennünket, de hát gondoljunk bele a történelmi realitásokba, az első világháború előtt, amikor hát már formálódtak ezek a későbbi tömbök, az egyetlen ilyen nagyobb hatalom az a hanyatló Oszmán Birodalom volt, amelyik a Habsburg és a Német Birodalom mellé állt, és együtt is csináltuk végig az első világháborút, ugye, tehát ez az osztrákoknak kimondottan nyilván kapóra jött, hogy a magyarok és a törökök barátkoznak, tehát bolondok lettek volna ők ezt aláaknázni. Na most más volt a helyzet 45 után, amikor is a türk köztársaságokban, a Szovjetunióban bekövetkezett az a népességrobbanás, ami mindenütt a harmadik világban. És annak idején, amikor a bolsevikiek elfoglalták ezeket a türk területeket, akkor még ott könnyű dolguk volt, ugye erős számbeli fölényben voltak, de ennek aztán nagyon hamar vége lett. Én a 80-as években olvastam egy Mihail Vozlenszky nevű zseniális orosz diplomatának a könyvét, akinek a diplomata státuszából következően sikerült meglógni a szovjetből, és írt egy könyvet Nomenklatúra címmel. Ő találta ki ezt a fogalmat, amit azóta is használunk. Ő kimutatja, hogy például a hős anya címet, amit egy bizonyos gyermek szám után
1: kaptak a szovjet
2: ki, anyák. 10 közül 9 esetben a türk anyák kapják, úgyhogy ő megjósolta már akkor, hogy ezen szét fog hullani a birodalom. A Szovjetunió már csak emiatt is egy ketyegő bomba volt, már jóval Csernobil előtt. Na most iszonyú idegesek voltak a Kremben, hogyha meghallották azt a szót, hogy türk.
1: A finnugor volt a kívánatos Magyarországon is.
2: És akkor ugye
1: is.
2: Itt voltunk mi magyarok. Mi is aztán kihúztuk a gyufát, ugye alaposan, bennünk se bíztak. Természetes ugye türk-magyar barátkozást emlegetni, hát szó se lehetett róla, és támogatták a finnugor. Akik egyébként a szó használatukban ma is erősen emlékeztetnek arra az alpári szovjet terminológiára.
1: A kis nyelvkönyv szórakoztató olvasmány mindenképpen, annak is, aki nem gondolja komolyan, hogy ezután már fog tudni törökül. Az ABC, a nyelvtan alapjai benne vannak, egyes szám, többes szám, birtokos ragozás, összesen 8 lecke is egy összegzés a végén. A török-magyar nyelvrokonságra számos bizonyítékot, gyakorlati adatot hozol fel, vannak rá megalapozott tényszerű bizonyítékok. Ha visszagondolunk Barcsai Ábrahám nemesi testőr író felhördülésére, miszerint Sajnovics Jármától óvjuk nemzetünket, ki Lappóniából hurcolja nyelvünket. Nos, hát ettől már nagyon messze vagyunk, elfogadjuk a finnugor nyelvrokonságot, csak szívesen kiegészítenénk azzal, hogy a magyar nyelvrokonságban van a törökségi nyelvekkel is, azzal, hogy mindketten az Urál-Altáji népcsoporthoz tartoztunk valamikor a régiségben. Ez így megfelelne számodra is?
2: Abszolút, nagyon jól mondod. Ismétlem, magyar embernek a török nyelvbe belemerülni, az egy valami eurázsiai tágasság élmény. Egyszerűen kitárul a világ. A mi kicsinek mondott nyelvünk hirtelen egy hatalmas térbe helyeződik, és ez csodálatos, ez a tér, hatalmas égbolt, zöld hűtenger, és a nyelv ezt végig gyönyörűen tükrözi, és sokszor a török nyelv magyarabb a magyarnál, a magyar nyelv meg törökebb a töröknél, és segít megérteni a másik nyelv a mi nyelvünket. Ha azt mondom, hogy mennem kell, akkor milyen szófaj az, hogy mennem? Na most ezt megkérdeztem a professzorok Batthyány körének egy jeles tagjától, és azt mondta, hogy nem tudom. Hát meg lehet mondani, nem titok végül is, ez ragozott főnévi igenév, ami fából vaskarika egyébként. Na most ez a törökben nemhogy szintén megvan, hanem ugyanúgy van. Megnézzük, jön. Arra azt látjuk a török szótárban, hogy gel. Azt mondjuk, nem hasonlít. De kicsit gondolkodjunk, mit csinál a mag? Kell. Mit csinál a tészta? Kell. Mit csinál a nap? Kell.
1: Följön, kijön valahonnan.
2: Tehát magyarul is megvan, csak kicsit átvitt értelme. Egyébként az üzbégek azok kával is mondják, tehát nem gel, hanem kell. Üzbégül egy az egybe. Bársa kelmez. Tehát az, hogy kellnem, kellnet, kelnie, az törökül így van, hogy gelmem, gelmen, gelmeszi. Döbbenetes. Kitaláltam egy fogalmat, amelyet abszolút lehet elterjeszteni. Állítom, hogy ezt is lehet használni a világ összes nyelvére, ezt a fogalmat, hogy rokonsági mutató. Az inspirált engem, hogy a finnugristák minden török-magyar párhuzamra azt mondják, hogy véletlen. Ugye a magyar sok, az törökül csok. Konstruáltam egy ilyen mesterséges, de értelmes szót, az így hangzik, hogy sokaltattam. Ez így van törökül, hogy csoaltürdüm. 5 szótagos szavak, magyarul is, törökül is. Hogyha jól összeszámoljuk, tehát minden nagyon jellegzetes vonást összeadunk, akkor 7 a rokonsági mutató abban, hogy sokaltattam. És törökül csoaltürdüm. Egy török szöveget kézbe veszel, de leginkább természetesen az egyszerűbb szövegekre vonatkozik ez az alapnyelvtanra, akkor lépten nyomon olyan szavak sokaságára bukkanunk, ahol nem csak a szótő hasonlít, hanem a végződések is, és ugyanott vannak, ugyanúgy vannak, egészen döbbenetes és nagyon jó élmény. Például ugye az, hogy én, te, ő, az törökül ben, szen, ó. Kicsit gondolkozunk, ó meg ő, ugye hát az csak hangrendi különbség, apróság, de már is a távolba mutató névmásunk, közelebb kerül az ott, illetve oda, és onnan névmások, ugye nem is gondolnánk rá, hogy az ő meg az ott, ugye milyen közeli rokonok, már megint csak az van, hogy a török segít a magyar nyelv jobb megértésében. Ez szeretetet ébreszt, ez barátságra sarkal, ami a törökök részéről abszolút megvan. Tehát ma a finnugristák gátolják ezt a türk-magyar közösség tudatot, ugye, amelynek révén mi egy hatalmas közösségbe tudunk bekerülni. A türkök pontosan tudják, amit nálunk is tudni kellene, hogy testvérnépek vagyunk nyelvileg is. És végül is ezt kellene tudni, ezt a néhány mondatot minden jóra való magyar embernek.
0: Ahogy a beszélgetésből kiderülhetett, ebben a kérdésben jelenleg sincs, és a múltban sem volt egyetlen és kizárólagos álláspont, mint ahogy a térfelek éles elválasztása sem feltétlenül áll fenn. Ami biztos, hogy az Árpád törzs szövetsége nem volt egységes, sem etnikailag, sem nyelvi értelemben. A nyelvünk törökségi gyökereiről című kötetéről Liszkai Zoltánnal beszélgetett Liptai Katalin.

0: Csút Judit könyv ajánlója következik.
1: Vendégünk a stúdióban Dávid Ádám, író, aki elsősorban gyerekeknek és kamaszoknak szóló regényeket, képregényeket, meséket, verseket, akár drámákat ír. A Dr. Suri szülinapja című már a 14. önálló kötete, és ahogy készültem erre a beszélgetésre, rájöttem, hogy ez a nyár elejé az egyik kedvenc időszakom az évből, olyan szempontból, hogy ilyenkor lehet a legjobb ajánlókat tenni a könyvek terén a gyerekeknek, a szüleiknek, a családoknak, hogy közeleg a vakáció, és akkor talán több idő jut az olvasásra, vagy legalábbis én mindig úgy emlékszem, hogy nyárra így föl voltak halmozva azok a könyvek, amik esetleg évközben elmaradtak. Na de ne is ragadjunk le az én élményemnél. A Dr. Suri egy sorozat, ugye tavaly beszélgettünk róla először, ennek az első két része már megjelent, az elsőnek az a címe, hogy Dr. Suri az állatkertben, a második pedig az, hogy Dr. Suri a Balaton körül, tehát ez egy igazi nyári történet. Dr. Suri egy állatorvos ló, nem állatorvosi ló, és akkor ezek szerint a születésnapjára készül, és amint még nagyon fontos tudni erről a sorozatról, hogy ez versbeszedett mese.
2: Így van. Ahogy említetted a felkonferálás során, elég sok műfajban kipróbáltam már magam az utóbbi 15 évben, de ez még hiányzott a bakancslistámról, még nem tudtam kipipálni a verses mesét, és mióta megszülettek a gyermekeim, rövidebb műfajokra van időm, így adta magát, hogy megpróbáljam ezt a fajta történetmesélést, hiszen verselni nagyon szeretek, viszonylag könnyen is mennek a rímek. Ez a történet is egyébként egy rímpárból indult. Fölírtam magamnak azt, hogy kapott egy szurikát a szurikáta, és aztán évekig ezzel a rímmel nem történt semmi, míg nem újra elővettem a jegyzeteimet, és foglalkoztatni kezdett az, hogy mégis ki adta ezt a szurit a szegény szurikátának, és nem már csak egy ugrás volt, hogy megjelenjen ez a trilógia, mert hogy annyira beindult a fantáziám ettől, hogy ez egy állatorvos ló lesz, aki adja ezeket a jókedvoltásokat, meg mindenféle különleges gyógymódokat az állatoknak, beindult egy hosszabb történet a fejemben, és adta magát ez a műfaj. Voltak ugye irodalmi előképeim is, amiket szeretettel meg is idézek, a második kötetben, a balatoni könyvben a János Vitéz első verszakát parafrázisként újra megírtam, és ebben a legújabb kötetben pedig a Toldinak az első két verszakát idézem meg a legelején. Úgyhogy ez nekem is egy jó kis irodalmi játék, és remélem, hogy az olvasók is néhány ilyen kis irodalmi utalást föl tudnak fedezni az olvasás közben. Lehet, hogy nem feltétlenül az óvis kisiskolás gyerekek, de hogyha a szüleiknek mosolyt tudok csalni az arcára ezzel, akkor már megérte.
1: Milyen visszajelzések érkeznek?
2: Sokfelé viszem a hírét a könyvnek. A Balaton környékén is az utóbbi egy évben elég sok településen jártam, ahol elsősorban könyvtárakban találkoztam gyerekekkel, de jártam az Ördögkatlan Fesztiválon is egyébként tavaly nyáron, és nagyon jó volt a visszajelzés. Szerencsére nagyon ráhangolódtak a gyerekek. Azért igyekszem őket minél jobban be is vonni egy-egy ilyen írólvasó találkozó során, hiszen ők lesznek a segédeim, az asszisztenseim. Én magam bújok Dr. Suri bőrébe és orvosi köpenyébe. El szoktam nekik mondani, hogy mik a panaszai a betegeknek a történetben, és aztán ők összedugják a fejüket, és közösen találnak ki egy-egy gyógymódot, azt egy bátor jelentkező el is mondja, és utána aztán elmesélem nekik, hogy Dr. Suri mire jutott, de nagyon sokszor az a helyzet, hogy ők sokkal kreatívabb és viccesebb megoldási javaslat találnak elő, mint én, úgyhogy mindig nagyon meg szoktam dicsérni őket, és azt látom, hogy abszolút leköti őket, akár az óvisokat is, de azért legeslegjobban az alsós korosztály rezonál ezekre a történetekre.
1: Itt van velünk egyébként mind a három kötet, a Dr. Suri szülinapja. Már a borítója is megmutatja, hogy itt bizony egy cirkuszba fogunk ellátogatni, és hát említsük meg azt, hogy Dr. Surinak kik az utitársai, vagy a kalandban kik a társai, ugye itt egyből egy kapibarát említhetünk.
2: Így van, ő az első kötet végén bukkan föl először, úgy hívják, hogy Relax, és egy nagyon laza kapibara, aki jól ellenpontozza Dr. Suri komolyságát, bár azért ő is tud viccelődni, de sokkal felelősségteljesebb és munkamániás is, mint ez az első könyvből kiderül. Aztán a másodikban együtt kalandozzák be a Balatont egy kerékpárral, természetesen Suri teker és kapibara utitársa pedig hátul egy utánfutóban lazsál, és aztán most itt a harmadik kötetben pedig közösen kelnek útra egy vándorcirkusszal. A harmadik legfontosabb szereplő ugyanis egy Ampulla nevű lóhölgy, akivel egy iskolába, egy doktor suliba járt még régen Dr. Suri, és ő hívja meg magával a két kalandort, hogy tartsanak velük. De nem a teljes kötetben maradunk ebben a cirkuszban, az első három fejezet játszódik itt, és utána Ampullának jut eszébe, hogy hoho, hát mindjárt itt van Szuri születésnapja, és mi lenne, hogyha egy szafari parkban ünnepelnénk meg ezt, ez nagyon tetszik mindenkinek, és egy meglepetés bulival készülnek neki. És ha már Szuri ott jár a szafari parkban, akkor természetesen nem bír kibújni a bőréből, és ott is meggyógyít néhány állatot, többek között egy zebrát, egy elefántot és egy oroszlánt. Míg nem aztán sor kerül a szülinapi bulira, de hogy pontosan ott mi történik, azt hadd ne áruljam el. Egy-két hívószót azért elárulok a kedves hallgatóknak. Az én nagy mesterem, akiről már talán itt a rádióban is beszéltem, Lázár Ervin, és neki a kutya Benge kéreg az előfordul egy meséjében, a négyszögletű kerek erdőben, amikor Szörnyeteg Lajost próbálják kigyógyítani az álmosságból. Talán sok hallgató ismeri, hogy mire való a kutya Benge kéreg, és ebből már ki lehet találni, hogy mi lesz a baj a születésnapi torta receptjével.
1: Rendkívül színes mesekönyvről, mesés versről beszélgetünk, amely Ritter Otto illusztrációinak köszönhető, tehát egy igazi közös olvasmány is lehet ez a családnak, kis testvérnek, nagy testvérnek. Mi az, amit a gyerekek ebből a verses meséből megtanulnak az állatokról, vagy akár a versek a rímek világáról?
2: Én abban bízom, hogy játékosan, a közös olvasás során egyszerűen átélik azt, hogy milyen jó dolog segíteni a másikon. Hogyha valakinek van egy kisebb vagy akár nagyobb problémája, nem szabad elkeseredni, és Dr. Szuri, illetve Relax közös erővel mindig átlendíti ezeket a bajba került állatokat a nehézségeiken. De kimondott tanulsága nincs ezeknek a történeteknek, ezt igyekszem a teljes életművemben kerülni, hanem abban bízom, hogyha maga a történet elég hiteles, az adott világon belül jól működik, akkor észrevétlenül a gyerekek egy olyan szemléletmódot el tudnak lesni a történetekből, amit én fontosnak tartok. És Dr. Szuri a maga igényességével és szakmaiságával úgymond komolyan veszi az orvosi hivatását, mindazonáltal reményeim szerint humoros módszerekkel gyógyítja meg a betegeket, nem igazi állatorvosi módszertannal. És hogy ezeken keresztül a gyerekek talán átélhetik azt, hogy nincs veszett helyzet, hanem érdemes lazábban kicsit hozzáállni az élet dolgaihoz. Illetve a kérdés másik fele, hogy a rímek hogyan működnek, azt is írólvasókon szoktam megtapasztalni, szoktam segítséget kérni ebben is a gyerekektől, hogy az első kötet végén van egy rész, amiben kihagytam a rím szavakat, és nekik kell ezt kitalálni. És néha mást találnak ki, mint amit én leírtam a könyvben, de remekül működik, főleg alsósoknál, szóval én azt gondolom, hogy ilyen játékos módon közelebb lehet hozni hozzájuk a verseket. És mivel ez egy történetben van ágyazva, ezért jó esetben szinte föl se tűnik nekik, hogy gördül a szöveg. Talán a csilingelését a rímeknek azért érzik, öntudatlanul is, már az óvisok is, és abban bízom, hogy ha végigolvassák közösen a szülőkkel, vagy akár iskolások már maguknak ezeket a könyveket, akkor utána jobb szívvel fognak majd meg olyan könyveket is, és olvasnak el olyan hosszabb verses történeteket, amikhez első körben nem feltétlenül lett volna annyira kedvük, mint az emlegetett János Vitéz, vagy Toldi, vagy egyéb verses mesék, illetve elbeszélő költemények.
1: Mielőtt

0: gyönyörű helyszínen fogok a gyerekeknek mesélni Dr. Szuriról. Mindenkit várok szeretettel, természetesen utána dedikálás is lesz, meg kézműves foglalkozás is, szóval nagyon izgatottan várom ezt az alkalmat, és másnap, június 14-én, vasárnap, 16 és 17 óra között a budapesti ünnepi könyvhéten a Dunakorzón, a Vörösmarty tértől 3 percre, a Manó könyvek standjánál lesz dedikálás. Ritter Ottóval, a könyv illusztrátorával közösen várjuk a gyerekeket, és azt hadárulja meg, hogy Ottó zseniálisan tud bármilyen állatot rajzolni a dedikáció mellé, szóval ezt is érdemes majd megkérni tőle, hogyha arra járnak a kedves hallgatók.
1: Dávid Ádám volt a vendégünk, akivel Dr. Szuri szülinapja című legújabb kötetéről beszélgettünk. Át is adom akkor a kötetet, hogy néhány rímpár erejéig belehallgathassunk ebbe a történetbe, méghozzá magának a szerzőnek a tolmácsolásában.
0: Arra gondoltam, hogy a Safari Park egyik első betegéről fogok most elárulni egy kis titkot, tehát egy részlet következik a 4. fejezetből, aminek az a címe, hogy Zabolátlan zebra. Minden állat falta a nekik szánt répát, kivéve egy zebrát. Ő az út szélén állt, lógott az orra és vörös volt a képe. Szuri megkérdezte, mit tehetne érte. A zebratársaim folyton csak piszkálnak. Szerintük tök béna rajtam a mintázat. Azt állítják, ők mind feketén-fehérek, de hozzájuk képest én semmit sem érek, mert a mintám fehér alapon fekete, és olyan sötét, mint a tengerfeneke. Panaszolta el a zebra szégyenkezve. Szuri tudta, hogy jön meg az életkedve. Ne foglalkozz velük, szóra sem érdemes. Nem különc vagy komám, hanem különleges. Kit izgat, hogy rólad miket híresztelnek? Az a fontos, hogy a saját utad leld meg. A zebra bólintott, szép fejét felszegte, és kiállt magáért, na meg az úttestre. Az állatkölykök így átkeltek a zebrán, aki sikerére nagyon büszke lett ám. Így hálálkodott hát. A kedvem jobb újra, köszi Dr. Szuri, használt a gyors kúra.
2: Dávid Ádám trilógiájának 3. részét, a Dr. Szuri születésnapját ajánlottuk figyelmükbe. A szerző Földanyó és a Flórik népe című 10 részes mesejátékát néhány esztendővel ezelőtt mutatta be a Katolikus Rádió. Kedves hallgatóink, ez volt már az Akvarell. A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Bögös Henrietta válogatta. A műsorvezető Tóth Zsófia volt.

0: Szalóki Ági felvételeiből válogattunk.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3 óra van. Legkedvesebb könyveim. A szerkesztő Fazekas Gyöngyvér.

0: Kedves hallgatóink! A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és technikai munkatársunk Urbán Péter nevében is köszönti Önöket a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A Szóról Szóval című rádióműsorban három jeles nyelvész felváltva tart kis előadásokat a szakterületükről. Gessner Károly és Hátót Tibor tanárurak, valamint Bencéli József halála után Őri Vilma tanárnő. A műsor 50. születésnapjának köszöntésére készült el az a kis könyv, melyben a három nyelvész nyelvműveléssel, nyelvtörténettel, a nyelv helyes használatával kapcsolatos írása került az olvasók elé. Ezek mindegyike elhangzott már a rádió műsorban is. A három nyelvész szerzők közül kettővel ültünk le beszélgetni. Olyan kötetről beszélünk, ami ezer szállal kötődik az anyanyelvünkhöz, és ezer szállal kötődik a nyelvünk szeretetéhez, az Anyanyelvápolók Szövetségéhez, a Tinta kiadóhoz, mint kiadóhoz, és hát a Magyar Katolikus Rádióhoz is, hiszen itt hangzik el a Szóról Szóval műsor, amelyből most 150 írás már elhangzott műsorokból 150 írást kaphatunk a kezünkbe, méghozzá Őri Vilmától, Hátót Tibortól és Gessner Károlytól. A kötetben megjelenő írások sorrendjében említem a nevüket, és most Őri Vilmával és Hátót Tiborral fogunk beszélgetni arról, hogy ennek a kötetnek miért van jelentősége, ha már egyszer hallottuk, ez az egyik nagyon fontos kérdés. A másik, amit nagyon sokan szoktak feszegetni, és szerintem ez a kettő összetartozik, hogy a nyelvet beszélők azok úgyis helyesen használják a nyelvüket, nem kell javítgatni, mit kell konzerválni, őrizgetni ezen, hát úgy van az jól, ahogy van. És akkor itt most fölvinném a hangsúlyt, hogy na folytassuk ezt a gondolatot, mert én azt hiszem, hogy van mit folytatni rajta.
1: Én az első részét választanám, és a másodikat felkínálnám a kollégának, jó? Hogy miért kell megjelentetni azt, ami elhangzott? Elcsépelt mondás ez a szó, elszáll az írás, megmarad, de az biztos, hogy hallás után nehezebb értelmezni. Tehát hallom, látszólag értem, vagy úgy tűnik értem, viszont a gondolatok nem maradnak meg úgy, arra egy olyan speciális koncentráló képesség szükséges, amelyel ma rendelkeznek jó néhányan, de nagyon sokan egyáltalán nem. Na most nem mintha azt hinném, hogy este az ágyba olvasni ezt a kötetet viszik azok, akik nem értették tökéletesen akkor, amikor beszéltünk. Ennek ellenére azt hiszem, hogy az írott forma, ha már érteklődik valaki, és esetleg hallgatta is, vagy nem hallgatta, csak így jut a kezébe, az elmélyedésre ad lehetőséget. Tehát a mondatokat végig lehet olvasni, az egész szöveget akár még egyszer, mert azért összeállnak ezek a szövegek, erre ügyeltünk, hogy összeálljanak. Tehát valami olyan, nem csak olvasás, gyakorlás, olvasás, értelmezés, élmény, hanem olyan a nyelvünkkel való olyan foglalkozás, amelyik a nyelvünkről szól. Tehát ez így nagyon-nagyon összetett, és nagyon sokat tud adni szerintem. Ezen kívül, ha azt figyelembe vesszük, hogy például én úgy szerkesztettem az előadásaimat, hogy tematikusan, tehát nekem ugyan mindig újra kezdődik, tehát önmagában is keret, de nagyobb tematikai egységekben van, és mindig hivatkoztam az előzőre, ez leírva sokkal jobban működik, mint hallás után.
0: Így van, és akkor mi a helyzet? Az úgy van, az jól, az a nyelv, ahogy van, nem kell azon finomítgatni dologgal.
2: Hát ehhez rengeteg mindent lehetne mondani, de most egy kicsit csak sarkítva, meg talán két lényeges pontot említve. Egyrészt igaz. Tehát az adott beszéd helyzetben aki megszólal, ugye senki sem azért ejt hibákat, vagy azért csinálja úgy, ahogy éppen csinálja, amit kritizálunk, mert azt akarja, hogy ne legyen jó a kommunikációs cél, ne legyen hatékony, ne menjen át, vagy ha épp direkt ez a cél, akkor pont azért fogalmaz úgy, hogy takarjon, tehát az is célzott. Tehát, hogy mindig funkciós, mindig az a cél, ösztönösen vagy kevésbé. Tehát nem ez a kérdés, itt egy szándékos félreértés, értetés van, amikor azt mondjuk, hogy súlyosan, és akkor ezt folytatom is, ezt a gondolatmenetet, ugye súlyosan károsítjuk és beavatkozunk a személyiségi jogaiba annak, akinek a nyelvhasználatát itt meg akarjuk mondani, mert milyen alapon és ki a másiknak, hogy hogyan, és a szabadság. Nem erről van szó. Vegyük a másik oldalról az esélyegyenlőség sokat hangoztatott gondolatát. Hogyan lehet esélyegyenlőség, hogyan lehet fölemelni az embereket, akiknek ugye egy Bernstein-féle kifejezést használva, hogy a szociolingvista volt és kutatásokat végzett, hogy hogyan lehet korlátozott kódú embereknek, nagyon szűkszavú családban, nagyon gyengén kommunikáló családból fölnövőket munkára képesíteni, eséllyel elindítani a társadalomba az önkifejezését, a másokkal való megértetését lehetővé tenni, ha nem hozzuk föl az önkifejező képességét, amit itt most éppen emlegettünk a szóbeli előadásainkban, illetve a rövid kis eszmefuttatásainkban, ha ezen a magyar nyelven nem mágnesezzük át, és nem visszük át az agyunkat, ami a kultúránkat őrzi, és ami a folytatást letéteményezi. Tehát enélkül nem lehet, vagyis az esélyegyenlőségnek a legfontosabb feltétele az, hogy a művelt, kiművelt köznyelvet, amelyet nagy koponyák, finoman gazdagítva Arany Jánosok, Vörös Marti, Petőfi és a sok költés a 20. század és az újságíróink és a rengeteg művelt ember finomított. Ha ezt, ebből valamit legalább nem próbálunk igényként megfogalmazni, és akkor emeljük föl, tehát itt tulajdonképpen ugyanazzal azzal a demagógiával találjuk magunkat szembe, ami azt mondja, hogy kéne szépen, amikor a média azt mondja, hogy ilyen vacak műsorokat adunk, mert nincs rá igény, mert erre van igény. Hát a média az nem igény szolgál csak ki, ha jól működik, hanem igény teremt. Mint ahogy a reklám a vacak termékekre igény teremt azzal, hogy valami új borzalmat kitalál, amire nincs is szükség, de ő azt állítja, hogy igen. Ugyanúgy a médiának is igényt kell teremtenie olyan dolgokra is, különösen ha valamit érez felelősségből a közszolgálatban, akár közszolgálati, akár nem egyébként, de a közért érez felelősséget, van olyasmit kell, ami fejleszti is az embereket. És még egy dolog, hozzáteszem ugyanez gondolatkörhöz, hogy nyelvi értékítélet mindig létrejön, akár akarjuk, akár nem. És voltaképpen akkor segítünk a másikon, ha magunkhoz emeljük, vagy még magasabbra ugye a tanítvány, és akkor nagyobb a tanárnál, ha még a tanárnál többet el tud érni, és a tanárnak, és ennek a műsornak is, a beszélni nehéznek, ez a fő szerepe, amiről Deme László is beszél, a kommunikáció, az élő kommunikáció, megéreztetni, hogy mi mindenre vagyunk képesek a nyelvben, kihasználni a maximumát, divat szóval maxoljuk ki. Na most, akinek korlátozott kódja van, és azt mondjuk, hogy hadd beszéljen úgy, az voltaképpen képmutatás. Azt mondjuk, hogy igen, én nem beszélek úgy, de csak hadd beszéljen úgy, hadd látszon a különbség közöttünk, hogy én egy elit rétegből vagyok, ő meg egy kis elmaradott emberke. Hát ez van mögötte.
0: Igen, pont az jutott eszembe, hogy és itt most megemlítettek más európai nyelvek is, hogy ők is mennyire őrzik a saját nyelvüket, hogy még komoly kutatások is vannak arról, hogy akár a hétköznapi gyakorlatban hogyan kerül valaki hátrányos helyzetbe, csak azért, mert a nyelvhasználata nem annyira egyezik a mondjuk így, hogy normatív vagy standard nyelvhasználattal. Például van egy lingvisztikai, azt hiszem lingvisztikai cikkben olvastam, hogy például, illetve ilyen szociokulturális és lingvisztikai cikkben olvastam, hogy például bírósági gyakorlatban és az angol száz nyelvterületen, ahol van esküdtszék, ott ugye az esküdtszéket nagyon befolyásolja az öntudatlanul, hogy a vádlottak padján ülő az milyen nyelvi regisztereket használ. Na most erről pont Őri Vilma tanárnőnek az egyik beválogatott írásában egy idézet jutott eszembe Kosztolányitól, hogy csak az anyanyelvemen vagyok önmagam. És hozzá kapcsolnám azt is, hogy végül is anyanyelvünknek hívjuk ezt a bizonyos magyar nyelvet. Az ember az édesanyját jó esetben szereti, az édesanyja is kapcsolódik hozzá, és igyekszik is minél inkább megismerni, még felnőttként is oly sok mindenre rádöbbenünk a saját édesanyánkkal kapcsolatban, hát még az anyanyelvünkkel kapcsolatban. Azt hiszem mindenkinek egy sajátos tapasztalata az, hogy ahogy előrébb kerül az időben, öregedik, öregszik, úgy lesz egyre inkább sokrétűvé az a tudás, amit megszerzett, és úgy lesz egyre inkább világos, hogy elképesztően kevés az a sokrétű, amit eddig megszerzett a nagy egészhez képest. Azt hiszem, a nyelv is ugyanezt hozza elő az emberben. Minél többet használjuk, minél többet beszéljük, minél többet írunk rajta, olvasunk vele, annál inkább azt érezzük, hogy hát, sajnálom, elnézést, a fasorban sem vagyok.
1: Igen, azt szokták mondani, hogy az embernek te mindent tudsz a nyelvről. Szoktam mondani, olyan nincs. Mi az, hogy minden? Nem tudom, meddig tart a nyelv. Hol a határai? Tehát nem tudhatjuk. Egyszerűen arról van szó, hogy ahogy az idő telik, az ember szerzi a nyelvi ismereteit, ha szakember, ha nem szakember, akkor a nyelvi gyakorlatát, valamilyen módon a viselkedési ismereteit, akár még a nyelvről szóló ismereteit is, de a világról szóló ismereteit is, amelyeket valami módon nyelvileg fogalmaz meg. Tehát az, amikor rájövök, hogy Úristen, mennyit tudok már, de mennyi hiányzik még, az tulajdonképpen az egész tudásbázisom, a nyelvi és a nem nyelvi együtt. Tehát ez a végtelen és utolérhetetlen, viszont hogy lépést tudjanak tartani egymással. Ez nem az, hogy ehhez szükség van a nyelvi tudáshoz, vagy fejlesztéshez is, nem megy nélküle. Maga a tanulás folyamata, legalábbis verbális szinten, tehát akkor, amikor olyan fogalmakat tanulunk meg, nem egyszerűen egy képen való gyönyörködés, mert azt nehéz verbalitásra lefordítani. De minden, amiről beszélni lehet, szoktunk, ami nyelven van írva, vagy hallgatjuk, az mind a dolog és a nyelv összefüggéséről szól. Együtt születnek, együtt rögzülnek a fejünkben. Tehát tulajdonképpen az hiányzik, amit nem tudunk megnevezni, az a szó. De remélem olyan nem sok van.
2: A nevelődésünk során, ahogyan egyre több mindent tudunk meg a világról, ugye vannak ezek tanultan, tudjuk, bevésődési szakaszok, nagyon nem mindegy, hogy akkor mennyi hatás ér bennünket. Ugye a Kaspar Hauser történetre, ha visszagondolunk, ami hát egy súlyos történet filmen is megcsinálták, hogy a szegény rejtett csecsemőt leláncolva ott tartanak valahol, és aztán ő nem tud már azon a nyelven megtanulni, hiába próbálkoznak, mert az intellektuális fejlődéséhez az a bevésődés úgynevezett imprinting szakasz, amit a pszichológia tanít, ugye abban a kritikus korszakban, és ez genetikailag öröklődik, nem történt meg az az elárasztás, aminek meg kellett volna történnie. Na most ez az egyik, tehát, hogy eleve a neveléskor, és ezért folynak olyan viták, hogy az anyanyelvet kell legelőször, és az tényleg a megfelelő korszakban, és aztán lehet majd ráépíteni az idegen nyelvet. Nem azért, mert a gyerek nem tud megtanulni, hanem lelkileg is az a legbiztonságosabb, mert erre vagyunk programozva, nem egyszerre általában arra, hogy 20 féle nyelv hatása ér bennünket, még erre is van kontrollt vizsgálat. Békésben, ott, ahol ugye román, szlovák és magyar hatás éri egyszerre a magzatot, 80-as évek vizsgálata, orvosi szociolingvisztikai vizsgálat, a különböző intenzitás, súlyhatások, hanglejtés és hangsúly ritmuszavarokat és egy beszédzavarok szignifikáns megnövekedését hozza. Ilyen vizsgálatunk is van, és nem most, 40 évvel ezelőtti vizsgálatok. Tehát ez az egyik, hogy bizony be kell odavésődni. A másik, ami eszembe jutott, hogy a beszéd, ami itt is lépten nyomon előkerül Deme László és mások, a beszéd az cselekvés is. Ugye így jön össze a viselkedés. Minden egyes pillanatban a maximuma tulajdonképpen, ahol én is mindig a táblára föl szoktam írni a hallgatóknak, hogy mi a legfelsőbb kategória, amikor kommunikációról beszélünk. Mert ugye a nyelv fölött van a kommunikáció egésze. A kommunikáció fölött mi van? Hát a viselkedés. Amivel az etológia foglalkozik, a mi esetünkben a humán etológia, és az etológia minden, amit csinálunk vagy gondolunk, az viselkedés. És kommunikáció egy jó része. Tehát a legmagasabb kategória ebben a viselkedés. És bizony, a kommunikáció azon belül a nyelv is a legfinomabban kimunkált viselkedés. Tehát minden pillanatban a pszichénk, az egész mindenünk megnyilvánul valahogyan. És az érzelmi reakciónk is, tehát hogy hogyan adott esetben káromkodunk, szidalmazunk, hogy milyen indulatkitöréseink vannak, és azok mennyire cizelláltak, vagy mivel milyen kísérőink vannak, például Isten meg ne verjen, de lekopogom, hogy, és a többi, amik nagyon régi szómágiából örököltünk több ezer év távolából. Ezek részévé válnak a nyelvnek, de a szólások, közmondások. Ha bevesszük gyermekkorunkba, beszedjük, összevesszük, magunkba szedjük ezeket, szívjuk a szólásokat, nem tudatosan, hiszen ez egy ösztönös dolog. Nyelvről tudni, hogy tanárna is mondta, meg a nyelvet tudni, az két különböző dolog. Ugye a nyelvész az tud is valamit az anyanyelvéről, de mondjuk jó esetben tud is persze jól anyanyelvén beszélni, de van, aki csak tud, de nem tud róla semmit. Tehát itt a kettősség. Ez egy önkéntes képesség, mint ahogy mi járni tudunk, lélegezni tudunk, enni tudunk, beszélni is az anyanyelven, így tudunk, tudattalanul, tehát nem nagyon sok minden tudatosodik, a tartalom tudatosodik, a forma nem. Tehát ha mi most beszélünk, ön is megkérdezni két mondattal korábban én melyik szólakot használtam, nem tudnám megmondani, mert nem azt figyeltem.
1: De tudnám, hogy miről beszélünk.
2: De hogy miről beszélünk, mi a tartalom, azt tudnánk. Na most a szólás, közmondás, csak ennyit teszek hozzá, az is viselkedés, azt is valami belső igény teremti meg, tehát amikor a gyerekkorunkban hallunk valamit, lehet, hogy 40-50 évig nem használjuk azt a szólást, de amikor elérkezünk a szülőkorba, vagy elérkezünk, tehát szülők leszünk, vagy időskorba, és egyszer csak mi se tudjuk honnan, kitör belőlünk, hogy de, ez, és mondjuk a szólást is, magunk se tudjuk, hogy honnan jött elő, de ha egyszer nem került be a mélybe belénk, nem ívó, akkor nem tudjuk mondani. Tehát valami gyerekkorba kerül elő, és 70 éves korunkban jön ki belőlünk.
1: Csak egy rövid mondatot, hogy gyerekkoromban vidéken, paraszt családban sok ember között növekedtem, és nem használtam sokáig szólásokat. Most az utolsó egy-két hétben jön még kutyára dér, meg lesz ennek a bőtje. Na most nem mondom a többit, meg lehet, hogy nem jut eszembe, de legalább 10 olyan jutott eszembe, hogy lehet, hogy egész életemben nem mondtam ki. Ez én vagyok, amit kaptam, magamba szívtam, ki tudok adni, tehát a nyelv az a énnek, míg pedig a közösségben élő énnek, mert nem magamtól tanultam őket, hanem mástól, annak a szövedéke. És ez az óriási benne, és ezért az egyetlen dolgunk, hogy használjuk, és minél inkább úgy használjuk, hogy a lehetőségeit kiteljesítsük, tehát amire van lehetőség, azt ne hagyjuk parlagon. Ez az egyetlen veszély fenyegeti. Természetesen egy fiatal ezt most nem érti. Reménykedjünk benne, hogyha idősebb lesz, valamit ért belőle. Addig változik annyit a világ, hogy valahol fékek is lesznek, és akkor mégis számít ez is.
2: Még ez nagyon megszólaltatta bennem még ezt az egy gondolatot, hogy becsülni. Tehát itt kerül elő az, amiről ez a, ami ennek a körnek, illetve a beszélő nehézköröknek is, és az egész működésnek a lényege volt, hogy mi az, hogy megbecsülni, megérteni azt, hogy amikor belekerülünk ebbe, hogy használjuk, hogy tanács, hogy használjuk, tessék csinálni, és az igény megvan bennünk, mint a nagyköltőinkben, hogy minél jobban, akkor azt jelenti, hogy megbecsüljük a kultúránkat, a közös nyelvünket, és megbecsüljük egymást, és amikor belépünk a körbe, megszületünk, és amikor kilépünk a körből, akkor hagyunk benne valamit, hogy tovább keringjen azzal, hogy mi használtuk, de rá is eszmélünk erre, ami ugye az emberi tudat kettőssége, hogy van egy, hogy használjuk, és benne vagyunk, de mindig reflektálunk is rá, és ezt próbálják azok semmivé tenni, akik azt mondják, nem hogy nem lényeges. Reflektálunk a nyelvet, nem azért kötelező változtatni, mert úgy születünk, hogy változtassuk, hanem az embernek társadalmilag is, és egyénileg is van egy tudata, egy reflektív tudata, és ezért van a pedagógia is. Akkor ezt is mondhatnánk, hogy ne neveljük a gyereket, és ugye ez már Rousseau-i meg sokkal korábbi gondolat, hogy ahogy a jóisten megadta, tegyük ki az erdőbe, és majd lesz vele valami. Ez ugyanaz lenne. Nem, becsüljük meg, hogy itt tartunk, hogy van kultúránk, hogy van múltunk. És amennyit lehet ebből, a legmagasabb szintre a magunk értékrendszerbe vigyük föl.
1: És ha azzal tudjuk megbecsülni, hogy annak megfelelően beszélünk és viselkedünk, nem úgy, csak annak illeszkedően, és nem csak kimondjuk, hogy becsüljük meg, akkor lesz igazán értelme.
3: Kedves hallgatóink! Hátót Tibor tanárúrral és Őri Vilma tanárnővel beszélgettünk a Szóról szóval műsorban elhangzott 150 előadást magába foglaló azonos című kötetről, amely a Tinta kiadó gondozásában jelent meg. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és technikai munkatársunk Urbán Péter nevében is megköszöni a figyelmüket a szerkesztő, Fazekas Gyöngyvér.

0: Mozart II. C-dur vonós ötösének részletét Arthur Grümio és Géretz Árpád szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Zenekari műhely. Robert Schumann művei a Pannon Filharmonikusok koncert fávételein. A mikrofonnál a sorozat szerkesztője Magyar Kornél.

Robert Schumann szimfonikus muzsikájával köszöntöm hallgatóinkat. A hét elején emlékeztem születésének 216. évfordulójára. Az 1810. június 8-án Zwickauban született romantikus mester kamaramuzsikájára és versenyműveire irányítottam figyelmüket, ez alkalommal pedig a Pannon Filharmonikusok koncert felvételéről idézek fel egy kevésbé ismert alkotását és négy szimfóniája egyikét. A kürt a zenekari részfúvósok nélkülözhetetlen hangszere, használata több évszázadra tekint vissza, már a barokk szerzők óta. A bécsi klasszikusok közül Haydn és Mozart is versenyműveket írt művészei számára. Schumann az 1849-es maga által is legtermékegyebbnek tartott esztendőben előbb egy szólódarabot komponált, majd a szimfonikus együttes kürt kvártettjére egy hangversenydarabot. Az opusz 70-es Adagio és Allegrót Julius Schlitterlau kürtművésszel mutatta be Clara Schumann. A szerző a sikerén felbuzdulva egy kürtkvártett által kísért férfi vadászkar után vállalkozott a négy kürtös verseny megírására. A lipcsei Gewandhaus zenekar négy művésze Eduard Pohle, Josef Jeningen, Eduard Julius Leisenring és Karl Heinrich Konrad Wilke a hangverseny darab címzettje. Ők is mutatták be 1850. február 25-én Julius Rietz vezényletével. Most a Pannon Filharmonikusok művészei Zempléni Szabolcs, Varga Ferenc, Borbíró Máté és Péters Árpád szólójával hallják a Kodály Központban 2020. január 30-án készült koncertfelvételről Bogányi Tibor vezényletével.

Robert Schumann négy kürtre és szimfonikus zenekarra írt hangverseny darabját második szimfóniája követi. A két mű között két esztendő telt el, a szimfónia vázlatait 1845 őszén kezdte összeállítani, de később elhatalmasodott betegségének első tünetei megnehezítették elkészültét. A hangszerelés lassan haladt és közel egy esztendőt vett igénybe. Azonban akkor még a munka előre haladtával javult Schumann mentális állapota is. A laikus hallgató a második szimfónia melódia gazdagságát és olykor egészen emelkedett tónusát figyelve egy tipikusan boldog és sikeres szerzőt sejt e remek mű mögött. A szimfóniát 1846. november 5-én mutatták be a lipcsei Gewandhausban Felix Mendelssohn vezényletével. Most a Pécsi Kodály Központban 2022. február 25-én készült online, a koronavírus járvány miatt közönség nélküli koncert felvételről a negyedik Allegro Molto Vivace tétel szól Hamar Zsolt vezényletével.

A zenekari műhely a második szimfónia fináléjával véget ért. Születési évfordulója alkalmából Robert Schumann műveiből, a Pannon Filharmonikusok koncert felvételeiből válogatott a sorozat szerkesztője Magyar Kornél.

0: Schiff András két tételt zongorázott Schumann gyermek jelenetek ciklusából.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő, és most röviden arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat hallják, utána pedig a kapcsolat következik. Ha tehetik, maradjanak velünk.
1: Krisztus kereszt az erdőn.
4: Kápolnák, ott vannak utcáinkon, tereinken, temetőinkben, faluszéleken és a szőlőhegyeken. Legtöbbjüket talán észre sem vesszük, pedig akár nap mint nap a szemünk elé kerülnek. A kápolnák a legtöbb emberben jó érzéseket keltenek, talán mert nem kell feltétlenül vallásosnak lenni ahhoz, hogy könnyen befogadható legyen a bennük rejlő varázslatos világ. A kápolnák.hu egy hely, ahol Ön is rátalálhat a saját kápolnájára. Idézem a kápolnák.hu honlap néhány gondolatát. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Egy jó ideje böngésztem már a honlapot, mire elhatároztam, hogy elbeszélgetek üzemeltetőjével, Cetis Róbert fényképésszel. A most következő riport Tatabányai otthonában készült. Egy kis statisztikával kezdem. Fotózott kápolnák száma 1456, elkészített képek száma 4575, és a megírt történetek száma kereken 100. Lehet, hogy már ennél több kép is készült, vagy több kápolna is felkerült azóta a térképre. Hogyan kezdett el kápolnákkal foglalkozni, miért?
5: Én egy fényképész vagyok, természetfotókat készítettem már gyakorlatilag középiskolás korom óta, és egyszer eldöntöttem, hogy elhatároztam azt, hogy szeretnék kápolnákat fotózni, szép szőlőhegyi kápolnákat, elkezdtem utána nézni az interneten, hogy kiválasztom a megfelelő helyszíneket, és hát meglepődve tapasztaltam azt, hogy gyakorlatilag nincs ilyen honlap. Tehát nincs olyan honlap, ami segítene abba, hogy én szép szőlőhegyi kápolnát szeretnék fotózni, hogy akkor hova is menjek.
4: Itt a Tatabánya környékén akartam?
5: Nem, valahol Magyarországon. Leginkább a Balaton felvidéken gondoltam, de ugye volt egy-kettő kiemelkedő, nem tudom, Szentgyörgyhegyi kápolnák azért össze voltak foglalva, meg volt egy-két hely, de igazából, hogy ez egy ilyen szabad választás lehetett volna, olyan nem volt. És akkor gondoltam arra, hogy ezt meg kell csinálni, ezt a munkát valakinek, és én úgy döntöttem, hogy nem csak ezeket a külterületi, vagy nem csak ezeket a szőlőhegyi kápolnákat fogom akkor megnézni, hanem fölkeresem Magyarország valamennyi kápolnáját. Gyakorlatilag így indult az egész.
4: Hát ez nem kis vállalás. Mikor kezdődött?
5: Ez kb. 10 évvel ezelőtt. Igazából, hogy mekkora vállalás ez, akkor fel sem tudtam mérni. Könnyű úgy belevágni valamiben, amikor az ember nem tudja, hogy mekkora fába vágja a fejszéjét, mert az ember akkor csak elkezdi csinálni mindenfajta kényszer nélkül. Ugye ezt másképp nem lehet csinálni, csak élvezettel. És gyakorlatilag ez a szenvedély az, ami vitt előre, és azóta is visz gyakorlatilag. Sokszor kérdezik azt, hogy nem szoktam megunni egyáltalán a kápolnáknak a fotózását, minden kápolna más. Egyébként is, hogyha ugyanahoz a kápolnához kétszer visszamegyek, akkor nem ugyanazok az időjárási körülményeket találom, nem ugyanazokat a napszakokat, tehát mindig más arcát mutatja még egy kápolna is.
4: Mitől kápolna egy kápolna?
5: Na ez az egyik legizgalmasabb kérdés, hogyha ennek próbálom utána nézni, akkor olyan nagyon egyértelmű definíciót nem nagyon lehet rá találni. Ugye az én a katolikus lexikonban azért megnéztem, hogy mit mondanak kápolnának, és nagyjából én azt tudom mondani, hogy számomra a kápolna az, ami egy templomszerű, egy kis templomszerű épület, amit nem elsősorban az egyházi hivatalok építenek, hanem magánemberek, vagy kisebb családok, baráti társaságok, elsősorban azért, hogy a hitéletüket tudják gyakorolni, vagy sokszor vannak ugye olyan kápolnák is, amikor azért építik őket, hogy valaminek emléket állítsanak.
4: És kívülről, belülről, sok esetben ezek már annyira használaton kívül vannak, hogy bejutni nem egyszerű.
5: Kápolnákba bejutni valóban nem egyszerű. Ugye én is a honlapon egy csomó kérést szoktam kapni, telefonhívást, meg e-mailt, hogy hogyan lehet bejutni. Én megmondom őszintén, hogy meg sem próbálok bejutni ezekbe a kápolnákba. Ugye engem úgy kezdett érdekelni a kápolna, hogy mint a tájnak a része. És tulajdonképpen az, hogy belülről milyen egy kápolna, ebből a szempontból számomra nem is igazán lényeges. És nagyon-nagyon szerettem az olyan kápolnákat, amik most nem azt mondom, hogy romkápolna, de amin látszik azt, hogy korábban milyen lehetett, az egész környezete elvadult, van egy kicsit ilyen vadromantikus hangulata. Ezeknek is megvan a hangulata, ezeknek a kápolnáknak. Tehát nem csak a felújított kápolnák azok, amik szépek tudnak lenni.
4: Igen, valahogy úgy fogalmazott a honlapon a kápolnák.hu-n, hogy kapocs a természet és az ember között?
5: Szerintem igen, legalábbis számomra igen, egyfajta kapocs.
4: Mi volt az első kápolna, hova indult, honnan indult?
5: Hú, ezt nem is tudnám megmondani, hogy mi volt az első kápolna. Én azt gondolom, amikor ebbe belevágtam, akkor elmentem egy céghez és kibéreltem egy lakóautót, és akkor néhány hétre akkor a nyakamba vettem az országot, és akkor, ha minden igaz, akkor Nyugat-Magyarországon kezdtem el. Győr-Moson, Sopron megyében, Vas megyében kezdtem el kápolnákat fotózni, úgyhogy valahol szerintem ott kell az első kápolnákat. Hát ennek mindjárt így álltam meg, tehát nem csak úgy, hogy most megnéztem, hogy mi itt a környékem a legközelebbi kápolna, hanem komoly elhatározás volt.
4: Megáll valahol, meglát valakit, megkérdezi, van-e kápolna, és igen, merre induljon? Hogy lehet megtalálni ezeket?
5: Nem, szerencsére azért most már az interneten, és ezelőtt 10 évvel ezelőtt is az interneten már ezeknek nyoma van. Tehát valahol ezeket meg lehet találni, nyilván nagyon-nagyon sok kutató munka ez, de alapvetően én így dolgozom, hogy az interneten keresem a nyomát, és most már azt mondom, hogy többnyire be is lehet azonosítani, hogy nagyjából mi hol van. Ha pedig nem, akkor elmentem a faluba, elmentem a kocsmába, és ott biztos tudva tudtak igazítani, hogy hova kell.
4: És mennyivel tudunk többet a magyarországi kápolnákról az ön kutatásai nyomán? Tehát mondjuk mindegyiknek megvan a GPS koordinátája?
5: Ez így van. Hát azért kutatásnak azért ezt semmi esetre sem mondanám. Tehát én egy fényképész vagyok, aki felkeresi Magyarország kápolnáit.
4: De csak készül egy kataszter.
5: Így van. Már a honlapon is egyébként úgy szerepelnek, hogy ezek nagyon pontos koordináták alapján. Nyilván nekem van egy Excel táblám, amiből én dolgozom, egy hatalmas Excel tábla Magyarország tájegységeire van bontva, és gyakorlatilag azokból az információkból jelenítek meg ezen a honlapon. Sokkal több olyan információ van, ami a jelen pillanatban a honlapon még nincsen meg, mert az a tervem, hogy szeretnék először egy teljes listát adni a honlapon, és utána egy csomó minden új információt is meg fog tudni ott jeleníteni, amik jelen pillanatban egy Excel táblában készülnek.
4: Akkor ez nem egy vallási indítatás volt, ami ide vezetett végül, hogy megszületett a kápolnák.hu?
5: Nem, egyáltalán. Tehát vallási indítatás nem volt ebben az egészben. És nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy a vallásos emberekhez közel állnak a kápolnák, de majdhogy nem azt mondom, hogy aki nem vallásos, azokhoz is legalább ennyire közel állnak.
4: Mi a titkuk?
5: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg szerintem az a titkuk, hogy ezeket tényleg emberek a saját elhatározásukból építették ezeket az épületeket, és olyanok, hogy emberléptékűek maradtak. Tehát nem akarnak sokkal-sokkal többnek sem látszani, és nem akarnak más funkciót betölteni. Mert itt azért az a lényeg, hogyha épül egy kápolna, akkor az embereknek épüljön az a kápolna, és a kápolnák általában zárva vannak. Hát miért vannak zárva? Mert féltik őket. De annyira jó példák vannak teljesen nyitott kápolnákról, olyan kápolnákról, amik településektől távol vannak. Ott van a Galgamácsai kápolna. Azt egy magánember építette.
4: Tudom, voltam benne.
5: Az egy fantasztikus hely. És hogyha ön is volt benne, látta, hogy az nem két fillérbe került az a kápolna.
4: Találkozott olyan emberrel, aki mondjuk kápolnát épített, valami fogadalmat tett, és utána neki állt?
5: Találkoztam ilyennel, igen, persze. Tehát van ilyen magánkápolna, amikor valakinek gyakorlatilag a magánudvarán van, de be lehet menni, meg lehet nézni. Persze, többen is találkoztam és beszélgettem.
4: Az én honlapján fel van osztva a megyékre a kutatási terület, és ott rögtön megtudjuk, hogy egy-egy megyében hány kápolna is van. Arra kértem, hogy egyet-egyet, ugyanis történeteket is gyűjt, emeljünk ki. Kezdhetjük Hevessel, ha már onnan jöttem. Közben nézegetjük a fotókat, ebből egész sok ismerős nekem is.
5: Én azt hiszem, hogy például a Füzesnaponyi kápolna, ez a Szent Vendel kápolna, szerintem ezt már azóta talán el is kezdték felújítani, mint hogyha valami ilyesmi információk lettek volna róla, hogy ezzel szeretnének foglalkozni. Egyébként a kápolnához egészen érdekes dolgok fűződnek, mert amikor elkezdtem ennek utána nézni, akkor mindenféle, hát nem tudom, hogy nem is tudom most, hogy fogalmazzak önnek, hogy milyen oldalakon találni. A lényeg az, hogy itt valamiféle radioaktív kisugárzást mérnek ebben a kápolnában, valamilyen sztori, és egészen sokan is foglalkoztak ezzel a témával. Az is lehetséges, hogy csak egyébként a kőzetekből, amiből épült a kápolna, annak van egy ilyen kis radioaktív kisugárzása. De ez mennyire komolyan vehető azt ezért? De egy érdekesség, tehát eszembe jutott ez most, ahogy nézegettük.
4: Amikor legutóbb kint voltam, akkor tették rá a huszártornyot.
5: Ez is érdekes egyébként, hogy ez is egy jó példája egyébként ez a kápolna, amit az előbb beszéltünk róla, hogyha van egy romkápolna, az is romjában is tud nagyon impozáns lenni. És szerintem például ez a füzesabonyi kápolna is egy ilyen.
4: Igen, most már felújították a Gyöngyösi Kálváriát.
5: Erre is emlékszem erre a kápolnára. Ezt drónról tudtam, csak ugye ez teljesen körbe volt zárva, nem is tudtam bemenni. És csak drónról tudtam lefotózni, de akkor ezek szerint ez is már. Ugye annyi idő eltelik, most már lassan 10 éve fotózom ezeket a kápolnákat, ugye nagyon sok olyan kápolna van, ami akkor még romkápolna volt, és most már elkezdték őket felújítani.
4: Vagy fordítva, még romosabb lett. Mert
5: igen,
4: sajnos
5: igen,
4: olyan is van.
5: Sőt, azóta össze is dőltek.
4: Borsod-Abói Zemplén vármegyében mi volt a szívecsücske? Volt ilyen?
5: Borsodban én ugye néhány évig Miskolcon laktam, és én meglepődtem azon, hogy ez nagyon rég volt, még 20 évesen ott a Miskolci Egyetemre jártam, és nagyon meglepő volt az, hogy milyen szép kápolnák vannak még Miskolcon is. Most ennek a nevét nem is tudom, mert nem is írtam ki valamiért, de ez egy gyönyörű szép kápolna Miskolcon. Tehát ez egészen meglepő volt.
4: Ez a Kálvária.
5: Ez a Kálvária? De igen, ez a Kálvária. Ez a Kálvária kápolna. Ez gyönyörű szép. És maga a hely is egyébként.
4: Valami történet fűződik valamelyikhez? Érdekes történet? Ezeknek hogy jár utána?
5: A történeteknek? Igyekszem olyan honlapokból tájékozódni, ugye én alapvetően webfejlesztéssel foglalkozom, és igyekszem olyan honlapokból tájékozódni, amelyek hitelesek. Most az más kérdés, hogy én hitelesnek tartok mondjuk egy önkormányzati honlapot is, azért volt már olyan, hogy nem valós információk szerepeltek egy önkormányzati honlapon is egy-egy kápolnával kapcsolatban. Természetesen ilyen tévedések vannak, de főleg egyházi honlapokon, főleg önkormányzati honlapokon szoktam gyűjteni kápolnákról történeteket. Elsősorban az érdekel egyébként, hogy kik építették és mikor építették ezeket a kápolnákat, mert szerintem abból egy nagyon érdekes statisztikát szintén majd a végén össze lehet rakni, hogy mely időszakban épült Magyarországon a legtöbb kápolna. Azért ez most már látszik, hogy gyakorlatilag a nagyon nagy többség az 1700-as, 1800-as években épült. Amit én csak érzésre tudok mondani, erről még statisztikám nincsen, de nagyon-nagyon jól látszik az is, hogy ahova német ajkú embereket telepítettek be, ott feltűnően sok kápolna van. És ugye azért ezt tudjuk Németországról és Ausztriáról is, hogy ott is rengeteg-rengeteg kápolna van, tehát hogy ez biztos, hogy meglátszik Magyarországon is.
4: Itt Komárom-Esztergom megyében?
5: Komárom-Esztergom megyében akkor hát itt mindenképpen a szülőfalumnak a kápolnáját mondanám, a Kecskédi kápolnát. Gyerekkorom óta is jól ismerem, ott még van egy kis domb is előtt, gyerekkorunkban ott szánkoztunk, bár kápolnaként csak egy, nem is tudom, az utóbbi időben létezik, mert egyébként magtárként meg mindenféleként funkcionált az a szocializmus időszakában. Most újra kápolna, hétvégente kijárnak oda nyáron a helyi idősek, és ott imádkoznak gyakorlatilag, meg énekelnek a kápolnában.

0: És most folytatjuk tovább beszélgetésünket Cetis Róbert fényképésszel az általa üzemeltetett kápolnák.hu honlapról.
1: Aztán van itt ez a tatabányai kápolna, ezt mindjárt keresem ezt is. Ennek megpróbáltam utána menni elég alaposan itt a könyvtárban, ennek a történetének is fűződik hozzá sok minden legenda is. Ezt a kápolnát újraépítették, tehát ez teljesen...
0: Tatabánya Kálvária kápolna.
1: Így van, ez egyébként nagyon-nagyon szép helyen van, és ezt a kápolnát ezt teljesen újjá is építették. Ez szinte földig volt rombolva. Nagyon sok olyan kápolna van egyébként. Hát ott van a Hudaörsi kápolna is. Nagyon-nagyon sok olyan kápolna van, amit aztán újjáépítettek. És valahogy az az érdekes ezekben, hogy az embernek szinten fel sem tűnik, hogy korábban az nem volt ott. Tehát ez is nagyon jó példázza azt, hogy mennyire részévé tud válni a tájnak. Mert ott van egy Budaörsi kápolna, amit szintén újjáépítettek, és az ember azt, az az érzés, hogy az mindig is ott volt, de ugyanezt mondhatjuk a Tatabányai Kálvária kápolnáról, és hogy az az érzés az emberek, hogy ez ott volt, pedig nem volt ott, mert ezeket újjá kellett építeni teljesen.
0: Nagyon sok szőlőhegyi kápolna van a Balaton felvidéken. Melyik a kedvence?
1: Igazából én a Szentgyörgyhegyi kápolnákat, hogyha azt mondhatnám, hogy kedvencet ki kéne választani, akkor a Lengyel kápolnát mondanám. Korábban az egy nagyon érintetlen hely volt, a Lengyel kápolna környéke. Most ott valaki nyitott ott, nem tudom én, valamiféle, hát hogy is mondjam, csak egy ilyen, nem tudom milyen helyet, nem tudom milyen jó szó erre, de egy kicsit eltűnt ott a kápolnának a varázsa. Amikor túráztunk is, akkor is nagyon sokat jártunk a Lengyel kápolna környékén, nyilván amikor a kápolnákat fotóztam akkor is, és az utóbbi néhány évben voltam ott, és akkor meglepődve tapasztaltam, hogy egyébként az érintetlen hely, amilyen volt a Lengyel kápolna környéke, az egészen megváltozott.
0: Ez ilyen vendéglátós lesz, nem?
1: Igen, igen, igen. Egy ilyen trendi hely. Ezt a szót kerestem, egy ilyen trendi hely lett belőle. Egy kicsit más érzése van most szerintem ott, amikor az ember ott jár, mint korábban volt.
0: Baranya? Van ott valami emlékezetes kápolna?
1: Baranyában, ami mondjuk feltűnt, az a nagyon sok kerítés kápolna, ami kifejezetten Baranyára jellemző. Rengeteg van belőlük. Ugye ezek általában valami magánudvarok előtt vannak, vagy félig meddig magánudvarba beépülve, és az is a tapasztalat volt, hogy ezeket egészen rendben tartják, ezeket a kerítéskápolnákat. Nyilván sokkal kisebbek, gondolom körmeneteknél használták őket, de rendben tartják, és egyébként ez a jó mondjuk a falusi kápolnákkal, hogy azt tapasztaltam nagyon sok esetben, hogy vannak emberek, akiknek ez fontos, és tényleg rendben tartják. Nem várnak érte semmit, nem kérnek érte semmit, egyszerűen csak fontosnak tartják azt, hogy a kápolnákat rendben tartsák.
0: Van olyan, nyilván de a vallás összetételéből is adódóan egy-egy megyének, ahol kevesebb a kápolna.
1: Igen. Azt mondhatjuk, hogy bár az alföldi kápolnák nincsenek még feltöltve, nagy részük még nincs is feltöltve, de azért az egészen biztos, hogy az alföldön lényegesen kevesebb a kápolna, mint az ország többi részében. De egyébként, ha már az alföld, akkor azt mondom, hogy szerintem az ország legszebb kápolnái azok Békés megyében vannak. Nem mondom azt, hogy a legjobb állapotúak, mert messze nem ott vannak a legjobb állapotban a kápolnák, de hogyha magukat az épületeket nézzük, akkor szerintem a legszebb kápolnák azok Békés megyében vannak.
0: Ez a legújabb feltöltés?
1: Igen, a Békés megyei kápolnák is szinte már teljes egészében megvannak, csak még nem végeztem a honlapra való feltöltésükkel.
0: Akkor ez még új élmény. Miért ott a legszebbek?
1: Szerintem a Békés megyei kápolnáknak a nagy része azok kastélyokhoz kapcsolódtak. És nyilvánvalóan, tehát akkor volt pénz és volt igény is arra, hogy nagyon szép kápolnákat építsenek. És azért ezeknek az épületeknek a nagy része megmaradt romosan, az igaz, vagy nagy részük romosan, de egyébként romaiumban is nagyon szépek ezek a kápolnák.
0: Amiből kiindulni, hogyha felújítanák egyszer.
1: Így van.
0: Budapest, az milyen hely ilyen szempontból?
1: Hát Budapest a kápolnafotózás szempontjából nem a legjobb hely. Vannak azért szép kápolnák is Budapesten, inkább azt mondom, hogy Budapest környékén. A budapesti kápolnák egyébként pedig annyira körbe vannak épülve, hogy igazából fotósként nagyon nagy élvezetet nem jelent a fotózásuk, inkább kihívástak mondanám. És hát meg nagyon sok olyan kápolna is van Budapesten, ami azért nem is feltétlenül kápolnának néz ki. Én nem akarom megítélni egy kápolnáról, hogy az szép kápolna vagy nem szép kápolna. Mindent föltöltök. Nyilvánvalóan, hogyha egy misézőhelyet kerestek csak, és mondjuk megvásároltak egy kádárkockát, a falunak nem volt temploma, és ott tartották a miséket abban a kápolnában, akkor ezeknek a többség azért nem kerül föl a honlapra, mert ezek egészen más indítatásból készültek ezek a kápolnák. Nem kápolnáknak épültek ugyanis.
0: Szabolcs vármegyét kellett időmig bejárta. Szintén lakóautó?
1: Nem, Szabolcsban nem lakóautó. Azért a lakóautó azért nem bizonyult igazából hatékonynak. Volt egy pár ilyen lakóautós köröm, és ezeket egy idő után elhagytam, mert nyilván nagyon sok kápolna van, tehát hogyha pár hetet is mindig rászántam ezekre a kápolnás utakra, akkor is igyekeztem ugye minél többet felkeresni belőlük. Na most nyilvánvaló az, hogy egy lakóautóval elég nehéz oda menni a kápolnákhoz. És hogyha mindenhova gyalog kell menni, mert lerakom a faluba az autót, és mindenhova oda kell menni gyalog, akkor nagyon kevés kápolna fér bele egy napba, és ezért nem túl jó a lakóautó. Egyébként abból a szempontból viszont nagyon-nagyon jó, hogy gyakorlatilag a lakóautóval elmenni kápolnázni, az tulajdonképpen az egy elvonulás. Az ember belekerül a témába, és benne marad akár hetekre is. És én ezt szerettem. Amikor elmegyek egy kápolnához, én azt megnézem, hogy hol van, megpróbálom megkeresni, hogy hol van, de nem nézek róla a képeket. Nem is érdekel, és általában ezek a gyűjtések ezek úgy történnek, hogy jóval előre. Tehát, hogy nem is feltétlenül mindig emlékszem arra a kápolnára. Nyilván vannak kirúgó esetek, amikor óhatatlanul látok róla a felvételt, de pont ez a lényege az egésznek ennek a módszernek, hogy én szeretném megtapasztalni azt, hogy milyen az a kápolna, és szeretném úgy lefotózni. Aztán utána megnézem, hogy egyébként más hogyan dolgozta fel, de ez engem nem befolyásol egyáltalán.
0: Mi lesz a képek sorsa? A honlapon vannak, fel lehet használni szabadon, vagy engedéllyel?
1: Szoktak belőle vásárolni ezekből a fotókból, hogyha valami non-profit céllal kell a felvétel, akkor szoktam adni, hogyha valaki üzleti céllal használja fel, akkor ezek jogdíjas képek természetesen. Úgy szoktam fogalmazni, hogyha valaki ebből szeretne a saját projektjeihez képet használni, akkor legalább a költségeket közösen viseljük, hiszen ezek a képek, ezek saját finanszírozásból készülnek, és hogyha összeszámolnám azt, hogy mennyi egy egészen komoly összeg jön neki, hogy mennyit kell erre ráfordítani. Önmagában csak arra, hogy az ember az országot végigjárja.
0: Hát igen, a benzin, a szállás, az étel, még ennyi itthon is kell, de hát ez nem két fél éres utazás volt. Mennyi van még hátra?
1: Nincsen sok. Darabszámra nincsen sok, a baj viszont az, hogy ezek az országban most már teljesen szét vannak szórva. Tehát még korábban meg tudtam azt csinálni, hogy hetekig mondjuk csak Győr-Moson Sopron megyével foglalkozom, most már ezt nem tudom. Szerintem körülbelül olyan 200 kápolna lehet Magyarországon, ahol én még nem jártam, de ezek az országban teljesen szét vannak szórva, a nagy részükről tudok is. Azért nem fotóztam le, mert mondjuk nem voltak jók a fények, amikor ott voltam, vagy éppen felújították őket, vagy állandóan parkolt ott egy olyan teherautó miatt a fél kápolnát nem lehetett látni, tehát egy csomó minden van, ami miatt vissza kell menni, és hát ez most már egy picit nehezebb, mert nehéz most már fölfűzni őket egy-egy útra.
0: Vannak kis búcsújáró helyek az erdőkben, egy-egy történet, egy-egy csoda fűződik hozzájuk.
1: Igen, egy nagy bánatom van még ebben, hogy ugye sokan rátalálnak azért a kápolnás honlapra, és időként kapok ilyenekre meghívásokat, és eddig sosem tudtam elmenni, mert gyakorlatilag a munkám miatt is, meg ugye a kápolnázás miatt is annyira feszes a tempó, hogy nem tudtam elmenni. Terve van az, hogy szeretnék ilyen búcsukra elmenni, főleg én külterületi búcsukra, az egy nagyon izgalmas téma, fényképészként is, meg egyébként is érdekel.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Cetis Róbert fényképészt, a kápolnák.hu honlap üzemeltetőjét és tulajdonosát hallották. Ezzel már a műsorunk véget ért, de szokásos felhívásunk még hadd hangozzék el. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új műsorral legközelebb, mához két hétre jelentkezünk, ugyanebben az időpontban. De addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
2: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban az Agrárium 2026 KSH felméréssel fogunk foglalkozni. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvitele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás céljáról és részleteiről Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
4: Ugye egy olyan vidéken, egy olyan térségben vagyunk a mai napon, ahol a dombvidéki gazdálkodás jelentős, szőlőtermesztés, illetve gyümölcs termesztés kiemelkedő országos viszonylatban is, és emellett egy olyan sajátos helyen vagyunk, ahol az ipar és a mezőgazdaság nagyon jól megfér egymás mellett. De hogy miért is fontos a mezőgazdaság? Ugye a mezőgazdaság fontosságát többféle szempontból is megközelíthetjük. Itt elsősorban először is az élelmezésbiztonságot emelném ki. Az elmúlt években, évtizedekben a mennyiség helyett inkább a minőség került az előtérbe. Aztán egyébként meg amikor mondjuk a koronavírus járvány megjelent Magyarországon, akkor a mennyiségi szempontok is előkerültek. A mezőgazdaság fontos a vidéki népesség megtartása szempontjából, hiszen a falvak elnéptelenedését megakadályozó tényező, vagy az egyik ok lehet majd a mezőgazdaság, hiszen hogyha mezőgazdaság van, akkor talán a népesség is jobban megmarad a falvakban. Ha a környezetvédelmi szempontokról beszélünk, akkor érdemes azt elmondani, hogy Magyarországon a mezőgazdaság a legnagyobb földhasználó. Uniós szinten is kiemelkedő ez az arány, amelyen Magyarország rendelkezik, hiszen az ország területének több mint 54% a mezőgazdasági terület, és azért is fontosak a megfelelő gazdálkodási módszerek, illetve a digitalizációnak az előretörése. A támogatás politika szempontjából is kiemelkedő szerepet játszik a mezőgazdaság. A jelenlegi uniós ciklusban a uniós költségvetésnek nagyjából az egyharmadát teszi ki a mezőgazdaság. Ugye a jelenlegi uniós ciklus az 2027 lesz majd az utolsó év. Meglátjuk, hogy majd a következő ciklusban a 2028 és 34 közötti időszakban mekkora arány tud majd kihasítani a mezőgazdaság a teljes uniós költségvetésből, tartok tőle, hogy egyébként kisebbet, mint az eddigiekben. A GDP-hez való hozzájárulás a mezőgazdaságnak évről évre némileg változik, ám de az elmúlt években 3-4% közötti szintre állt be, és ugyanez mondható a foglalkoztatás tekintetében is. Nagyjából 200 000 ember dolgozik a mezőgazdaság nemzetgazdasági ágban. 2025-ben a beruházásokból a mezőgazdaság szintén 4%-ot képviselt. De mi is az a gazdaság szerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaság szerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljes körű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírások adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhet majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdést feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartás épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásról gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. Hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőívhoz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza. Ezen adminisztratív forrásoknak az átvétele, illetve felhasználása hatalmas módszertani fejlesztéseket igényel, és ez történt egyébként a mi életünkben is. 2023 óta, a legutóbbi gazdaságszerkezeti felmérés óta egy nagy előrelépést tettünk ebben a viszonylatban. 3 évvel ezelőtt még a mutatóknak a 1/8 származott adminisztratív forrásból, most pedig, ahogy már az imént említettem is, most pedig már közel a fele. Kiket és hol írunk össze a mostani felmérés során? A mostani felmérés az ország 969 települését érinti, és közel 400 összeíró fogja majd segíteni a kérdőívnek a kitöltését. Az adatszolgáltatói kört, tehát a gazdaságokat tulajdonképpen 3 részre bontottuk, 2 fő részre egyébként. A gazdasági szervezetek, tehát a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezeteknek a száma az közel 14 ezer, őket teljes körben figyeljük meg. Vannak a kiemelt jelentőségű egyéni gazdaságok, akik nagyobb földterülettel rendelkeznek, nagyobb állatállományt tartanak, némelyek úgy viselkednek méret szempontjából, mint egyébként a gazdasági szervezetek, őket is teljes körben figyeljük meg, az ő számuk országosan közel 4 500. Van még nagyjából mintegy 47 ezer nem kiemelt jelentőségű egyéni gazdaság. Őket természetesen teljes körben nem figyeljük meg, mert hogyha így tennénk, akkor egy teljes körű felvételt hajtanánk végre. Összességében így 66 ezer érintettje van a mostani felvételnek, és hogyha azt nézzük, hogy 2023-ban, tehát 3 évvel ezelőtt 198 ezer gazdaság volt az országban, akkor elmondható, hogy nagyjából minden harmadik agrárgazdaságot érinti a mostani felvétel. Hogyan is zajlik az összeírás? Ha röviden szeretnék erre válaszolni, akkor azt mondanám, hogy teljes egészében elektronikusan. A gazdasági szervezetek a számukra már jól ismert KSH Elektra rendszerében teljesíthetik az adatszolgáltatási kötelezettségüket. Így tesznek ők egyébként 2013 óta, tehát most már 14. éve valamennyi KSH-s adatszolgáltatás esetében. Az egyéni gazdaságok felvétele, illetve összeírása is teljesen papírmentes, egyébként pontosan most már 10 éve, tehát kizárólag elektronikus úton történik a felmérés. Egyrészt van egy online szakaszunk, ahogy már elhangzott a bevezetőben, amely május 15-én indult el, és egészen május 31-éig tart. Ekkor van lehetősége mindenkinek az online kitöltésre. és természetesen nem önkéntes jelentkezőket várunk, hanem az érintetteket előzetesen postai úton, illetve e-mailben tájékoztattuk arról, hogy adatszolgáltatási kötelezettség van. Akik nem élnek, vagy nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, őket majd összeírók fogják felkeresni a következő szakaszban, június 1-e és július 15-e között. Itt majd a fényképes igazolvánnyal ellátott összeírók fogják járni a vidéket. A Statek Kft. Összeíróiról van szó. A Statek Kft. Egyébként a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági szervezet, amely felett a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja. És ezek az összeírók is egyébként tableten hajtják majd végre az adatfelvételt.

Hoztam néhány adatot a 2023-as felmérésből, és ebből látszik az például az első grafikonon, hogy az elmúlt években 2013 és 2023 között folyamatosan csökkent a gazdaságok száma. Ahogy már említettem egy kicsit korábban, 2023-ban már alig 200 ezer agrárgazdaság működött Magyarországon. Ez a visszaesés elsősorban annak köszönhető, vagy annak tudható be, az talán jobb szó, hogy az állattartó gazdaságoknak a száma jelentősen csökkent itt a megelőző 10 év alatt. A növénytermesztőknek a száma az lényegében stabil maradt itt. Ugye a növénytermesztést támogatja elsősorban az uniós gazdaságpolitika, illetve az állattartók sok-sok gonddal küzdöttek az elmúlt években, évtized során, felfelbukkanó állatbetegségek, a sertéspestistől a baromfi influenzán keresztül a ragadó száj és körönfájásig, de a megemelkedő inputárak, tehát energiaköltségek, illetve takarmányárak sem segítették őket, emellett pedig sokszor sajnos alacsony felvásárlási árakkal is találkozhattak, ami azt eredményezte, hogy ezek az állattartó gazdaságok, elsősorban a kisebbek, megszűntek. Hogyha a gazdaságirányítók legmagasabb mezőgazdasági végzettségét nézzük, akkor itt egy örvendetes változás következett be. 2023-ban már lényegében minden 9. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezett. Annak érdekében, hogy a hazai állatállományt egy közös halmazra hozzuk, tehát össze tudjuk adni a marhákat a sertésekkel, a baromfikat a juhokkal, egy úgynevezett állategység van a segítségünkre, és hogyha az állategységet használjuk, akkor ebből meglátjuk az állatállománynak a szerkezetét. 2013-ban még a sertéstartást vagy a sertésállomány dominálta a hazai állatállományon belül, 2023-ban viszont már a szarvasmarha állomány. Itt kiemelkedő azt elmondani, illetve érdemes azt elmondani, hogy ez annak is köszönhető, hogy 2010 és 2020 között folyamatosan nőtt Magyarországon a szarvasmarha létszám, egyébként egyedülálló módon az Európai Unió tagállamaiban. A gazdaságok száma tehát folyamatosan csökkent az elmúlt, mondhatni most már évtizedek folyamán. Ez azzal is együtt járt, hogy egyfajta birtok koncentráció következett be. Ez például a szántóterületeknél azt jelenti, hogy közel 30 hektáros volt egy átlagos szántóméret 2023-ban. Fontos elmondani itt is, illetve esetleg egyébként a többi művelési ágnál is, hogy a medián érték talán közelebb vagy pontosabb információkat mutat. A szántó esetében a medián érték az 5 hektár volt 2023-ban, ami azt jelenti, hogy a gazdaságoknak a fele 5 hektárnál kisebb, másik fele pedig 5 hektárnál nagyobb szántóterületen gazdálkodott. 2023-ban megkérdeztük azt is, hogy a gazdálkodók még mennyi időt terveznek gazdálkodni, illetve milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan. Nagyjából a felük egyébként nem kívánt, vagy nem tudott válaszolni, vagy nem gondolkodott el ezen a kérdésen, de akik válaszoltak, ott az túlnyomó többségük azt mondta, hogy még 10 évnél tovább tervez gazdálkodni. Ki kell emelni még azt is, hogy azok a gazdaságok, amelyek vidékfejlesztési támogatásban részesültek, az ő esetükben nagyjából minden második gazdálkodó több mint 10 évet kívánt még a gazdaságával foglalkozni. A gazdaságok átlagos birtok méretéről már beszéltem a szántó esetében. Itt a szőlő, illetve a gyümölcsös területek vonatkozásában is egy emelkedés következett be. A gyepterületek nagyjából ezen az átlagos 14-15 hektáros területen mozogtak a 2013 és 2023 közötti időszakban. Említettem, hogy Magyarországon jelentős a mezőgazdasági területnek a nagysága, és ennek a mezőgazdasági területnek a nagyjából 4/5-ét, illetve több mint 4/5-ét a szántó teszi ki, és kb. 16%-át a gyep. Ez az arány egyébként az elmúlt évtized folyamán nem változott érdemben. Az adatokat összegyűjtjük, és természetesen publikáljuk is, és a célunk az, hogy mi hamarabb, hiszen az adatszolgáltatói terhek csökkentése mellett a másik célunk az az időszerűségnek a növelése is, mármint az, hogy amint összegyűjtöttük, illetve beérkeztek az adatok, ezeket mi hamarabb ellenőrizzük, validáljuk, és aztán pedig publikáljuk. Július 15-én ér véget az összeírásnak a terepi szakasza, és ezt követően 45 nappal már előzetes országos adatokat fogunk megjelentetni. Ebben majd látni fogjuk egyébként, hogy hogyan változott a gazdaságok száma, milyen a vetésszerkezet, hogy alakult az állatállomány, illetve a munkaerővel kapcsolatosan is néhány adatot már meg fogunk tudni jeleníteni.
A munka ezután sem fog megállni, hiszen majd jönnek a már említett állami adatbázisok, állami nyilvántartások. Ezeket a nyilvántartásokat majd össze kell fésülnünk, össze kell gyúrnunk a mi általunk gyűjtött információkkal, és így lesz majd egy komplex képünk a gazdaságok szerkezetéről. Ezeknek az érkezése már, ezeknek az adatbázisoknak az érkezése már idén ősszel, de inkább jövő tavasszal lesz majd esedékes az évnek a zárása után. És miután ezeket az információkat feldolgoztuk, 2027 nyarán fogunk végleges, illetve részletes adatokat megjeleníteni. Ilyenkor fogjuk majd megjeleníteni a vármegyei adatokat is. Mivel kötelező a felmérés, illetve valamennyi uniós tagállamban végrehajtják ezt a felmérést, ezért 2028-ban már európai uniós szintű összehasonlító adatok is rendelkezésre fognak állni, tehát majd meg fogjuk látni azt, hogy hogyan áll Magyarország az uniós országok összehasonlításában. Szeretnénk minél több csatornán segíteni elsősorban az online kitöltést, illetve a bármiféle érdeklődést szeretnénk kielégíteni mi hamarabb, ezért több csatornán is elérhetőek vagyunk. Például a KSH-nak az oldalán egy dedikált aloldalt működtetünk, emellett az Agrárium Tájékoztató Központon is feltehetik kérdéseiket az adatszolgáltatók, illetve kollégáim segítenek a kérdőimnek a kitöltésében is, illetve van egy e-mail címünk is, ahol szintén tudunk segítséget nyújtani. És mivel Miskolcon vagyunk, ezért hoztam néhány miskolci adatot. A település szintű adatok, így Miskolcra vonatkozó adatok is csak az agrárcenzusokból érhetőek el, ezért van az, hogy most 2026-ban 2020-as adatokat hoztam. 2020-ban egy 600 gazdaság volt a városban, a mezőgazdasági terület az közel 3000 hektáros volt, itt természetesen kiemelkedő a szántóterületnek a nagysága. Emellett az állatok közül, vagy az állatlétszámból itt tulajdonképpen a juhokat emelnénk ki, közel 700 juhot tartottak 2020-ban Miskolcon. És hogy egyen frissebb adatokat is hozzak, itt már vármegyei adatok is megjelennek, 2023-as Borsodabói Zemplén vármegyei adatokat tudok mondani. Ekkor közel 11 ezer gazdaság volt a vármegyében. Hogyha a gazdaságirányítókat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egy évvel fiatalabbak voltak, mint az országos átlag, tehát 57 éves volt a gazdaságirányítóknak az átlag életkora. Ami érdekes még, hogy 100 gazdaságirányítóból 74 volt férfi, ez egy kicsit, tehát itt egy kisebb eltolódás van az országos átlaghoz képest, tehát több férfi gazdaságirányító volt a vármegyében 2023-ban, mint az országos átlag. Ami érdekes és fontos és kiemelendő, hogy a gazdaságirányítók esetében a gazdaságirányítóknak a 14%-a rendelkezett felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel, ez 3% ponttal jobb arány egyébként, mint az országos, és a gyakorlati tapasztalatukra ugyanakkor minden második gazdálkodó hagyatkozott. Hogyha egy kicsit a földhasználatot, illetve a növénytermesztést nézzük, akkor mintegy 320 000 hektáros mezőgazdasági területről beszélünk a vármegyében. Itt egy kicsit alacsonyabb a szántónak az aránya, az országos 82%-hoz képest 73%-os a szántóterület aránya a mezőgazdasági területen belül. Hogyha az átlagos birtok méretet nézzük, az lényegében megegyezik, valamelyes nagyobb, mint az országos átlag, tehát 32 hektár volt

illetve napraforgó versenyzik tulajdonképpen egymással. Közel 40 ezer hektáros volt a vármegyében a kukorica, illetve napraforgó területe. A gyümölcsös esetében említettem a jelentőségét, fontosságát, ezen belül az alma, illetve a kajszibarasz termesztése a kiemelkedő. A zöldségfélék esetében mintegy 1600 hektáros területről beszélhetünk a vármegyében, ezen belül is a csemege kukorica termesztése a kiemelkedő. Nézzük meg egy kicsit az állattenyésztést. Itt a két legfontosabb állatfajt emelném ki, a szarvasmarhát, illetve a sertést. A szarvasmarha esetében érdekes módon egy tulajdonképpen stagnálás látható, ez a nagyjából 50 ezres állomány jellemző a vármegyére. Ugyanakkor a sertésnél itt egy jelentős visszaesés következett be a 2016 és 23 közötti időszakban. Lényegében 23-ra a sertés létszám megegyezett a szarvasmarháknak a számával. És amire még felhívom a figyelmet, az az állatot tartók számának a változása, és itt is elsősorban a sertésre hívom fel a figyelmet, hát nagyjából hatodára csökkent a sertéstartók száma 2016 és 2023 között. 2023-ban már csak alig 1000 sertéstartó volt. Itt nyilván az 1-2-3, tehát néhány sertéstartó gazdaságoknak a megszűnése okozhatta ezt a csökkenést. A tyúkállomány természetesen még kiemelhető, 2,2 millió tyúkot tartottak 2023-ban itt a vármegyében.

Elhangzott műsorunkban az Agrárium 2026 KSH felméréssel foglalkoztunk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, megköszönöm figyelmüket, mai összeállításunk ugyanis ezzel véget ért. Készítői voltak Farkas Erzsébet, valamint Gronda János. Búcsúzom továbbá a szerkesztő Vasvári Detti nevében is. Mindannyiuknak a holnapi viszonthallás reményében kívánok további szép napot és jó rádiózást. Tigovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Az ilyen Jazz Planet muzsikált.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 5 óra van. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Békés megyéből egyedül Orosháza csatlakozott az országos szervezésű társasjátékok éjszakájához. Az Orosházi Társasjátékklub általános klubnapjaival ellentétben június 6-án délelőtt 11 óra és éjfél között várták a jókedvű, a játékos kedvű lakosokat. Akik elmentek, rengeteg társasból választhattak, a jó társaságban pedig csak úgy repült az idő, és szinte pillanatok alatt eltelt az a 13 óra. A kezdetek óta egyre több érdeklődő játékos kedvű ember csatlakozik az Orosházi Társasjátékklub klubnapjaihoz. Nem véletlen, hiszen a társasjátékok ismét fénykorukat élik, fiatalok és idősek egyre többször választják szabadidős tevékenységként. Egy család, egy baráti társaság összeülnek és versenyeznek, vagy épp együtt dolgoznak a célért. Éppen ezt lehetett látni az asztaloknál a Petőfi Művelődési Központban rendezett társasjátékok éjszakáján. Egészen éjfélig játszottak, így nagyon sok társasjáték is előkerült. Ahogy a klubnapokon, úgy most is bárkit szívesen láttak. Éppen a közösségépítés miatt szereti a játékokat Horváth Antal, az Orosházi Társasjátékklub alapítója, hiszen a kezdetek óta rengeteg új embert ismerhetett meg. Néhányukkal már külön is összeült pár alkalommal. A társasjáték tehát összehozza az embereket, erre hívja fel a figyelmet a társasjátékok éjszakája is, fogalmazott. Egyszerűbb, összetettebb, viccesebb és komolyabb játékok közül választhattak, akik elmentek az eseményre. Az idő nem volt akadály, hiszen akár 13 órát is játszhatott, aki már kezdetekkor leült az asztalhoz, de akár időközben is lehetett csatlakozni. Faragóné debreceni Szintia a férjével kereken 10 éve kezdett el társasjátékozni, és nagyon örülnek annak, hogy Orosházán is született egy társaság, ahol hozzájuk hasonló, modern társas kedvelő emberekkel lehet találkozni. A társasjátékok éjszakáján jó hangulatú társaságokkal telt meg a zombaterem. Aki pedig esetleg erről lemaradt, ne csüggedjen, hiszen az Orosházi Társasjátékklub egy hónapban többször is összeül, és mindig más-más játékokkal várja az érdeklődőket. A Ford Focus Cabrio országos Facebook csoport tagjai minden évben megszervezik hagyományos találkozójukat. Idén az Alföldre esett a választás, ezen belül pedig Orosháza és Gyopáros fürdő bizonyult a legideálisabb helyszínnek. A rendezvényre az ország számos pontjáról érkeznek majd autócsodák. A tervek szerint felvonulást is tartanak Orosházán. A rendezvény hivatalos időpontja augusztus 1-je és 2-a, de lesznek olyan résztvevők, akik már július 31-én megérkeznek. Többen az ország távolabbi pontjairól, például Sopron környékéről indulnak útnak, mondta a találkozó egyik szervezője. Kovács Lászlót személyes kötődés fűzi a típushoz, neki is, valamint feleségének is Ford gépkocsija van, ráadásul ő maga egy Ford Focus Coupé Cabrio lett tulajdonosa. A Ford Focus Cabrio tulajdonosok között az évek során baráti kapcsolatok alakultak ki, így a rendezvény nem csak az autókról, hanem az együtt töltött időről is szól. A szervezők várakozásai szerint 40-50 autó érkezik majd a találkozóra. A tervezett programok között szerepel egy látványos városi felvonulás augusztus 1-én, emellett fakultatív kirándulásokat is szerveznek, felmerült például a Kardoskúti Fehértó meglátogatása is. A találkozó központi helye Gyopáros fürdő lesz, ahol a résztvevők autói a kemping területén kapnak helyet. A közönség itt közelebbről is megtekintheti a különböző évjáratú és állapotú járműveket. Nem csak a Ford tulajdonosokat várják. Aki szereti az autókat, a kabriókat, vagy egyszerűen kíváncsi erre a közösségre, azt örömmel fogadják, hangsúlyozta Kovács László. A június 13-ai ingyenes helyi kezdeményezési programon holisztikus segítő szakemberek fognak össze, és különféle szabadtéri mozgásformákkal, támogató kezelésekkel, életmód és önismereti előadásokkal, valamint egészséges ételek kóstolójával és dietetikai tanácsadással várják az érdeklődőket. A Széchenyi tér 3/5 szám alatt megrendezett program célja, hogy inspiráló ízelítőt adjon az egészségtudatosság, a proaktív egészségmegőrzés és a holisztikus jólét eszköztárából, közelebb hozva azokat az orosházi és környékbeli érdeklődőkhöz. A rendezvény megálmodója Cékmán Jánosné, aki a saját életében is ezeket az értékeket igyekszik követni, és akinek szívügye minden olyan tevékenység, ami az összefogásról,
a közösségépítésről és életük szebbé és jobbá tételéről szól. A wellness a mindennapi döntéseink folyamatos, tudatos összessége. Arra inspirál, hogy ezen a napon álljunk meg egy pillanatra, irányítsuk a figyelmet önmagunkra, és tegyünk aktív lépéseket a jólétünk érdekében. A wellness a jólét, tudatos, aktív megélése, egy folyamatos utazás önmagunk felé. Sokkal több a betegség hiányánál. Testi, lelki és szociális egyensúly harmonikus egysége, ahol a hangsúly a belső békén, az önfelfogáson és az életminőség folyamatos javításán van. A program főbb célkitűzései a tudatosság növelése, az élet értékének felismerése és a saját felelősségvállalás az egészség megőrzésében. A lelki béke és öngondoskodás, a belső csend, a stresszoldás és a mentális egyensúly előtérbe helyezése. A közösségi kapcsolódás, az emberek, a szakemberek és a helyi közösségek összehozása egy közös támogató cél érdekében. A Global Wellness Day egy nemzetközi non-profit mozgalom, amely az egészséges életmódra, a testi-lelki egyensúlyra és a tudatos életvezetésre irányítja a figyelmet. Ehhez a szellemiséghez kapcsolódva született meg a Wellness Day orosháza gondolata. Június 14-én vasárnap megnyitja kapuit a nyári évadra a Szarvasi Vízi Színház. A 2026-os szezon nyitó előadása, Koltai Gábor nosztalgia musicalje, az Azok a boldog szép napok, Frédi és Nina álma, amely a 60-as, 70-es évek hangulatát idézi meg ikonikus lágerekkel, szerelemmel, lázadással és a nagy generáció életérzésével. A jól ismert dallamok, a fiatalok álmai, az első szerelmek és a szabadság utáni vágy olyan emlékeket idéznek fel, amely több generáció számára is ismerősek lehetnek. A Vízi Színház idéni színházi előadásokkal, musicalekkel, operettekkel, zenés estekkel, versprogramokkal és családi rendezvényekkel készül. A műsorban a szórakoztató vígjátékoktól a komolyabb hangvételi produkciókig minden korosztály találhat kedvére való programot. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Új csúcskategóriás ultrahangkészülékkel bővült a Debreceni Egyetem orvosi rehabilitáció és fizikális medicina klinikája. Az intézmény speciális centrumában a stroke, agy, illetve gerincvelő sérülés következtében kialakuló kóros izomfeszülést botulinum toxinnal, botoxsal kezelik. A terápia még pontosabb és hatékonyabb alkalmazását teszi lehetővé a nemrégiben beszerzett modern technológia, jelentősen javítva a betegek mozgásképességét és életminőségét tudatta az egyetem. A spasticitás az idegrendszer sérülése miatt kialakuló állapot, az izmok kórosan feszessé, görcsössé, majd merevvé válnak, emiatt a betegek nem tudják megfelelően használni a kezüket vagy a lábukat, ami jelentősen korlátozza a mozgást, az önellátó képességet és rontja az életminőséget. A kóros izomfeszülést, spasticitást a Debreceni Egyetem Klinikai Központ orvosi rehabilitáció és fizikális medicina klinikáján botulinum toxinnal kezelik. A spaszticitás centrumban az orvos esztétikában is alkalmazott botoxsal csökkentik a betegek izomfeszülését, fokozott izomtónusát. Az eljárást ultrahang vezérléssel végzik, amely lehetővé teszi, hogy az injekciót célzottan abba az izomba adják, amely felelős a kóros állapotért. A nemrégiben beszerzett nagy felbontású képalkotást biztosító csúcskategóriás új ultrahangkészülék jelentősen segíti a beavatkozások precizitását, a kezelés hatékonyságát. Oktatási együttműködésről, hallgatói mobilitás támogatásáról, közös szakmai gyakorlatok szervezéséről, valamint nemzetközi pályázati partnerségről írt alá megállapodást a Debreceni Egyetem mezőgazdasági, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar a Pronix Learning nemzetközi képzési szervezettel. A közreműködés keretében első körben 30 indiai hallgató érkezett kéthetes, gyakorlatorientált nemzetközi képzésre az Agrárkarra, olvasható az Unideben. A Pronix Learning 2013 óta India vezető intézménye a nemzetközi szakmai tapasztalatszerzési programok területén. Nitin Thakur, a Pronix Learning ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, céljuk, hogy sikeres mezőgazdasági vállalkozókat neveljenek, akiket saját vállalkozásuk létrehozásában, akár a márkaépítésben, a cégalapítás jogi és adminisztratív kérdéseiben is segíteni tudják. Véleménye szerint a siker kulcsa nem a keményebb, hanem az okosabb munka. A megállapodás aláírásakor elhangzott, a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar, valamint a Pronix Learning együttműködése tovább erősíti a magyar és az indiai agrárszektor közötti szakmai kapcsolatokat. A partnerség a nemzetközi agrárszakmai tapasztalatcsere mellett új hosszú távú képzési lehetőségeket is nyithat az indiai hallgatók előtt. Nyugdíjba vonult a debreceni parancsnok, értesült a Civisír. A napokban ünnepélyes keretek között búcsúztatták el Veres Barna főtörzs zászlóst, a debreceni rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnokát, olvasható a Hajdúbihar vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Mint írják, Veres Barna 1992. november 16-án vette fel először egyenruháját, és azon kevesek közé tartozik, akik szolgálati útjuk során mindvégig közrendvédelmi területen szolgáltak. Csak nem 35 év alatt nagyon sok pályakezdőre rendőr tanulta el tőle a hivatás alapjait. Példamutatása, eredményes munkavégzése miatt többször is dicséretben részesült. Veres Barna főtörzs zászlós nevéhez a több ezer szolgálat során számtalan elfogás és előállítás is köthető. A közterületen szerzett rutinjával és higgadtságával a csibészek is rögvest szint vallottak, ha összefutottak vele, írják a bejegyzésben. Sokszínű programkínálattal várja látogatóit a debreceni nagyerdei szabadtéri színpad, adta hírül az MTI. A musicalektől a koncerteken át a vígjátékokig, a néptánctól az operettig minden korosztály találhat magának kulturális élményt a Békás-tó partján. Június 24-én a Neoton slágerekkel átszűrt Szép nyári nap című musicalt, július közepén Presser Gábor és Stevanoviti Dusán ikonikus darabját, a Padlást a Veresegy Színház mutatja be. A nyár végén a debreceni Csokonai Színház saját produkcióval érkezik a szabadtéri színpadra. Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián közös műve a Pál utcai fiúk című zenés játék Keszég László rendezésében lesz látható.
Június 26-án az Edda Művek szimfonik koncertje érkezik Debrecenbe, június 28-án filmzene koncert várja a közönséget, a legismertebb mozifilmek dallamai idézik meg Hollywood világát a nagy erdő fáj alatt. Július 3-án Kökény Attila és Rakoncai Viktor közös estjét Újra látlak címmel mutatják be, majd július 10-én Charlie lép színpadra Mindenen túl című koncertjével. A humor és a zenei paródia kedvelőit július 17-én az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje várja, augusztus 11-én pedig Dés László koncertje A Mi vagyunk a Grund idézi meg a Pál utcai fiúk dalainak és történetének különleges világát. A nyári színházi kínálatból a prózai előadások sem hiányoznak. Július 13-án Robin Howdon vígjátéka a Szeretőből egy is sok érkezik a Nagy Erdőbe Beleznai Endre rendezésében és a Hangjegy Színház előadásában. Július 29-én az Erkel Színház mutatja be az Ankónai szerelmeseket. Augusztus 30-án az Orlai produkciós iroda Agatha Christie nyomán készült krimie az Éjféltájt borzongatja meg a közönséget Simon Kornél rendezésében. Úrnapján június 7-én ünnepi szentmisét mutatott be Palánki Ferenc megyés püspök a debreceni Szent Anna Székesegyházban. Az egyház Krisztus szentestének és vérének főünnepén az eukarisztia misztériumát, Jézus valóságos jelenlétét ünnepli, aki a kenyér és a bor színe alatt velünk marad, táplál és vezet bennünket az örök élet felé. Homiliájában a főpásztor Jézus szavaiból indult ki, a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Palánki Ferenc megyés püspök idézte Ferenc pápa gondolatát, miszerint korunk embere sokat foglalkozik azzal, hogy ki vagyok, és kevésbé azzal, hogy kiért vagyok. Jézus azonban arra tanít bennünket, hogy mások javára éljünk. Az önzetlen szeretetből fakadó áldozat nem szegényebbé, hanem gazdagabbá teszi az embert, és valódi örömet ad a szívnek. A főpásztor hangsúlyozta, az eukarisztia arra ad erőt, hogy túllépjünk saját elképzeléseinken és önmagunk határain. Krisztus nem csupán valamit hagyott ránk, hanem önmagát adta nekünk, és ma is közöttünk marad a legméltóságosabb oltári szentségben. A szentségimádás csendjében újra és újra rácsodálkozhatunk arra a titokra, hogy maga az Isten lett földi zarándokutunk társa. Új természetközeli oktatási és közösségi tér kialakításán dolgozik Debrecen önkormányzata Józsa település részen, ugyanis közbeszerzési eljárás indult a Klastrompart mentén tervezett tanösvény kivitelezésére. A beruházás nem csupán rekreációs célokat szolgál, hanem szemléletformáló szerepet is betölt, elsősorban a környezettudatosság erősítésére fókuszálva, derült ki a közbeszerzési értesítő június 3-án megjelent számából, írja a HON. A fejlesztés helyszíne a Tócó patak mentén húzódó zöld sáv, amely különleges státusszal rendelkezik, hiszen egyszerre helyi jelentőségű védett természeti terület és a Tócó völgy Natura 2000-es hálózatának része. Emiatt a kivitelezés szigorú természetvédelmi feltételek mellett zajlik majd, és már a szükséges engedélyeket is beszerezték. A Józsai Tanösvény projekt Európai Uniós támogatást kapott a Life Hungary program részeként, amely a levegő minőség javítását szolgáló intézkedések megvalósítását célozza Magyarország több régiójában. Elkészült a Balmazújvárosi úti csomópont, tudta meg a Civishír. Június 5-én megkezdte a kivitelező a Szabó-Lőrinc Csigekert utcai csomópont átadását a forgalom számára, közölte Papp László polgármester. A keresztirányú forgalom visszanyitására a szerződés szerinti határidő előtt kerül sor, ezért kivitelezési munkára és a hozzátartozó forgalomkorlátozásra kisebb korrekciós és javítási munkákra még számítani kell, tájékoztatta a városlakókat a polgármester, aki hozzátette, a csomópont visszanyitását követően pénteken lezárták a Decathlon mögötti átkötő utat a gépjárműforgalom előtt a Liget lakópark lakóinak tett vállalásuknak megfelelően. Itt a jövőben gyalogos és kerékpáros közlekedése lesz lehetőség. Imáron ötszörös bajnok a Deac női futsal csapata, értesült a HON. Szombaton a Dr. Koltai Jenő sportközpontban folytatódott a női futsal NB1 bajnoki döntője. Az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcot a Deac két győzelemmel kezdte, ám az előző héten a TFS-e szépített. Ezúttal 5-1-re diadalmaskodott a Debrecen, így a csapat már 5-5-ször végzett az élen az élvonalban. A lefújás után az aranyérmeket és a trófeát az MLS részéről Kovács Gábor és Merszik Péter adta át, áll a deac.hu-n. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Úrnapján június 7-én ünnepi szentmisét mutatott be Palánki Ferenc megyés püspök a debreceni Szent Anna székesegyházban. Homiliájában a főpásztor Jézus szavaiból indult ki: a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Rámutatott, hogy Krisztus egész élete a másokért való önátadás példája. A keresztény ember hivatása is ez, nem önmaga körül forogni, hanem felfedezni, hogy kiért él.
1: Ahogyan Babits írja az Eukarisztia című versében, úgy ment el, hogy itt maradt. Itt maradt közöttünk, és amikor leülünk csak a csendes templomban, szentségimádásra, akkor elgondolkodhatunk azon, micsoda nagy titok, hogy itt van közöttünk Jézus. Milyen csoda, hogy maga az Isten vándorlásunk társa lett, mellénk szegődött, sőt, táplálni akar bennünket. Ez az a tágasság, amire meghív, hogy ő táplál bennünket, és segít, képessé tesz arra, hogy túlmutassunk önmagunkon, hogy túllássunk az eseményeken, és lássuk meg az örök élet valóságát. Segít, hogy képesek legyünk másokért élni, hogy túlnőjük önmagunkat. Ez a szeretet tágassága. Amikor valaki azt mondja, szeretem az embereket könnyű szeretni. Akik mellettünk élnek, azokat nehéz. Bizony sokszor beleesünk a szeretetlenség csapdájába, mert nehezen viseljük el a mellettünk élők sarkosságát, tulajdonságait. A szeretet tágassága az, hogy mindenkit szeretnem kell, akivel találkozom. Aztán ennél is tovább kell lépni. Amikor szeretnem kell a rosszakat is, nem csak a jókat. Az ószövetségi gondolkodás, Isten szereti a jókat, a rosszakat megbünteti. Jézus mindenkiért meghalt, mindenkiért életét adta, mindenkit szeretett. A jókat, hogy még jobban, jobbak legyenek, a rosszakat, hogy jók legyenek. Sőt, még ennél is tovább ment, amikor azt mondta, hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. De Jézus nem csak a barátaiért halt meg, hanem az üldözőiért is, akik megfeszítették őt. Vagyis neki azok is a barátai voltak, úgy tekint rájuk, mint barátaira. Ez a szeretet tágassága, amire elvezet bennünket az Eukarisztia, az élet kenyere, hogy nekünk is szeretnünk kell mindenkit, jókat, rosszakat, ellenünk támadókat. Erre csak Isten képes, de bennünk képes. Mert Jézus értünk adta az életét, ami azt jelenti, hogy a halált életté változtatta. Az élet tágasságát nyitotta meg előttünk, és ezt az életet táplálja bennünk az Eukarisztia kenyerével és borával, és amikor így úrnapján kimegyünk, és kivisszük az utcára, a világba hitünk nagy titkát, akkor azt mutatjuk meg, hogy Isten itt van közöttünk. És amikor megáldozunk ebben a szentmisében majd két szín alatt, akkor mi magunk is ilyen úrmutatók leszünk. Az életünkkel, a viselkedésünkkel, a szeretetünk tágasságával kell megmutatni azt, hogy Isten itt van közöttünk. Isten itt van bennünk. Ő vezet bennünket életutunkon, hogy eljussunk az örök élet tágasságába. Amen.
0: Az ünnepségről képes összefoglalót olvashat és nézhet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnyn.hu.

0: Olá Szabolcs és Cseke Gábor felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában. A Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisén az egyházfő hangsúlyozta, a világhírű templom nem csupán emlékmű, hanem a keresztény hit és a közösség építés élő jelképe. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak, a keresztel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás, fogalmazott kétnyelvű homíliájában 14. Leó pápa. Az Egyesült Államok ma este nagyon kemény csapást fog mérni Iránra, amelynek haditengerészete, légi ereje, radarai, légvédelme és minden egyéb védelmi rendszere, valamint támadó képességeinek nagy része már nincs többé, írja Truth Social oldalán legfrissebb Iránnak címzett fenyegetésében Donald Trump. Az amerikai elnök bejegyzésében azt is közölte, hogy a nem túl távoli jövőben elfoglalják az Irán olajipari központjának számító Hark szigetet és más olajipari létesítményeket is, majd teljes ellenőrzésük alá vonják az ottani olaj- és gázpiacokat. Hasonlóan ahhoz, ahogyan Venezuelában tettük, ami mind Venezuelának, mind az Amerikai Egyesült Államoknak kiválóan bevált, írta Trump. Teherán nem reagált Trump legújabb kijelentéseire. Lemondott csütörtökön John Healey, brit védelmi miniszter. Healey, aki a munkáspárti kormány 2 évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén, Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal a véleményével indokolta a távozását, hogy a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. Megemlékezést tartottak szerdán a horvátországi Pólában, a haditengerészeti temetőben a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapján. Az eseményen Demcsák Csaba, zágrábi magyar nagykövet elmondta, a sírkövek arra a korszakra emlékeztetnek, amikor a magyarok, a horvátok és az osztrák-magyar monarchia többi népe válvetve védelmezte az Adria partját. Demcsák Csaba felidézte a Szent István csatahajó emlékét is, amely Fiuméban épült és a magyar ipar büszkeségének tartott. Újabb terrorgyanús személyt toloncoltak ki Olaszországból, aki vallási és faji gyűlöletből elkövetett gyilkosságra készült. A sajtó arról számol be, hogy a modénai rendőrség és a csendőrség azonnali hatállyal kitoloncolt Olaszországból egy 32 éves pakisztáni állampolgárt, aki faji és vallási gyűlöletből elkövetett gyilkosságokkal, valamint öngyilkos merényletekkel fenyegetőzött. A nyomozás azt követően indult meg, hogy a férfi május 26-ától kezdődően több fenyegető e-mailt küldött a Modénai Katonai Akadémia hivatalos elektronikus posta fiókjára. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és a kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat, élénk lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igények.

Szent Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 25-től a 30. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Bach H-moll zenekari szvítjének részletét a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
2: Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megáldotta annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
3: A vuila basilica della Sagrada Familia en zakuljönnek kesta beli ciutat.
2: A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a Vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülő félben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretét fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égő csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A kereszt tornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér, ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus,

0: lehetősége megvilágítson minket. Az atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek és értelmet az épületnek, amelyben együtt lakunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretté, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján Gaudira emlékezve köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
1: La bellezza da questo templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo il suo evangelio.
0: E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangélium szerinti élet művészetét. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
2: Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasba nyúló Jézus Krisztus torony tetején a keresztel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szent misét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szent mise előtt a szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan gyúltak fel és hunytak ki. A templom fiúkórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával, előbb a szeretet, aztán a technika, majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
3: XIV. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység, a migráció és a társadalmi

0: gyülekeztettség által érintett környéken található a Szent Augusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szent Atya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú, Renzo kérdésére válaszolva, 14. Leo elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leo pápa. A szenvedés problémájáról szólva a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leo pápa. XIV. Leo pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet. 14. Leo pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából, spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szent Atyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leo pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség, Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
1: Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
0: A Szent Atya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a kanári szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szent Atya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek Szent II. János Pál szavaival olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szent Atya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában. A Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisén az egyházfő hangsúlyozta, a világhírű templom nem csupán emlékmű, hanem a keresztény hit és a közösség építés élő jelképe. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak, a keresztel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás, fogalmazott kétnyelvű homíliájában 14. Leó pápa. Az Egyesült Államok ma este nagyon kemény csapást fog mérni Iránra, amelynek haditengerészete, légi ereje, radarai, légvédelme és minden egyéb védelmi rendszere, valamint támadó képességeinek nagy része már nincs többé, írja Truth Social oldalán legfrissebb Iránnak címzett fenyegetésében Donald Trump. Az amerikai elnök bejegyzésében azt is közölte, hogy a nem túl távoli jövőben elfoglalják az Irán olajipari központjának számító Hark szigetet és más olajipari létesítményeket is, majd teljes ellenőrzésük alá vonják az ottani olaj- és gázpiacokat. Hasonlóan ahhoz, ahogyan Venezuelában tettük, ami mind Venezuelának, mind az Amerikai Egyesült Államoknak kiválóan bevált, írta Trump. Teherán nem reagált Trump legújabb kijelentéseire. Lemondott csütörtökön John Healey, brit védelmi miniszter. Healey, aki a munkáspárti kormány 2 évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén, Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal a véleményével indokolta a távozását, hogy a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. Megemlékezést tartottak szerdán a horvátországi Pólában, a haditengerészeti temetőben a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapján. Az eseményen Demcsák Csaba, zágrábi magyar nagykövet elmondta, a sírkövek arra a korszakra emlékeztetnek, amikor a magyarok, a horvátok és az osztrák-magyar monarchia többi népe válvetve védelmezte az Adria partját. Demcsák Csaba felidézte a Szent István csatahajó emlékét is, amely Fiuméban épült és a magyar ipar büszkeségének tartott. Újabb terrorgyanús személyt toloncoltak ki Olaszországból, aki vallási és faji gyűlöletből elkövetett gyilkosságra készült. A sajtó arról számol be, hogy a modénai rendőrség és a csendőrség azonnali hatállyal kitoloncolt Olaszországból egy 32 éves pakisztáni állampolgárt, aki faji és vallási gyűlöletből elkövetett gyilkosságokkal, valamint öngyilkos merényletekkel fenyegetőzött. A nyomozás azt követően indult meg, hogy a férfi május 26-ától kezdődően több fenyegető e-mailt küldött a Modénai Katonai Akadémia hivatalos elektronikus posta fiókjára. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és a kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat. Élénk lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Adásunkat Dvorzsák Ámol hegedű versenyének 3. tételével folytatjuk. Előadja Jávorkai Sándor és a Szegedi Szimfonikus Zenekar.

Jávorkai Sándor és a Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában hallották Dvorzsák A-moll hegedű versenyének harmadik tételét. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Minden imádságnak, benső imádságnak kell lenni, hogy ne maradjon pusztán az ajkak munkája. Ebben az esetben azonban ez a szó benső tulajdonképpen az imádságnak azt a módját jelzi, amellyel a beszédből a csendbe törekszik. Ami a szemlélődő jelleget illeti, ez csak akkor teljesül, ha megvan benne a készség, hogy a szellemi tevékenységek sokféleségével felhagyjon, és egyszerű, szellemi aktusokra térjen át. Beszélhetnénk meditációról is, de ez a szó sem veszi figyelembe eléggé a csendben és egyszerűségben történő mozgást. Maradna még a kontemplatív ima megjelölés. Elegendő is lenne, hogy mindazt átfogja, amit gondolunk, de ahhoz ezért eléggé meghatározatlan is, hogy biztonsággal használható legyen. A szemlélődő imáról fogunk beszélni, de abban az értelemben, ahogyan azt az előbb kifejtettük. Ennek az imádságnak különleges kapcsolata van az igazsággal, amit meglehetősen pontatlanul szóbeli imának nevezünk, az mindig valami meghatározott mondani valóval fordul Isten felé. Jól lehet, a hit igazságán nyugszik. Mégsem közvetlenül irányul az igazságra, hanem imád, kér vagy hálát ad. A szemlélődés azonban a szent igazságot, magát keresi. Szeretné felismerni, hogy ki is valójában az Isten. Szeretné megismerni az Isten országát. Világosan szeretne látni emberekkel kapcsolatban. Saját létével is szeretne tisztában lenni és helyes képet nyerni a világról. Ez az igazság utáni törekvés azonban nem egyedül az értelem erőfeszítése, hiszen így teológiává vagy filozófiává válna. Ezt a megismerést azonban nem csak az értelem, hanem az egész ember végzi. A képzelő erő a benső világot kifejezően látja, s jelképekkel megvilágítva fogja fel. Az értelem megvizsgálja tárgyát, belehatol, összehasonlít, a részt belehelyezi az egészbe, és megérti az összefüggéseket a részletekből. Az ítélőképesség megkülönbözteti a lényeget az esetlegestől, a célt az eszköztől, értékest az értéktelentől, és mindezekben állást foglal. Belső világunk egésze fordul Istenhez, s így szinte magától alakul ki a kapcsolat, a párbeszéd. Ha helyesen gyakoroljuk a szemlélődő imát, előbb vagy utóbb vágyakozni fogunk arra, hogy egyszerűsítsük önmagunkat. Kezdetben gyakori, hogy az ember mindent átfogó témát választ. Sok szemponttal az elképzelések, megfontolások, elhatározások és feltételezések nagy bőségével. Lassacskán azonban a témák leszűkülnek, de ugyanakkor egyre súlyosabbá válnak. A gondolatok száma csökken, azonban mélységük és termékenységük növekszik. A lelki tevékenységek az egyszerű látás, imádás, Isten felé törekvés, a jelenlét és tudatosság formáját nyerik el. A szavakkal jobban takarékoskodunk. A benső beszéd is hallgatásba megy át, úgy szólván olyan magatartásba, amely a beszéd és hallgatás ősi kettőssége mögött rejlik. Azt a felismerést, amelyről az imént szó volt, nem önmagáért keressük, ha még oly fontos is lenne, hanem azért, hogy cselekvésre indítson. A szemlélődés tehát nem azt kérdezi, hogy mi ez, hanem hogy mivé kell válnia. Nem csak azt, milyen vagyok én, hanem azt is, milyenné kell válnom, mit kell elkerülnöm, mit kell legyőznöm és mit kell megtennem. Az akarat irányt keres. Azon fáradozik, hogy úrrá legyen az életben uralkodó zűrzavaron, és egy jobb, termékenyebb cselekvés számára rendet teremtsen. Épp oly kevéssé vezethet a leegyszerűsödés, elcsöndesedés a valótlan álmok és lényegtelen mozzanatok világába. Valóságtól valóságig fenn kell állnia az összefüggésnek, meg kell lennie Isten és ember között az eleven kapcsolatnak. Az imádkozó embernek közelebb kell kerülnie Istenhez, hogy ebben a közeledésben egyszerűbbé, tisztábbá, lényegibbé váljon. Az az igazság, amelyért a szemlélődő fáradozik, nem közvetlenül az anyagi lét, vagyis a világ szférájába esik, hanem az isteni kinyilatkoztatás területére. Jól lehet, foglalkozhat a szemlélődő ima természetes erkölcsi kérdésekkel is,
vagy a hétköznapi élet eseményeivel, de valódi tárgya az, amit Isten igéje, Krisztus alakja mond nekünk. Ezzel az igazsággal sajátos közösségben van. Isten szemszögéből fejezi ki a világ és az ember legmélyebb lényegét, Isten önkinyilatkoztatásába beleágyazva, mely ismeretlen és elrejtett volt, s először Krisztusban lett nyilvánvalóvá. A teremtett világ és az ember lényege beleépül az ő híradásába a lét értelméről, hogy ezáltal a mindenható ítéletévé legyen az elesett világ felett, és a visszatérés meghívásaként hangzik fel. A kinyilatkoztatás tehát nem azt jelenti, hogy egy magasabb rendű ismeretet nyerünk a világról és az életről, hanem hogy a Szent Isten megszólítja a saját makacságába zárkózott embert, hogy forduljon Isten felé, és próbálja meg létét Isten szava alapján megérteni.

0: Beethoven S-dur vonós négyesének negyedik tételét, a Bartók kvartett játszotta.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
4: A mikrofonnál
0: a bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kövér Tamás, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 14. Leó pápa felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Donald Trump amerikai elnök az iráni infrastruktúra elleni átfogó támadások folytatását helyezte kilátásba, bírálva Irán időhúzó tárgyalási taktikáját. Kelemen Hunor úgy látja, 3 évtizede elmarad a titkos szolgálatok valódi reformja Romániában. Megemlékezést tartottak a horvátországi Pólában, a haditengerészeti temetőben a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapján. XIV. Leó pápa felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. A távirati iroda beszámolójából Kövér Tamás idéz.
5: 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában. A Szent Misén az egyházfő hangsúlyozta, a világhírű templom nem csupán emlékmű, hanem a keresztény hit és a közösség építés élő jelképe. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma. De nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak a kereszttel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás, fogalmazott kétnyelvű homíliájában 14. Leó pápa. Mint mondta, Gaudí hittelteli építészként azzal a vággyal alkotta meg ezeket a tereket, hogy elmesélje az Úr életének misztériumait, egy lelki zarándoklatot felajánlva, amely elvezet a találkozáshoz Krisztussal. A Sagrada Familia Bazilika sokkal több, mint egy emlékmű, ma is egy folyamatban lévő munka, amely emlékeztet minket arra, hogy a keresztény élet mindig egy utazás, mert ez egy olyan feladat, amelyet Isten visz véghez, mondta mindenről a Szentatya. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét még 1882-ben tették le. A katalán modernizmus jelképének számító, a gótikus és a szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. 14. Leó pápa egyhetes spanyolországi útjának következő állomása a Kanári-szigeteken lesz.
0: Megújította fogadalmát a Szeger-Csanádi Egyházmegye papsága Gyulán, írta a Magyar Kurír. A Szeger-Csanádi Egyházmegye papi találkozójának évek óta Gyula ad otthont. A Nádi Boldogasszony templomban Kis Rigó László megyés püspök mutatott be Szentmisét június 9-én kedden délelőtt, melyen a papság megújította fogadalmát, és elvégezték az olajszentelés szertartását is. Az ünnepi esemény középpontjában a közös szentmise állt, és elsődleges célja a közös imádság mellett a paptestvéri közösség megerősítése és az egyházmegyei egység kifejezése volt. Harmadszor rendeztek keresztény zenei találkozót Alsó-Szent Ivánon, írja a Magyar Kurír. 2024. augusztus 10-én rendezték meg először az Egy Húron című keresztény zenei találkozót, ami idén június 6-án már harmadik alkalommal folytatódhatott. A programot koncelebrált szentmise zárta, melyet a rendezvény fővédnöke Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök mutatott be. Homiliájában a püspök arra emlékeztette az egybegyülteket, hogy az úrnapja ünneplése nagyon fontos, hiszen ahogy az evangéliumban is elhangzott, mi az oltári szentségben az élet kenyerét kaptuk meg Krisztustól. Donald Trump amerikai elnök az iráni infrastruktúra elleni átfogó támadások folytatását helyezte kilátásba, bírálva Irán időhúzó tárgyalási taktikáját, a szerkesztő összefoglalója.
5: Trump elnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban közölte, közelebb került ahhoz, hogy támadást rendeljen el iráni hidak és erőművek ellen. Úgy fogalmazott, volt esélyük, hogy aláírjanak egy megállapodást és túléljenek, és hozzátette, hogy a béke megállapodásról szóló egyeztetéseken kevés előrelépés történt. Donald Trump a Truth Social platformja internetes bejegyzésében még úgy fogalmazott, hogy idézem, túl hosszú ideje tárgyalnak egy megállapodásról, ami nagyszerű lett volna a számukra, most megfizetik ennek árát. Az elnök egyúttal csodának nevezte, hogy a hétfőn lezuhant Apache típusú amerikai katonai járőrhelikopter két tagú legénysége túlélte azt, hogy eltalálta a gépet egy iráni drón az ománi partok közelében. Az incidensről azt írta, hogy az iráni drón, idézem, a két pilóta között csapódott a járműbe, de nem robbant fel, aminek köszönhetően a helikopter a vízbe ereszkedett. A két amerikai katonát egy távirányítású, úgynevezett vízi drón segítségével mentették ki a vízből 2 óra elteltével. A fehérházi illetékesek szerdán ugyanakkor azt közölték, hogy a történtek ellenére a tárgyalások folytatódnak Iránnal. Az Egyesült Államok válaszolt az Apache elleni támadásra, és az elnök továbbra is maximális nyomást gyakorolt egy megállapodás létrejötte érdekében, mondta mindenről egy nyilatkozó. Az amerikai haderő az amerikai katonai helikoptert ért incidensre válaszul, washingtoni idő szerint kedden este műveletet hajtott végre iráni célpontok ellen. A közel-keleti térségért felelős úgynevezett középső parancsnokság a CENTCOM bejelentése szerint, idézem, önvédelmi légi csapásokról volt szó. Később közölték, hogy összesen mintegy 20 iráni célpontot támadtak, közöttük légvédelmi és radar létesítményeket.
0: 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, derül ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Az MDI közlése szerint a szerdai kormány ülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Duna híd 100 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. A kormányfő a bejegyzést azzal zárta, hogy csütörtökön 11 órakor részletes tájékoztatást adnak a kormány döntéseiről. Kelemen Hunor úgy látja, 3 évtizede elmarad a titkos szolgálatok valódi reformja Romániában. Gáspár Sándor jelenti.
6: A román titkos szolgálatok militarizált működése, a gyenge parlamenti ellenőrzés és a civil vezetők hiánya továbbra is megoldatlan probléma Romániában, jelentette ki Kelemen Hunor az Outsider Politik című műsorban. A titkos szolgálatok kérdése nemzetbiztonsági gondként merült föl most, hogy múlt pénteken ukrán drón jutott be a konstancai kikötő folyékony gáz termináljához. A hatósági mentegetődés szerint amiatt, hogy Romániának nincs fejlett megfigyelő rendszere. Kelemen Hunor szerint a román titkosszolgálatoknál a demokratikus kontroll nem elég erős. A szolgálatokat a régi struktúrákra építették, az akadémiát, a képzést is a korábbi rendszer örökségére alapozták, mondta az RMDS elnöke. Kijelentette, egyetlen államfő sem tett érdemi lépést ezen a téren. Vagy nem tudták, mit kellene tenniük, vagy nem akarták megtenni. Külön problémának nevezte, hogy évek óta nincs civil vezető bizonyos szolgálatok élén. Emlékeztetett rá, hogy 2014-ben ő azért távozott a kormányból, mert ugyan miniszterelnök helyettes volt, de előzetesen nem is tájékoztatták, hogy Románia a civil kezdeményezés a Minority Safe Pack ellenében szállt perbe, és amikor magyarázatot kért, azt a választ kapta, hogy ez a döntés született. Az RMDS elnöke szerint ez az eset jól mutatja, hogy a román állam működésében időnként még magas politikai szinten sem teljesen átlátható, hogyan és hol születnek meg bizonyos döntések. Kelemen Hunor úgy látja, Románia 2026-ban is ugyanazokkal az alapvető problémákkal küzd a titkosszolgálatok működése és ellenőrzése terén, amelyek a kommunista rendszer leváltása után is jelen voltak.
0: Változnak a külföldi diákok által vásárolható bérletek használatának feltételei a Budapesti Közlekedési Központ járatain június 15-től, közölte a vállalat az MTI-vel. A közlemény szerint a külföldi államok diák igazolványaival rendelkező diákok közül június közepétől csak a magyarországi lakcímmel is rendelkezők használhatják a kedvezményes diák Budapest bérletet. Megemlékezést tartottak szerdán a horvátországi Pólában, a haditengerészeti temetőben, a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapján. A megjelent beszámolókból Kövér Tamás idéz.
5: Az eseményen Demcsák Csaba, zágrábi magyar nagykövet elmondta, a sírkövek arra a korszakra emlékeztetnek, amikor a magyarok, a horvátok és az osztrák-magyar monarchia többi népe válvetve védelmezte az Adria partját. Demcsák Csaba felidézte a Szent István csatahajó emlékét is, amely Fiuméban épült és amelyet a magyar ipar büszkeségének tartottak. A nagykövet beszédében azt mondta, Közép-Európa és a világ ma ismét viharos vizeken hajózik. A szomszédságban dúló fegyveres konfliktusok és a távolabbi térségek politikai feszültségei pedig arra figyelmeztetnek, hogy a béke, a biztonság és a stabilitás nem magától értetődő adottság. Hozzátette, Magyarország és Horvátország ma nem csak szomszédok, hanem NATO szövetségesek és Európai Uniós partnerek is. A koszorúzás szerinte annak kifejezése is, hogy Közép-Európa népei képesek tanulni a történelemből. A Szent István csatahajó elsüllyedésének 90. évfordulóján 2008. októberében magyar búvárok emléktáblát helyeztek el a csatahajó maradványainál. A magyar ipar és hadtörténet kiemelkedő alkotása a Nyíltengeren, 65 méter mélyen, fedélzetével lefelé fordulva fekszik a tengerfenéken. A hajó elsüllyesztésekor 89 magyar tengerész veszítette életét a hullámsírban. Az országgyűlés 2017-ben, június 10-én a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapjává nyilvánította, és felkérte a kormányt, hogy állítson emlékművet a pulai haditengerészeti temetőben. Azóta minden évben koszorút helyeznek el a táblánál a hősi halált halt magyar haditengerészek emlékére.
0: Tanácskozást szervezett Lannert Judit felkérésére Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási főtanácsadója. Ezen egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit, tudatta internetes oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. A katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők egyetértettek, az adatvezérelt gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, valamint a hátrányos helyzetű tanulók támogatásának fontosságában. Szó volt a hittan oktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről és a tanulók tapasztalatainak a döntéshozatalba való becsatornázásáról. Lannert Judit és Rubovszky Rita külön megbeszélésen tisztázta a sajtóban megjelent félreértéseket, eloszlatva minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású iskolákat vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni. A közeljövőben folytatjuk a párbeszédet, és közös érdekek mentén fogunk mindezekről egyeztetni, ahogyan minden más oktatási témában is folyamatos párbeszéd zajlik a szakmai és társadalmi csoportokkal, zárta közleményét Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Közlekedési hírek következnek.
7: A fővárosban mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható burkolatjavítás miatt. A 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lövöldetéren a Király utca felé útszűkületre kell számítani,

0: miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. Rákos állomáson karbantartást végeznek, emiatt az új szászi vonal elővárosi szakaszán a megszokotthoz képest néhány perces eltéréssel közlekednek a vonatok. Ma éjszaka karbantartást végeznek Rákos rendező állomáson. Az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon több esti és korahajnali vonat helyett pótlóbusszal kell átszállni. A napközbeni járatokat a változás nem érinti. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, Mavinform.
1: A várható időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és a kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat. A déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrehet. Élénk lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 14. Leó pápa felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Donald Trump amerikai elnök az iráni infrastruktúra elleni átfogó támadások folytatását helyezte kilátásba, bírálva Irán időhúzó tárgyalási taktikáját. Kelemen Hunor úgy látja, 3 évtizede elmarad a titkosszolgálatok valódi reformja Romániában. Megemlékezést tartottak a horvátországi Pólában, a haditengerészeti temetőben, a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapján. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kövér Tamás, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Multidéző, Zsoldos Szilviát hallják.
6: Ma 2026. június 12-e péntek van. Jézus Szent Szíve ünnepe. Ma a villők ünneplik névnapjukat. A villőnői név újabb keletű névalkotás. A villőzés a régi magyar tavaszi téltemető népszokás során énekelt versekben fordult elő. A szó eredete ismeretlen, jelentése esetleg lomb vagy tündér. 360 éve 1666. június 12-én hunyt el Lippai János botanikus, gazdasági és kertészeti író, az első magyar nyelvű kertészeti szakkönyv szerzője. Bátyja az esztergomi érsek pozsonyi udvarában élt, és az ott lévő híres pozsonyi kertről írta az első magyar nyelvű tudományos kertészeti művet, a Pozsonyi kertet. Ő volt az első magyar pomológus, azaz gyümölcstermesztési szakember, aki 100 gyümölcsfajtát írt le saját megfigyelései alapján. Munkássága volt az első kísérlet Magyarországon a mezőgazdasági, valamint a kertészeti elmélet és gyakorlat összeegyeztetésére. Főműve 2 évszázadon át az egyetlen ilyen témájú magyar nyelvű szakkönyv volt, ami nyelvtörténeti szempontból is érdekes. 150 éve 1876. június 12-én lett Nyíregyháza Nagykálló helyett az akkori Szabolcs vármegye székhelye. Nagykálló 1747-től töltötte be ezt a tisztet. Nyíregyháza jelenleg az Észak-Alföld második legnagyobb települése, a Nyírség és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye központja. 20 éve ezen a napon halt meg Illés György, kétszeres Kossuth díjas filmoperatőr, kiváló művész, a magyar mozgókép mestere. 1935-ben világosítóként került a film szakmába, később segédoperatőrként, majd 1946-tól operatőrként dolgozott. Kezdetben híradókat és dokumentumfilmeket, 1949

0: Eztől pedig játékfilmeket forgatott. Több mint 100 filmben dolgozott. Stílust teremtett a Ház a sziklák alatt, valamint az Isten hozta Őrnagy úr című magyar filmek fényképezésével. Pályájának kiemelkedő alkotásai még az 1965-ben elkészült 20 óra, az 1975-ös Legenda a nyúlpaprikásról, valamint az 1980-ban készült Fábián Bálint találkozása Istennel. Ő indította el az operatőri képzést a Színház és Filmművészeti Főiskolán, ahol nemzedékek sorát tanította a filmfényképezés tudományára, s tanítványai közül sokan világhírnévre tettek szert. Illés György 2005-ben elnyerte a Magyar Operatőrök Társasága életműdíját. 135 éve 1891. június 12-én született Fekete Lajos turkológus. Feldolgozta a török hódoltság korának dokumentumait és összegyűjtötte az egykori budai török levéltár anyagát. Szakmunkái máig pótolhatatlan kézikönyvek. Főbb művei Budapest a török korban, budai török számadás könyvek 1550-től 1580-ig, valamint a hatvani szandzsák 1550. évi adó összeírása. 110 éve 1916. június 12-én halt meg számos hídépítője Zsigmondy Béla. Pesten született 1848. március 7-én. Mérnöki diplomáját a Zürichi Műegyetemen szerezte. 1894-től főleg hídépítéssel foglalkozott. Az ő vezetésével készült a Ferenc József, ma Szabadsághíd, a Margit-szigeti Dunahíd, a Komáromi Kis-Dunahíd és a Csongrádi Tiszahíd. 42 éve 1984. június 12-én érkezett Svájcba II. János Pál pápa hatnapos látogatásra. A pápa részvételével rendezett istentiszteleteken és eukarisztikus ünnepségeken több mint 100 000 ember vett részt. 2002 óta ma van a gyermekmunka elleni világnap a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kezdeményezésére. A gyermekmunka legfőbb oka a szegénység. A megélhetésért munkára kényszerülő gyermekek legtöbbje éhbérért dolgozik, iskolába nem jár, vagy azt nem végzi el. A gyermekmunka világméretű törvényi tilalma ellenére világszerte 160 millió 5-17 év közötti gyermeket dolgoztatnak. 20 éve hunyt el Ligeti György, Kossuth és Wolff díjas zeneszerző, a 20. századi zene egyik legnagyobb magyar egyénisége Bécsben. A Budapesti Zeneakadémián Farkas Ferenc és Veres Sándor tanítványa volt. Népzenei kutató munkát végzett Erdélyben, majd 1950-től 56-ig a Zeneművészeti Főiskolán zeneszerzést tanított. Zenéje egyszer csöndes nyugalmat, máskor gyötrelmes mozgást tükröz. Jó példa ezekre Zenekari atmoszférák című darabja, valamint a két szólistára és két kórusra írt requiemje. Ő szerezte Stanley Kubrick, amerikai rendező, 2001 űr-odüsszeia című filmjének zenéjét is. Számos kitüntetése mellett 2003-ban Kossuth díjat kapott, 2005-ben pedig életművéért megkapta a frankfurti zenedíjat.
1: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
2: Jó reggelt, Jézusom, tiéd ez a napom. Ölelj a szívedre, mert szeretlek nagyon. Add rám áldásodat, minden rossztól védj meg. Áld meg apát, anyát és a testvéreket. Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Jézus szentsége szívének ünnepe van, az Úr Jézus kéri, hogy az oltári szentség ünnepének 8. utáni első péntek legyen külön ünnep. Amikor szívemet tisztelik, nyilvános bocsánat kéréssel adva jóvá tételt neki, és azért végezve a szentáldozást ezen a napon, hogy engeszteljék azokért a méltatlanságokért, amelyek az alatt érik, amíg ki van téve az oltárokon. Testvéreim, ehhez csak annyit szeretnék egyetlen mondattal hozzáfűzni, hogy nagyon gondosan kell egymást, még inkább az isteni szent szívet tisztelnünk ahhoz, hogy figyelmetlenségünkkel ne okozzunk fájdalmat neki vagy magunk szeretteinek. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Templomépítő, elhunyt Krieg au Emil atyáért mutatjuk be a szent áldozatot, kérve az ő lelki üdvét.
2: Uram, irgalmazz!

0: könyörögjünk. Úrunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad reánk. Ott kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelen érezzük. Jézus szentséges szíve, áld meg a közösségünket, és kérünk, hogy hűséges szeretetünk hódolatát mutassuk be neked, így méltó elégtételt adva leroljuk irántad a szeretet és kegyelet kötelességét. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szent lecke Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten ő benne. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban szeretett testvéreim! Szent János apostol lemeri írni Isten a szeretet, aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten ő benne. Lemeri írni, mert ha nem ezt írja Istenről, akkor semmi lényegeset nem tudunk összefoglalni. Isten a szeretet. Az egy Isten azért van három személyben, mert a három személy egymás szeretetében örök élé. Szeretetet soha nem látunk az utcán sétálni. A szeretet nem megtestesült valami, hanem a szeretet megtestesült valaki. És ez a valaki, Jézus Krisztus, az isteni életébe emelte mindannyiunk testi életét is, azáltal, hogy lelkének lelkét adta nekünk, és így megtanított a legeslegfontosabb igazságra, a szeretetre. Miből ismerhető fel egy ember szeretete? Abból, amiből felismerhető Isten irántunk való szeretete. Szent János leírja, hogy abból tudjuk Isten szeretetét, hogy ő elsőként szeretett minket, mikor még bűnösök voltunk. Ugyanez az egyetlen biztos bizonyítékunk arra, hogy szeretet él bennünk, ha elsőként szeretünk. Kit? Csak is az embertársat. Mert az embertárs iránti szeretetünket Istentől tanultuk így, és valóságos Isten életét így tudjuk megélni magunkban, és ajándékozni azt az életet embertestvéreinknek. Éppen ezért az Úr Jézus Krisztus fel is szólít bennünket, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál lelketek. Drága jó testvéreim, így szeretni megpróbáltatást jelent a bűnös ember számára, bárki lett légyen is. És ez a megpróbáltatás, amelyet szeretettel visel és hordoz, az iránt, az ember iránt, akitől ez a megpróbáltatás származik, irgalmat gyakorol. Az irgalmasság egyet jelent azzal, hogy új életet ajándékozok neki. Nem azt az életformát, amelyet gonoszságával megérdemelt volna, hanem a jóságnak, a megbocsátásnak új életét. És így adjuk át egymás számára az Istentől tanult szeretetet. Jézus szentsége szívének ez a kérése, igen, mert Jézus is éppen úgy, mint mi, a szívével látott emberként jól. Már az orvostudomány is jelzi, hogy szívünk érzelmeinek rezdülete nagyon-nagyon sokszor parancsolni akar az agyunknak, s az egész szervezetünket átjárja ez a szeretet, hogyha Isten szeretetében kapunk a szívünk indítására cselekvési parancsot. Befejezésül kérjük az Úr Jézus Krisztust, segítsen bennünket ilyen módon szeretetet tanulni, mert ezt halálunk pillanatáig tanuljuk. Csak a halálunk után vizsgálja meg tanult életvitelünk értékét. Nem mi, az igazmondó Isten. Amen. Testvéreim, forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek szentséges szíve szeret bennünket, és minden ügyünkben gondunkat viseli.
1: Légy Urunk főpásztora, lelki pásztorainknak, szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy szíved szerint vezessék a rájuk bizott nyájat, hallgass meg, Urunk, kérjük téged, hallgass meg minket. Támogasd, Urunk, az államfőket, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket, a béke és a boldogulás felé, hallgass meg, Urunk, kérjük téged, hallgass meg minket. Hajolj le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradtakhoz, és könnyítsd meg számukra az élet terheit. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas szívű legyen a te szent szíved példája szerint. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Elhunyt Emil atyát, atya, szentséges szíveden lelje meg az örök nyugodalmat, hallgass meg, Urunk,
0: kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel lélekkel rád hagyatkozik, és gondviselésedbe veti bizalmát. Maradj vele, éltesd és vezest, szabadítsd meg minden bajtól, árazd el szent szíved áldásával, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, tekints szeretett fiat szívének kimondhatatlan szeretetére, hogy amit most neked felajánlunk, legyen kedves előtted, és bűneinket nyújtson engesztelést. Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő csodálatos szeretetből életét áldozta, s a keresztfán magasba emelve, odaadta önmagát értünk. Majd vér és víz ömlött csepp helyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, amelyekkel egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, mindig örömmel merítve az élet vizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg egyházadat, mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Istenem.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkem befogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a szeretet szentsége gyújtsa lángra szívünket. Ez kössön össze minket mindenkor szent fiaddal, és tanítson meg arra, hogy felismerjük őt testvéreinkben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Isten legyen hálom.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 36 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, fogalmazott kétnyelvű homiliájában az egyházfő. Mint mondta, Gaudi hittelteli építészként azzal a vággyal alkotta meg ezeket a tereket, hogy elmesélje az Úr életének misztériumait. Az egyház mozgósítja erőit a Fülöp-szigeteken a földrengés károsultjainak megsegítésére, írta a Magyar Kurír. A legfrissebb adatok szerint 46 halottja és több mint 130 sérültje van. Mindanao sziget különböző tartományaiban a június 8-án bekövetkezett 7,8-es erősségű földrengésnek. A Fülöp-szigeteki Karitász az első vonalban segít a lakosságnak közvetlen támogatással, első segélyt nyújt. A beszámolók szerint drámai, helyenként apokaliptikus jelenetek fogadták a mentésben segítőket. Számos iskola, lakóház és út gyakorlatilag szinte teljesen megsemmisült. Az áramszolgáltatás és a hírközlés több körzetben teljesen megszűnt, több egyházi épület is megsérült. Megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét Székely János püspök, írta a Magyar Kurír. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi egyházmegyei Karitász fenntartásában működő magvető tanoda, amely az egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti. Az eseményen a főpásztor megáldotta az egykori Fair Play kávézó helyén kialakított új helyiséget, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A legmagasabb szintű riadót rendelte el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja egy izraeli Airbus utasszállító miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A készültségi géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A Gripenek a felszállás után röviddel vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően rádió kapcsolatba léptek a magyar földi irányítással. A vadászgépek a légtér határig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervének megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből. A társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát a labdarúgó világbajnokság csütörtöki nyitó mérkőzésén. A mérkőzést megelőzően a teltházas Azték stadionban látványos ünnepséggel nyitották meg a VB-t. A világbajnokságok történetében először van három házigazdája az eseménynek, és az első kanadai, valamint Egyesült Államokbeli meccsek előtt külön megnyitókat tartanak. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhők és a kevés fátyol felhő mellett. Délután a Dunántúl nyugati részén újra felhősödés kezdődik. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb csapadék. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható. Késő estére döntően 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 40 perc. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál egy sávjárható burkolatjavítás miatt. A 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Mársa utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízvezeték javítása miatt. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utca után lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert csatornát javítanak. Lezárják ma 17 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Németh Luca, BKK Info.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Szegléd vasútvonalon egy korábbi biztosító berendezési hiba miatt várhatóan 7 óráig még 10-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik és onnan is indul. Rákos állomáson karbantartást végeznek, emiatt az újszászi vonal elővárosi szakaszán a megszokotthoz képest néhány perces eltéréssel közlekednek a vonatok. Ma éjszaka karbantartást végeznek Rákos rendezőállomáson. Az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon több esti és korahajnali vonat helyett pótlóbusszal kell átszállni. A napközbeni járatokat a változás nem érinti. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, Mávinform.
0: Lapszemle következik. A brüsszeli elit orra előtt pukkannak majd a pezsgők az amerikai függetlenség 250. évfordulóján, az EU-amerikai viszony egyik mélypontján. Miközben egyre feszültebb a viszony Brüsszel és Donald Trump washingtoni adminisztrációja között, az Egyesült Államok minden idők egyik legnagyobb európai ünnepségére készül a belga fővárosban, írta meg a brüsszeli Politikó. A szervezők hivatalosan mintegy 5000 vendéggel számolnak, ám a Politikó értesülései szerint valójában közel 8000 meghívót küldtek ki politikusoknak, diplomatáknak, katonai vezetőknek és családtagjaiknak. A vendéglistán olyan nevek szerepelnek, mint Bart de Wever, belga miniszterelnök, Mark Rutte NATO főtitkár, vagy Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke. Egy európai nagykövet a lapnak úgy fogalmazott, jelenleg ez Brüsszel legkapósabb meghívója. A grandiózus esemény mögött Bill White, az Egyesült Államok belgiumi nagykövete áll, aki szerint a rendezvény fantasztikus történelmi jelentőségű és felejthetetlen lesz. A szervezésre állítólag 3,6 millió eurót gyűjtöttek össze magánadományokból. A rendezvény idejére Brüsszel egyik legismertebb közparkját teljesen lezárják a nagyközönség elől, akár másfél napra is. A hatóságok szerint erre a fokozott biztonsági intézkedések és a tervezett tűzijáték miatt van szükség. Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök június 16-án kedden részt vesz a G7 csúcs találkozón, hogy helyreállítsa a konszenzust Ukrajna támogatásáról, közölte Emmanuel Macron francia elnök és Heorhi Tihi, az ukrán külügyminisztérium szóvivője. A G7 csúcs találkozó június 15-én hétfőn kezdődik a délkelet-franciaországi Évianban. Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította a tagállamokat, hogy az emberi jogokat helyezzék megbeszéléseik középpontjába. Az ukrán vezető mellett a csúcs találkozóra meghívták Egyiptom, Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek vezetőit is. A találkozó fő témája a közel-keleti háború lesz. Azt is megjegyzik, hogy az EU vezetői kezdeményezni és vezetni fogják a tárgyalásokat a teljes körű háború befejezéséről, miközben Berlinben hangsúlyozzák, hogy minden lépést össze fognak hangolni Washingtonnal, írja az RBC Ukraine. A lapszemlét Kövér Tamás állította össze.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. június 12-e péntek van. A zenés napköszöntőt Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Biksa Levente hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunkban a madárvártában ezúttal a gólyatöcsről hallhatnak. 8 óra 22 perckor a messzelátót, 8 óra 37 perckor architektúra című műsorunkat ajánljuk figyelmükbe. 8 óra 45 perckor a pillanat felvételben az idén 80 éves Bereményi Gézával beszélget Szerdahelyi Csongor. Ebből hallhatnak most egy részletet.
6: Jelenleg a Cseh Tamás

0: 7 óra 51 perc. A következő percekben Jánosi dalma jelentkezik Rómából. Hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: Spanyolországba látogatott 14. Leó pápa. Történelmi jelentőségű, feszült politikai és társadalmi kérdésektől övezett apostoli látogatást tesz a héten Spanyolországban 14. Leó pápa. 15 év után ez az első alkalom, hogy katolikus egyházfő az országba látogat. A hívők százezrei mellett a teljes spanyol törvényhozás és a civil társadalom is feszült figyelemmel kíséri a Szentatya megnyilatkozásait. A pápa június 6-ai megérkezése után azonnal a legkiszolgáltatottabbak felé fordult a Cédia Szociális Központban, ahol a helyi lakosok szállóigéjére utalva nyerte meg a spanyolok szívét. Aki Madridban van, az madridi. Ezért én is úgy állok most közöttetek, mint egy madridi. Köszönöm, Madrid, ezt a fogadtatást, amely miatt

0: egy nagy és csodálatos család részének érzem magam, mondta a Szentatya, megalapozva a látogatás közvetlen hangnemét. Még aznap este 600 ezer fiatal gyűlt össze a Plaza de Limán megrendezett imavirrasztásra. Nekik szóló üzenetében a pápa a remény megőrzésére szólított fel a modern kihívásokkal szemben. Ne engedjétek, hogy a bizonytalan jövő, a munkanélküliség vagy a digitális világ elszigeteltsége elvegye a reményeteket. Ti nem a holnap, hanem a ma egyháza vagytok, fordult a pápa a fiatalokhoz. A látogatás leginkább várt közjogi eseménye a hétfői parlamenti beszéd volt. A pápaság történetében először szólalt meg római pápa a spanyol parlament előtt, ahol a képviselők 7 perces álló tapsviharral és Viva el pápa felkiáltásokkal köszöntötték. A spanyol képviselőházban elmondott beszédében 14. Leó kemény morális tükröt tartott a világ és a törvényhozók elé, hangsúlyozva a törvény igazi célját. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. Egy igazságos és demokratikus társadalomnak az emberi méltóság tiszteletére, az élet védelmére, a békére és a szabadságra kell épülnie. Egy nemzet erkölcsi nagysága mindenekelőtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, megvédeni és szeretni a legtörékenyebb életeket, fogalmazott a pápa, hozzátéve, hogy az életet a fogantatástól a természetes halálig óvni kell. A globális geopolitikai helyzetre és a háborúkra utalva határozottan kijelentette, minden háború fájdalmas vereség. A világ mély szellemi és kulturális válságon megy keresztül. Az igazságosságnak kell korlátot szabnia az erőnek. A spanyol szocialista kormány migrációs politikájára és a Kanári-szigetek felé tartó menekült hullámra reflektálva a pápa kiegyensúlyozott, de határozott humanitárius programot hirdetett meg. Ez a helyzet kétszeres társadalmi igazságossági követelményt támaszt. Egyrészt biztonságos és legális utakat, tiszteletteljes fogadtatást és valós integrációs lehetőségeket kell biztosítani. Másrészt ezzel egyidejűleg elő kell segíteni a saját szülőföldön maradás jogát, dolgozva azért, hogy senkinek se kelljen elhagynia otthonát a béke, a biztonság vagy a méltó életkörülmények hiánya miatt, fejtette ki a Szentatya. A látogatás legmegrázóbb, a nyilvánosság elől teljesen elzárt programjára a madridi nunciatúrán került sor. A Vatikán hivatalos közleményben tudatta, hogy 14. Leó pápa személyesen találkozott a klerikális szexuális visszaélések spanyolországi túlélőivel és áldozataival. A találkozó nem csupán protokoláris gesztus volt. A pápa hosszú órákon át hallgatta a megjelentek történeteit, és az egyház nevében bocsánatot kért a múltbéli elhallgatásokért. Ezzel a lépéssel a Szentatya világos jelzést küldött a spanyol egyházi hierarchiának. A megtisztulás és az őszinte szembenézés nem odázható el tovább. A pápa nem próbálta mentegetni az intézményt. A társadalom és az egyház nem volt mindig a helyzet magaslatán, ismerte el őszintén 14. Leó, amikor bocsánatot kért az áldozatoktól, és a teljes spanyol egyházi hierarchiát az elhallgatások felszámolására és radikális megtisztulásra szólította fel. A madridi események lezárulásával a pápai küldöttség Barcelonába utazik tovább. A katalán fővárosban a hangsúlya a kulturális sokszínűségen, valamint a helyi egyházközösségek és a civil társadalom kapcsolatának erősítésén lesz. A nemzetközi sajtó azonban már most a pápa látogatás utolsó állomására, a június 11-én kezdődő kétnapos Kanári-szigeteki látogatásra fókuszál. Ez a program mélyen szimbolikus. 14. Leó pápa ezzel teljesíti be elődje Ferenc pápa nagy álmát. Az afrikai partok közelében fekvő szigetcsoport az Európába igyekvő migránsok egyik legveszélyesebb útvonalának végpontja. A pápa 2 napot tölt a helyszínen, ahol közvetlenül találkozik a tengeri átkelést túlélő menekültekkel, az áldozatok családtagjaival, valamint a helytálló humanitárius szervezetekkel, hogy a globális figyelmet a migrációs válság legégetőbb emberi drámájára irányítsa.
1: Elhangzott a Szentszéki percek, Jánosi dalmát hallották Rómából.

0: Tommaso Albinoni F-dur obol versenyének részletét Heinz Holliger és a Kamerata Bern előadásában hallották.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Az egyház nem fordíthat hátat egyetlen olyan helynek sem, ahol az éhezés, a szomjazás, az erőszak, a félelem vagy a száműzetés sebet ejt az emberi méltóságon. Hangsúlyozta Leó pápa csütörtökön a Kanári-szigeteken. A vatikáni média beszámolója szerint a Szent Atya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Arginei kikötőben. Az irgalmasság apró gesztusokkal kezdődik, tette hozzá a pápa, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vesznek a mentésben és a befogadásban. Tanúságot téve arról, hogy a konkrét irgalmasság képes megmenteni és képes megváltoztatni életeket. Az egyház mozgósítja erőit a Fülöp-szigeteken, a földrengés károsultjainak megsegítésére, írta a Magyar Kurír. A legfrissebb adatok szerint 46 halottja és több mint 130 sérültje van Mindanao-sziget különböző tartományaiban a június 8-án bekövetkezett 7,8-es erősségű földrengésnek. A Fülöp-szigeteki Caritas az első vonalban segít a lakosságnak közvetlen támogatással, első segélyt nyújt. A beszámolók szerint drámai, helyenként apokaliptikus jelenetek fogadták a mentésben segítőket, számos iskola, lakóház és út gyakorlatilag szinte teljesen megsemmisült. Az áramszolgáltatás és a hírközlés több körzetben teljesen megszűnt, több egyházi épület is megsérült. Megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét Székely János püspök, írta a Magyar Kurír. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi egyházmegyei Caritas fenntartásában működő magvető tanoda, amely az egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti. Az eseményen a főpásztor megáldotta az egykori Fairplay kávézó helyén kialakított új helyiséget, amely a jövőben otthont ad majd a tanodának. A legmagasabb szintű riadót rendelt el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja egy izraeli Airbus utasszállító miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A készültségi géppár azért emelkedett magasba, mert a Tel Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A Gripenek a felszállás után röviddel vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően rádiókapcsolatba léptek a magyar földi irányítással. A vadászgépek a légtér határig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervének megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből. A pécsi vasútvonal karbantartása miatt Simontornya és Dombóvár között pótlóbusz jár csütörtöktől, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. A pótlóbuszok június 23-áig közlekednek. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhők és a kevés fátyol felhő mellett. Délután a Dunántúl nyugati részén újra felhősödés kezdődik, főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb csapadék. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható. Késő estére döntően 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
1: Gólyára emlékeztető fekete-fehér színezetű, hosszú csőrű, hosszú piros lábú parti madár lesz ma a témánk. Orbán Zoltánnal, szervusz Zoli.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is. Na most ez a gólyára hasonlító, tehát hogyha nagyon sok...
1: Emlékeztető, nem hasonlít.
2: Igen,
1: hosszú hát csőre van, csak fekete.
2: Végül is igen, de itt alapvetően...
1: De még a repülése is olyan, mint a gólya, mert így hátra nyújtja a hosszú
2: igen,
1: piros lábát.
2: Igen, azért egy gólyához képest, tehát a bokájáig nem ér. Tehát alapvetően egy ilyen 40 centi magas kis madár, aminek valóban a színe olyasmi mintázatú.
1: Pont ettől aranyos, hogy úgy akar kinézni, mint a gólya, csak nem
2: neve,
1: az.
2: Hogy széki gólya. Azért jók sokszor népi nevek például ez is, mert ebben benne van az élőhelye, és benne van a kinézet. Az eredeti élőhelyet ezeknek a madaraknak a szikes tavak jelentették, amik ugye sekély ideiglenes tavak voltak. Elsősorban a tavaszi, nyári, nyár középi időszakig voltak a sekélyebbek is vízzel borítottak. Voltak állandó, tehát mélyebb, nagy kiterjedésű. Ezek a székek. Szívószék, szappanszék, kígyószék.
1: Szikes igen. Szó is.
2: Na most ez a madár ugye úgy szeret költeni, hogy van egy végtelen víz, néhány centi, 5-6-8-10 centi, és abból a talaj rögök kiemelkednek, mint egy vakontúrás, és azokra szeret fészkelni a vízben bent. Na most ebből következően, ugye mivel az Alföld térségében, homokhátság jelentős részben eltűntek az elmúlt évtizedekben a szikes tavak. A székek ott vannak, a mélyedések ott vannak, csak nincs csapadék. Ugye a csatornázás is elvitte, viszont van egy nagyon érdekes jelenség, amikor voltak jó téli-tavaszi csapadékos évek, és nagy belvízfoltok alakultak ki például a Dunántúlon, amikor sok száz hektárt elöntött a sekélyvíz, és abból ilyen kis torzsák kiemelkedtek, és akkor gyakorlatilag Dombóvár térségében, ahol még látni se lehet, ott egy tavaszon megjelent, mit tudom én, 30 pár. És utána lehet, hogy 50 évig nem is látunk a környéken, csak ugyanakkor jönnek tavasszal a vonulásból a hazaérkező madarak, akkor nem feltétlen megy haza, tehát mit tudom én, mint a fecske, hanem néz lefelé. És akkor azt mondja, de nézd már, hát ez ideális fészkelőhely. És akkor, hogy a szeret kolóniában költeni, akkor az úgy lehúzza az összes többit. De alapvetően egy ritka madár, ugye nem véletlen, hogy fokozottan védett, tehát 250 ezer forint a pénzben kifejezhető érték. Egyébként ugye magyarországi állománya 550 és 680 pár között szokott alakulni évente.
1: Még nem mondtam el a nevét, hogy ez a gólyatöcs. Herman Otto nagy csodálattal írt a madár aránytalanul hosszú lábáról, hogy tulajdonképpen ezzel ő olyan helyekre is be tud lábalni, ahova a többi parti madár nem.
2: Gázló madár.
1: Mit eszik?
2: Bármi mindent, tehát ezeket az apró vízi gerincszeleneket fogyasztott ragadozó életmódot folytat. Egyébként olyan brutális a lába, hogy rossz nézni. Tehát amikor leül a tojó, leül a fészekre, akkor olyan, mint egy nagy létrát hajtana össze, ugye ráadásul a madaraknak nagyon érdekes az anatómia, mert ugye van középen ez a kis bumszli, az az ízület, ami normális állatoknál a térd. Na most az a madaraknál a boka.
1: Hát ez részletesen elmagyarázta a csörgötiból.
2: Igen, igen. Na most ugye azt képzeljük el, hogy van ez a pici ilyen két ökölnyi testi madár, egy ilyen nem tudom én 40-50 centiméter magas fél kisúj vastag lábon, ami középen egyszer csak elkezd összecsuklani, és ahogy ül le a madár, az a háta fölé emelkedik a bokáját. És az egész madár nagyon törékeny, tehát olyan, mint egy ilyen csipke. És akkor ehhez jön az a hihetetlen hosszú, vékony csőre, és akkor nagy tömegbe repül, ugye hosszú, hátra kinyújtott lábbal, egészen hihetetlen. És egyébként nagyon hisztisek, és ha sokan vannak, és mondjuk bemegy egy ragadozó, vagy a madarász, ami szigorúan tilos, tehát mi is csak akkor szoktunk menni, amikor valami nagyon kutatási cél van, akkor olyan felhőként felemelkedik, és akkor olyan felhőkbe ezek a csipkeszerű, finom madarak, és ott káromkodnak az ember feje fölött, az egész egy ilyen nagyon-nagyon fantasztikus dolog.

0: Csernel István a Magyarország madarai című könyvében 1899-ben ír a madár rendkívüli bátorságáról, hogyha a fészkét veszély fenyegeti, éles töcs-töcs kiáltásokkal támad, akár az emberre is, vagy a ragadozóra. Innen jön a gólya töcsnév egyébként, de hogy támad is.
1: Abszolút, hát ugye a tojás óriási érték, a fiókákat még nagyobb elánnal védik, ugye az ilyen földön fészkelő madarak, ilyen öklömnyi például lilék, ilyesmik. Például olyan szárny paneljeik vannak, olyan színe van a szárnyuknak, hogy mondjuk megy arra egy 60 fős afrikai elefánt család, vagy csoport. És ott mennek, és ez az öklömi kis madár felugrik a fészkéről, előre megy 3 métert, és így szétnyitja a legalább 12-12 centiméteres szárnyát az elefánt matróna, ugye a csapatot vezető öreg tehén előtt, és akkor az bölcsen megáll, és kikerülik.
0: Vonul?
1: Honnan vonul, jön? Nagyon érdekes volt, én néhány évvel ezelőtt Kuvaitban voltam, a madarász haverokkal néztük a Kuvaitban telő ritkaságokat, és akkor ott is találkoztunk nagy csapatokkal. A sivatag közepét öntözik, teljesen tudathasat állapot, tehát olyan, mintha belső tolnában sétálna az ember egy gabona földön, és ott van egy tó, és akkor onnan fölemelkedik mondjuk, mit tudom, 500 gólyatöcs, és ott vannak. Ugye az előbb említettem ezt a jó belvizes években nagyon jó állomány alakul ki. Volt egy ilyen legendás beáramlás 2000-ben. Közel 1000 példányra becsülték akkor a magyarországi fészkelő állományt, és például voltak köztük gyűrűs madarak, és azt tudjuk, hogy ezek Portugáliából és Franciaországból származó madarak voltak. Ugye kell az az összeállás, hogy mondjuk ott is nagyon jó, azért hogy jó sikerült a költés, és mondjuk esetleg ott megfogyatkoznak a vizes élőek, és akkor jönnek, keresik a tavaszi vonuláskor a madarak a fészkelőhelyet, vagy esetleg egy olyan erős szél volt, ami arrébb terelte őket, és akkor Magyarországra beáramtak, és utána a következő években nem volt ilyen kedvező a mindenféle háttér feltételnek az együttállás, és akkor ezek eltűntek, és akkor azóta már nincs ilyen hatalmas szám. És hát nyilván, mivel a klímaváltozással a vizes élőhelyek a legkiszolgáltatottabbak, ez nem vetít sok jót előre ezeknek a madaraknak a hosszú távú állomány erősödése kapcsán.
0: Nem csak az éghajlat lehet az ellensége, hanem lehet valamilyen ragadozó. Na most ezekre a szigetekre lehet, hogy a szörmés ragadozók kevésbé mennek be, de én most hallottam meg, hát látom is, apajon is, például a gulipánok között, hogy ott vannak a sztyeppi sirályok, amik megeszik a tojását.
1: Nagyon sok problémája van, hogy egy állomány kezd összeomlani. Ha nagyon kevés az egyed, akkor például a telepeknek a száma is kisebb lesz. Mert ha valahol mondjuk költ 1000 pár, 2000 ilyen madár felemelkedik, és elkezd támadni egy vaddisznót, egy rókát, egy sirályt, akkor az elhúz onnan, mert félelmetes. De már 400 párnál, meg 80 párnál, meg 22 párnál nem működik. És ezzel párhuzamosan változik a körülmény, és ugye Magyarországon hihetetlenül túl tartott a vaddisznóállomány, ez érvényes az aranysakára, meg akár a rókára. És akkor itt vannak ugye a sirályok, ráadásul ugye a sztyeppi sirály is, ez egy olyan sirály, ami nagyon régen elköltözött a tengerparti régióból, és megtanult megélni a szárazföld belsejével. A gólyatöcs, ahol szeret költeni, és a gulipán, ott sekély a víz, 5-10 centi. Na most ide még a vadmacska is be tud menni, ha nagyon akar, nem, hogy egy róka, vagy aranysaká, pláne a vaddisznó, ami jól is úszik, és ez óriási gondot jelent, illetve óriási gondot jelent például Magyarországon drámaian csökkenő vetési varjú, hogyha egy vetési varjú kolónia van, mondjuk egy ilyen megfogyatkozott parti madár fészkelő terület, amik az Alföldön, akkor ott óriási károkat tudnak okozni, mert 2 perc alatt az egészet learatják. Tehát miközben önmagában természetvédelmi problémákkal küzd a vetési varjú, ezeken a helyeken természetvédelmi károkat is okozhat, és akkor ezt ugye meg kéne oldani a természetvédelmi szakmának. De ugye az egész arról szól, hogy ahogy megy tönkre Magyarország környezeti állapota, ahogy tűnnek el a vizes élőhelyek, és a vizes élőhelyekről az egykor a legnagyobb madárállományok közé tartozó fajok tűnnek el és lesznek a piroslábú cankó az egyik legritkább magyarországi madár, akkor előjönnek ilyen teljesen lehetetlen természetvédelmi problémák, hogy oldjam meg. Hát most hogyan tudom meg? Ez rendkívül kemény szakmai vívódást jelent.
2: A Madárvártában Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábbi szóvivőjével beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra. Az eddig elhangzott 170 epizód legutóbbi részei elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston.

0: 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: A tavalyi felújítás után ismét látogatható a Bagi Majori Szent Imre kápolna.
2: Kimegyünk, akkor tetszik látni, hogy ez egy körbe van, egy korláttal, egy nagyon tisztes korláttal, mert aki bátor és föl tud menni oda, innen lehet legszebben látni a kilátást. Tehát, hogyha ez valamikor mindent felújítanak, akkor azt terveztük, hogy meg lehet oldani, hogy aki akarja, onnan, mint más bazilikáknak is fölmennek a tetejére, erre is föl lehet menni.
1: Igen, úgy, ahogy az esztergomi bazilikának is a te kupolájára ki lehet menni, ennek is kupola van.
2: Menni, és csodálatos kilátás van.
1: És innen lehet a harangot is húzni,
2: igen,
1: ahogy látod?
2: Hát a felújítás tervében benne van, hogy villamosítjuk a harangot, de hát még ahhoz kellene pénz.
1: Tehát itt most kézzel húzzák
2: a harangot.
1: Halastórendszer, növényritkaságok, helytörténeti értékek és egyedi szálláshely tervek Kengyel településen.
3: Amiben mi szeretnénk egy kicsit kitűnni, az, hogy akár a kápolnával, vagy a szemben lévő szélmalommal, a kúria épülete, vagy egykori intézőilakkal, olyan építészeti emlékekkel bírunk, amely egyfajta csalogató értékkel bír azok számára, akik eljönnek fürdeni, viszont vágynak egy kicsit a kultúrára. Sajnálatos módon Szolnok vármegye nem igazán gazdag építészeti emlékekben, és Kengyel ilyen szempontból meg egy nagyon jó adottságokkal rendelkező település. Ahhoz, hogyha szeretnénk ide vonzani a turistákat, a szálláshelyeket is kell fejleszteni. Az egykori Harkányi kúria szintén megújult, ott már lett egy szálláshely kialakítva, viszont most nemrég kaptunk egy nagyon érdekes felajánlást David Merlintől, a híres szabaduló művésztől. Két darab cirkuszi kocsit kaptunk, amelyek századfordulós stílus mutatnak. Ezeket szeretnénk minél hamarabb felújítani, és szálláshelyeket kialakítani benne. Úgy gondolom, ez egy nagyon, hát nem igazán minden nap, és egy nagyon exkluzív szálláshelynek tekinthető. Tehát a túraközpontban lehetőség van a főzés, illetve a tisztálkodás, és akkor kicsit így a cirkusz világát, századfordulós, tehát 1900-as évek cirkuszi világát megidézve szeretnénk majd ezeket a kocsikat is berendezni, meg majd stílusosan felújítani.
1: Bejárjuk az Alföldi Kunhalom 4-szintes, 15 méter magas Zsindely fedeles szélmalmát.
4: 1850-es években épült a malom, pontos dátumát nem ismerjük, és egészen 1945-ig működött, tehát addig még kiszolgálta a település lakosságát.
1: Egyértelműen szélmalomként épült.
4: Egyértelműen szélmalomnak készült, hát el kell mondani, hogy ez egy 4-szintes épület. Itt a fő szerepe a molnának volt. Tehát az együtt élt a malommal, mert ő neki itt kellett lennie, amikor figyelt állandóan a széljárást, és akkor ő neki a vitorlát már ahhoz kellett igazítani.
1: Utazási műsorunkban a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei településre Kengyel, Bagi Majorba látogatunk. Ezekkel várom Önöket hamarosan a messzelátóban.
0: Szent Irmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Az egyház nem fordíthat hátat egyetlen olyan helynek sem, ahol az éhezés, a szomjazás, az erőszak, a félelem vagy a számbüzetés sebet ejt az emberi méltóságon, hangsúlyozta Leó pápa csütörtökön a Kanári-szigeteken. A vatikáni média beszámolója szerint a Szentatya június 11-én délelőtt a migránsokat befogadó szervezetek képviselőivel találkozott az Arginegini kikötőben. Az irgalmasság apró gesztusokkal kezdődik, tette hozzá a pápa, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vesznek a mentésben és a befogadásban, tanúságot téve arról, hogy a konkrét irgalmasság képes megmenteni és képes megváltoztatni életeket. Megáldotta a szombathelyi magvető tanoda új épületét Székely János püspök, írta a Magyar Kurír. Június 10-én tartotta tanévzáró ünnepségét a szombathelyi egyházmegyei karitász fenntartásában működő magvető tanoda, amely az egyházmegye területén élő hátrányos helyzetű családok gyermekeinek oktatását és nevelését segíti. Az eseményen a főpásztor megáldotta az egykori Fairplay kávézó helyén kialakított új helyiséget, amely jövőben otthont ad majd a tanodának. A pécsi vasútvonal karbantartása miatt Simontornya és Dombóvár között pótlóbusz jár csütörtöktől, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. A pótlóbuszok június 23-áig közlekednek. A társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát a labdarúgó világbajnokság csütörtöki nyitómérkőzésén. A mérkőzést megelőzően a teltházas Azték stadionban látványos ünnepséggel nyitották meg a VB-t. A világbajnokságok történetében először van három házigazdája az eseménynek, és az első kanadai, valamint Egyesült Államokbeli meccsek előtt külön megnyitókat is tartanak. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhők és a kevés fátyol felhő mellett. Délután a Dunántúl nyugati részén újra felhősödés kezdődik. Főként északkeleten-keleten fordulhat elő kisebb csapadék. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható. Késő estére döntően 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Nyolc óra 33 perc, közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton az Illatos útnál, valamint a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Gergely utcánál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetis-György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert csatornát javítanak. Lezárják ma 17 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Lapszemle következik. A brüsszeli elit orra előtt pukkannak majd a pezsgők az amerikai függetlenség 250. évfordulóján, az EU-amerikai viszony egyik mélypontján. Miközben egyre feszültebb a viszony Brüsszel és Donald Trump washingtoni adminisztrációja között, az Egyesült Államok minden idők egyik legnagyobb európai ünnepségére készül a belga fővárosban, írta meg a brüsszeli Politikó. A szervezők hivatalosan mintegy 5000 vendéggel számolnak, ám a Politikó értesülései szerint valójában közel 8000 meghívót küldtek ki politikusoknak, diplomatáknak, katonai vezetőknek és családtagjaiknak. A vendéglistán olyan nevek szerepelnek, mint Bart de Wever, belga miniszterelnök, Mark Rutte NATO főtitkár, vagy Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke. Egy európai nagykövet a lapnak úgy fogalmazott, jelenleg ez Brüsszel legkapósabb meghívója. A grandiózus esemény mögött Bill White, az Egyesült Államok belgiumi nagykövete áll, aki szerint a rendezvény fantasztikus történelmi jelentőségű és felejthetetlen lesz. A szervezésre állítólag 3,6 millió eurót gyűjtöttek össze magánadományokból. A rendezvény idejére Brüsszel egyik legismertebb közparkját teljesen lezárják a nagyközönség elől, akár másfél napra is. A hatóságok szerint erre a fokozott biztonsági intézkedések és a tervezett tűzijáték miatt van szükség. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök június 16-án kedden részt vesz a G7 csúcs találkozón, hogy helyreállítsa a konszenzust Ukrajna támogatásáról, közölte Emmanuel Macron francia elnök és Heorhi Tihi, az ukrán külügyminisztérium szóvivője. A G7 csúcs találkozó június 15-én hétfőn kezdődik a délkelet-franciaországi Évianban. Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította a tagállamokat, hogy az emberi jogokat helyezzék megbeszéléseik középpontjába. Az ukrán vezető mellett a csúcs találkozóra meghívták Egyiptom, Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek vezetőit is. A találkozó fő témája a közel-keleti háború lesz. Azt is megjegyzik, hogy az EU vezetői kezdeményezni és vezetni fogják a tárgyalásokat a teljes körű háború befejezéséről, miközben Berlinben hangsúlyozzák, hogy minden lépést össze fognak hangolni Washingtonnal, írja az RBC Ukraine. A lapszemlét Kövér Tamás állította össze.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 37 perc. A híres Vasili Szék dedikált könyvek és Breuer Marcel nyaralójában készült fényképek is láthatók a Walter Rózsi villában. A Breuer, Goldfinger és más magyarok brutalista építészetünk itthon és odá című kiállítás kísérő tárlatán. A 2025-ben megszerzett és Magyarországra hozott Breuer gyűjtemény egyes darabjairól beszélgettünk a kurátorral, Sebestyén Ágnes Anna művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmúzeológusával a 16 órai hírek után kezdődő Architektúra című műsorunkban.
3: Följöttünk a Breuer, Goldfinger és más magyarok brutalista építészetünk itthon és oda át című kiállításba a Walter Rózsi villába, és ebben a kis terasz részben egy újabb Breuer együttes, mondom inkább így. Ezt is láthattuk a fényképeken lent?
4: A lenti fényképeken valamennyire lehet látni, hogyha valaki szemfüles. Van egy kép, amin a Breuer család éppen ebédel vagy vacsorázik, tehát egy vendégséget látunk a képen, és ez az asztal, az asztalnak a kőlapja látható a fotón. Viszont itt nagyban kinagyítottunk egy olyan képet, amin látható Breuer a feleségével, a Breuer nyaralónak a teraszán, amint emellett az asztal mellett ülnek. Ugye azért is helyeztük el ezt itt, ugye most a villának az első emeletén vagyunk, ez a villának a téli kertje, tehát próbáltuk hasonló pozícióba helyezni az asztalt, ahogy egykoron is volt, illetve a másik szempontunk az az volt, hogy ugye ez már a brutalizmus kiállításnak a szintje, és hát olyan, hogy brutalista bútor olyan nem nagyon van, viszont ha ránézünk erre az asztalra, ami ugye ilyen beton elemekből áll, egy masszív kőlappal, ez azért úgy beleillik a brutalizmusnak a vizualitásába, úgyhogy ezért is helyeztük el ezt az asztalt itt, konkrétan a brutalizmus kiállítás mellett.
3: A szék, ami az asztal mellett van, az viszont nem az, amiben ülnek a fényképen. Gyakorlatilag ilyen falapokból, lécekből összeeszkábált székről van szó.
4: Igen, ezt a széket nem is Breuer Marcel készítette, hanem a fia, Breuer Tamás ácsolta, és két ilyen szék volt egyébként a nyaralóban, amiként tényleg nagyon-nagyon egyszerű, ilyen spontán készült szék, amilyen tényleg fadeszkákból van összeácsolva. Valószínűleg nem is túl kényelmes egyébként, de nagyon-nagyon jól illik az asztalnak a világához.
0: A 16 óra 4 perckor kezdődő Architektúra című műsorban a Walter Rózsi villában látható Breuer Marcell kiállításról beszélget a szerkesztő Gyarmati Dóra, a tárlat kurátorával, Sebestyén Ágnes Anna művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmúzeológusával.

0: 8 óra 45 perc. Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Bereményi Géza, író, filmrendező, dalszövegíró a beszélgetőtársam. Idén az év elején töltötte be 80. életévét, ebből az alkalomból kértem tőle beszélgetést. Évtizedekig voltatok szinte testvérek, úgyhogy Tamással és a gyermekeitek a dalok, amelyek ma legalább annyira népszerűek, mint gyermekkorukban. Számodra mit jelent ez? Mert tényleg hát filmrendező vagy, forgatókönyvíró vagy, elsősorban író vagy, ez olyan mellékterméknek tűnhetett egy ideig az életedben, de talán legtöbben mégis, mint a Cseh Tamásnak írt szövegek alkotója vagy számon tartva.
2: Erre frappáns választ tudok adni. Jelenleg a Cseh Tamás fiának, édes egyetlen fiának, Cseh Andrásnak írok dalszövegeket, aki egészen másmilyen, mint az édesapja, és már én is másféle dalszövegeket írok neki, mint a Tamásnak, hisz vala több évtized után találkoztam vele, a Cseh Andrással, de hát azt jelenti, hogy többet tudok az édesapáról, mint a fiúról. Többet tudok, és másféle dalszövegeket írtam, én is megváltoztam azóta, de hát úgy mondhatnám, hogy az a misztikus dolog az egészben, hogy ugyanakkor a fiának írok, csak egészen más

0: egy késő éjszaka néptelen utcáról átkiabált a velem lévő Szentjóbi Tamásnak, hogy Tamás, hova mész, egy taxiból kiszállva, mert meglátta Tamást, és Tamás mondta, hogy beülünk valahova. Mutatott rám egy éjszaka nyitva tartó sörözőbe, és akkor a Tamás fizetett, és míg átjött, megkérdeztem a Szentjóbi Tamástól, hogy ki ez? És akkor azt mondta, hogy ez a Cseh Tamás. És kérdeztem egyébként, és azt mondta, egyébként egy őrült. Na, ez nekem nagyon tetszett.
1: Egy jó belépője volt.
0: És kíváncsi lettem arra az őrültre. Mikor átérkezett és beültünk, akkor utána a Szentjóbi Tamást hamarosan elment, és én bekéreckedtem a Tamásnak az akkori kölcsönlakásába.
1: Iskola utca 35B.
0: Igen. És körülnézvén azt mondtam, hogy én ide szeretnék költözni, mert nagyon rossz az albérletem. És akkor a Tamás bizalmatlan lett, mint később elmondta, a belül is besúgónak nézett, ráállított embernek, de a Szentjóbi garantálta, hogy én nem vagyok besúgó.
1: Szentjóbi egy avantgárd művész volt, egy fiatal
0: igen,
1: ember.
0: És szintén besúgók által zaklatott ember volt, és aztán ott laktam jóval több, mint egy évig, majdnem két évig, és aztán más újabb albérletbe költöztem, de addigra már rengeteg dalt írtunk, mert majdnem minden nap megírtunk egy vagy két dalt, hogy mutass Tamás egy dallamot is, és írtam rá rögtön szöveget, szinte az élőbeszéd sebes.
1: Ezekben a hónapokban Cseh Tamás az Üllői úton egy általános iskolában rajztanár, te pedig azt hiszem dramaturgként dolgozhattál már a filmgyárban?
0: Igen.
1: Talán az első koncerteteken, ahol a Tamás megmutatkozott a Párizs kertben, Baksa Sós kísérő, vagy a Keksz együttes kísérő zenekaraként Cseh Tamás a Desiree-del énekelte. Nagyon emlékszem
0: rá. Az volt a legeslegeső.
1: Az volt a legelső. Itt a főutcából nyíl a Párizs kert.
0: A Tamással, tehát mutass egy dallamot, és mutatott egy franciás dallamot, francia halandzsa szöveggel, és akkor én, ahogy mondtam, az élőbeszéd sebességével leírtam az Ócska cipőt egy este, már oly vastagon lett a sár, hogy végül megállt csak bámult Desiree. Desiree így sotogott, stb. Utána oda tettem elé, a Tamás elé, és azt mondtam, hogy akkor énekeld ezt vissza. És visszaénekelte, és közben változott meg a véleménye rólam, hogy egész biztos nem lehetek besúgó, egész biztosan, és utána azt mondtam, hogy akkor írjunk még egy dalt. És írtam még egy, mutatott egy másik dallamot, arra írtam, és akkor mondtam azt, hogy akkor én ide is költöznék, tudod? És akkor naponta írhatnánk legalább egy dalt.
1: Egy dolgot még kérdeznék. Igen. A Hídember. Tehát amiben te belenyúltál, az mind értéket teremtett, mert annyi semmi film jött óriási pénzekből össze az elmúlt évtizedekben, de a Hídember megért minden pénzt.
0: Én csak a saját forgatókönyveimből rendeztem a filmeket, és a stábot nagyon jól tudtam instruálni mindjárt az elején, mert sokkal többet tudtam a forgatókönyvről és az anyagról, mint bárki más, és mindegy egyes jelenetnek az összes csínyát, bínyát tudtam. Színészeket is tudtam instruálni már.
1: Minden tudtál a filmről. Én nagyon emlékszem rá a Andrzej Vajdának a Menyegzője.
0: Igen.
1: Ami az egész versben van, Vispiánszki, azt hiszem, és te magyarítottad azt is, hát gyönyörű volt.
0: Igen.
1: Amit ott letettél az asztalra szintén.
0: Az a lengyeleknek a legkedveltebb és a nemzeti drámájuk tulajdonképpen, ez a Vispiánszki darab, és versben beszélnek benne, és nem tudta senki sem
1: magyarítani,
0: úgyhogy rám bízták, és akkor onnantól kezdve már a rendezője is, a szinkron rendezője is. Én lettem, úgyhogy így lettem szinkron rendező is a későbbiekben. A rengeteg foglalkozásom közül ez az egyik, a szinkron rendező.
1: Bereményi Géza íróval beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

a nyugat, szép nyugat, szép vadnyugat. Rég ajánlom én, s lám itt van szegény, ó, én szegény kis hazám,

0: anyukám, nézz ide, nézz ide rám. Öreg lett kisfiad, a vad nyugat miatt. Jánosom és kadarom, én a szemem lehunyom, és szemhéjam alatt látok sztárokat.
1: Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a technikus Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.
0: És endig orholt.

Hé, magyarok, magyarok! A koncept már régen halott. Szegények lesztek bizony, úgy, ahogy voltatok.

0: könnyű fekvésben is szól.
1: Amerre én elmegyek a kertünk alatt, látom a virágokat. Mondom nekik, ti virágok, bizony nekünk ez a korszak maradt.
0: És édes haver Bob Dylan, picike szádat puszilom én.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
5: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Egy vak kislány mutatta be Leó pápának a Sagrada Familia Jézus tornyát, számolt be a Magyar Kurír. Június 10-én este a Szent Atya a barcelonai Sagrada Familia bazilikához utazott, hogy szentmisét mutathasson be, és megáldja a nemrég befejezett Jézus Krisztus tornyot. Érkezése után Leó pápa a bazilika legmagasabb tornyáról, 6. Fülöp király és Letícia királyné társaságában kapott ismertetést egy vakon született kislánytól, a 13 éves Valentinától. A 172 méter magas Jézustorony makettjét a Sagrada Familia azért készítette, hogy Gaudi alkotását a vakok számára is hozzáférhetővé tegyék. A köznevelés aktuális kihívásairól és fejlesztési lehetőségeiről tárgyalt az oktatási és gyermekügyi miniszter Rubovszky Ritával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójával és az Egyházi Oktatási Fórum képviselőivel. Erről Lannert Judit közösségi oldalán számolt be csütörtökön. A beszámoló szerint a résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás fontosságában. Szó volt a hittanoktatás kérdéseiről is. A Rubovszky Ritával folytatott külön megbeszélésen tisztázták a félreértéseket arról, hogy az egyházi fenntartású iskolákat vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni, írta a miniszter. Megállapodtak abban, hogy folytatják a párbeszédet. A minisztérium elengedhetetlennek tartja a szakma bevonását kultúrpolitikai kérdésekbe, írta Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a közösségi oldalán, miután egyeztetést folytatott a Széchenyi Művészeti és Irodalmi Akadémia képviselőivel. A megbeszélés célja egy párbeszéd elindítása volt, amely a magyar kulturális és művészeti élet megújítását, szakmai alapokra helyezését és nagyobb autonómiáját szolgálja, hangsúlyozta a miniszter. 300 éves orgonák szólalnak meg a Pannonhalmi főapátsági könyvtárban a múzeumok éjszakáján, tudatta a főapátság az MT-vel. Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án a Pannonhalmi főapátság mintegy 300 éves orgonáját a főapátsági könyvtárban. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora az itáliai mesterektől, németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót. A bányakatasztrófa által sújtott székelyföldi település lakosai iránti szolidaritásból Parajdon szervezik meg június 12-től 14-ig a közösség napjait az Erdélyt átszelő Via Transilvánica turista útvonal működtetői, számolt be az MTI. A találkozó fő témája a biztonság lesz. Az Erdélyt északkeletről délnyugatra átszelő, gyalogosan lóháton vagy kerékpárral bejárható 1600 kilométeres turistaútvonal kiépítői szerint az idei Via Transilvánica napok helyszínválasztásával a helyi közösséget szeretnék támogatni. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhők és a kevés fátyol felhő mellett. Délután a Dunántúl nyugati részén újra felhősödés kezdődik. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb csapadék. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható. Késő estére döntően 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc, messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok, Szent Irmai Ágnes vagyok. Külső megjelenését tekintve egyik hazai bazilikánkat idézi a Bagi Majori Szent Imre kápolna. Mögötte halastórendszer húzódik, gazdag halállománnyal és madárvilággal. Az út túloldalán kúria épület, benne turisztikai központ és helytörténeti gyűjtemény található. És végül, de nem utolsó sorban a település éke, egy kunhalom tetején álló és a tájképet már távolról meghatározó szélmalom. Messze látunk mai adásában Jász-Nagykunszolnok vármegyébe, a Kengyel községhez tartozó Bagi Majorba látogatunk. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm Önöket. A műemlékké nyilvánított Szent Imre kápolna tavaly esett át külső felújításon. A festés és a falak állag megóvása mellett a nyillászárókat is kicserélték. A kupolával fedett, tornyokkal díszített szakrális épület Tiszatenyő és Martfű között a vasút és a főút melletti szakaszon található.
1: 1904-ben épült, nem tudtuk pontosan, onnan tudtuk, hogy 1904, mert amikor a kriptának az ajtaját is restaurálni kellett, és szétszették teljesen, és a zárat szétszették, akkor abba bele van vésve, hogy 1904. Aki építette, az Bagi Imrének hívták, ezért ez a kápolna az Árpádi Szent Imre herceg tiszteletére van fölszentelve.
0: Lépjünk be, mert nagyon fúj a szél.
1: Illuzórikusan hasonlít az esztergomi bazilikához, mert azt képzelte, hogy annak is három tornya van, hogy ezen is három olyan torony legyen.
0: De szép a belső tere.
1: Most egy ígéretet kaptam, hogy talán kapunk az idén valamit a belső felújításra. Majd ha lemegyünk a kriptába, akkor meglátjuk, hogy itt olyan ablakok voltak, ami ilyen öntött vasból készült. Azok kiestek, és csinálni kellett tifani üveggel.
0: Igen, de akkor azt mondjuk el, hogy miket is látunk. Tehát nyilván Szent István ablakán, ugye a korona és a kettős kereszt, a lilium és a kard.
1: Szent Imre. A mellette levő a gyümölcsoltó boldogasszonynak az ünnepe, vele szembe Szent Erzsébetnek a kenyér meg a rózsák a kereszten, a Szent Erzsébet mellett van Szent László királynak a címere, meg a kardja, és a következőt, azt az én kérésem volt, hogy örökítsük meg mind szenti bíboros, remélem, hogy szenti fogják avatni a Lukasz zászlóval.
0: Freskókat látok a falakon, mindenhol, a jobb oldalon, bal oldalon, a mennyezeten is.
1: Hogy a mennyezetet kifestette, azt nem tudjuk. Elmondás szerint ez valamikor teljesen fehérként volt lefestve, csináltak is ilyen kaparást is, megtaláltak ezek a műemlékesek, később lett ez kifestve, de elsősorban csak a szentélyen volt ez a freskó, ez a karácsonyi jelenet. A többit pedig Benke nevezetű, valamelyik Jászfaluba való, ilyen naív művész, ő festette ki, itt a Szent Háromságot lehet látni, az angyali üdvözletet, ez a Szent Erzsébettel való találkozás, a következő Jézusnak a bemutatása a templomba, ez a föltámadás, a húsvét, ez pedig a mennybe menetel.
0: Igen, jó lenne ezeket is felújítani, mert viszonylag igen, szép képek, tehát nagyon
1: mutatóak. Nem is engedik másképp, most a műemlések mondták, hogy ezeknek meg kell maradni, mert koruktól fogva alkalmas arra, hogy... És akkor itt van még egy a mennyezeten, ez is Jézusnak a föltámadása, valószínű, hogy ez a kettő együtt lehetett.
0: Használják ezt a kápolnát?
1: Igen, minden hónap első vasárnapján plusz a főünnepeken van itt mise. Kengyel az 3400 lakossága, a népszállámáskor nem egészen 500 vallotta magát római katolikusnak, a kengyelivel együtt, mert ez közigazgatásra együtt. Tehát mindeznek a fényében az Magyarország átlagai egy kicsit talán is többen járnak templomba, ezt én onnan tudom, én vagyok a kerületi esperes, és én akkor véglátogatom a kerületet, akkor a misa látogatottsága egyáltalán nem rosszabb Kengyelen, Szajóban, meg Bagi Majorban, mint bárhol az átlag itt az Alföldön.
0: Igen. Van altemploma is, vagy van kriptája?
1: Kripta, le fogunk menni a kriptába. 904-be épült meg a kripta.
0: Tehát családhoz köthető, családi temetkezési hely.
1: Igen. Ha lemegyünk
0: Bagi családi.
1: Bagi családi, lemegyünk a kriptába, és akkor ott megláthatjuk a síremlékeket, amit meg tudtak menteni. Tudnék, a háború alatt ezt az oroszok kifosztották, koporsókat is, annak a reményében, hogy hát, ha találna benne valami kincset, nem találtak, de a Bagiban lakó emberek, akik cselédek voltak, meg a uradalmat szolgáltak ki, olyan tisztelte voltak, hogy mindegyiket megpróbálták visszatenni, és akkor ilyen kis ráblát oda tettek, mert azokat is szétverték.
0: Kívülről lehet megközelíteni?
1: Kívülről.
0: Akkor visszamegyünk a külső térbe.
1: Kimegyünk, akkor tetszik látni, hogy ez egy körbe van egy korláttal, egy nagyon tisztes korláttal, mert ha aki bátor és föl tud menni oda, innen lehet legszebben látni a kilátást. Tehát, hogyha ez valamikor mindent fölújítanak, akkor azt terveztük, hogy meg lehet oldani, hogy aki akarja, onnan, mint más bazilikáknak is fölmennek a tetejére, erre is föl lehet menni. Én még tavaly voltam, mint 72 éves, most már nem vállalom.
0: Igen, úgy, ahogy az esztergomi bazilikának is a te kupolájára ki lehet menni, ennek is kupola van.
1: Menni, és csodálatos kilátás van, csodálatos.
0: Igen, és innen lehet a harangot is húzni,
1: igen,
0: ahogy látom.
1: Ez, hát a felújítás tervében benne van, hogy villamosítjuk a harangot, de hát még ahhoz kellene pénz.
0: Tehát itt most kézzel húzzák a harangot.
1: Kézzel húzzák a harangot, igen. A misére húzzák mindig meg, ha meghal valaki, bagimajorból, akármilyen temetésben részesül, húznak nekik harangot. Nagyon jó teszik.
0: Visszalépünk az előtérbe. Hú, nagyon erősen fúj a szél. Mondanám, hogy menjünk föl a kilátóra, de most inkább ne. Igen, a templom mögött már látszik a halastó rendszer. Talán ahogy lejjebb jövünk a tópartra, kevésbé fúj a szél. Itt a másik két torony, ez az út felől kevésbé látszik.
1: Igen, ez kevésbé látszik, de ugyanúgy, mint az esztergomi bazilikának, hogy annak a fő kupolája látszik, mint itt is a kupola, és az a két kis torony, az sokkal kisebb, az azért lehet körülbelül látni, mert ez egy síkban van a bejárattal, és azt lehet mindenkinek látni, de ugyanúgy én párkányból is megnéztem, és akkor hasonlóan lehet látni a másik két kis tornyot, mint itt.
0: És innen hátulról, tehát a tó felől van a kripta bejárat.
1: Igen.
0: Több osztatú
1: igen,
0: tér.
1: Három osztatú tér, ez egy ilyen várakozó. Az a középső az azért épült meg a középsőtre, vagy elválasztva, mert amikor a hantolás kezdődik, akkor van egy ravatolozás a régi szertartások szerint. A falusieken úgy valósult meg ez, hogy amikor vitték ki a halottat a házból a temetőbe, akkor a kereszt előtt még letették a templom, vagy a temető keresztje elét, és ott is volt egy szertartás, azok most már nincsenek meg, és akkor itt ezt a szertartást itt elvégezték, és úgy helyezték be a kriptába.
0: Bejjebb lépünk, akkor látjuk a márványtáblákon, hogy kik nyugszanak itt. Mikor temettek ide utoljára? Tehát a Bagi családnak vannak még leszármazottai?
1: Igen. A Bagi családnak a legutolsó vérszerinti családtagja az Bagi András, aki Aponyi Albertnek volt a veje. Rákbetegségben halt meg, és az apja annyira akarta, hogy életben maradjon, hogy azt a kastélyt, amit a Nász ajándékba épített a Aponyi Virginiának, meg Bagi Andrásnak, az kvázi egy ilyen kis kórházzá alakították át, hogy ott tudják kezelni, hát nem tudták megmenteni. És akkor én ezt a Aponyi Virginiát, Bagi Andrásnét 2002. november 5-én halt meg, szóval még abban az évben én eltemettem.
0: A Bagi Majori Szent Imre kápolnát előreegyeztetett időpontokban és a misék alkalmával lehet látogatni. Lengyel Istvánt, a törökszentmiklósi esperesi kerület esperesét hallották. A zene után az alföldi táj környezeti és néprajzi értékeiről folytatjuk műsorunkat.

0: A kápolna mögött húzódó halastórendszert a Tisza folyó lecsapolt régi ágából alakították ki. A tavakon intenzív halgazdálkodás zajlik. A nádasok gazdag madárvilága pedig vonza az ornitológusokat, természetfotósokat. Kengyelközség polgármesterét, Gál Józsefet hallják.
1: Igen, kicsit becsapós a kép. Ez a tó, amit jelenleg látunk, ez egyébként nemrég alakult, egy 10 évvel ezelőtt kilakított jóléti tóról van szó. Viszont ha kicsit távolabbra nézünk, az az eredeti halastó, amely a Tisza holtágának a maradványa. Tehát a település egykori tiszai ártéri terület volt, és ugye a 19. században a Széchenyi István által kezdeményezett Tisza szabályozási programnak esett áldozatul, mondhatjuk így, ugyanis levágták ezt a szakaszt, és ennek maradványaként alakultak ki a jelenlegi halastavak, amelyek egyébként nagy büszkeségünkre az ország egyik legnagyobb halastórendszerének is tekinthető.
0: Van-e olyan része, ami bejárható, akár ilyen madár lesz szempontjából, vagy túra útvonal szempontjából?
1: A halastavak két részre bonthatóak. Az egyik részükben tényleg halászat folyik, viszont a másik része pedig horgásztóként működik, tehát ilyen szempontból igen megközelíthető, illetve pont azáltal, hogy a kápolna a halastavak mellett áll, így gyakran látogatnak meg minket ornitológusok, akik tanulmányozzák a helyi állatvilágot, és hát ez megint egy nagy büszkeség szerintem a település számára, hogy nagyon gazdag állat- és növényvilággal rendelkezik. Amiben mi szeretnénk egy kicsit kitűnni, az, hogy akár a kápolnával, vagy a szemben lévő szélmalommal, a kúria épülete, vagy egykori intézői lakkal, olyan építészeti emlékekkel bírunk, amely egyfajta tehát csalogató értékkel bír azok számára, akik eljönnek fürdeni, viszont vágynak egy kicsit a kultúrára. Sajnálatos módon történelmi okokból Szolnok vármegye nem igazán gazdag építészeti emlékekben, és Kengyel ilyen szempontból meg egy nagyon jó adottságokkal rendelkezik. Település.
0: Igen, itt kis körben 3 olyan emlék is van, építészeti emlék, amit egy séta során meg tud nézni az ide látogató. Ha egy picit visszatérünk a természeti értékekre, vannak-e itt olyan állatok, növények, ami kifejezetten itt található?
1: Ha a növényeknél maradunk, ugye most itt vagyunk Bagi-Majorban, szemben található a kápolnával a szélmalom, amely egy kurgára, egy kunhalomra épült. És a kunhalom felületén a legfőbb növényfaj ez a kunkorgó árvalányhaj, ami ugye védett növény is, illetve ritkaságszámba megy. Tehát ez az egyik nagy büszkesége Kengyel településnek. Emellett az egyik legvédettebb növény Közép-Európában ez a szibériai kéris, amelynek két előfordulási helye van itt ebben a régióban. Az egyik az Békés megyében található, a másik ez pedig pont Kengyel határában, Kengyel közigazgatási határán belül, de pont itt Tiszatenyővel szomszédos határvonalban. Illetve a harmadik ilyen növény, az pedig a török mogyorós, az az egykori Harkányi birtok mellett található. Ez azért érdekes, mert egyrészt több száz éves növényfajokról van szó, másrészt ismerve az Alföld időjárását, amely azért még a 19.-18. században is viszonylag szélsőséges volt, itt gondolok a magas hőmérsékletre, illetve azáltal, hogy pusztaságról van szó, bár itt viszonylag sok az erdős rész, tehát hogy a török mogyoró, amely igényli a nedvességet, nehezen telepíthető meg az Alföldön, és ez egy igazi truváj volt annak idején, hogy itt, vagy ezen a településen ezt sikerült megvalósítani. Számos török mogyoró példány maradt meg, amelyek, ahogy említettem, több száz évesek, és azért is érdekes a kialakításuk, egyrészt mert háromszöget, illetve ha jól emlékszem, U-formát írnak le ezek a növény csoportosítások, valószínűleg a korábbiakban különböző építmények állhattak ezekben a bezárt mértani formákban, itt gondolok bagatelekre, vagy különböző kertben történő szabad időtöltés szolgáló építményekről van szó. Ezek sajnos eltűntek, elbontották. Vannak a településen lokálpatrióták, akik szeretnék ezeket a növényeket megmenteni, és leiskoláztatták ezeket a friss magoncokat, és próbálják pótolni a már elpusztult fajokat.

0: A főút és a vasút túloldalán találjuk a turisztikai központot. A kúria épületben vendégfogadó, kiállító és közösségi terek várják az érkezőket és a települési rendezvények résztvevőit. Van berendezett tájszoba, konyha és fényképes helytörténeti gyűjtemény.
1: Egy nagyon szép helyre érkeztünk. Jobbra tőlünk a szélmalom és egy kúria épület, amelyben most be fogunk lépni.
2: Hát ez valójában ez Bagi Major, és ahogy a neve is mutatja, ez a Bagi család egykori uradalma volt, az egykori majorsági területe. Az épület, amely előtt állunk, ez az egykori intézőilag. Sajnos csak az intézőilag, a szélmalom, a mázsaház, illetve a kápolna, illetve még egy-két istálló épület mutatja ennek az uradalomnak a gazdagságát. Ezek az utolsó emlékei az uradalomnak. Viszont öröm, hogy legalább akkor az intézőilag megmaradt, illetve a szélmalom is, ami viszont 19. század közepén keletkezett épületről van szó, amelynek a berendezése szinte teljes egészében átvészelte az idők viszontagságait. A teteje elforgatható, ugyanúgy működnek a malomkerekek, tehát akár még most is örülhetnének benne.
1: Na ezt majd megnézzük közelebbről, de ha már itt az intézőilagnál álltunk meg, azért ez a ház is, tehát ez az épület is sejteti, hogy régi, nagyon szép a homlokzata, tégla, oszlopok vannak. Még úgy látom, hogy itt a bejáratnál az eredeti padlóburkolat fogadja a látogatókat, a nyillászárók is régiek. Egy ilyen enyhén U alakú épületet képzeljünk el régi cseréppel, tehát vonza a szemet, vonza a tekintetet. Mire használják ezt az épületet?
2: Tehát először is kitérnék arra, hogy amit most látunk, ez a tégla osztatú, illetve tégla kialakítású díszítésű épület, amelyben ugye vakolt panók, tehát falfelületek találhatók. Ez egy tipikus, itt az Alföldre, de szerintem jóformán Magyarország jellemző K.U.N.K., tehát monarchia korábban, tehát századfordulós építészeti stílus. Jelenleg ez a turisztikai központunk, amely egyrészt helyt ad egy kis helytörténeti kiállításnak, ahol Kengyel történetét szerettük volna bemutatni. Van egy ilyen kis tájház kialakítva, ahol a intézőilaknak az életét próbáltuk ábrázolni. Illetve van egy fotólabor is, ugye, tehát ahogy ön is láthatta, tehát nagyon-nagyon dekoratív, és nagyon, tehát vonza a tekintetet maga, szép a panoráma, szép a kilátás, akár a szélmalomból, a kápolnából, és itt lehetőség van az itt elkészített fényképek előhívására is. Emellett egy nagyon vonzó rendezvény központ is, gyakran tartanak itt családi rendezvényeket, születésnapokat, esküvőket, szívesen fényképezkednek is akár a szélmalomnál, és szerencsére most lehetőség nyílt arra, hogy ezt tovább bővítsük, ugyanis a területi operatív program keretében elnyert a község 230 millió forintot. Ennek segítségével fel tudunk húzni egy új épületet, egy új túraközpontot, ahol lehetőség lesz egy 50 négyzetméteres fogadótér, mosakodási lehetőségek, tehát fürdőszobák lesznek kialakítva, illetve mosdóhelyiségek, és lehetőség lesz kültéri főzés, és kemence grillező. Mindez az aktív turizmust fogja szolgálni. Alapjáraton Jászlóson-Szolnok vármegyének a célkitűzése uniós szinten is, hogy a bicikliutakat tovább fejlesszék. Itt Marfű településen, illetve Miklós és Tiszatenyő között már kiépült a bicikliút. Sajnos csak a Tiszatenyő, illetve Marfű közötti szakasz hiányzik. Nagyon bízunk benne, hogy ez későbbiekben hamarosan meg fog épülni. Ez segíteni egyrészt a két település és részen élőknek az életét is. Mai napig is gyakran járnak biciklivel át a két település rész között. Illetve a turisták számára is ez egy kedvező dolog lehet. Ahogy említettem, ahhoz, hogyha szeretnénk ide vonzani a turistákat, a szálláshelyeket is kell fejleszteni. Az egykori Harkányi kúria szintén megújult, ott már lett egy szálláshely kialakítva, viszont most nemrég kaptunk egy nagyon érdekes felajánlást David Merlintől, a híres szabaduló művésztől. Két darab cirkuszi kocsit kaptunk, amelyek századfordulós stílus mutatnak, és a Houdini című film forgatásánál használták őket. Tehát a Houdini Múzeum David Merlinen keresztül felajánlottak a községünknek ezt a két cirkuszi kocsit. Ezeket szeretnénk minél hamarabb felújítani, és szálláshelyeket kialakítani benne. Úgy gondolom, ez egy nagyon, hát nem igazán minden nap, és egy nagyon exkluzív szálláshelynek tekinthető. Tehát a túraközpontban lehetőség van a főzés, illetve a tisztálkodás, és akkor kicsit így a cirkusz világát, századfordulós, tehát 1900-as évek cirkuszi világát megidézve szeretnénk majd ezeket a kocsikat is berendezni, meg természetesen majd stílusosan felújítani.
1: Egy nagyon szép épület mellett jöttünk el, ha egy picit visszalépünk a tuják takarásából, az egy mázsaház volt, vagy mérlegház? Mi volt ez? Az is stílusában hasonló, mint ez a kúria.
2: Igen, az szintén, tehát az egykori Bagi uradalom része volt ez a mázsaház, amely szerintem azért akár országos szinten egyedülálló ipari emlék is, tehát nagyon kevés hely, ahol megtalálható hasonló gazdasági épület. Sajnos az most elég viszonylag romos állapotban van, viszont az imént említett top pluszos pályázat segítségével ezt is fel fogjuk újítani. Bicikli kölcsönző, biciklitároló, babakocsitároló lesz rajta kialakítva, és hát természetesen korhű alakját fogja visszanyerni a felújítás során.
0: Az iménti percekben Gál Józsefet, Kengyel, Bagi Major község polgármesterét hallották. A zene után az épület belső tereivel ismerkedünk.

0: akkor lépjünk be ide a helytörténeti gyűjteménybe, illetve a turisztikai központba, a belső térbe. Ez egy fogadótér is egyben.
1: Igen, illetve ezt a helyet szokták kibérelni családi rendezvényekre, kisebb esküvőkre, tehát nagyjából 60 fő befogadására alkalmas a helyiség. Illetve, ami még nagyon érdekes és számunkra nagy büszkeség, és ezt szeretnénk fölvetetni első körben a megyei értéktárba. Kengyel községben minden decemberben megrendezésre kerül egy nagyon speciális rendezvény, ez pedig a csigasodró verseny. A csigasodásnak elég nagy hagyománya van itt a környéken, és ezen tevékenységet, űzőket szeretnék egy kicsit így inspirálni, és egy versenyt rendezünk számukra. Ez általában mindig advent második vasárnapjára szokott esni, és mindig nagyon jó hangulatú, tehát népzenészeket hívunk, amellett, hogy megy a munka, és akkor begyűrják a tésztát sodornak, és miközben megy a versenyzés, nagyjából olyan 12-15 tyúkból kint fő bográcsban, a húsleves, amit majd a verseny végén elfogyasztunk.
0: Innen a belső térből, az érkezési térből két felé indulhatunk, mondjuk jobbra jövünk, és itt láthatjuk a mára helytörténeti gyűjtemény egy részét. Kengyel község története és a településhez köthető családok históriáját láthatjuk itt a falakon, tablókon, fényképeken.
1: Megmondom őszintén, hogy nagyon szeretem ezt a helyiséget, mert nagyon szépen bemutatja, hogy mennyire gazdag volt akár a társaság élet, vagy tehát a kulturális élet a településen. A település a középkorban alakult ki, akkor a középkorban, viszont teljesen megsemmisült a török hódoltság ideje alatt, és a 18. században az Almási család szerezte meg ezt a részét a vármegyének. Későbbiekben, ahogy megrendült az Almási család vagyoni helyzete, más birtokosok vásárolták fel a különböző birtoktesteket. Többek között egyrészt itt láthatjuk a Blaskovics család tablóját. A Blaskovics család ugye a híres tóra, a kincsemről vált igazán nevezetessé, és a legfőbb birtoktestük az itt pont itt Pusztakengyel területén volt található. A későbbiekben a család megvált ettől a birtoktól, és az Országos Földosztó Intézet vette kezelésébe, és ez azért is fontos, mert az Országos Földosztó Intézet révén jelöltek ki telkeket a jelenlegi település, Kengyel település helyén, és ott kezdett kialakulni a 30-as években a ma is létező Kengyel, mert hisz a korábbiakban csak uradalmak, latifundiumok halmaza volt maga a település. A másik tablón a Monták családnak próbáltunk emléket állítani. Ők nagyon, tehát egyrészt ugye Monták Imréről, a híres nyelvészről, tehát ő egyrészt ugye a szép és helyes kiejtést és beszédet kultiválta. Emellett a Monták család egyik tagja híres sportlövő volt a háború előtti időszakban, tehát a lövés sportok terén is jeleskedett, illetve ami nagyon érdekes, hogy látunk egy cikket, amely Palló Imréről, a híres baritonról szól, aki itt Pusztakengyelen találta meg életemnek szerelmét Monták Dusi személyében. Tehát ebből is nagyjából visszavezethető, tehát ez is egy nagyon szép emlék arra, hogy nagyon élénk kulturális élet, vagy pezsgő kulturális élet volt a településen.
0: Itt van a Harkányi család, illetve ha átmegyünk a másik oldalra, akkor a Bagi Urbán család történetét olvashatjuk itt a tablókon, illetve láthatjuk is a település egy-egy részét. Ezek is kengyeli képek, egykori kengyeli képek?
1: Igen, az itt látható kastély, ez a egykori Erzsébet-ligetben helyezkedett el. Az Erzsébet-liget kert történetek is nagyon fontos, hisz a századfordulón az egyik legszebb tájképi kertnek számított. A kastély eltűnt, viszont itt a park megmaradt. Egy nagyon vonzó célpont itt az itt élők számára. A másik tabló, most gyorsan áttérve, az a címet viseli, hogy a tiranyai esküvő. Hogy voltunk a kápolnában, hogy Esperes úr beszélt arról, hogy Bagi András egykori földbirtokosnak a felesége, vagy Aponyi Virginia volt, és az ő testvére pedig Aponyi Zsiráldin, vagyis más néven Magyarország fehér rózsája, aki az első és utolsó Albán királynak volt a felesége, Zobu Albán királynak. Ugye Mussolini hozta létre az Albán báb államot, az Albán királyságot, egészen kérészéletű volt, mint állam. És ugye azt tudni kell, hogy Zogu Albán király, ő mohamedán vallású volt, és egy frissen alapított familiáról volt szó, és mindenféleképpen egy európai arisztokrata hölgye szeretett volna feleségül. És diplomáciai előkészítés előzte meg ezt az egész folyamatot. Az első választás egyébként nem Aponyi Zsiráldin volt, hanem Gróf Mikes Hanna, aki egy hát rendkívül öntörvényű és nagyon, tehát egy karakán hölgy volt. Utána jött Aponyi Zsiráldin képbe, aki egy rendkívül vonzó, nagyon szép nő volt. És hát igen, mai napig nagy tisztelettel beszélnek róla, bár nem sokáig volt Albánia királynéja, de egy nagyon-nagyon meghatározó és nagyon ikonikus, emblematikus alakja volt ennek a korszaknak. És ami nagyon érdekes, itt, ha kicsit közelebb megyünk, hogy látunk a Társaság című folyóiratból képeket, cikkeket, és ha itt közelebb megyünk, látjuk Báró Urbán Gáspár és Gróf Károly István képét, illetve nevét. Tehát azért érdekes, mert Báró Urbán Gáspár puszekengyeli földbirtokos volt, méghozzá Bagi Júliának a férje, és az imént említett Erzsébet Ligetnek a tulajdonosa, illetve Szolnok vármegye utolsó főispánja.
0: Több helyen azt olvasom, hogy Puszta Kengyel. Ez a településnek a régi neve, és arra utal, hogy ilyen alföldi síkon helyezkedik el? Mert ugye most már csak Kengyelként ismerjük.
1: Igen, korábban a puszta ugye az uradalmat jelentette, és ugye az, hogy Puszta Kengyel vagy Kengyelpuszta elnevezés azért is, mert ahogy említettem, tehát a maga a falu csak a 30-as években kezdett kialakulni, egyrészt a nagyatádi földreform folyamányaként, illetve ezt követte az Oncsa házaknak, az Oncsa programnak a megvalósítása, tehát a földreform által kiadott telkeken házakat kezdtek el felújítani, ezek egyenházak voltak egyébként, mindegyik ugyanúgy nézett ki, nagyon jellegzetes stílus képviselnek ezek az épületek. Ez alkotta, ez a jelenlegi Kossuth út Kengyelen, még jó pár épület őrzi, tehát megőrizte eredeti formáját, néha egy kicsit átalakítva, de szerintem egy nagyon szép emléket állít a településnek. És olyan szempontból is érdekes, hogy akár a polgármesteri hivatal, az első állami népiskola Kengyelen, a templomok környéke, tehát tényleg egy tipikus 30-as évbeli településképet idéz még a mai napig is.

0: tiszta szoba.
1: Egy tiszta szobába lépünk. A szoba a kápolna irányában néz, tehát a két ablakból kilátunk a főútra, balra pedig az udvart láthatjuk. Tehát ezek is régi bútorok, gyűjtött bútorok, vagy valahol itt az épületen belül maradtak meg?
2: Ez az épület is egy topos pályázat keretében újult meg. Tehát próbáltunk egy tiszta szobát, egy konyhát rekonstruálni, kicsit bemutatva az uradalom életét. Maguk a bútorok ilyen összvér megoldást mutatnak, ugyanis a pályázat keretében nem volt lehetőség használt bútorok, vagy tehát antik bútor, felújított antik bútorok megvásárlására, hanem le kellett gyártani őket. Tehát ezek a nagy részük után gyártott bútorokra van szó, tehát igényes bútorokra van szó, és jól tükrözik a századforduló bútorműves stílusát.
1: Igen, láthatjuk, hogy az ikerágy szépen meg van vetve, hímzett terítőkkel van lefedve, rongyszőnyegeket a ládán, helyi készítésű rongyszőnyegek? Itt többet is látok.
2: Igen, az önkormányzat a közmunkaprogram keretében egy értékteremtő műhelyt is üzemeltet, ahol egyrészt ugye szőnyegszövés, seprűkészítés, illetve kosárfonás is történik, és akkor hát ezeket meg lehet itt csodálni, illetve meg is lehet vásárolni. Szerencsére tényleg nagy keletje van ezeknek a termékeknek. Maguk a szőnyegek is, tehát hogyha lesz alkalom megfogni, akkor tényleg egy nagyon jó vastag szövésű, tehát jó minőségű termékekről van szó. Nagy figyelmet fordítunk a anyagbeszerzésre, tehát hogy tényleg jó minőségű, illetve sok termék esetében a színvilágban is próbálunk megfelelni a mai kor igényeinek és elvárásainak.
1: Közben átsétáltunk a másik helyiségbe, ez pedig egy konyha. Itt még a házi szappantól kezdve a mosóteknőig minden van.
2: Igen, tehát hogy itt a konyhát próbáltuk rekonstruálni, illetve itt látható egy polc, ahol különböző eszközök kerültek kiállításra. Ezek itt a környéken, tehát Bagi Majorban összeszerett egykori tárgyi emlékek. Tehát itt látunk éppen egy nagyon érdekes a disznóperzseléshez használt tekerős perzselő, tehát hogy...
1: Beteszik a szenet, rágyújtanak, igen, és igen. Akkor tekerik, hogy a levegő élesze szítsa magát a tüzet.
2: Igen, de...
1: Poroló.
2: Igen, vasaló, vagy kacsa, illetve libatömű.
1: Látjuk különböző darálókat, szódásszifon, hurkatöltő, kerámia eszközök, fűrész, tükrök. Nagyon jó. Hogyan látogatható ez a turisztikai központ? Tehát van egy nyitvatartása, vagy aki erre jár, akkor szintén ilyen jelzés alapján jöhet be?
2: Alapjáraton ilyen hétfőtől péntekig 8 órától 4 óráig nyitva vagyunk, viszont tehát hétvégén is ugyanúgy látogatható a turisztikai központ, ki van helyezve egy telefonszám, és akkor nagyon szívesen kinyitják az épületet, és körbevezetik a látogatókat.
1: Gál Józsefet, Kengyel község polgármesterét hallották. Az intézői háztól rózsa és levendula tövekkel végigültetett hangulatos tanösvény vezet a kunhalomhoz és a tetején álló szélmalomhoz. A táblákon a község múltjáról, a környezet és a közeli települések értékeiről kaphatunk információkat, kirándulási ötleteket. Napos, de meglehetősen szeles időben sétálunk Németh Lajossal, Kengyel község alpolgármesterével.
3: Tehát virágosítani szeretnénk, hogy ezt a kis útvonalat még szebbé, még látványosabbá tegyük, illetve hát az sem mindegy, hogyha valaki elhalad a településünk mellett vonatból, mert közben a vonat útvonal mellett vagyunk, akkor látványban legyen nekünk is részük, és vigyék a mi hírünket, és jönnek utána, megnézi bennünket.
1: Természeti értékek táblája mellett állunk, növényzet, domborzat, állatvilág, éghajlat, minden, ami erre a környékre jellemző. Dimbes dombos a környék, ahol a malom áll, ez is egy domb, itt már elhangzott. Ahogy vonattal haladtam a település felé, ugye elhagytam Szolnok, illetve Tiszatenyőt, láttam különböző dombokat. Van, amelyiknek a tetején volt egy valamilyen építmény, itt pedig a malom áll egy dombnak a tetején.
3: Igen, elhangzott a szó, hogy dimbes dombos, illetve jelző. Valójában ezek nem természetes, hanem mesterséges halmok, úgynevezett kunhalmok. Több is van itt a területen, mi erre büszkék vagyunk, ezekre büszkék vagyunk, azt jelenti, hogy itt élt ember, és akkor fontosnak tartotta ezeket a emelkedéseket kialakítani. Igazából, hát sok minden információt terjeng róluk, valószínű, hogy temetkezési helyek voltak, illetve törvénykezési helyet is szolgáltak. Hát ennek az egyiknek a tetejére épült a szélmalom, és ezáltal, mivel ez a telet egy vonhalom, védett teletnek nyilvánították, tehát maga a természeti környezete, a növényzete az védett, és nagyon óvatosan kell vele bánni, nem is igazán vághatjuk le a füvet, itt a növényzet, hogy nő, az természetes módon úgy meg is marad, és vigyázunk rá.
1: Itt a kis kápolnáról volt szó, és itt vannak a kunhalmok szintén az információs táblán. Itt pont egy olyan kunhalmot láthatunk, amelynek a tetején semmi nincs, de kiemelkedik az alföld síkjából nagyon szépen. És ezeknek a halmoknak van neve?
3: Tulajdonképpen 7 kunhalom található, legalábbis annyit nevesítettünk, illetve most már 68. amíg nem kül fölid a táblára, nagy részét már elhordták, ezért is nem volt nyilvánvaló, hogy ez egyáltalán kunhalom.
1: Igen. Van ilyen, hogy bagidomb, godóhalom, beszélőhalom, nagy kaszadérhalom, templomdomb, tehát ezek a nevek. És ez pedig a melyik domb is? A malom? Malomdomb?
3: Ez a malomdomb.
1: Akkor fölmegyünk a malomdombra, egyre jobban fúj a szél. Kitaposott ösvény, erre mehetek itt jobbra? És majd akkor fönt folytatjuk. Ez egyfajta kilátó pont is lehet. Itt jó lesz ezen az ösvényen? Mehetek? Jó? Egész, mondjuk úgy, egész magasan vagyunk, ahogy fölértünk.
3: Terület, tehát így már érdemes kengyelt szemlézni, mert szerintem egy olyan 56 méteren vagyunk már fönt, és akkor ez már jó kis rálátást biztosít. Hát ha majd felmegyünk a legfelső szintjére, akkor még gyönyörűbb lesz a kilátás.

0: megérkezett a kulcs is közben, úgyhogy be tudunk lépni a szélmalom belső terébe. Fölhozott minket a szél.
1: Majd le meg legurít. Szembe jött.
0: Köszönjük.
1: Jövök előre.
0: Jó, rendben. Belépünk. Szélvédettebb, és mindjárt jobb így beszélgetni, igen, hogy nem fúj a szél a mikrofonba. Több szintes ez a malom most?
1: 1850-es években épült a malom. Pontos dátumát nem ismerjük, és egészen 1945-ig működött. Tehát addig még kiszolgálta a település lakosságát.
0: Egyértelműen szélmalomként épült.
1: Egyértelműen szélmalomnak készült. Hát el kell mondani, hogy ez egy négyszintes épület. Itt a fő szerepe a molnárnak volt. Tehát az együtt élt a malommal, mert ő neki itt kellett lennie, amikor figyelt állna a széljárást, és akkor őnek a vitorlát már ahhoz kellett igazítani.
0: És úgy nézem, hogy itt a belső tér, ezek a fa eszközök, tartó pillérek mind az eredeti állapotban vannak. Nyilván valamennyire felújítva, hogy épp legyen, de ez is mind az eredeti még?
1: Igen, eredeti állapotban megmaradt az épület szerkezete. Nyilván azért, mert nagyon jó minőségű és hatalmas méretű fából készültek, valószínűleg azért, és természetesen azért, hogy megtartsa ezt az egész épületet, mert hatalmas létesítményről van szó, és az idő vasoga nem nagyon fogott rajtuk, és még a használat nyomai sem azért annyira láthatók rajta.
0: Ez a malom folyamatosan működött?
1: Igen, jó helyen vagy malom, vagy domb tetején van, és a molnár, amint említettem, az volt a dolga, hogy itt legyen, figyeljen. És akkor volt egy szerkezet, egy kocsi, amivel ő mozgatta, forgatta a vitorlát, és mindig a megfelelő irányba állította, és így tudott működni a malom.
0: Tehát itt az alsó szint, ez az a legszélesebb. Szint.
1: Így van, hát igazából ide jött le az őrölt liszt, és akkor innet lehetett, illetve attól függ, hogy mit őröltek, mert nem feltétlenül csak lisztet, hanem nyilván állati takarmányt is készítettek, és akkor innet vitték ki. Viszont föl, hát azt a lépcsőn kellett fölvinni a molnárnak, vagy a segédjének.
0: Akkor mi is fölmegyünk most ezen a lépcsőn, az első szintre.
1: Itt vannak a malomkövek, amelyeket nyilván egy védő burkolattal láttak el annak idén, mert azért nyilván figyelni kellett arra, hogy tiszta legyen, meg nyilván az épségére is kellett vigyázni a molnárnak, bár ez ügyes volt. És akkor, hogyha két darab malomkőpár van itt fönt ezen a szinten, a két malomkő közé került a gabona, és az őrölte meg a lisztet. Állítani lehetett a malomkövek közötti távolságot, hogy éppen milyen minőségben akartak darálni.
0: Tehát ide hozta föl zsákokban a molnár, beleöntötte oda a garatba, igen. Onnan befolyt a két malomkő közé, és hát itt tudta megőrölni.
1: Az alsó szintre lefolyt a megőrölt gabona, és utána onnan vitték már tovább.
0: Jó, akkor haladunk, még egy szinttel feljebb tudunk menni, szintén egy lépcsővel, igen, a fejre vigyázni, kicsit meredek is, de, és még most sem vagyunk teljesen a felső szinten, akkor ez a jó nagy lépés, a harmadik, és itt látjuk a fogaskereket.
1: Ez egy óriási, nyilván nagy áttétel kell, tehát óriási maga a fogaskerék, szinte ez már a harmadik szintnek, az egészét szinte befedi a tulajdonképpen a két fogaskerék, és látjuk az oldalán, amihez csatlakozik a két kisebb fogaskerék, amely a lent lévő két darab malomkőpárt megforgatja, vagy megforgatta annak idején.
0: Milyen jó, hogy ez a malom így bejárható teljesen, tehát ez csak így lehet érzékelni, ha be is tudunk jönni. Ez pedig egy függőleges kerék. Valami hasonló, mint amelyet az előző szinten, az alsó

0: Hogyha megnézzük a tetőzet alatt, ott végig tud futni, forogni a maga az egész szerkezet.
1: Négy vitorlát látok, és nem textil, hanem ilyen fafogas kialakítású. Volt ennek jelentősége?
0: Hát igen, mert igazából azt gondol az ember, hogy na hát ez, hogy kapaszkodik bele a szél, de hát nyilván ezt kitalálták, hogy ide ez így működik, és nyilván azért van fából, hogy tartós legyen, meg azért akkora felett van azokon, hogy a szél bele tud kapaszkodni, és tudta forgatni a malomkerekeket.
1: Igen. Itt érezzük is a széláramlást, meg a hangokat is, tehát hogy milyen szél erő van kin, ami megforgathatta, vagy hát most is nyilván meg tudná forgatni a vitorlákat. Jó erős itt. És kinyitott polgármester úr egy kis ablakot, itt a felső szinten, ami egy kilátópont a tórendszerre. Innen nagyon-nagyon szépen lehet látni ezeket a halastavakat, a nádast, és a kis templomot is. Ez egy turisztikai nullpont, egy kilátópont.
0: Nézni és fotózni is szerintem nagyon alkalmas arra, csodálatos képeket lehet készíteni.
1: Lehet-e fotótúrákat szervezni innen? Van ilyen? Akár természetfotósoknak valami természetfotópont? Van ilyen?
0: Többek között a terveink között is szerepel, tehát van is hozzá felszerelésünk. Hát igyekszünk majd ezt azért felélénkíteni, erősíteni. Nyilván, hogy lehet telefonon is már készíteni fotókat, jó minőségűeket, viszont nekünk vannak felszereléseink, tehát hagyományos, de sokatudó fényképezőgépeink is, meg hozzá kapcsolódóan akár nyomtatni is tudunk majd képeket, tehát mindenképpen van ilyen terv is.
1: Németh Lajossal, Kengyel község alpolgármesterével beszélgettünk. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmüket. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Dohnányi Ernő D-moll hegedű versenyének harmadik tételét Szabadi Vilmos és a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Marad a jelzálók hitel kamatstop szeptember 30-áig, ha az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön. Az MTI-hez eljuttatott közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Szakmai útmutatójával segítené a kórházi klímafejlesztéseket a Magyar Mérnöki Kamara, írta a szakmai testület az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében. Ismertették, a kamara által kiadott tanulmány részletesen bemutatja, milyen műszaki, higiéniai és üzemeltetési feltételek szükségesek ahhoz, hogy az egészségügyi intézmények légtechnikai rendszerei valóban biztonságos és hatékony környezetet biztosítsanak a betegek és az egészségügyi dolgozók számára. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni, írta az MTI Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook bejegyzésére hivatkozva csütörtökön. Lannert Judit bejegyzésében közölte, hogy Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel, akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Két népszerű tartalomgyártó akadt fenn a Nemzeti Adó és Vámhivatal kockázatelemzőinek szűrőjén, közölte a hatóság pénteken az MTI-vel. A közlemény szerint a közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártók YouTube-on és TikTokon szerzett bevételeit vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével, mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, és nem vallották be online tevékenységükből származó jövedelmeiket sem. Ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Kötelezővé tenné a szerbiai oktatási minisztérium az általános és középiskolásoknak a belgrádi Expo 2027 világkiállítás látogatását. A tárca 2026-2027-es tanévre vonatkozó naptára felháborodást okozott a nyugat-balkáni országban, írta szerb sajtóértesülések nyomán az MTI. A rendelet megjelenése után több sajtóorgánum arról számolt be, hogy valamennyi diáknak kötelező lesz részt vennie a programon, azonban az Oktatási Minisztérium később pontosította, hogy a látogatás nem kötelező a tanulók számára. A tárca közlése szerint az intézményeknek kell betervezniük a programot, a részvételről azonban a szülők és a diákok dönthetnek. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhők és a kevés fátyol felhő mellett. Délután a Dunán túl nyugati részén újra felhősödés kezdődik. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb csapadék. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható. Késő estére döntően 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: 10 óra 8 perc. A társadalomkutatókat foglalkoztatja a magyar népesség fogyása, de a megoldás jóval összetettebb, mint sem gondolnánk. Tráser László összeállítása.
1: Tóth János tanár úr, a Szegedi Bölcsészkar filozófia tanszékének docense. 50 szerző, 100 tanulmánya jelent meg, egyelőre még csak az interneten, de a tervek szerint ez kiadásra is kerül a Magyar Közgazdasági Társaság részéről. Ön 5 tanulmányt is írt. Az egyik tanulmányának az a címe ebben a kötetben, hogy a főállású szülő. Azt mondta az imént, hogy mindenütt probléma a demográfiai helyzet, Afrikát kivéve. Ez azt jelenti, hogy nincs kivétel például Európában? Egyetlen államban sem?
2: Igen, még a kötetről annyit, hogy ezek publicisztikák, a Magyar Hírlapban jelentek meg ezek a publicisztikák, ott indult egy vita, tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy egy következő népesedési vita, hiszen korábban is voltak népesedési viták már a 20. század elején, aztán a 60-as években a Fekete Gyula vezetésével, és ezt most szerettünk volna egy ilyen népesedési vitát kiváltani, ugye a demográfiai szakosztály keretén belül, amelyik a Magyar Közgazdasági Társaságnak az egyik szakosztálya, és akkor így ott nagyon sok írás jelent meg, és ezekből az írásokból készült ez a kötet.
1: Ilyen sokan foglalkoznak nálunk, mint egy 50 kutató a demográfiával?
2: Hát ez publicisztika, tehát nem mindenki kutató, akiket érint ez a kérdés, lehet, hogy nem is ez a fő témája, közgazdászok, szociológusok, egyházi emberek, tehát nagyon sokfajta újságírók, nagyon sokan írtak.
1: Tudnak-e mondani úgymond receptet, vagy valami olyan megoldásuk van-e javaslat formájában, amely enyhíteni ezt a demográfiai problémát?
2: Igen, amikor a kötetet szerkesztettük, én is az egyik szerkesztő vagyok, hároman szerkesztettük, direkt kigyűjtöttük a javaslatokat, és 450 ilyen javaslatot azonosítottunk, ami rendkívül sok, de hát végül is összeszedtük ezeket a javaslatokat, amik a különböző publicisztikákban előfordultak. Hát ezeknek nagy része persze kulturális jellegű, tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a probléma alapvetően és elsősorban egy kulturális változást, egy változást a gondolkodásban igényel, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani, de vannak ilyen intézményesíthető vagy technikai jellegű megoldások is.
1: Jól értem, a gondolkodásban kellene változtatnunk?
2: Hát elsősorban a gondolkodásban kellene változtatni, mert egyre világosabban látszik. A gondolkodás, a modern, haladó gondolkodás nyomja lefele a születési számokat és a termékenységi arányszámokat. Az előbb ugye említette, hogy ez fejlett világnak egy általános problémája. Nagyon érdekes ez, mert tulajdonképpen most ott tartunk, hogy Afrika kivételével ez mindenütt súlyos probléma. Gyakorlatilag fejlett nyugati ország egyetlen egy olyan van, amilyen nyugatias jellegű, ahol a termékenységi arányszám eléri a kívánatos értéket. Ez Izrael.
1: Ugyanakkor itt van a migráció, ami viszont kifejezetten kellemetlen, nehézséggel járó, bonyolult kérdés. Ez nem kompenzálja a népesség fogyást?
2: Mielőtt erre a kérdésre válaszolok, azt szeretném mondani, hogy éppen a migráció az, ami miatt tulajdonképpen a fejlett világ egy részében, tehát Európában, és mondjuk a demokraták által vezetett Amerikában, nyilván most más a helyzet, ott ezzel a problémával nem foglalkoznak, mert bíznak abban, hogy a migrációval ezt a kérdést meg lehet oldani, de gyakorlatilag nem lehet vele megoldani. De csak azt akarom most itt gyorsan jelezni, hogy Kelet-Ázsiában eredendően idegenkednek a migrációtól, ott próbálják a kérdést a születésszámok emelésével megoldani, de nem sikerül.
1: Tehát a migráció az az egyik probléma Európában, amit egészen másképpen kell kezelni, mert nem pótolja a kieső népességet sehol.
2: Hát, hogyha a migrációval akarjuk megoldani ezt az alacsony születési számot, akkor az azt jelenti, egy folyamatos és állandó, nagymértékű, tömeges migrációra van szükség. Hát, ahogy szokták mondani, hogy évente 1 millió embert kell beengedni. Belátható módon az mindenféle szempontból átcseréli a lakosságot, etnikailag, vallásilag, kulturálisan, nyelvileg, tehát mindenféle szempontból. Tehát azt szokták mondani, hogy ez a népességpótló migráció nem jelenthet megoldást. Szerintem most már Nyugat-Európában is kezdik belátni, vagy legalább legalábbis a társam egy része biztos, tehát éppen ezért erősödtek meg ezek a patrióta pártok, amik ezt elutasítják, de hát a másik oldal még ezt nem látja be, bár már ott is vannak erre kezdeményezések, csak hát ugye ez egy késői ébredés, hogy ez nem lehet jó megoldás.
1: Ráadásul nálunk Magyarországon nincs migráció, legalábbis jelenleg, következésképpen semmilyen pótlás nincs ezek szerint a kieső népesség helyettesítésére.
2: Pontosan, és akkor érvényesül, kevesen születnek, sokan halnak meg, évente olyan 40-50 ezerrel csökken a népesség, tehát ez egy ördögi kör ráadásul, mert ez tulajdonképpen egymást erősíti. Az, hogy kevesen születnek, az azt jelenti, hogy majd kevés lesz a szülőképes korú nő 10-20 év múlva, és akkor minden nőnek is kevesebb gyereke születik, mint amennyi kellene, és egyre kevesebb a számuk, tehát ez egy ilyen gyorsuló ütemben, exponenciális ütemben húzza lefele a születési számokat.
1: Az, hogy főállású szülő, az nem megoldás?
2: Szerintünk az egy megoldás lehetne. A politika ezt eddig nem referálta, mert ugye az volt a koncepció, hogy ezt meg lehet úgy is oldani, hogy a gyerekvállalást és a munkavállalást összeegyeztetjük. Nyilván ez azt kellene látni, hogy több fajta megoldásra lenne szükség. Az egyik lehetséges megoldás, hogy tényleg a 2-3 gyereket vállaló szülőknél azt kellene elősegíteni, hogy a gyerekvállalás és a munkavállalás az együtt történhesse meg. Egyszerű algebrából következik, hogy sok gyerekesek nélkül ezt a problémát nem lehet megoldani, mert nagyon sokan egyáltalán nem vállalnak gyereket, és azért lenne, nekünk vannak erre vonatkozólag felméréseink, lenne a lakosságban egy olyan akár 25% is családok számára lehetne egy életpálya, ugye akkor ők nagyon sok gyereket vállalnának, cserébe azért, hogy ezt munkánként kellene felfogni. Hát azt nem lehet elképzelni, hogy valaki 5-6 gyereket neveljen és közbe dolgozzon. Azt viszont el lehet gondolni, hogy ez lenne a munkája, mint ahogy például a nevelőszülőnek is ez egy munkája. Hát ugyanúgy lehetne itt is hasonló feltételekkel az, hogy valakinek ez lenne a munka, és ebből tulajdonképpen el is vehetne nyugdíjba.
0: Tóth János szociológussal, a Szegedi Tudományegyetem filozófia tanszékének docensével, Trásár László beszélgetett. Kedves hallgatóink is már értesülhettek róla, hogy Trásár László munkatársunk május 29-én elhunyt. A májusban készített felvételeit június 16-áig adásba tűzzük, így azokat kedden és pénteken 10 óra 8 perckor hallhatják a Ténykérdés című rovatunkban. Lelki üdvéért ma 15 óra 15 perces kezdettel mutatnak be gyászmisét a Szeged alsóvárosi Havasboldogasszony templomban.

0: 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Mihály Gáborral, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjével az együttes fennállásának 75. évfordulója alkalmából a Hagyományok Házában rendezett Mint a forrásvíz 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes című kiállítás kapcsán beszélgetünk. Kezdjük talán a sajtótájékoztatóval, amikor ön nagyon kedvesen felidézte azt a 40 évet, amit a Magyar Állami Népi Együttessel töltött, és itt külön hangsúlyozta Tímár Sándor szerepét.
2: Hát igen, furcsa az, hogy 75 éves az Állami Nép Együttes, és akkor én annak személyesen is több mint a felében, mert valóban több mint 40 éve vagyok az Állami Együttes táncosa, aztán ilyen vezetője, olyan vezetője, és aztán most már több mint 2 évtizede vagyok az első számú felelőse. És nagyon szívemnek szóló ez a kiállítás. Mi ennek ugyancsak alanya és tárgya vagyunk, hiszen az egésznek, a koncepciónak a kialakításában Ziegler Szilvi vezette Népi Iparművészeti Múzeum munkatársainak köszönhetjük. Természetesen, ami a saját archívumunkban volt, legyenek azok filmek, különböző tárgyak, fotók, azokat is a rendelkezésükre bocsátottuk, de hát ők még ezen kívül is nagy kutatómunkást végeztek, például a Színház Történeti Intézetből is nagyon sok tárgy és anyag érkezett ide. Nagyon szeretem a címet, mint a forrásvíz. Biztosan a hallgatóknak is ez Bartók Bélát juttatja az eszünkbe, ugye, aki egy román kolindát talált, gyűjtött, amelyik a szarvassá változott fiakról szólt, és hát ugye ennek az utolsó mondata az, hogy ezek a fiúk, akik szarvassá változtak, és már nem tudnak hazamenni, mert megváltozott a világuk, hát ők már csak patakból tudnak inni, a tiszta forrásból. És aztán ez a tiszta forrás más dimenzióba került, ez a mi hagyományos kultúránk. Számunkra is ez a forrásvíz az, ami éltet bennünket. És amikor bennünket mondok, akkor az előttem élő elődökre is gondolok, Rábai Miklósra, aki megalakította ezt az együttes, a semmiből egy színpadi néptáncművészetet hozott létre. Őnek is egy részt szentelünk a kiállításba. És aztán említette Tímár Sándort. Hát természetesen, hát ő volt a Jászberényi mesterem, ő csábított ide Budapestre, hogy professzionális táncos legyek. Én őt mesteremnek tekintek, hiszen forradalmi tett volt az, amit ő a munkatársaival megvalósított, hogy egy sokkal a hagyományhoz közelibb művészetet hozott létre. Csúnya idegen szóval új folklorizmusnak is nevezzük, de hát ugye ehhez kötődik a táncház mozgalom is, ami aztán visszahatott a színpadi néptáncművészetre.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: Bihari János hadikóbester nótája és friss verbunkos szerzeményét a Magyar Állami Népi Együttes zenekara játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Lackfi János. Kövér Lajos színre lép. 5. befejező rész.

0: Mikor Lajos tricikli enyergében éhesen, szomjasan, izzadtan, koszosan és boldogan hazaérkezett, barátai izgatottan csődültek köréje. Annyit aggódtunk miattad, mindenütt kerestünk, már a rendőrségre is telefonáltunk. Hál' Istennek, hogy nincs bajod. Kövér Lajos meghökkent. Bizony csak most esett le neki a tantusz, míg ő járgányán nyargalászva egy teljes napra kilépett az időből. Az idő bezzeg, ez a nyavajás, kapcabetyár, ahelyett, hogy bevárta volna, hogy szépen hazaérjen, egyre csak lótot futott tovább. És akinek barátai vannak, hiába lép ki az időből, barátai ott maradnak, és az idő túlpartjáról kétségbe esetten integetnek neki akkor is, ha megfeledkezik róluk. Ezen a felismerésen Kövér Lajos egy kicsit elszontyolodott. Mikor aztán a jó barátok alaposan végig tapogatták minden csontját, és megállapították, hogy semmije sem törött el, nagy ovációval vállukon cipelték be őt az épületbe. Ott aztán Laci, mint akinek valami hirtelen eszébe jut, megállította a menetet, és száját ujjára téve Mr. Paintek irodája felé biccentett. A súlyemelők erre szétszélettek, mint akinek hirtelen sürgős dolga akadt, és szépen letették a földre Lajost, aki úgy érezte magát, mintha a mennyből zuhant volna alá. Az iroda ajtaja szinte magától kitárult, és Mr. Paintek állt a küszöbön. Barátságos, de szigorú arccal végigmérte Lajos szakadt pizsamáját, majd betessékelte őt az irodájába. Hallgató kedves Lajos, nézett fel kérdőleg Mr. Paintek.
1: Jó, itt vagyok, ne aggódjon. Kicsit késtem és elfelejtettem felöltözni, ismerte be Lajos.
2: Kicsit késett? Vonta össze szemöldökét Mr. Paintek. Na és ez?
1: Sosem láttam ezt a papírt, szólt Lajos.
2: Ez egy lista az elmulasztott kötelességekről. Tessék, olvasom. Először Rózsika főzősója Limbo TV-n. Alcíme, mit is kocsivaszt a legszívesebben kedves Lajos? Itt bizony maga nélkül főztek. Másodszor a Cover Lajos féle spagetti reklámjának szinkron felvétele, ahol a saját vigyorgó képéhez kellett volna stúdió hangot produkálnia. Harmadszor integetés egy egész estét betöltő jótékonysági gálán smokingban neves sztárok társaságában.
0: Igaz, ami igaz, Lajos mindezekre még jól emlékezett tegnap délben, emlékezett tegnap este is, de ma reggelre a születésnapi bicikli valahogy keresztül gázolt bokros teendőin. Mr. Paintek szemrehányó hangja azonban most bársonyosra váltott.
2: Nézd, én megértem magad. Mindannyian fáradtak vagyunk, de az az egy változatlan, hogy a célunk közös. Amíg a világbajnokságnak vége nincsen, mi egy csapat vagyunk. Understand?
0: És Lajos most kivételesen valóban értette. Mr. Paintek végül így zárta a fejmosást.
2: Amint vége a melónak, lehet majd lazítani, pihenni, élvezni az életet, sőt kérezni a dicsőségben. Én már meg is vettem a repülőjegyemet egy olyan szigetre, melynek maguk még a nevét sem tudnák kiejteni, amint hogy egyébként én sem. Ott a civilizációtól távol, kivárom, még elcsétulnak a nagy esemény hullámai. Ott se tévé, se rádió, se újság, csak homok és pálmafák. A házak telepeken állnak, közvetlenül a tengervize fölött. A habok az ember tűrjébe tapsikolnak egész éjszaka, valósággal álomba ringatnak, és reggel az első dolgom lesz, hogy az ágyból egyenest a jó meleg tengervízbe csusszanjak. De addig,
0: emelte a magasba hadvezéri mutatóját Mr. Paintek,
2: tökéletes munkát várok mindenkitől,
0: bökött rá a mutató új Kövér Lajos mellkasának kellős közepére.
2: Értettem! Annál is inkább, mert mostantól élésbe fordulnak a dolgok.
0: Nagy csinnadrattával beköszöntöttek aztán a világbajnokság napjai. Zászlós felvonulás, tűzijáték,
2: Pompon Girl, illúzionista show és popkoncert lezajlott. Rendben, minden. Mr. Péntek úgy pörgött, mint a búgó csiga. Mindig borotváltan, mindig illatosan és élére vasalva, hol itt élcelődött angolul, németül, franciául, szuaélihül, hol ott hajlongott nagy vakuvillogás közepette egy szépség karján, hol amott súgott valamit bizalmasan egy nagyot halló államelnök fülébe. A sokszorosára hízott Kövér Lajos súlyemelő és sportcentrum összes termében nagy volt a sürgésforgás. Képviselők, nagykövetek, bankárok és színésznők jöttek-mentek az utca felett átívelő üveghídon. A lepotyogott köművesek színes kardigánban, kezükben tiszteleti eggyel bátortalanul nézelődtek a centrum folyosóin, megbámulták a szobrokat, girlandokat, beltéri szökőkutakat, és nagy lelkesedéssel szurkoltak a magyar fiúknak. És a fiúk jól is szerepeltek. Laci megvédte világbajnoki címét, és az ezüstérmes Sükür halkerekivel összeölelkezve fényképeztette magát, Kövér Lajosnak pedig valósággal elzsibbadt a keze a sok érem akaszgatásban. Mikor aztán a világbajnokság záró ceremóniáját követő estén Kövér Lajos, Sovány Laci, Súly Elemér és Mr. Péntek négyesben végigjárták a fényárban úszó Kongó kiürült helyszíneket, úgy érezték, valami káprázat játszott velük, hiszen a verseny úgy elmúlt, mintha sose rendezték volna meg. Aztán tekintetük a földön szétszórt konfettire, italos dobozokra, összegyűrt Kövér Lajos szórólapokra és Kövér Lajos papírforgókra, a kókattan csüngő girlandokra és a fityekő plakátokra esett, és megnyugodtak, hogy mégiscsak történt itt valami. Fáradtan kezet ráztak, és megbeszélték, hogy holnap kiszámítják a nyereséget, és testvériesen megosztoznak rajta. Másnap azonban Mr. Péntek irodájába lépve Lajosékat valóságos csatatér fogadta. A szekrények kiürítve, a papírok szétdobálva, a számítógép eltűnt, a kassa pedig tárva nyitva állt. Seprő János izgatottan csak annyit tudott mondani, hogy Mr. Péntek még az éjszaka folyamán taxit rendelt, és Kenny Benny Denny társaságában elviharzott a reptér irányába. Mikor azonban utána telefonáltak, kiderült, hogy Mr. Péntek nevű utas nem volt az utaslistákon. Bottal üthették a nyomát. Hogy mekkora baj van, az csak akkor derült ki, mikor megállás nélkül csöngeni kezdett a telefon. Telefonáltak az egyik üzletközpontból, a KL termék, mint a bolt egész évi bérleti díját követelve. Telefonáltak az óriás plakát ügynökségről, és retteletes pénzeket akartak kérni, amiért az egész várost kitapétázták elefántnagyságú Kövér Lajosokkal. Mérgesen telefonált a tehenes gazda a kifizetetlen Kövér Lajos tej miatt, a hentes az ízletes Kövér Lajos pulyka párizsi miatt, a chipsgyár a ropogós Kövér Lajos chips miatt, és ez így ment a végtelenségig. Bizony neki búsult a három jó barát, átkozták saját hiszékenységüket és mulyaságukat, és verték a fejüket a falba. Persze nem igazából, amúgy is inkább Mr. Péntek fejét verték volna inkább a falba, ha tehetik, de az sem igazából, mert alig, ha nem megsajnálták volna, és beérik annyival, hogy szépen dutyiba küldik, amire viszont rá is szolgált a galát. Nagyon jól el tudták most őt képzelni napszemüvegben és bahamagatyában, amint egy kókuszdióhéjból koktélt szürcsöl a kimondhatatlan nevű távoli szigeten, a civilizációtól távol, ahol a házak cölöpökön állnak a tenger vize fölött. A KLSSC-be kiszállt a rendőrség, mindent lepecsételtek és elkobostak. Barátaink utcára kerültek, és még örülhettek, hogy a sok adósság miatt nem zárják őket börtönbe. Szerencsére a rendőrök megállapították, hogy az anyagi felelősség a vállalkozás alapítóit terheli név szerint Mr. Kedet, Mr. Szerdát és Mr. Csütörtököt, akik mind amerikai állampolgárok, és egytől egyig ismeretlen helyre távoztak. Kiadták ellenük a nemzetközi körözést, de amint azt Lajosékkal közölték, ilyen mozgékony elkövetők esetén az eféle nyomozás általában nem sok sikerrel kecsegtet. Kövér Lajos ezentúl elszontyolodva biciklizett a Kövér Lajos utcán. És bizony Derék barátunk nem tudott úgy elmenni egykori otthona előtt, hogy el ne szégyelje magát a messziről ordító felirat láttán. Csődeljárás miatt zárva.
0: Hogy mi történt barátainkkal, miután az általuk szervezett dicsőséges világbajnokság ilyen csúfos csőddel ért véget? Kövér Lajost és Sovány Lacit az autószerelő Karcsibá fogadta be magához. Mivel a ház icipici volt, és Karcsibá épp hogy elfért benne a feleségével, a fiúk ledöntötték egy-egy autóroncs üléseit, és nagy kabátba, sálba bebugyolálva ott aludtak éjszakánként. Sajgott is Laci dereka minden reggel, sajgott is Lajos háta egész nap, de hát a kényelmetlen ágy is jobb, mint a semmilyen. Súly elemér nehéz szívvel nyugdíjba ment, és unokáihoz költözött, hogy egész nap nyugodtan hajtogathassa velük a papírrepülőket. Kőműves barátainknak köszönhetően Laci és Lajos építkezéseken kaptak munkát, malteros vödröt cipeltek, zsaludeszkát rakottak, és téglát adogattak a mesterek keze alá. Laci, hogy megőrizze versenyformáját, ebédszünetben rendszerint vállára pakolt néhány cementes zsákot, tetejébe a szendvicsét falatozó Kövér Lajost, aztán felállt, legugolt, a köművesek pedig ámuldoztak hatalmas erején. Vígan éltek azért, délutánonként segítettek Karcsibának, emelgették az autókat, míg az öreg bütykölt alattuk. Addig is erősödnek az izmaik. Csak ugyan a jó levegőn, munkával töltött hónapok hatására Lajos is kicombosodott, hogy bízvást súlyemelőnek nézte volna bárki. A régi fiúkkal is tartották még a kapcsolatot, összejöttek Karcsibá udvarán, és bemelegítésnek körhintát játszottak, mint régen. Lajos behunyt szemmel csak úgy úszott a levegőben, mint a hal, és röptében nagyokat bukfencezett, mint egy delfin. Aztán mind letelepedtek a körben áldogáló autók motorháztetőire, lökhárítóira, jól esően kortyolgatva jéghideg, kesernyi és buborékos sörüket, mint azon a bizonyos születésnapi estén. Egy szép napon aztán Laci és Lajos észrevették, hogy ház épül a szomszédos telken. Mikor Karcsibát megkérdezték, az öreg elmondta, hogy muszáj volt eladnia, mert rosszul megy a bolt, sok az adó, és különben be kellett volna zárni ezt az egész kócerájt, ami alatt az autószerelő műhelyt értette. Ettől kezdve a két jó barát vágyakozva nézegette az építkezést. A házikó napról napra változott, alakult, először csak a pince és az alapok voltak meg, aztán magasodni kezdtek a falak, a téglák közül kábelek kandikáltak ki, helyükre kerültek az ajtók, ablakok, és tetőszerkezet emelkedett a magasba. A munkásokat sosem látták, mert mire hazaértek, már senki sem dolgozott az építkezésen, így aztán úgy érezték, hogy valami varázslat szemtanúi, és láthatatlan kezek munkája nyomán növekszik az épület. Vágyakozva sóhajtozták, hogy boldog, akinek van otthona, és jaj annak, akinek nincs, hiszen az olyant bizony eső áztatja, szélveri, tán még a madarak is lepiszkítják. Azért az autóban alvást is meg lehet szokni, bár hűvös őszi hajnalokon már meglátszik a levegőben a lehelet, és tej sűrű zuzmara lepi be a roncskocsik ablakát. Egy ilyen hajnalon egyszer csak megzörgették Kövér Lajos autója ablakát, s ő fel is ébredt, kis lyukat kapart az üveget borító jégrétekbe, de nem látott odakint semmit. Ugyanezen a hajnalon kopogtatás hallatszott Sovány Laci autója ablakán is. Felrihadt kis lyukat kapart az ablakot borító jégrétekbe, de az égvilágon semmit se látott. Mindketten elhatározták, hogy közelebbről megnézik a dolgot, és nagy erővel nekiveselkedtek, hogy kinyissák a kocsi ajtaját. Hidegben ugyanis az autóajtó befagy, és még ilyen erős embereknek is csak többszöri nekifutásra, pontosabban neki dőlésre vagy neki zuhanásra sikerül kinyitni azt. Amikor végre mindkét ajtó engedett, Kövér Lajos és Sovány Laci a nagy lendülettől szinte egyszerre gurultak ki négy kerekű hálószobájukból a földre. Zavartan egymásra néztek, és szinte egyszerre kérdezték. Hallottad? Te is hallottad? Zavartan is szinte egyszerre kérdezték azt is. Akkor nem te voltál? Nem te voltál? Lábuk előtt a jégkásától csillogó füvön egy kék fonal gombolyak hevert. A fiúk összenéztek. Felvették a gombolyagot, és követni kezdték a fonalat, mely a kerítésen tátongó réshez vezetett, és át is bújt rajta. Ott aztán bekúszott az újonnan épült ház tárva nyitva álló bejárati ajtaján, mely fölé fenyőgalyakból ezt a feliratot rakták ki. Isten hozott. Mikor a félhomályos előszobába léptek, az ajtó magától becsukódott mögöttük, majd megszólalt három tangó harmonika, és harsány énekszó csendült. Brummogó és dörmögő súlyemelő hangok dalolták, hogy boldog szüli napot. Nincs is szüli napom, csodálkozott Kövér Lajos. Nekem viszont éppen ma van, ámuldozott Sovány Laci. Nagyon kedvesek vagytok, szólalt meg Laci, amikor a meghatottságtól végre szóhoz jutott. De tulajdonképpen miféle ünnepség ez? Hát a házavatótok, rikkantotta Miksa, a lepoke vezetője, és szapora szóval elregélte, hogy a fiúk ezek a csonkabonka kőművesek, akiket már mindenki leírt, és senki sem alkalmazott építkezéseken. Csuda szépen megcsinálták a házat. A lelkes, lepotyogott kőművesek maguk is ott voltak, és bele is szóltak Miksa beszámolójába. Megmutatjuk nekik! Most aztán leshetnek! Jól esett már egy kicsit kőműveskedni. Egész elfelejtettük a beáztatott téglák jó kis tégla illatát, a nedves malter jó kis malter illatát, a nedves mész jó kis mész illatát. Úgy behúztuk a kábeleket a falba, mint a pinty! És úgy lecsempésztük a fürdőt, mint a pinty, és úgy leraktuk a padlót, mint a pinty, és most az egész a tiétek, kurjantotta Miksa. A miénk? Hogy a miénk?

ki ajánlotta fel kebab sütő üzlet hálózatának egynapi bevételét. Cserébe csak annyit kért, hogy a verset, amit külön erre az alkalomra írt, törökül is, meg magyarul is tegyük ki a házban. Fel is véstük egy szép kőtáblára ide a bejárati ajtó fölé, magyarázott Miksa. Sovány Laci odalépett, és rögtön olvasni kezdte. Kellőzövdű, üdvözöllek, üres gyan, nagyszerű, Nabdokéjjah hajlékodban, üzsegyán, nagy eszű, hozzágyív dár, rád vigyázzon, lagyna reze, ezer angyal, rezeték kenkik, kiknek 2000, lasdnab emes, szeme bandzsal. Épp mindnyájan megállapították magukban, hogy Halkereki majdnem annyira tehetséges költő, mint amilyen remek súlyemelő, mikor a szomszéd szobából zsörtölődő mérges párbeszéd hallatszott. 2,5 inch jobbra, 0,2 yard balra, kontárok, dilettantizmus, Miksa a fejére csapott. Hát persze, a terveket a két kisöreg súlyemelő bíró készítette. Úgyis annyira szeretnek méricskélni. Mióta az épület áll, az életük merő egy bosszúság. Mérőszallaggal a kézben állandóan fel alá járkálnak, és újabb szabálytalanságokat állapítanak meg. Viszont hátra van még az ünnepélyes házavató. Kérem, hogy mindnyájan kövessetek, mosolygott Miksa. A tömeg tangó harmonika szó mellett kiözönlött a kertbe, ahol nagy meglepetésre Oleg Havarov állt kezében egy üveg pezsgővel, mely az ereszről csüngött egy kékszínű madzagon. A pezsgőt hozzávágta a házhoz, a hab végigfolyt a falon, majd Oleg bársonypárnán ünnepélyesen két díszes kulcsot adott át a háztulajdonosoknak. Lajos eközben felfigyelt valamire. A kertkapu mellett kis takaros faházikó állt. Ilyesféliben lakhatott Jancsi és Juliska a mesében. Hát ez? Kérdezte a jelenlevőket. A kisház ajtaja erre felpattant, belőle Seprő János lépett elő, majd nem mosolyogva. Azért tetszik tudni, nem árt, ha valaki vigyáz magukra, nehogy valami bajuk essék, van ám igazolványom is. Azzal a bajuszos, tányérsapkás, szomorú ember előhúzta és felmutatta a zsebében lapuló pecsétes papírost. A vidám társaság késő estig ott mulatott még Lajosékkal, bogrács gulyást főztek, és olyan foszlós fehér kenyeret majszoltak hozzá, mint amilyenek a Kövér Lajos utca fölött időnként átrobogó felhők. Sört ittak hozzá, tetején épp olyan fehér habbal, mint amilyenek a Kövér Lajos utca fölött időnként átrobogó felhők. Végül aztán, mikor a vendégek elmentek, és Seprő János becsukta utánuk a kertkaput, átadták magukat az ágyban alvás nekünk megszokott, de nekik régen tapasztalt élvezetének. Matracuk belsejében a sötétben zizegett a szösz, melynek állaga épp olyan, mint a Kövér Lajos utca fölött időnként átrobogó felhőké. A jó, meleg, sötét szobában Kövér Lajos, hitetlenkedve, még egyszer utoljára odament az ablakhoz, hogy meggyőződjék róla, nem álmodik, hanem igenis ébren van. Az udvaron ott parkolt a három kereküje, Seprő János bódéjából pedig halvány fény szűrődött ki a kerti útra. Ekkor azonban Kövér Lajos valami különös, világos, mozgó foltot pillantott meg a bokrok között. Elmosolyodott, mert rájött, hogy Karcsi bácsi öreg, fehér lovabók lászik ott az éjszakában.

Felolvasta Revicki Gábor, hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, dramaturg Harangozó Eszter, rendezte Elromán Kata. A varázsdobozt hallották.

0: A Kiskalász zenekar felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Garantálni fogják a könyvpiac szabad működését, jelentette be a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter csütörtökön Budapesten az ünnepi könyvhét megnyitóján. Tar Zoltán elmondta, a szabályozásról széleskörű egyeztetést kezdeményeznek minden érintettel, felfüggesztik az árkötöttségi törvény alkalmazását, és felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP szerinte öncélúan a gyermekvédelemmel takarózva hozott. Tar Zoltán hozzátette azt is, a kormány megvizsgálja az e-könyvek és a hangos könyvek áfakulcsát, és állami könyvvásárlás támogató programot indít pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyészségnek Fürth Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője, közölte a legfőbb ügyészség kommunikációs és sajtó főosztálya csütörtökön az MT-vel. A közlemény szerint Fürth Pál a június 8-án benyújtott lemondását elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj ügyben a közte és a főügyészség nyomozásának felügyeletét ellátó legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézet különbségekkel indokolta. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csupán néhány hely maradt. Azt írták, továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Visszakapta régi méltó helyét a Hadtörténeti Intézet és Múzeum az első kerületi Kapisztrán téri épületben. A múzeumok éjszakáján június 20-án egy haditechnika történet tematikájú bemutatóval várják a látogatókat, közölte a múzeum az MTI-vel. Felhívták a figyelmet arra, a múzeumnak jelenleg nem minden része látogatható, de a céljuk a korábban megszokott rendszer visszaállítása. Gazdasági szankció alá vette Kuba állami tulajdonú kőolaj- és földgázvállalatát az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai külügyminisztérium csütörtökön. A Marco Rubio külügyminiszter által jegyzett közlemény szerint Kuba kommunista kormánya régóta az elnyomás eszközeként használja az energiaforrásokhoz való hozzáférést. A döntésről született közlemény arra is rámutat, hogy a kubai vállalat most szankció alá került meghatározó vagyonelemeit évekkel ezelőtt amerikai tulajdonosoktól törvénytelenül kobozták el. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhők és a kevés fátyol felhő mellett. Délután a Dunántúl nyugati részén újra felhősödés kezdődik. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb csapadék. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható. Késő estére döntően 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Hanguló. Kedves hallgatóink, 1984. június 12-én hunyt el Ferencsik János karmester. Ráemlékezünk összeállításunkkal. Elsőként hallgassák meg Liszt Ferenc magyar fantáziáját, Jandó Jenő és a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában. Vezényel Ferencsik János.

Liszt Ferenc magyar fantáziáját Jandó Jenő és a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában hallották, vezényelt Ferencsik János. Most hallgassák meg Kodály Zoltán Budavári Tedeumát, közreműködik Andor Éva, Szirmai Márta, Réti József és Gregor József, a Magyar Rádió énekkara és a Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényel Ferencsik János.

Bartók Béla táncvittjét a Magyar Állami Hangversenyzenekar adta elő, vezényelt Ferencsik János. Elhangzott a hanguló.

0: Bartók Béla táncvittjét a Magyar Állami Hangversenyzenekar adta elő, vezényelt Ferencsik János.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő mélyébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Segítsétek azokat, akiket az élet drámái keresztre feszítettek, hangsúlyozta a 14. Leó pápa spanyolországi útján egyházi vezetők előtt. A vatikáni média beszámolója szerint a Szentatya püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, szerzetesnőkkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozott június 11-én csütörtökön kora délután a Szent Anna székesegyházban a Kanári-szigeteken. Leó pápa itt beszélt a szeretet civilizációjának építéséről, Krisztus keresztjének átöleléséről és az eukarisztikus lelkiség ápolásának fontosságáról is. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok az Európai Uniós szabályozással összhangban, közölte a belügyminisztérium pénteken az MT-vel. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt, úgynevezett e-személyét kell igényelniük bármelyik kormányablakban. Átfogó laboratóriumi méréseken alapuló országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a forró levegős sütők vizsgálatára, közölte a hatóság pénteken az MT-vel. A közlemény szerint a program célja annak feltárása, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható airfryer készülékek megfelelnek-e az Európai Uniós környezettudatos tervezési előírásoknak, különös tekintettel a készenléti és kikapcsolt állapotban jelentkező energiafogyasztásra. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel csütörtökön. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. 117 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra az orosz hadsereg, jelentették ukrán katonai és önkormányzati források. Az ukrán légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. Lakóépületek, valamint infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Tömeges dróntámadást vert vissza a légvédelem Tatárföld kámántúli régiójában, közölte pénteken reggel Rusztam Minnyihanov, a köztársaság vezetője a Max csatornán. Tatárföld Ukrajnától több mint 1000 kilométerre a Volga folyó vízgyűjtő területén fekszik. Sajtóértesülések szerint ez Nyizsnyekamszkban történt, ahol tűz keletkezett egy olajlétesítményben is. A szamarai régióban pénteken hajnalban szintén tömeges dróntámadást jelentettek a helyi hatóságok. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhők és a kevés fátyol felhő mellett. Délután a Dunántúl nyugati részén újra felhősödés kezdődik. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb csapadék. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható. Késő estére döntően 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 25-től a 30. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
2: Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megállította annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
3: A voi la Basilica della Sagrada Familia, ens accoglienac questa bella ciutat.
2: A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülő félben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát, és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A keresztornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér, ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Egyedül te vagy a szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a várost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsőséggel megvilágítson minket. Az Atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a Fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek, és értelmet az épületnek, amelyben együtt lagunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretté, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján Gaudira emlékezve köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
3: La bellezza da questo templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo il suo evangelio.
2: E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangéliuma szerinti élet művészetét. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
1: Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasba nyúló Jézus Krisztus torony tetején a kereszttel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szentmisét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szentmise előtt a szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan nyúltak fel és hunytak ki. A templom fiúkórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
4: XIV. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Augusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szentatya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú, Renzo kérdésére válaszolva, 14. Leó elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leó pápa. A szenvedés problémájáról szólva, a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz: nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leó pápa. XIV. Leó pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz: öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet. 14. Leó pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szentatyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leó pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség: Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
3: Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
4: A Szentatya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket, és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári-szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szentatya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek, Szent II. János Pál szavaival, olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szentatya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsolyasunkban a Jánosi Együttes felvételeit hallják.

0: A Jánosi Együttes felvételeit hallották mai Guzsolyosunkban.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az online gyermekbántalmazás széles körben elterjedt jelenség a visegrádi négyek országaiban. Különösen súlyos a helyzet Lengyelországban és Szlovákiában. Előbbiben a gyerekeknek mindössze 18, utóbbiban pedig 10%-a nem tapasztalt ilyet. Derült ki a Republikon Intézet legfrissebb kutatásából, amelynek eredményeiről pénteken tájékoztatták az MTI-t. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában 2025 nyarán végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek nagyjából fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Véget ért a 2025-2026-os tanévi digitális országos kompetencia mérés, közölte az Oktatási Hivatal pénteken az MTI-vel. Azt írták, március 23-a és május 29-e között több mint 2,7 millió mérési esemény valósult meg, több mint 607 ezer 4-től 11. évfolyam közötti tanuló részvételével. Minden évfolyam minden vizsgált területén elérhetők az előzetes tanulói eredmények az országos kompetenciamérés honlapján. A közlemény szerint a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók és szüleik a háttér kérdőíveket június 15-ig tölthetik ki. 25 embert fogtak el az adóhatóság zalai nyomozói egy számlagyár felgöngyölítésekor, tájékoztatta a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-t. Ihász Tamás közleménye szerint több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le egy csaknem 800 millió forintos csalást elkövető számlagyár felgöngyölítése során. A számlahálózat papíron egymástól jelentősen különböző tevékenységeket számlázott, például építőipari és szerelési munkákat, takarítást, informatikai szolgáltatásokat, amelyek valójában nem történtek meg. Idén közepes cseresznye termés várható, mert az ültetvények jelentős része olyan területeken fekszik, amelyeket a fagykárok kevésbé viseltek meg, közölte az MTI-vel pénteken a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet. A szakmai szervezetek szerint a teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet az idén. A termés a jobb évjáratokban a 10-12 ezer tonnát is elérte, de tavaly csak 2-3 ezer tonna volt a fagykárok miatt. Megnyílnak a rendőrpalota kapui a múzeumok éjszakáján, a mindennapokban nem látogatható helyekre is eljuthatnak az érdeklődők, közölte a rendőrség az MTI-vel. A Teve utcai rendőrségi igazgatási központban június 20-án szombaton 18 órától éjfélig várják a látogatókat. Az érdeklődők beleláthatnak a tevékenységirányítási központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak, kipróbálhatják a filmekből ismert detektív tükröt, a rendőrök által használt hőkamerákat és drónokat, szimulációs lézerlövészeten vehetnek részt, a retro rendőrállomáson pedig az 1980-as évekbe utazhatnak vissza a látogatók. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre számíthatunk a gomoly felhők és a kevés fátyol felhő mellett. Délután a Dunántúl nyugati részén újra felhősödés kezdődik. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb csapadék. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 24 fok között várható. Késő estére döntően 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először közélet című műsorunkat hallják, melyben a pedagógus képzés, továbbképzés, valamint a köznevelést és felsőoktatást érintő szakmai együttműködésről lesz szó, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen írtak alá. Továbbá bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. Összeállításunk végén a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Berecz Renáta.
0: Közélet. Délelőtti magazin.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. június 8-a hétfő van. Adásunk tartalma. Bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. A pedagógus képzést, továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk!

0: Santa Gianna Beretta Molla, magyarul Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, 1922 és 1962 között élt Olaszországban. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. 2004-ben volt a szenté avatása Rómában, liturgikus ünnepe április 28-án van. A Szent Janka életét bemutató az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig tekinthető meg. Szent Janka a negyedik gyermekével volt várandós, amikor kiderült, hogy az anyamé mellett jóindulatú daganat alakult ki. Orvosai elmagyarázták neki, hogy három lehetősége van. A méh eltávolítása a tumorral együtt, a tumor eltávolítása a terhesség megszakításával, a méh kivétele nélkül, vagy csak a daganat eltávolítása. Ez utóbbit nem javasolták, mert nagy rizikóval jár. Az anya és a magzat halálához vezethet. Szent Janka sebészként tisztában volt a kockázatokkal, mégis a legveszélyesebbet választotta. Azt kérte, hogy csak a daganatot távolítsák el. A szülés előtt másfél hónappal így szólt férjéhez. Pietro, kérlek, ha köztem és a gyermek között kell választanotok, a gyermek mellett döntsetek. Nem mellettem, nagyon kérlek. Szent II. János Pál pápa így fogalmazott Szent Janka kapcsán. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával, az életvédő imakör egyik alapítójával és férjével Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői is. Krisztina és László négy gyermek szülei. Ahogy Szent Janka élettörténetét itt ezen a kiállításon megismerhetik az érdeklődők, a rádióhallgatók, templomba járók, de működik egy Szent Janka imakör a ti közreműködésetekkel, illetve egy Pietro Molla, aki Szent Jankának a férje volt, Pietro Molla férfi szövetség. Mi a küldetése, a karizmája a Szent Janka imakörnek? Miért, kikért imádkoztok ott?
1: Nevében is benne van, hogy imakör. Ez nem egy bezárult kör, tehát egy nyitott közösség, tulajdonképpen imacsoport, amely 2017-ben alakult meg hivatalosan, és mivel Szent Jankának a mottója az élet szentség felragyogtatása, mármint az, hogy az élet szent, a születéstől a természetes halálig, és itt nagyon sok területe van ugye az életvédelemnek, mi tágabb megfogalmazásban ezért imádkozunk, tehát az életvédelemért, ezért született meg ez az imakör. Nyilván több területe van az imáinknak, tehát az engesztelés, a dicsőítés, a hálaadás az életért, az élet szentségéért, illetve a megosztás is nagyon fontos, ezt misszióként éljük meg, tehát az imán kívül mindenki a saját képességeihez mérten, vagy a saját karizmájának megfelelően, a saját környezetében terjeszti a Szent Janka életszentségét és magának az imakörnek a létét is, és természetesen nyitottak vagyunk arra, hogyha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, akkor megteheti.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy itt házas párok imádkoznak, vagy ez egy külön női imakör?
1: Ez eredetileg nem női imakör, ez vegyes. A nők egyébként többségben vannak. Gondolom, hogy a Szent Janka anyasága és nőisége miatt, ami megérinti ugye a nőket. Vannak férfi tagjai is, de kevesen, akiket az élet, az kimondottan az életvédelem tágabb értelemben érdekel, vagy akik fontosnak tartják, ők szoktak csatlakozni, de egyébként mivel megalakult ennek az imakörnek a férfi oldala, és hát mi nyitottak vagyunk természetesen a Szentlélek sugallataira, és nem tudom, hogy hova fog alakulni a Szent Janka imakörnek a jövője. Most egyenlőre azt tudom, hogy épp egy Szent Janka imakörnek tartott lelkinapot követően vagyunk itt a kiállítással, és nagyon sok kegyelmet kaptunk, és mindig kapunk újabb és újabb feladatokat, és újabb tagokat, akik csatlakoznak. de ha időrendi sorrendben nézzük, akkor a Szent Janka imakör volt az első, ezért több imatársunknak a férje is csatlakozott. Időközben, ahogy a kiállítás is kibővült, a Pietro Molla életének bemutatásával, mint üzenettel, ezzel egy időben tulajdonképpen megszületett az úgynevezett Pietro Szövetség, amiről Laci fog beszélni.
0: Igen, így fordulok akkor a férjedhez, akkor a Pietro Molla férfi szövetségben csak férfiak imádkoznak.
2: Igen, ez egy kifejezetten férfiaknak az ima szövetsége, és a mai napon pont 2 évvel ezelőtt alakult meg egy véletlen folytán, mint ahogy ismerjük a véletleneket. Volt egy lelki nap szervezve Pócs Petribe, ahol előtte ugyan már komolyan gondolkodtunk, és mozgatott bennünket az egyik jó barátommal a házaspároknak a megsegítése, ha úgy tetszik. Itt különösen a válságba került házaspárokról van szó, amit nagyon mélyen a szívünkön hordunk. És kaptunk egy áldást Isten Atyától, és akkor elhatároztuk, hogy minden nap imádkozni és engesztelni fogunk, és ha kell, akkor böjtölni is azokért a házaspárokért, akik az ismeretségi körünkben vannak, és válságba kerültek. És azóta ez is már kibővült, mert ugyan mi ilyen csendesen, ilyen búvópatak módján növekszünk, de most már 11-en vagyunk férfiak, akik mind családapák, nagyapák, özvegyek, különböző életállapotokban vagyunk, de mindannyiunknak nagyon fontos ez a küldetés és az idevaló tartozás, és a Pietro Molla életszentsége és életútja és az ő kisugárzását azt érezzük, és azt gondoljuk, hogy nem is gondoljuk, ez igazából ez mondhatom azt, hogy meggyőződésünk, hogy ő egyrészt a saját példájával mutat egy nagyon komoly példát számunkra, másrészt közben jár értünk, és főleg ezekért a házaspárokért, akikért megesik a szívünk, mikor halljuk egy-egy olyan történetet, vagy egy-egy olyan eseményt, ami bármilyen okból, de válságba visznek egy-egy házaspárt.
0: Ez azt jelenti, hogy ti rendszeresen találkoztok ebben a férfi imakörben, vagy mindenki otthon imádkozik?
2: Most már úgy alakult ez ki, mivel nem is csak Magyarországról vagyunk, hanem más országokból, itt Erdélyből is van tagunk, és Magyarországról is különböző városokból, tehát fizikai képtelenség, minden nap tudjunk találkozni, viszont a napi ima az nagyon fontos mindannyiunk számára. Éppen ezért egy ilyen WhatsApp-os csoportunk van, és naponta 2-szer imádkozunk, vagy 2-szer is lehet csatlakozni reggel 6 órakor és este 8 órakor, úgyhogy vannak a hajnali imádkozók, és vannak az estik, és van, amikor mind a kettőn is jelen vagyunk, úgyhogy ezt mindenki eldönti, de hogyha valaki nem tud csatlakozni se itt, se ott, akkor elmondja magában az imát, ami nem egy olyan bonyolult dolog, tehát nem egy olyan 15 perc körülbelül, úgyhogy nem egy olyan nagyon megterhelő dolog, de azért megvannak a kísértések, hogy hanyagoljuk már ezt, mert ez nem is olyan fontos.
0: És ebben az imakörben azért is imádkoztok, hogy Pietro Mollát is oltárra emeljék?
2: Hát mindenképpen, hiszen ő olyan példakép számunkra, aki méltó lenne arra, hogy a felesége mellé kerüljön az oltára. Azt gondolom, hogy ez csak egy, mondjuk úgy, hogy egy technikai részletkérdés, hogy jelenleg még nincsen, hiszen Szent Janka nem lett volna szent, hogyha nincs egy olyan vagány csávó férje, aki volt Pietro Molla. Tehát ők együtt, és ez a legcsodálatosabb az én szememben, hogy ők egymást tették szenti az életük során. Tehát Pietro Molla se válhatna szenté Szent Janka nélkül, és Szent Janka se lehetne szent, hogyha nem lett volna ott Pietro Molla, aki nagyon komolyan támogatta őt, és nem csak az, hogy támogatta az anyaságában és a hitében, hanem még bőven mielőtt találkoztak volna, már azelőtt napi szinten imádkoztak egymásért. Tehát ők nagyon komolyan készültek a házasságra, még abban az időben, amikor nem is tudták, hogy ki a másik felük.
1: Egy-egy mozzanatot esetleg, ha kiemelné Pietro életéből, ami most megszólíthatja a fiatal férfiakat, fiatal apákat, férjeket.
2: Hát én azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb dolog, amiről mindig megfeledkezünk, vagy nem tudom, egy kicsit így ilyen talán elsikadunk így ezek a dolgok felett, de az, hogy előre tervezni és imádkozni, mélyen kérni az Isten kegyelmét arra vonatkozóan, hogy az ő elképzelése szerinti feleséget mutassa be nekem. Ez, mert annál jobb nincsen. Tehát tök jó az, hogyha találkozunk egy vagány csajjal, de hogyha az nem az Isten akarata szerinti leányzó, akkor közöm nincsen hozzá, és akkor el kell engedni. Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb dolog, hogy komolyan, mélyen keresni az Isten akaratát és az Isten akarata szerinti párunkat.
1: A férjed elmondta, hogy Pietro miben adhat példát a fiataloknak. Szent Janka szerinted miben adhat példát, hogyha az ő életéből is kiemelnél egy mozzanatot, akár itt párkeresés, társkeresés kapcsán?
3: Hát ugyanezt a mozzanatot tudom kiemelni, mert őszintén imádkozott és kérte a szűzanyát, illetve az Isten akaratát kereste, miután lediplomázott és orvosként kezdett el dolgozni. Megfordult a fejében az Istennek szentelt élet, hogy ő misszionárius lesz valahol Brazíliában, ahol a bátyja is élt. Aztán nagyon sok ima és a gyóntatója és a lelkivezetője irányítása kapcsán rátalált az Isten akaratára, és megértette azt, hogy ugye kevés a jó anya, és hogy neki az anyaság a hivatása, és onnantól kezdve imádkozott azért, ő is a szűzanyához, a jó tanács anyjához, hogy mutassa meg neki azt a férfit, aki velő keresztény családot tud alapítani. Úgyhogy így utólag kicsit megmosolyogtató, hogy mind a ketten egyébként ismerték egymást látásból. Pietro tudta, hogy ki ez a fiatal orvosnő, ráadásul a rendelőivel szemben lakott, tehát ismertek voltak a környéken, a faluban. Aztán egy primicián találkoztak egy papszentelés után, és akkor jött a nagy szerelem. Tehát két érett felnőtt ember, akik évek óta imádkoztak a leendő párjukért és a családjukért. És én is ezt szoktam mondani a fiataloknak, hogy már él valahol az a, például a lányoknak elmondom, hogy már él valahol az a fiú, akihez te hozzá fogsz menni, és nem tudod, hogy hol van, lehet, hogy ismered, lehet, hogy nem, akkor most kezdj el imádkozni érte.

0: A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával és férjével Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői.
1: Említettük, hogy pont ma ugye április 28-án van az ő emléknapja, és az előző hétvégén ünnepeltétek. Milyen módon ünneplitek a közösségetekben Szent Jankát?
2: Nekünk ez természetesen minden évben nagy ünnep, hogyha hétvégére esik, szombatra vagy vasárnapra, akkor egy picit egyszerűbb, vagy akkor közelebb van a napjához, az emléknapjához. Ha nem, akkor valamelyik hétvégén mindig szervezünk valamilyen lelki programot. Most a Szent Janka imakörnek volt a lelki napja, egy 24 órás Szenes István atya vezetésével. Korábban a Pietro Szövetségnek volt lelki napja, tehát ezt szeretném még így elmondani az imádkozásunkhoz, hogy különböző formákban imádkozunk, tehát amikor tudunk személyes jelenléttel, de van online imacsoport is, viszont azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy évente többször találkozzunk az országnak valamelyik pontján, hát főleg Pócs Petriben vagy Mária Pócson, és erősítsük egymást. Úgyhogy ez volt most a lelki nap, amivel ünnepeltünk, illetve mai nap, mert úgy gondolom, hogy ha április 28-án történik valami, akár a kiállítással kapcsolatosan, akár egy ismertető előadás, valamilyen meghívást kapunk, akkor az valahogy mindig jel a Jóisten részéről, hogy nagyon fontos az ő tiszteletének a terjesztése, és bízunk benne, hogy nagyon sok ember fogja itt látni a nyár folyamán, és hogy barátot találnak, és közbenjárót találnak Szent Jankába is, illetve most már mondhatnám azt is, hogy Pietro Mollában is.
1: Szent Janka az édesanyák, az orvosok, a meg nem született magzatok védőszentjeit olvashatjuk az egyik molinón, és fontos az is, hogy arról is szóljunk, hogy tehát itt tulajdonképpen az életvédelemről van szó, hogy említettük a beszélgetés elején, hogy a tisztán megélt házasság is mennyire fontos az Isten törvénye szerint, ugye, tanultuk, ha még emlékszünk rá, vagy hogy a gyermekáldást mesterséges úton megakadályozni nem szabad, tehát az bűn, hogy a Billings Központ hogyan kapcsolódik a ti szolgálatotokhoz.
2: Ez látszólag egy másik út, ami elért minket párhuzamosan Szent Jankával. A negyedik gyermekünk születése után ismertük meg ezt az ovulációs módszert, vagy teljes nevén Billings ovulációs módszert, amiben felfedeztük az Isten csodáját, és felfedeztük azt az utat, amellyel a házaspárok megélhetik a tiszta házas életet. Ez azt jelenti, hogy mivel ez a módszer önmegfigyelésen, cikluskövetésen alapul, és a férj bevonásával történik, egy nagyon mély kapcsolat alakul ki a férj és feleség között, és tulajdonképpen az ő kezükbe helyezi a Jóisten ezáltal a módszer által azt a tudást, amellyel ők elérhetik a gyermekáldást, vagy elkerülhetik mindenféle mesterséges eszköz és beavatkozás nélkül. És ez azért fontos, mert elmélyíti a felek közti kommunikációt, és olyan mély intimitást tudnak felszabadultan megélni a házaspárok, hogy még a válságban lévő párok is tudnak gyógyulni. És miután mi ezt megismertük 20 évvel ezelőtt, ezt a módszert, és néhány évre rá felkértek minket a Magyarországi Billings Központ vezetésére, akkor úgy gondoltam, hogy védőszentekre van szükségünk ehhez az életvédő munkához, és az egyik védőszentünk, akit választottunk, Szent II. János Pál pápa, a másik pedig Szent Janka. És ugye Szent Jankának is a szavajárása volt, meg a pápának is, hogy az élet szent, és nagyon sokat tanulhatunk tőle. Ugye II. János Pál pápának köszönhetjük a testteológiáját, amelyben elmagyarázza tulajdonképpen a krisztusi tanítást, ami 2000 éve ugyanaz, és elmagyarázza azt, hogy ez egy milyen csodálatos dolog maga a szexualitás, a házaspárnak, ami az Isten ajándéka. Úgyhogy mi rendszeresen kérjük ennek a két szentnek a közbenjárását, tehát Szent Janka végül is így kapcsolódik ide, és nagyon sokszor imádkozunk beteg babákért, vagy veszélyeztetett várandóságokért, vagy azért, hogy egy házaspár elérje a gyermekáldást, és nagyon-nagyon sok ima meghallgatásról tudunk beszámolni ezen a területen, úgyhogy a kettő így kapcsolódik össze, hogy a Billings Központnak a hátterében áll a Szent Janka imakör, akik segítik a mi munkánkat, a Billings oktatók munkáját, és hát minden a Billings módszert használó házaspárnak és nőnek és fiatalnak az életét.
1: És végül egy személyes tanúságtétel, ha még belefér, hogy te, ti, hogy kapcsolódtatok, hogy találkoztatok Szent Janka életszentségével.
2: Hát azt szoktam mondani, hogy valahogy rátalálunk a szentekre akkor, hogyha baj van az életünk nehéz pillanataiban, de valójában azt kellene mondanunk, hogy ők találnak meg minket. A mi élethelyzetünkben egy veszélyeztetett várandóság volt, és egy olyan diagnózis, egy olyan sejtett diagnózis, hogy a harmadik gyermekünk, kislányunk beteg lesz. Tehát valamilyen fogyatékossággal fog születni, és mi visszautasítottuk a további vizsgálatokat, amelyeket felkínáltak nekünk azért, hogy ha úgy döntünk, hogy mégis beteg a gyerek, akkor, és nem szeretnénk, ha megszületne, akkor elvetethetjük. Ezeket visszautasítottuk, és onnantól kezdve azért egy nehéz lelki vívódás következett a maradék 6 hónapban, és ezt látva a lelki vezetőnk ajánlotta, hogy hát van egy olasz szent, akit egy éve avattak szenté, és hogy kérjem az ő közbenjárását. És akkor kérdeztem, hogy ki az? Hát Gianna Beretta Molla. És aztán utána néztem, eleinte csak imádkoztam, és az volt az ima meghallgatásomnak, és azt a csodát éltük meg, hogy a várandóság végére, mire elért a szülés időpontja, addigra teljesen megnyugodtam, és el tudtam fogadni azt, hogy ő beteg lesz. Aztán az egy külön kegyelem volt, hogy egészségesen született, és az én betegségeim is eltűntek tulajdonképpen, és innentől kezdve egy olyan erőt éreztem az vele való kapcsolatból, ami aztán az életem további részére is kihatott, és akkor kezdtem utána nézni az életének, hogy ki is volt ő, és mi volt az élete, és aztán az első megerősítő élmény az volt, amikor a férjem elvitt Olaszországba, mert ez volt a kérésem, hogy lássam azokat az utcákat, ahol ő a kis autóját vezette, és ahol rendelt. És innentől kezdve akkor döntöttem el, hogy minden nőnek, minden magyar nőnek meg kell ismernie, akármilyen életállapotban is van Szent Jankát, meg hát persze a férfiaknak is egyébként, mert ő a modern korunknak a nagy példaképe és az életvédők példaképe, a keresztény családok segítője. Ugye tudjuk, hogy az Isten minden korban küld szenteket, és most úgy tűnik, hogy rá volt szükség, meg hát persze a férjére is, a 20.-21. században.
1: És végül, ha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, hol teheti ezt meg?
3: Ha bárki szeretne csatlakozni, akkor a szentjanka.hu honlapon talál elérhetőséget, és ott tud csatlakozni hozzánk is, illetve a női ághoz is, a Szent Janka imakörhöz is.
0: Az élet szent. A Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről beszélgettünk. Vendégeink voltak Lukács Krisztina és férje Lukács László, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői is. Az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig megtekinthető.

0: a pedagógus képzést, a pedagógus továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Elhangzott: a felek a jövőben közösen dolgoznak többek között szakmai programok, tájékoztatók és továbbképzések megvalósításán, valamint a komplex alapprogram hatékony működésének támogatásán. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallják.
1: Abból az alkalomból, hogy az egyetem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködési megállapodás köt a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületével. Minden partnerség fontos az egyetem számára, de különösen értékesek azok az együttműködések, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a küldetésünk egyik meghatározó területéhez, a pedagógus képzéshez, a köznevelés támogatásához és a nevelés-oktatás minőségének folyamatos fejlesztéséhez. Egyetemünk számára a pedagógus képzés, sokszor beszéltünk már erről, történelmi örökség, hivatás, felelősség. Egyetemünk hosszú évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai pedagógus képzésnek, és kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a köznevelés szereplőivel szoros kapcsolatban, a gyakorlati tapasztalatokra építve, tudományos megalapozottsággal járuljunk hozzá a magyar köznevelés megújításához, a magyar pedagógus képzés műveléséhez. A ma aláírásra kerülő megállapodás is ezt a célt szolgálja, olyan szakmai keretet teremt, amelyben az egyetem és az egyesület tudása, tapasztalata, kapcsolatrendszere egymást erősítve hasznosulhat. A Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek, de erről majd elnök úr bizonyára fog majd szólni bővebben is, de meggyőződésünk szerint olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek tagjai nap mint nap közvetlen tapasztalatot szereznek a köznevelési intézmények működéséről, kihívásairól, fejlesztési lehetőségeiről. Ez a tudás különösen értékes számunkra, hiszen egyetemként akkor tudunk igazán a gyakorlatorientált és a köznevelés valós igényeire reagáló képzést folytatni, továbbképzéseket, szakmai programokat kínálni, ha élő kapcsolatban maradunk azokkal, akik a köznevelés mindennapi gyakorlatát ismerik, és közelről járatosak abban. Az együttműködésnek egyik kiemelt eleme, hogy az egyesület ösztönzi a szakértőit az EK által biztosított díjmentes pedagógus továbbképzésekre. De kiemelném azt, hogy külön öröm számunkra, hogy a megállapodásban hangsúlyosan jelenik meg a komplex alapprogram. Ugye a jelenlévők biztosan tudják, hogy ez egy pedagógiai innovációja az egyetemünknek, amit 2014-től kezdtünk kidolgozni, és 2018-tól felmenő rendszerben vezettünk be a köznevelésbe, és ma már több mint 800 iskolában működik szerte az országban, Vas megyétől Hajdú-Bihar megyéig, minden megyében. Az egyesület közreműködése a program működtetésében, stratégiájának megismertetésében és disszeminációban jelentős támogatást adhat ahhoz, hogy a program eredményei minél szélesebb körben váljanak ismerhetővé és alkalmazhatóvá a jövőben is. Az EKKE szakmai támogatásával járul hozzá ahhoz, hogy a kitűzött intézményi célok megvalósuljanak, és a komplex alapprogram hatékonyan szolgálja továbbra is a köznevelés fejlesztését. A most létrejövő partnerség gyakorlati együttműködést is jelent, közös szakmai napokat, tájékoztatókat, programokat fogunk szervezni, bemutatjuk az EKE szolgáltatásainak, képzéseinek szakmai lehetőségét is, valamint helyszínt biztosítunk az Egyesület szakmai rendezvényeihez. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a szakértők, az oktatók, a mentorok és az intézmények képviselői párbeszédet folytathassanak egymással, megoszthassák a tapasztalataikat, közösen keressenek válaszokat az oktatás aktuális kérdéseire. Fontosnak tartom kiemelni a mentori tevékenység támogatását, partnerintézményi hálózat továbbfejlesztését, azt, hogy az egyetemünk bevonja az Egyesület szakértőit a partnerintézményi hálózat mentorainak a kiválasztási folyamatába. Ez jól mutatja azt, hogy ez egy érdemi szakmai partnerségről szól ez a társulás. Olyan kapcsolatról, amelyben számítunk egymás tudására, véleményére, tapasztalatára. A kölcsönösséget az is jelzi, hogy mindkét fél tanácsadói szerepet vállal, az Egyesület a köznevelést érintő változások, az egyetem pedig a felsőoktatást érintő változások tekintetében. Ez a kölcsönös párbeszéd különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az oktatás minden szintjén gyors változásokkal, új elvárásokkal, új lehetőségekkel találkozunk. A mai aláírás számunkra egy közös szakmai szándék kifejezése. Annak a szándéknak a kifejezése, hogy a felsőoktatás és a köznevelés szereplői egymással szoros együttműködésben dolgozzanak a pedagógus pálya presztízsének erősítéséért, a képzések minőségének fejlesztéséért, valamint a gyermekek és a tanulók eredményesebb neveléséért, oktatásáért. Bízom abban, hogy az együttműködés mindkét fél számára értékes és gyümölcsöző lesz, kézzelfogható eredményeket hoz a pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, a szakértői munka és a köznevelési intézmények támogatása területén. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nevében köszönöm a Köznevelési Szakértők Egyesületének, elnök úrnak, és a vezetőségnek a nyitottságot, a bizalmat és az együttműködési szándékot, és köszönöm mindazok munkáját, akik előkészítették a megállapodást. Kívánom, hogy a ma létrejövő partnerség hosszú távon is szolgálja a közös céljainkat, a magyar köznevelés és a pedagógus képzés minőségének erősítését, szakmai közösségek összekapcsolását, és mindez a jövő nemzedékének javára történjen.
0: A megállapodásról Boldizsár Bertalan Gyulát, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnökét hallják.
2: Amikor először megláttam a rektorasszonynak a bemutatóját erről az újfajta pedagógus képzésről, akkor az azonnal megfogott, és egyből elkezdtünk gondolkodni azon, hogy ezt a gyakorlatban hogyan tudnánk megvalósítani, és ugye mivel mi országos lefedettségű egyesület vagyunk, emiatt azt mondhatom, hogy minden megyében vannak kiváló szakértők, és ezek a kiváló szakértők intézményekkel vannak kapcsolatban. És ugye mivel, hogy ők ismerik, tehát mindenki az adott területén ismeri ezeket az intézményeket, ismeri a szakembereket, a pedagógusokat, így talán segítséget tudunk abban nyújtani, hogy a megfelelő mentorok kiválasztásában megfelelően történjenek ugye azok a lépések, és azok a mentorok kerüljenek tényleg mentori pozícióba, akik valóban tudnak segíteni a pedagógus növendékeknek, és igazából hozzáadott értéket tudnak adni pedagógus jelölteknek, a hallgatóknak. Nyilvánvalóan, persze nyilván ezt elő kell készíteni. Ezt én azért mondom, mert gyakorló mentorként, tehát én nekem is voltak már hallgatóim, a mi intézményünk is fogad hallgatókat, főiskolai, egyetemi hallgatókat. Természetesen föl kell készülni, egyrészt tehát a humán erőforrás, amiről az előbb beszéltem, nagyon fontos a megfelelő mentorhálózat, másrészt pedig ugye a tárgyi feltételeknek a biztosításai. Én azt gondolom, mivel hogy gyakorló szakértő vagyok, és azért, ha nem is az ország egész területén, de azért Észak-Magyarországon, sőt, picit még kiterjesztve is nagyon sok szakiskolában ott vagyok, hogy ezek mind-mind adottak, és úgy gondolom, hogy szinte egyébként várják is. Tehát az, hogy minél felkészültebb, minél agilisabb a kor változásaira választ tudni adó pedagógusokat mentorálhatnak, amelyeket később szinte, hát, hogy úgy mondhatom, ki is néznek maguknak, és már lehet, hogy akkor megvan az új helyük, a új munkahelyük a hallgatóknak is. Ezt, hogyha összetudjuk hozni, és úgymond a kellemest a hasznossal, akkor én úgy gondolom, hogy már hozzáadtunk, és értéket teremtettünk, illetve ez az együttműködés már is gyümölcsözött.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.

Ó, hosszantűrő, jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten fia Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül! Engedd meg, üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjem. Munkálj bennem bűnösben hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó Uram, szívbéli bizakodásban és örömben. Buzgósággal akarom ápolni a szent lámpa tüzét, Krisztusom, hogy örömújongással mehessek eléd, ó jegyese a halhatatlan léleknek, hogy hálát mondhassak neked, és dicséretet mindörökké. Ámen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el Vitézi Dávid az M1-es autópályán történt baleset ügyében, és őszinte részvétét fejezte ki az elhunytak családtagjainak. Péntek hajnalban az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 114-es kilométernél 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött. A jármű az ütközés után kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később egy kis busz ütközött neki, egy az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kis buszban 9-en utaztak, közülük 7 ember a helyszínen meghalt, 2-en megsérültek. Egy török rendszámú kamion és egy moldáv rendszámú kis busz érintett a balesetben, nyilatkozta Győr-Moson-Sopron vármegye rendőrkapitányságának szóvivője. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró értéket meg nem haladó csomagok esetén rendelési tételenként 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termék kategóriák után kell megfizetni. Augusztus 3-án végleg érvényüket veszték a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok egy Európai Uniós szabályozással összhangban, közölte a Belügyminisztérium pénteken. Az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt, úgynevezett e-személyit kell igényelniük bármely kormány ablakban. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő portál adatai szerint közel 500 táborba már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Vasárnapig látogatható a Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei, az első kínai császár agyak katonái című kiállítása, melyet eddig több mint 200 ezren tekintettek meg, közölte az intézmény az MTI-vel. A hét utolsó napjáig látogatható tárlat hétvégén meghosszabbított nyitvatartással várja a közönséget. Pénteken este 8 óráig fogadják a látogatókat, szombaton és vasárnap pedig 1 órával korábban reggel 9 órakor nyit a kiállítás. A bányakatasztrófa által sújtott székelyföldi település lakosai iránti szolidaritásból Parajdon szervezik meg június 12-től 14-éig a közösség napjait, az Erdélyt átszelő Via Transilvánica turista útvonal működtetői, számolt be az MTI. Az Erdélyt északkeletről délnyugatra átszelő, gyalogosan, lóháton vagy kerékpárral bejárható 1600 kilométeres turista útvonal kiépítői szerint az idei Via Transilvánica napok helyszínválasztásával a helyi közösséget szeretnék támogatni. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, északkeleten, keleten lehet kevesebb zápor, néhol az ég is megdörrelhet, néhol megerősödik az északnyugati szél, napközben 19-24, késő este 11-18 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!
3: Következik a zenepavilon.
4: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a Toszka, a pillangó kisasszony, a Turandot, az Angelika nővér, a nyugatlánya, a bohém élet, és még meg annyi népszerű opera szerzőjétől, Giacomo Puccinitól hallunk ma néhány dalt. Mint az köztudott, az olasz opera, az olasz dalból, a canzonetta különféle válfajaiból és műfajaiból fejlődött ki, és Puccini, akinek bár élete jelentős része az opera színpad környékén zajlott, a dalnak is nagymestere volt. Természetesen ezek a dalok időnként nagyon közel állnak az operák világához. Plácido Domingo kiváló fölvételéről különféle műfajú dalok hangzanak most föl. Elsőként Olaszországhoz köthető két dal következik. Az első egy egészen népies, méghozzá népi szövegre íródott dal lesz, a Casa Mia az én házikom vagy házacskám, amely egy vidám dalocska, arról szól, hogy milyen jó az, amikor az embert várja meghitt békés házikója. Plácido Domingo partnere a zongoránál Julius Rudel

A következő Puccini dal Inno a Róma himnus Rómához, és valóban a himnusz nyelvén, a nyelvezetén magasztalja a Rómát, amelyet nem csak örökvárosként, hanem egyenesen a városok istennőjeként apostrofál.

Placido Domingo fölvételei közül három romantikus költemény megzenésítése következik, és mivel ezekből Hárs Ernő nem készített magyar fordításokat, ha megengedik, akkor a saját nagyon szabott fordításomban avatom be önöket a szövegbe. Ezek a szövegek egyébként Puccini állandó librettistáitól származnak. Következik tehát a Terra e Mare, a föld és a tenger. Szél futt a nyárfalom dalol, a tengerzúgást hallgatom az aláhulló estben, a sötét mélység ritmusát, melyen csillagfény tetszik át ragyogó hullámtestben, de megrezzenti most a szél a lombokat, s már nem zenél a tenger áll szívemben. A Terra e Mare szövegének írója Enrico Panzacchi.

Canto d'anime a következő Puccini dal, a lélek éneke. Évek, álmok, messze szállók, virágok, hűtlen barátok, száz hiú remény, mégis egyre él szívemben, nem fakulón, elevenen lelkem éjjelén, mindörökre egy titok, csalogánydalt hallgatok magányom ölén, bánatom mind messze száll, csalódások és halál, s ragyog égi fény. Tehát Canto d'anime, a lélek éneke, a szöveget Luigi Illica írta.

A harmadik romantikus Puccini dal, Morire. Ó, halál! De hát mi is az élet? Felragyognak hitek és remények, káprázatok, szerelem, vagy elvesztem mindenem? Néma és csöndes magány, mely az élet hajnalán önmagára ébred, mondd csak meg, mi végett. Avagy játszi álmok, melyek végül állnak vége érhetetlen kísértők a lelken. Meg nem mondhatom. Ám a félúton, néz körül a tájon. Ez az élet. Álom. Morire, a szöveg Giuseppe Adami tollából való.

Giacomo Puccini rövidebb szerzeményei, ha tetszik, dalai bemutatásától a Vexilla Regis Prodeunt himnusszal búcsúzunk. Az első szakasz Sik Sándor fordításában királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni szállt, s megtörte holta halált. Placido Domingo partnere Justin Diaz, Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra.

0: Richard Strauss Daphné című művét Sebestyén Ernő játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Gion Nándor, virágos katona. 18. rész.

A karácsony előtti napon nagy csupor mézet vittem a szentigaznak. Nem tartózkodott az odújában, a mézet elhelyeztem a szalma közé, távol a nyitott téglatűzhelytől, amiben most is száraz rőzse pattogott. Azután otthon bevártam a karácsony estéjét. Meghallgattam az angyali vigasságot, végignéztem a betlehemesek játékát, elmentem az éjféli misére, mise után pedig vadul lövöldöztem a régi, rossz pisztolyommal. Megünnepeltük a karácsonyt, megünnepeltük a névnapomat is. Délután eljött értem az öreg Imrés Lázár, és a citerámmal együtt kivitt a kastélyba. A kastély ugyanolyan csendes és kihalt volt, mint egy évvel ezelőtt, vagy mint két évvel ezelőtt, amikor először jártam itt. Kedves, a vadliba rikácsolva üdvözölt bennünket. A lábai talán már hozzá is nőttek a tornác díszes karfájához. Az öreg Imrisnek most nem kellett semmiféle utasítást adnia. Mehetett egyenesen a konyhába, hogy reggelre mindent előkészítsen. Én elfoglaltam a kis szobámat. Az asztalra raktam a citarát, kukoricát mertem a szalmahordó kosárból, és kimentem a türelmetlenkedő vadlibához. Megetettem, azután vele együtt bámultam a kastély kihalt, sötét udvarát egészen addig, amíg Vári János vissza nem tért a vadászatról. Egyedül tért haza. Frédi nagyságos úr most nem vendégeskedett a kastélyban. Szent János napjának reggelén szorgalmasan citeráztam kedves hasonmásának, a vázák között megbújt, kitömött vadlibának. Később bejött a szalomba Vári János. Mereven, köszönés nélkül, mint mindig, leült a hosszú asztal mellé, és egymagában ivott. Sokkal többet ivott, mint amikor Frédi nagyságos úr is vele volt. Neki dőlt a szék karfájának, jobb kezét előre nyújtotta, töltögette és ürítgette a poharakat. A szemhéjai egyre jobban megduzzadtak, dél körül szinte már teljesen bedagadtak a szemei. Akkor felállt, és kiment a szalomból. Olyan egyenesen, olyan biztos léptekkel ment, mintha egyetlen csöpp bort sem ivott volna. Csak hamar megjelent az öreg Imrés Lázár, és elküldött, hogy pihenjem ki magam a délutáni kártyapartira.

Délután megjöttek a kártyások. Az öreg Imrich Lázár fogadta őket a kastély előtt, és mindenkit a szalomba irányított. Izgatottan figyeltem a belépőket, 9-en jöttek el kártyázni, és közöttük volt Stefan Krebs is, a sváb Molnár. Számomra ő volt a fontos. Most már nyugodtan játszottam tovább a citerán. Vári János nyájasan üdvözölte a vendégeit. Helyjel kínálta őket. Az öreg Imrich Lázár meg bort töltött a poharakba. A szokásos bevezető iszogatás után Vári János ezúttal is rövid beszédet mondott, leurazta a szatócsokat, kupecokat és különféle mesterembereket, és azt kívánta nekik, hogy érezzék jól magukat a kastélyban. Aztán ittak még egy-két pohár bort, és átmentek a kártyaszobába. Az öreg Imrich Lázár a kezembe nyomott egy vadonatúj kártyacsomagot. Átmentem én is a kártyaszobába, megálltam az asztal mellett, és keverni kezdtem a lapokat. Vári János már a széken ült, közömbösen, szinte unott arccal nézte a kupecokat, akik el akarták nyerni tőle a birtokát. Elsőnek azok ültek le játszani, akik két vagy több lánc földárával szálltak be. Ők nem érdekeltek engem, alig figyeltem rájuk, hiszen most mindenek előtt a lapokat kellett megjelölnöm. 6 osztás után mind a 32 kártya meg volt karcolva. Most már nem történhetett semmi baj. Senki sem vett észre semmit. A jelölt lapokat halálbiztosan ki tudtam tapintani lecsiszolt ujjaimmal. Az ászokat és a számos kártyákat pedig még jelek nélkül is felismertem, ha kellő ideig tarthattam rajtuk az ujjaimat. Unottan osztogattam a lapokat, úgy osztottam, mint ahogyan Vári János kártyázott. Vári János egyébként gyorsan végzett azokkal, akik több lánc földárával vettek részt. Utánuk mindjárt Johann Friedrich furakodott az asztalhoz. Igyekezett higgadtan viselkedni, de láttam rajta, hogy idegesebb, mint 2 évvel ezelőtt, amikor 4 osztást nyert egymás után. Most elbukott már az első osztásnál. Vörös arccal ugrott fel, és integetett Stefan Krebsnek, hogy üljön a helyére. De Stefan Krebs még nem jött oda. Nyugodtan állt a fal mellett, és mindenkit maga elé engedett. Vári János meg sorra kifosztotta a vendégeit. Stefan Krebs 9. utolsónak ült le a földes úrral szemben. Kényelmesen elhelyezkedett a széken, nagy, csontos kezeit az asztalra rakta, és várta a lapokat. Most már nagyon odafigyeltem. Most volt szükségem mindarra, amire Szent Igaz megtanított. Nem hibázhattam. Sokáig kevertem, gondosan összepakliztam a lapokat, érzékeny ujjaim pontosan kitapintották a jeleket. Egy lánc, föld a bank, mondta az öreg Imrich Lázár. Az első osztásnál sem akartam kockáztatni semmit. Stefan Krebsnek 2 tízest adtam, Vári Jánosnak 1 8-ast és 1 királyt, amihez nem volt érdemes elővenni a tartalék ászt. Vári János újabb lapot kért, 1 felsőt tettem eléje. Ez még mindig kevés volt, mindössze 15. Következett a 4. lap, ászt adtam, Vári János elbukott. 2 lánc föld a bank, mondta az öreg Imrich Lázár. A 2. osztást simán elintéztem. Vári János 8-ast és 9-est kapott, Stefan Krebs 9-est és ászt. Mindketten megálltak. Stefan Krebs ismét 20-szal nyert. 4 lánc föld a bank, mondta az öreg Imrich Lázár. Még egy sima osztás, Vári Jánosnak 2 9-es, Stefan Krebsnek 2 10-es. Vári János egyelőre még nem gondolta a tartalék ász bedobására. Kicserélhette volna ugyan az 1 9-essel, de még akkor is csak 20-a lett volna, mint Stefan Krebsnek, és mivel azt tartotta a bankot, Vári János veszített volna. Megálltak, megmutatták a lapjaikat. 8 lánc föld a bank, mondta az öreg Imrich Lázár. Ezután bonyolítottam egy kicsit a játékot, nehogy valaki esetleg gyanút fogjon. 7-est és királyt adtam mindkettőjüknek. Természetesen újabb lapot kértek. Vári János 8-ast kapott, ezzel megállt. Stefan Krebsnek alsót osztottam, azután felsőt.
Ez mindössze 16 volt, nem lehetett megállni vele. Újabb lapot kért, és én még egy felsőt adtam neki. Ekkor kiterítették a kártyáikat. Egyformán 19-ük volt, a bankot tartó Stefan Krebs nyert. 16 lánc föld a bank, mondta az öreg Imrés Lázár. Ötötszörre Vári Jánosnak 2 hetest, Stefan Krebsnek 10-est és 8-ast osztottam. Stefan Krebs megállt a 18-al, Vári János 3. lapot kért, egy 9-essel elbuktattam. 32 lánc föld a bank, mondta az öreg Imrés Lázár. A fal mellett álló 8 kifosztott ember mozgolódni kezdett. Izgatottan suttogtak egymás között. Ilyesmi még nem fordult elő, hogy valaki 5-ször egymás után nyerjen Vári Jánostól. Következett a 6. osztás. Elhatároztam, hogy megkönnyítem a dolgomat, kiugrasztom a tartalék ázt. 10-est és 7-est adtam Vári Jánosnak, Stefan Krebsnek pedig királyt és alsót. Jól számítottam, Vári János tapasztalt kártyás volt, egy pillantást vetett ellenfele arcára, mindjárt látta, hogy annak rossz lapjai vannak. Az asztalra csapta a 2 kártyát, mintha így jelezné, hogy megáll. Aztán ismét felemelte, hogy még egyszer megnézze őket, de addigra a 7-est már kicserélte makkásszal. 21-e volt. Stefan Krebs lapot kért. Felsőt osztottam neki. Újabb lapot kért, és most ázt kapott. Neki is 21-e lett. A fal mellett állók közül többen felkiáltottak, és közelebb jöttek az asztalhoz. Kérem, maradjanak csendben, szólt rájuk kissé idegesen az öreg Imrés Lázár. Utána bejelentette, 64 lánc föld a bank. Lassan kevergettem a lapokat, és közben figyeltem a 2 kártyázónak az arcát. Vári János bámulatosan viselkedett. Szemrebbenés nélkül vette tudomásul, hogy elúszott a tartalék ásza. Továbbra is úgy ült a széken, mintha egyáltalán nem érdekelné a kártyázás. De Stefan Krebs is meglepően nyugodt volt. Mások már 3 nyerés után idegeskedtek és kapkodtak, neki viszont még a keze sem remegett. Csak a homlokán lettek egészen mélyek a ráncok. Gyorsan megnyerettem vele a 7. osztást is, többé nem kellett ügyelnem a tartalék ászra, az ott volt a kezemben. A pakli tetejére szorítottam, nehogy véletlenül játékba kerüljön. 10-est és 9-est osztottam Stefan Krebsnek, Vári Jánosnak meg ászt és 7-est. Vári Jánosnál ugyan ott volt még a kicserélt 7-es is, de azzal most nem kezdhetett semmit. 128 lánc föld a bank, mondta elképedve az öreg Imrés Lázár. A 8. osztásnál buktatni akartam Vári Jánost. 9-est és 7-est adtam neki. Biztos voltam benne, hogy 16-ra kér 3. lapot. De ő ismét észrevette, hogy Stefan Krebsnél gyönge kezdő lapok vannak. Bízott a szerencséjében, megállt 16-nál. Stefan Krebsnél 2 király volt. Lehúztam neki a 10-est, amivel a Vári Jánost akartam elbuktatni. 18-nál nyugodtan megállhatott. Az 5. partiban is 18-al nyert. Vártam, hogy kiterítsék a lapokat. Már le akartam tenni a kártyacsomagot az asztalra, amikor észrevettem, hogy Stefan Krebs szinte üveges tekintettel mered a lapjaira, és tanácstalanul emelgeti a jobb kezét, mintha újabb lapot akarna kérni. Megijedtem, hogy vége lesz a játszmának. A pakli alján ugyanis ász volt. Ezt akartam eredetileg Stefan Krebsnek adni, miután Vári Jánost elbuktattam. Gyorsan félrecsúsztattam az ászt, lázasan tapogattam a kártyákat, de alul csupa számos lapok következtek, az alsók és a felsők, ami megmenthette, valahol a csomag közepén voltak. Nehéz lett volna onnan előhúzni most, amikor már mindenki nagyon figyelt. Szerencsére Stefan Krebs megemberelte magát, és sóhajtva kiterítette a 18-at. 256 lánc a bank, mondta az öreg Imrés Lázár falfehéren. Nem bízhattam tovább Stefan Krebsben. Nem mertem még egyszer kislapokat adni a kezébe. Ázt és 9-est osztottam neki, Vári Jánosnak 2 10-est. 20-20. Stefan Krebs 9-szer is nyert. 512 lánc föld a bank,
mondta az öreg Imrich Lázár. Azután elhaló hangon még bejelentette: utolsó osztás. Mindenki ott szorongott, suttogott Stefan Krebs háta mögött. Izzadt bamba arcok zsúfolódtak össze. Kigúvat szemek figyelték a kártyákat keverő kezeimet. Figyelhették. Az utolsó paklizást és osztást külön begyakoroltam, tökéletesen meg tudtam csinálni. Villámgyorsan röpítettem az asztalra két-két lapot, és lestem a hatást. Stefan Krebs felkapta a lapjait, és mindjárt ki is ejtette a kezéből. 21-e volt. Ász és 10-es. Olyan csönd lett a kártyaszobában, mint egy halottas házban. Bári János csak a lapjai sarkát emelte fel, éppen hogy alájuk pillancson. Akkor hanyagul kiterítette őket. Kivágó, mondta. Két ásza volt. Stefan Krebs hamuszürke arccal lefordult a székről. Feje nagyot koppant a kártyaszoba padlóján. Megbabonázott, kába emberek álltak körülötte. Még segíteni is elfelejtettek neki. Lázár, dobd ki ezeket a hitvány embereket, mondta Vári János. Nagy nehezen felocsúttak az ámuló kereskedők és mesteremberek. Felsegítették és kitámogatták az ajtón a félájult Stefan Krebset. Egyetlen hangos szó nélkül hagyták el a Vári kastélyt. Vári János átment a szalomba, két poharat megtöltött borral, magához intett és a kezembe nyomta az egyik poharat. Csaltál? Kérdezte. Igen, mondtam, és kiittam a bort. Miért? Meg akartam leckésztetni azt a Schwab Molnárt. Ügyesen csináltad, mondta elismerően. Szerencse, hogy nem engem akartál megleckésztetni. A Molnárral volt elszámolni valóm. Vári János ismét megtöltötte a poharakat, és akkor azt mondta. Többet nem oszthatsz. Tudom. Talán most sem kellett volna. Elkapattam magam. Majdnem ugyanolyan hibába estem, mint a Gilike. Miféle Gilike? Nem ismerte, meghalt már. Megyek, játszom a citarám. Várjál! Szólt utánam Vári János. Egyszer arról beszélgettünk Frédi nagyságos úrral, hogy téged érdemes lenne tanítatni. Koros vagyok már hozzá. El lehetne intézni. Nem leszek kántor, mondtam. Furcsa ember vagy, mondta Vári János. Nem értelek. Én a világ legszebb pódiumán lépek fel, ha akarok. Vári János leült a hosszú asztal mellé, és most már csak egy pohárba töltött bort. Hát akkor játsszál, fiam, mondta. Névnapom van.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 18. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező Elromán Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Piotr Ilyics Csajkovszki Firenzei emlék című művének második tételét a budapesti vonósok előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot, számolt be az MTI. Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakcióvezetője Rétvári Bence közösségi oldalán. Pénteken munkareggelin fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. Röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb teendőket, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Azonnali solonkívüli vizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid az M1-es autópályán történt baleset ügyében, és őszinte részvétét fejezte ki az elhunytak családtagjainak. Péntek hajnalban az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 114-es kilométernél 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött. A jármű az ütközés után kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később egy kis busz ütközött neki, egy az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kis buszban 9 utaztak, közülük 7 ember a helyszínen meghalt, 2 megsérültek. Egy török rendszámú kamion és egy moldáv rendszámú kis busz érintett a balesetben, nyilatkozta a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az Európai Unión kívüli webáruházból rendelt 150 euró értéket meg nem haladó csomagok esetén rendelési tételenként 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termék kategóriák után kell megfizetni. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személy azonosító igazolványok egy Európai Uniós szabályozással összhangban, közölte a Belügyminisztérium pénteken. Az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, személyes eljárásban új elektronikus személy azonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporos csapadék, nagy területen megélénkül az északnyugati szél, napközben 19-24, késő estére 11-18 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz. 15 óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az Aquarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tóth Zsófia. A mai adásban a hét legérdekesebb témáiból válogatunk. Felidézzük látogatásunkat a Szép Művészeti Múzeum nemrég nyílt időszaki kiállítására, amely a Jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis ábrázolásokat helyezik középpontba. Valamint ismét figyelmükbe ajánljuk Henry Blount immár magyarul is olvasható könyvét, amely a 17. századi angol utazó közel-keleti kalandozásaiba ad betekintést. Mindenek előtt azonban ismét bővebben hallhatnak az idei Duna Karnevál színes program kínálatáról. Érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: A tánc és a népzene ünnepe az idén 30 éves Duna Karnevál, amelyet június 12-e és 19-e között rendeznek Budapesten. A programok között nemzetközi néptáncverseny, fiataloknak szóló megmérettetés és fesztivál, gálaműsor, flashmob, táncház és látványos karneváli felvonulás is szerepel. A fellépők között a Magyar Állami Népi Együttes, a Duna Művész Együttes, valamint a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes tagjait is láthatjuk. Vince Andrea fesztivál igazgatót elsőként arról kérdeztük, hogyan tekint vissza az indulás óta eltelt 3 évtizedre.
1: 3 évtized, nagyon hosszú idő. Az alapvető koncepciónk nem változott. Olyan módon szeretnénk a magyar népművészetet, néptánc, népzenei kincseinket a nagy közönség elé tárni, hogy azt egyrészt a lehető legmagasabb művészi színvonalon tegyük, ugyanakkor a bevált biztos programelemek mellett és a törzs fellépőink mellett, akik mindig a Duna Művész Együttes és a Magyar Állami Népi Együttes, mellettük ifjú tehetségeknek, új produkcióknak, új zenekaroknak is helyet tudjunk adni. A gálaműsorunk az az első évtől kezdve a Margit-szigeti szabadtéri színpadon valósul meg. Van kezdetektől olyan program elemünk, olyan program részünk, ami a szabadtéren ingyenes program a nagyközönség, akár odatévedő érdeklődőket is be tudja vonzani. Ezt mindig is fontosnak tartottuk, hiszen nem mindenki érdeklődik a népzene néptánc iránt, de ha találkozik vele, akkor már ez nem eredti, szerintem örökre beleszeret. 15. éve, tehát tulajdonképpen fél időben, ha lehet ezt így mondani, találta ki az alapító elnökünk, néhai művészeti igazgatónk Mucsi János a Lánchíd versenyt, és idén már ezt 15. alkalommal rendezzük meg az Erzsébet-ligeti színházban, úgyhogy ez volt így egy újításunk, ami nagyon jól is indult, és azóta is bevált, és szeretik mind a nézők, mind a résztvevők.
0: Ugye ez egy nemzetközi néptánc verseny.
1: Így van, csak a külföldi táncegyüttesek vesznek ezen részt, és egy nemzetközi zsűri értékeli a produkcióikat. Ez egy nemes versengés, és nem arról szól, hogy melyik nemzet tánca zenéje érdekesebb vagy izgalmasabb, hanem egyenlő eséllyel indul mindenki, és a saját maga által vállalt küldetését értékeli a szakavatott szakemberekből álló nemzetközi zsűri.
0: Ugye az idei rendezvény központi helyszíne a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében felállított nagy színpad lesz.
1: Nagyon örülünk, hogy együtt tudunk működni a Magyar Nemzeti Múzeummal, immár 4. éve. Ez egy igazán méltó helyszín számunkra. A visszajelzések alapján a nézők is és a fellépők is nagy örömmel mutatkoznak be itt. 3 napon át hozunk programokat, Nyírségtől Somogyig, világzenétől gyermek népművészeti fesztiválig, a Folkidig, de részt veszünk a magyar-szerb kulturális évadban is, és egy izgalmas program elemet adhatunk a nézőknek, ahol hazánkban élő szerb nemzetiségi együttesek, zenekarok lépnek fel, köztük az idén 50 éves kólózenekar is, és a Vajdaságból pedig a Népkör Magyar Művelődési Központ hozza el azt a hagyományt, amit ők ott őriznek magyarságuk megmaradása érdekében.
0: Említette a Folk Kid gyermek és ifjúsági népművészeti fesztivált, ami immáron 8. alkalommal kerül megrendezésre. Jól gondolom, hogy itt tulajdonképpen az utánpótlás nevelés most nem annyira elegáns kifejezéssel áll a központban, tehát hogy legyen, aki tovább viszi a népművészetet, a néptáncot, és nem csak a mai felnőttek azok, akik őrzik ezeket a hagyományokat.
1: Valóban így van. Én azt gondolom, hogy a magyar néptánc mozgalomnak a kezdete óta nagyon fontos az utánpótlás nevelés. A Csóri program nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ezek a gyerekegyüttesek egyre magasabb színvonalon, egyre komolyabban dolgozhassanak, hiszen gyönyörű viseletekben jelenhetnek már meg, olyan zenekarok kíséretében, mint nálunk éppen a Tarsoly zenekar, akik olyan magas szintű zenei kíséretet adnak, hogy igazán semmi nem áll a gyerekek fejlődésének útjába. Mi ezt kezdetektől fontosnak tartjuk, itt a Folkfesztiválok Magyarországi Szövetségével rendezzük meg a Folk Kids Fesztivált, ahol tényleg olyan tehetséges gyerekek nagyon nagy számban vesznek részt, hogy szinte ez a legszívet melengetőbb része itt ennek a programsorozatnak. Látjuk a jövőt magunk előtt, és biztosak lehetünk benne, hogy nem fog elveszni ez az óriási kincs, ami a Kárpát-medencében őrzünk.
0: És hát azt se felejtsük el, hogy a fesztiválon olyan országokból is érkeznek néptánc csoportok, mint Brazília, Bulgária, Lengyelország, Spanyolország, vagy éppen Türkmenisztán. Hogyan sikerült megszólítani ezeket a csoportokat?
1: Valóban a külföldi együttesek részvétele az egy nagyon, hogy is mondjam, munkás és nehéz feladat, de idén most 6 külföldi együttest is meg tudunk hívni. A Duna Karnevál a FIDAF, Federation of International Dance Festivals nevű világszervezet tagja is, és ez egy olyan nemzetközi világra szóló kapcsolatrendszert ad a kezünkbe, hogy valóban a világból a legnagyszerűbb tánc és zenei együtteseket tudjuk megszólítani, és nagy örömünkre tényleg Brazíliából is, és Türkmenisztánból is, tehát amerikai és ázsiai kontinensről is érkezhet idén csoport, de a bulgáriai Sofia Six tánc együttes, aki közelről jön, de őt is már évek óta próbáljuk elcsábítani, hiszen ők a bulgáriai top 10 együttes verseny nyertesei, és nagyon örülünk, hogy végre sikerült beilleszteni a programjukba a Duna Karnevált. Tehát igyekszünk a környékbeli együtteseken túl, akik szintén egyébként nagyon izgalmas programokkal jönnek elő, de valami egzotikumot is nyújtani a közönségünknek. Ez egyébként mindig nagy öröm, akár a hivatásos tánc együttesek számára is, akik együtt dolgozhatnak velük a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lévő gálára készülve. Van egy közös próbanapunk, és ez mindig egy olyan felemelő érzés, amikor a sok-sok táncos, akik egymás nyelvét nem értik, de mégis értik, hiszen a tánc nyelve az univerzális. Úgyhogy ez mindig nagy izgalom, hogy hogyan fognak együtt táncolni a külföldiek és a hazaiak.
0: Az esemény gála műsora június 19-én lesz a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, a Táncba szőtt szerelem című előadás lesz ez. Mit érdemes tudnunk erről?
1: A Juhász Zsolttal és Mihály Gáborral, valamint Pál István Szalonnával a gála mindenkori koreográfus és zenei szerkesztőivel sokat törtük a fejünket, hogy mi is legyen az idei gálának a címe. Volt már tánchimnusz, volt az Európai Uniós elnökségre tekintettel örömóda, sok-sok komoly címmel jöttünk el, és úgy éreztük, hogy idén egy kicsit a romantika felé nyissunk. A szerelem az egy egyetemes érzés, nem csak az egymás iránti szerelem, hanem a tánc iránti szerelmünket is igyekeztünk színpadra állítani. Ennek az érzésnek a sokszínű arcát idézi meg ez a gála műsor a világ és a magyar nép zenei és tánc hagyományain keresztül.
0: És hát mindezek mellett lesznek flashmobok és színes karneváli felvonulás is Budapest belvárosában.
1: A karneváli felvonulás karneváli hangulatot teremt a belvárosban, megtűzdelve egy-két flashmobbal, ahol spontán villámcsődülettel lepjük meg, akár a Vigadó téren, vagy a Vörösmarty téren, Bazilikánál, Városháza téren megforduló járókelőket, és a felvonulásunk a Városháza tértől a múzeum kertig tart több száz, közel 1000 hazai gyermek, amatőr, hagyományőrző, táncegyüttes, zenekar, illetve a külföldi együttesek részvételével. A Katasztrófa Védelem Központi Zenekara vezeti mindig a menetet, úgyhogy az ő fúvós zenéjükre menetelünk, vonulunk be tánccal a múzeumkertbe, és ott vasárnap délután, június 14-én délután egy nagy táncgálával köszöntjük a karnevált.
0: Minden előadás díjköteles, vagy pedig vannak olyan programok, amelyek ingyenesek?
1: A gálaműsorunkra lehet jegyet váltani a Margit-szigeti szabadtéri színpad weboldalán. A többi előadásunk az ingyenesen látogatható, illetve hát az Erzsébet-ligeti színházban a verseny az regisztrációhoz kötött, mert ugye 650 körüli a nézőtér, tehát mindig túljelentkezés van, úgyhogy oda érdemes időben regisztrálni.
0: Hol lehet bővebb információt találni a programokról, még azt mondjuk el?
1: Facebook oldalunkon, Duna Karnevál Facebook oldalán, valamint a www.dunakarneval.hu honlapunkon.
0: Vince Andrea fesztivál igazgatóval beszélgettünk a 31. Duna Karnevál nemzetközi kulturális fesztiválról, amely tehát június 19-éig várja az érdeklődőket az említett helyszínek mellett a fővárosi Kobuci kertben is.

0: Henry Blunt egy nagymúltú angol família tagjaként elhatározta, hogy egy alapjaiban más rendszer szerint működő birodalom tanulmányozásába fog. Így indult el 1634 tavaszán Velencéből, hogy az oszmán birodalomban majdnem egy évet eltöltve 1635 tavaszán visszaérkezzen Itáliába. Útja során saját szavai szerint 9 királyságban fordult meg, 11 hónap alatt több mint 6000 mérföldet utazott, főleg szárazföldön. Az utazását természetesen könyvben örökítette meg, amely nemrég megjelent az Országos Széchenyi Könyvtár gondozásában. Erről beszélget Várkonyi Gábor történésszel, Fazekas Gyöngyvér.
1: Az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Széchenyi Könyvfesteken most egy olyan kötet mutatkozott be, amire az ember azt hinné, hogy nem verődnek össze tömegek, pedig ez egy izgalmas kötet, csak talán nem annyira felkapott, mint hogyha valami fantasy sorozat lenne, vagy valami történelmi regény, de viszont történelmi a kulcs szó. Ez egy olyan kötet, amelyik részben érdekes dolgokat tár fel Magyarországról, de nagyon sok érdekes dolgot tár fel egyébként is az adott korszakról, a 17. század oszmán birodalmáról, és ezért kerül ugye bele Magyarország is. Egy angol utazó nekivág, hogy megnézze magának, hát elsősorban persze Konstantinápolyt és Kairót meg Alexandriát, de hát közben rengeteg érdekes helyre eljut, rengeteg érdekes dolog történik vele, és nem is rejti tulajdonképpen igazán véka alá a véleményét. Ő Henry Blunt, és az az érdekes az ő utazásában, hogy nem az a tipikus, nagy kísérettel jól biztosítottan utazó személy, viszont helyette nagyon okos.
2: Egy nagyon képzett emberről van szó, Oxfordban tanul, családja vagyonos. Itt a beszélgetésen el is hangzott, hogy Oxfordban college-ot alapít a család, és valóban egy a humanista értékrendnek megfelelő, a tudományt szolgáló, az ismereteket szolgáló személyiségről van szó. Gondolkodtunk azon, hogy hát az utazás az most mennyire kalandvágyból, vagy mennyire elkötelezettségből zajlik. Ezt mindig nagyon nehéz kitalálni, hogy vajon mi hajt valakit. Hát természetesen a kalandvágynak is szerepe kell, hogy legyen, mert hát azért a 17. században utazni nem volt egyszerű. Blunt valóban, hát úgy tűnik, hogy egyedül utazik, de én azt gondolom, hogy ez egy-két emberre biztos, hogy van körülötte, csak az út leírásában nyilvánvalóan önmagát emeli ki, és nem a kísérettel foglalkozik. És hát a gyakorlat, az utazás gyakorlatához hozzátartozott, hogy nagy karavánokhoz kell csatlakozni, mert az útviszonyok azok kiszámíthatatlanok, az utak veszélyesek, nincs biztonság. Több olyan leírást is találunk egyébként ebben a szövegben, ami arról szól, hogy hogyan tudták kikerülni a rablótámadást. Sőt, olyan rész is van, hogy a rablótámadást egyetlen módon lehetett kikerülni, hogy a karaván egy részét feláldozták. Lényegében majd, hogy nem ezzel átadva egy bizonyos vagyont a rablók számára, és akkor így a karaván nagyobb része tovább tudott menni. Ami érték egyébként a Henry Blunt féle úti naplónak, hogy nagyon alapos geográfiai megfigyeléseket tesz, folyamatosan kitér a látott városokra, talán még az első etnográfost is köszönhetjük személyében, leírja az ott lakókat, öltözetüket, leírja az étkezésüket. Ha a városba érkezik, akkor nagyon pontosan ír a város elrendezéséről, a kiemelkedő épületekről, a nagyobb városokat, mint Edirne, vagy Konstantinápoly, Alexandria, vagy éppen Kairó mindig megdicséri. Tehát nem érződik ez a Nyugat-Európából, vagy Keresztény-Európából érkezek, és ami keleten van, semmi nem tetszik. Tehát, hogy nagyon sok elismerő mondat van ebben a naplóban. Természetesen, amikor a lakosokra tér ki, vagy azokra a népekre, kultúrákra, etnikumokra, akikkel találkozik, ott azért előjön az ismeretlenség. Tehát előjön az, hogy idegen az ő kultúrájától, sokszor nem tud mit kezdeni azzal, hogy abban a kultúrában hogyan nyilvánulnak egymáshoz az emberek, és hát azért nagyon éles véleményt is mond, általában görögökről, zsidókról, cigányokról, majdnem, hogy azok közé a munkák közé tartozik, ahol elég részletesen ír a cigánytársadalomról, leírja, hogy ezek nem utazó, nem vándor cigányok, hanem ezek mindig a városok külterületén, városfalakon kívül laknak, nagy szegénységben, nyomorban, bizonytalan egzisztenciák, sok esetben félni kell tőlük, mert lehet, hogy éppen tolvajok is vannak köztük, és hát leírja azokat a természetes foglalatosságokat, amiket mi itt Közép-Európában is ismerünk, hogy hát ezek a cigányok, ezek vagy kosárfonással foglalkoznak, vagy pedig valamiféle kupeckedéssel foglalkoznak, tehát hogy egy ilyen egész érdekes, mondjuk úgy etnográfiai vagy antropológiai képet is rajzol azokról a vidékekről, ahol ő megfordul. Egy nagyon nagy kör tesz meg. Velencéből indul, a mai Horvátországon, Szerbián és Bulgárián át jut el Konstantinápolyba, Konstantinápolyba hajóra száll, nem is akárhogy, a oszmán hadiflottával utazik Alexandriáig. Alexandriából a Nílus mentén, a Níluson hajózva eljut Kairóba, majd Kairóból vissza Alexandriába, Alexandriából Szicília, Nápoly, majd Róma és végül Velence. Tehát lényegében egy mediterrán, vagy egy közel-keleti és mediterrán körutazást tesz, és mindez neki majdnem egy évbe telik. Tehát 11 hónap, azt hiszem, ő így írja a könyvében, vagy az úti naplójában. Tehát, hogy ez egy egyéves utazás volt.
1: Ugye ő úgy vág ennek az útnak azért neki, hogy elég komolyan fölkészül rá, és utazás közben is találkozik nagyon sokféle emberrel, ezekről ugye meg is teszi a kis megjegyzéseit, okos vagy éppen értetlenkedő megjegyzéseit, és mindezt tulajdonképpen részben talán azzal a szándékkal is teszi, hogy ha egyszer valaki úgy gondolná, hogy na ez milyen érdekes egy út, én is megpróbálnám, akkor legyen egy mankója, amire támaszkodhat. A korabeli nyugati és főleg angol utazóknál ez egy, hogy így mondjam, bevett cél, hogy én megteszem az utamat, de majd jönnek még utána mások is, akik szintén érdekes dolgokat tudnának felfedezni. Szóval valahol itt is benne van az, hogy ő azért talán kalandvágyó is, de közben talán kutató is, és megint csak azt lehet érezni vele kapcsolatban, hogy igyekszik minél jobban biztosítani a saját maga utazását is, de ha valaki az úti könyvével indulna neki, akkor a másik ember utazását is. Okos tippeket is ad arra, hogy hol mit érdemes megnézni, vagy éppen hol mit érdemes elkerülni, esetleg valamilyen hibát ne kövessen el az ember.
2: Így van, ez egyébként természetesen cél is volt. Amikor Blunt utazik a 1630-as évek közepén, 1634-ben egészen pontosan, addigra az úti rajzoknak, vagy az úti naplóknak már egy nagyon komoly rendszere dolgozódott ki, megvannak azok a kötelező elemek, megvannak azok a keretek, amiket ki kellett tölteni, és ez Blunt nagyon hűségesen meg is teszi. Mindig pontosan rögzíteni kellett az útvonalat. Ez támpontot ad azoknak, akiket ők követi, hogy hol találnak szállást, hol van fogadó, hol van karavánszeráj, hol találnak inni, hol találnak élelmet maguk számára. Nagyon fontos az, hogy leírja a veszélyes útszakaszokat, hogy hol kell számítani rablótámadásra, hol lehet biztonságban utazni, leírja azt, hogy hogyan kell barátkozni például, mikor van szükség arra, hogy valami apró ajándékot adunk, mikor van szükség arra, hogy beleélem magam a fogadó kultúrának a világába, és akkor mondjuk úgy, hogy egy kicsit behízelegve próbálom megnyerni a engem körülvevőknek a bizalmát. Erről nagyon vicces történet is van a könyvben. De hát valóban ezt egy nagyon komoly tanácsadó könyvként is lehet használni, mind a mellett, hogy a színes leírások, azok a történetek, amiket ő beletesz, az meg természetesen megcélozza azt az olvasó közönséget, aki kedvtelésből olvas. Tehát ne felejtsük el, hogy azért Blunt-nak a köteteit éppen a fordító Bakonyi Zsuzsanna el is mondta, hogy bestseller volt. Tehát csak a 17. században, ha jól emlékszem, 7-szer adták ki, most a pontos számlán, de nagyon sokszor kiadták, majd fordították török nyelvre. Tehát, hogy nagyon izgalmas ennek a kötetnek a története, sőt a 19. században is folyamatosan olvassák. Ez valóban egyszer ad egy irodalmi élményt, és egyszerre ad egy kézikönyv jellegű szolgáltatást, hogy aki ilyen utazásra szánjon magát a 17. században, az mire számíthasson.
1: És mi viszont a 21. században azért is tartjuk érdekesnek, mert egyrészt korrajz, egyrészt történeti leírás, egyrészt etnográfiai leírás, és így tovább, de azért is, mert kutatható történet. És képzeletben, aki csak laikusként akar visszarepülni egy 17. századi utazó bőrébe bújva, az is megteheti, de aki komolyabban akar kapizsgálni itt dolgokat, annak is egy érdekes kötet, annak is egy fontos forrás szöveg, és azért nagyon jó az, hogy hozzáférhetővé vált.
2: Így van, ez egy történeti forrás. Tehát akár Magyarországon, akár Európában ez egy nagyon komoly történeti forrás. A 17. századi oszmán birodalomról, sőt nem csak a birodalomról, hanem a környező országokról, így Magyarországról is, még Erdélyt is megemlíti. Természetesen Közel-Kelet államai, a Kükládikum, a görög szigetvilág szempontjából. Nagyon komoly történeti forrás, éppen itt a beszélgetés során említettem, hogy ebben a kötetben, amit Bakonyi Zsuzsanna lefordított, és az Országos Széchenyi Könyvtár nagyon-nagyon csodálatos tipográfiával kiadott, hát benne van számtalan szakdolgozat, vagy tudományos munka és tanulmány, mert ugye a forráskiadásoknak éppen az a célja, hogy aztán a további kutatók használják, forgassák, és még talán ők olyasmit is megtalálnak benne, amit esetleg mi most nem vettünk észre.
0: Várkonyi Gábor történésszel Fazekas Gyöngyvér beszélgetett. Henry Blunt, angol utazó, 1636-ban Londonban publikált művéről, amely Utazás a Közel-Keleten címmel először jelenik meg magyar nyelven. Bakonyi Zsuzsanna az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos kutatójának fordításában. A kötet a Széchenyi Könyvestek sorozaton mutatkozott be a Nemzetkönyvtárában.

0: A világvégevárás épp úgy jellemző volt az első évezred végén, 1500 körül, és a 20.-21. század fordulóján is. A korszak határokhoz közeledve ugyanis mindig felerősödött az emberekben a végső pusztulástól való félelem. Az apokalipszis az Új Szövetséget lezáró jelenések könyvének görög címe, és szó szerint kinyilatkoztatást jelent. János látomásainak szövege a középkor óta számos művészt megihletett. Ennek apropóján nyílt meg a Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményének kiállítása, amelynek középpontjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. A több mint fél évezred műalkotásait felvonultató tárlatot Szent Imrei Kristóf járta be Bodnár Szilvia művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával.
1: Sajnos az apokalipszis témája nagyon sokszor aktuális. Arra gondolunk, hogy mi minden fenyegeti ma is az emberiséget. A háborúk, a klímaválság, a mesterséges intelligencia, a világjárványok, tehát igencsak sok minden aggasztja az emberiséget. A Szépművészeti Múzeum gazdag, mint egy 90 ezres metszet és 9 ezres rajzgyűjteményében több olyan sorozat is található, amelyek az apokalipszis témáját dolgozzák fel. Ezek közül 4 látható ezen a kiállításon. Albrecht Dürer sorozata a legkorábbi, 1498-ban jelent meg, a következő az 1522-es idősebb Lukács Cranach és műhelye sorozata, a francia Jean Duvet 1555-ben fejezte be a sorozatát, ezek rézmetszetek, és a negyedik sorozat pedig az 1899-ben megjelent litográfia sorozata Odéon Redonnak.
2: Mik a fő hasonlóságok, illetve különbségek ezek között az apokalipszis ciklusok között?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis pont ez a kettősség rajzolódik ki a kiállításon, mert Dürer sorozata igencsak elterjedt Európa szerte, ezért rányomta a bélyegét a következő évszázadok apokalipszis ábrázolásaira. A későbbi művészek motivumokat vettek át tőle, témákat ragadtak ki az ő sorozatából, de mindegyik sorozat más. Más a motivációja, más a politikai tartalma, és mindez jól látható a sorozatok megtekintésekor.
2: Mik azok a gyakrabban, vagy éppen ritkábban előforduló, az apokalipszis témakörébe tartozó képtípusok, amelyek megjelennek itt a kiállításon?
1: Az apokalipszis a világvége eseményeit jövendőli meg, ugyanis a Új Szövetséget lezáró jelenések könyvének a görög neve az apokalipszis. A jelenések könyvét eredetileg görög nyelven írták. A világvége eseményeit a emberiséget sújtó csapásoktól kezdve szimbolikus és lázálomszerű képekben írja le a szöveg, és a csapások után a jó és a rossz, tehát az isteni és a sátáni erők harca következik a szövegben, és az utolsó ítélet eseményeit is olvashatjuk egészen a reményt keltő és reményt hozó eseményekig, ugyanis a jó győz, az isteni erők győzelmével eljutunk az Új Jeruzsálemig. A jelenések könyvének a záró jelenete éppen ezt a reményt hangsúlyozza, a sátánt 1000 évre láncra verik, és eljön Isten országa, az Új Jeruzsálem. Ezeket az eseményeket a szöveg alapján mutatják be az ábrázolások is. Tehát a János, evangélista János megkapja az égi jelet, hogy üzenetként a 7 kis-ázsiai egyház gyülekezet számára írja le mindazt, amit most látni fog, tehát amilyen isteni jelenésekben részesül. 7 kis-ázsiai gyülekezetről van szó. Ez a bizonyos 7-es szám, ez végigvonul az egész szövegen, ugyanis a 7, a 7-es szám a Bibliában teljességet jelez. 7 arany gyertyatartóról van szó, ezek a kis-ázsiai gyülekezeteknek a szimbólumai. 7 pecsétes könyv tartalmazza a világvége eseményeit, a megjövendőlt eseményeket, ezeket a pecséteket egyedül a hét szarvú, hét szemű bárány, aki azonos Jézus Krisztussal, csak ő tudja feltörni. A katasztrofális események sora a pecsétek feltörésekor következik be, és a hetedik pecsét feltörésekor megint csak hét harsonát kap hét angyal, és ezeknek a harsonáknak a megszólalásakor újabb csapások érik az emberiséget. Mindezeket nagy erejű képekben ábrázolja Albrecht Dürer, és az ő nyomán a többi művész is ezeket a víziókat nagyon szuggesztív módon ábrázolják.
2: Igen, tehát rögtön, ha itt elindulunk a kiállítás bevezető részében, akkor Albrecht Dürer a már említett 1498-ban kiadott Fametszet sorozatába kaphatunk betekintést. Alapvetően miért kaptak kiemelt jelentőséget az ő apokalipszis ábrázolásai?
1: Egészen különleges dolog történt az ő apokalipszis sorozata kapcsán, ugyanis az apokalipszis témáját már a középkor óta ábrázolták, kéziratos bibliák miniatúráin, vagy kárpit sorozatokon, vagy templomi üvegablakokon, és a könyvnyomtatás és a fametszés feltalálása nyomán a 15. században nyomtatott bibliákban is fametszetekkel ábrázolták az apokalipszist. Általában körvonalrajzra szorítkoztak ezek a fametszetek. Dürer változtatta át, és művészi erejű, nagyméretű kompozíciókká ezeket az egyébként sokkal jelentéktelenebb apokalipszis illusztrációkat. Hát ő az, aki egész oldalas fametszetekben, ezeknek a hátoldalára nyomtatva a szöveget, igazi művészi eszközzé alakította magát a fametszet technikát.
2: Szintén érdemes azt gondolom megemlíteni Zsigmond Hebenstreit nevét, akinek egy külön szekcióban láthatóak a csodálatos üvegablak tervei. Mit kell tudni róla, illetve ezekről a munkáiról?
1: Zsigmond Hebenstreit 1603-ban készített egy rajzsorozatot. Ez számomra különösen is fontos, ugyanis ezeket a rajzokat én publikáltam 2003-ban, és találtam a sorozathoz egy negyedik darabot a British Museum gyűjteményében. Azért nagyon érdekes ez a sorozat, mert Hebenstreit, aki egy müncheni üvegablakfestő volt, kisméretű apokalipszis fametszetek nyomán készítette, felnagyítva és köralakúvá alakítva ezeket a kompozíciókat. Tehát ma négyet ismerünk ezek közül, de feltehetően egy hosszabb sorozatnak a részei voltak. Az is nagyon érdekes, hogy melyik szakaszát ábrázolják ezek a rajzok az apokalipszisnek. A Szépművészeti Múzeumban összesen három rajzát őrizzük, és ezek szerepelnek a kiállításon. Mindezek a jelenések könyvének 8. részéből kiragadott jelenetek. Az egyik a második harsona megszólalásakor bekövetkező katasztrófákat ábrázolja. Itt a hajók egyharmada elsüllyed, mert egy égőhegy zúdul a tengerbe. A harmadik harsona megszólalásakor egy égő csillag egy kutba zuhan, és megmérgezi a kutakat, és ez megöli az emberek egyharmadát. És a harmadik kép, ami a negyedik harsona szó, itt nagyon érdekes részlet, hogy itt egy angyalról van szó, aki háromszoros jajt kiált, szemben Dürer sorozatán egy sas kiáltja a háromszoros jajt. Ez azért van, mert Dürer ábrázolása a Vulgátán alapul, az ugye a latin fordítása a Bibliának, és ott sas szerepel. A görög kiadásban viszont, amin ez az ábrázolás alapul, ott viszont egy angyal szerepel ezen a helyen.
2: Ha pedig eljutunk a tárlat záró szakaszába, akkor ott a 20. századi magyar művészek grafikáival találkozhatnak a látogatók. Hogyan reflektálnak ezek a művek az apokalipszis témájára?
1: A kiállításon nem egyedül a jelenések könyve ábrázolásait akartuk bemutatni, hanem a fogalom általánosabb jelentését, ami ugye katasztrófát, szorongást, egzisztenciális bizonytalanságot is jelez. ezt az aspektust képviselik a 20. századi magyar művészek a kiállításon, Kondor Béla, Stadtner Béla és Csohány Kálmán művei. Különösen emblematikus mű Kondor Béla Apokalipszis bábokkal és masinákkal című részkarca 1956-ban készült, mégpedig már az októberi forradalom után. Akkoriban nem lehetett nyíltan utalni erre a levert forradalomra, ezért utalásokkal, szimbólumokkal beszól Kondor erről az eseményről. A részkarcon egy tákolt masinát, egy tankszerű tákolt masinát látunk, amelyet emberi lábak mozgatnak, és ez a tákolmány, ez neki megy a védtelen és fegyvertelen embereknek. Egy középkori lovagra emlékeztető figurát is látunk a lapon, aki aknavetőszerű fegyvert tart a kezében, tehát ez is kortárs haditechnikára utal. Egyébként ez jellemző volt Kondorra, hogy groteszk alakokkal ironikus módon ábrázolt nagyon súlyos témákat.
2: Ön szerint milyen inspirációt jelenthet a mai alkotók számára a jelenések könyvének látomásai, vagy akár kifejezetten Dürer apokalipszisről szóló fametszetei?
1: Mivel ez a téma mindig aktuális, és a szöveg is, és az illusztrációk is nagyon erőteljes és mélyértelmű képek, ezért mindig szolgálhat az apokalipszis inspirációul. Akár úgy, hogy konkrét jeleneteket próbálnak akár a látogatók vagy a művészek megjeleníteni, akár úgy, ahogy például egy 120 évvel ezelőtti sorozat a kiállításon Odéon Rödön tett, hogy csak egy-egy szimbolikus alakot ragadott ki a sorozatból. De szolgálhat egy absztrakt műhöz is inspirációul ez a téma, ami valamilyen fenyegetést vagy valami fenyegetettséget ábrázol.
2: Egészen szeptember közepéig látogatható ez a mintegy 100 műalkotást bemutató kiállítás. Milyen programokkal törekszenek színesíteni, még inkább színesíteni ezt az izgalmas anyagot?
1: A múzeumnak nagyon inspiráló és innovatív múzeumpedagógiai osztálya és közönségszervező osztálya van, úgyhogy ők már terveznek valamilyen zenei programot is, meg különleges tárlatvezetéseket, illetve gyerekprogramokat. Például rajzolni is lehet a kiállításon, le lehet ülni egy asztalhoz, és ott ki lehet egészíteni az apokalipszis jeleneteit.
0: Az apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás egészen szeptember 20-áig tekinthető meg Budapesten a Szép Művészeti Múzeumban. Bodnár Szilvia művészettörténésszel, a tárlat kurátorával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

Kedves hallgatóink, az Akvarell heti válogató műsora a végéhez ért. Technikai munkatársunk Bójás János, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: 15 óra 50 perc. Műsorajánló. Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Mihály Gáborral, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjével az együttes fennállásának 75. évfordulója alkalmából a Hagyományok Házában rendezett Mint a forrásvíz 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes című kiállítás kapcsán beszélgetünk. Kezdjük talán a sajtótájékoztatóval, amikor ön nagyon kedvesen felidézte azt a 40 évet, amit a Magyar Állami Népi Együttessel töltött, és itt külön hangsúlyozta Timár Sándor szerepét.
2: Hát igen, furcsa az, hogy 75 éves az Állami Nép Együttes, és akkor én annak személyesen is több mint a felébe, mert valóban több

0: Végeztek, például a Színház Történeti Intézetből is nagyon sok tárgy és anyag érkezett ide. Nagyon szeretem a címet, mint a forrásvíz. Biztosan a hallgatóknak is ez Bartók Bélát juttatja az eszünkbe, ugye, aki egy román kolindát talált, gyűjtött, amelyik a szarvassá változott fiakról szólt, és hát ugye ennek az utolsó mondata az, hogy ezek a fiúk, akik szarvassá változtak, és már nem tudnak hazamenni, mert megváltozott a világuk, hát ők már csak patakból tudnak inni, a tiszta forrásból. És aztán ez a tiszta forrás más dimenzióba került, ez a mi hagyományos kultúránk. Számunkra is ez a forrásvíz az, ami éltet bennünket. És amikor bennünket mondok, akkor az előttem élő elődökre is gondolok, Rábai Miklósra, aki megalakította ezt az együttes, a semmiből egy színpadi néptáncművészetet hozott létre. Őnek is egy részt szentelünk a kiállításba. És aztán említette Tímár Sándort, hát természetesen, hát ő volt a Jászberényi mesterem, ő csábított ide Budapestre, hogy professzionális táncos legyek. Én őt mesteremnek tekintek, hiszen forradalmi tett volt az, amit ő a munkatársaival megvalósított, hogy egy sokkal a hagyományhoz közelibb művészetet hozott létre. Csúnya idegen szóval új folklorizmusnak is nevezzük, de hát ugye ehhez kötődik a táncház mozgalom is, ami aztán visszahatott a színpadi néptáncművészetet.
1: A teljes interjút a ma délután 17:30 perckor kezdődő Kerengőben hallgathatják meg.

0: Kodály Kállai kettősét a Magyar Állami Népi Együttes ének és zenekara adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en. Az ellenzéki politikus a pénteken hatályba lépő migrációs paktumot meghívó levélként értékelte, amely azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt. Rámutatott, a paktum értelmében a magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. A menedék kérelmek elbírálásáig olyan befogadó állomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének, tudósított a híradó.hu. A Keresztény Demokrata Néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot, számolt be az MDI. Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellé beszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldalairól beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakció vezetője Rétvári Bence közösségi oldalán. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Garantálni fogjuk a könyvpiac szabad működését, szabályozásáról széles körű egyeztetést kezdeményezünk minden érintettel. Felfüggesztjük az árkötöttségi törvény alkalmazását, és felülvizsgáljuk azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemmel hazug módon takarózva hozott, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön Budapesten az ünnepi könyvhét megnyitóján. Tar Zoltán kiemelte, a kormány megvizsgálja az e-könyvek és a hangos könyvek áfakulcsát, és állami könyvvásárlást támogató programot indít pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. Az ukránok tatárföldet, az oroszok az ukrán vasúti infrastruktúrát támadták péntek virradóra. Tatárföld Ukrajnától több mint 1000 kilométerre a Volga folyó vízgyűjtő területén fekszik. Az orosz védelmi minisztérium közölte, a légvédelem az éjszaka folyamán 231 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg, 16 régió, valamint az Azovi-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőgépek forgalmát. Az orosz támadások során Ukrajnában a vasúti infrastruktúrát ért dróncsapásokban állomás épületek, pályaudvarok, jelzőberendezések és transzformátor állomások rongálódtak meg. Civil sebesültekről is érkeztek jelentések. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között jelenleg pótlóbusszal lehet utazni baleset miatt. A 61-es villamos a Móri Zsigmond körténél a Villányi úton áll meg. A 19. kerületben lezárták az Udvarhely utcát a Déva utcánál, mert tűzoltók dolgoznak, a 99-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Torlódásra kell készülni a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, az Alagútban és a Fő utcában a Clark Ádám tér előtt, illetve a Szélkálmán tér környékén. Lassú az előrejutása a budai és a pesti alsó rakparton szakaszonként mindkét irányban. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, északkeleten, keleten lehet kisebb záporos csapadék. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. 16 óra 5 perc. Architektúra. Barangolás az épített világban. A szerkesztő Gyarmati Dóra.
4: Két egymáshoz szorosan kapcsolódó kiállítást nyílt 2026 tavaszán a Walter Rózsi villában. Breuer Goldfinger és más magyarok, illetve a Breuer gyűjteményről és az egyik kurátorral, Sebestyén Ágnes Annával, a Magyar Építészeti Múzeum és Emlékvédelmi Dokumentációs Központ főmuzeológusával, művészettörténésszel beszélgetünk, méghozzá a Breuer gyűjteményről elsősorban. Eddig beszéltünk itt a dokumentumokról, a könyvekről, a képekről, de talán a legizgalmasabb része ennek a kis tárlatnak az, hogy láthatók azok a székek is, azok a bútorok is, nem csak székek, amelyeket Breuer Marcell tervezett. Az egyik, ez a Vasilij szék, de még látható több is, például a Cseszka székek, hasonlóan híres, neves bútorok.
5: Ugye Cseszkát már emlegettem, mint embert, hiszen ő ugye Breuernek a fogadott lányának a nevét viseli. Ez a Cseszka szék szintén a két háború közötti időszakban született meg, akkor még ugye nem így hívták, és ezt ugyancsak, ahogy a Vasilij szék szintén gyártásban maradt a későbbiekben, és a 60-as évektől Cseszka székként került forgalomba. Ezek ilyen nádazott székek, és az a különlegességük, hogy nincsen hátsó alátámasztásuk, hanem úgynevezett lengő vagy konzolos székek. És azért is hívják őket lengőszéknek, mert tényleg, hogyha az ember beleül, akkor van egy ilyen kis rugózása is.
4: Tényleg igaz, hogy kerékpárkormány volt az ihlető ezeknél a bútoroknál?
5: Igen, állítólag, tehát a legenda így tartja, hogy az Adler típusú bicikli kormánya adta az ötletet Breuernek, hogy csőből tervezzen bútort. És még itt felhívnám a figyelmet az asztal, erre az asztal szetre is, ami azért is különösen érdekes, mert hogy ugye említettem a bútoroknak az újragyártását, tehát ezek a tárgyak, amik a nyaralóból származnak, ezeket a 60-as években gyártották, viszont az Építészeti Múzeumnak van egy majdnem 100 éves csőbútor együttese, ez pedig Molnár Farkas leszármazottainak a köszönhetően került be a múzeumnak a gyűjteményébe. Molnár Farkas, ő egy nagyon fontos építésze volt a két világháború közötti magyar modernizmusnak, és Breuer elő nagyon jóban volt. Mindketten a Bauhausba jártak, ott tanultak mind a ketten, és Breuer ellentétben Molnár ő hazatért Magyarországra. És ő volt az első, aki elkezdte népszerűsíteni Breuer bútorait Magyarországon. Cikket is írt Breuer bútorairól, saját lakását Breuer-féle bútorokkal rendezte be, publikált a prospektust is kiadott a saját lakásáról, sőt, ami a legviccesebb, hogy vasárnaponként látogathatóvá tette a saját lakását, hogy ezzel is rávilágítson arra, hogy milyen egy ilyen modern lakókörnyezetben élni. És ez ugye 1929, amiről beszélünk, akkor hozta létre ezt a saját lakását, és hát 1929-ben azért ezek még tényleg szokatlan bútordarabnak számítottak, főleg Magyarországon, úgyhogy tényleg voltak látogatók a Molnár családnál vasárnaponként. És ez a bútor együttes a családnak köszönhetően részben fönnmaradt, és sajnos a csőbútorok közül csak ez az asztalszett maradt fönn, de ennek is nagyon örül nyilván a múzeum, úgyhogy ennek köszönhetően az Építészeti Múzeum rendelkezik a Molnár lakásból származó csőbútorokkal. Nyilván ugye 100 éves bútorról van szó, látszik azért, hogy a hármas asztalszedből két asztalnak a lapját már lecserélték, de ez a sárga színű asztallapú, az még az eredeti.
4: A csőbútorok mellett még van kiállítva egy heverő is, és ez nem a fényképekről köszön vissza, hanem az egyik kötetből, ami itt ki van állítva, ugye ez favázas heverő.
5: Breuernek a fabútorai talán egy picit kevésbé ismertek, mint a csőbútorai. Ugye Breuer, ahogy mondtam, 25-ben kezdett el csőbútorokat tervezni, És ugye utána még pár évig tervezett csőbotorokat, majd elkezdett alumíniummal is kísérletezni. És aztán 35-ben átköltözött Londonba, és elkezdett dolgozni egy olyan cégnek, ami viszont fával dolgozott, és kimondottan ilyen hajlított, rétegelt fából készült bútorokat gyártottak. A céget úgy hívták, hogy Isocon, és Breyer ennek az Isocon cégnek lett a vezető tervezője, és ekkor kezdett el ilyen hajlított fából készült bútorokat tervezni, és ezek közül talán a leghíresebb ez a heverő lett, amit szintén aztán elkezdtek újra gyártani a 60-as években. És egyébként Breyer, mikor emigrált Amerikába, akkor ez ugye Londonból történt, tehát ő Londonból ment el 37-ben az Egyesült Államokba, és az első házát, amit felépített Amerikában, azt Londonból hozatott ilyen Isocon bútorokkal rendezte be, úgyhogy ott ugye átvitte ezeknek az Isocon bútorokat ugye Amerikába, és nyilván ezeket a házakat is aztán publikálták, tehát úgy bekerült a köztudatba. És aztán, amikor a 60-as években jött ez az újragyártás, akkor átvette a gyártást. Először az olasz cég, a Gavina, majd utána az amerikai cég, a Knoll. Erről pedig azt kell tudni, hogy az Isocon cég most megint működik, most Isocon Plus néven működik, és ez a cég is olyan, amit még mind a mai napig gyártanak. És ez azért is nagyon szerencsés, mert amikor felújították ugye a nyaralót, és a mi múzeumunkba bekerült néhány tárgy, akkor ezeket ugye új darabokkal tudta pótolni az alapítvány. Ugye az alapítvány vezetője el is mondta, hogy nyilván a fizető vendégeket valószínűleg nem ültethette volna bele ugye a Breyer-féle bútorokba, ugye, ami hát a műtár státuszban van, úgyhogy ezek, hogyha mondjuk nem kerültek volna be például hozzánk a múzeumba, akkor valószínűleg a saját pincéjében lennének így raktározva, mert hogy ezek már nem olyan darabok, amikbe fizető vendég ül be. De viszont az, hogy mind a mai napig ugye gyártják ezeket a bútorokat, az lehetőséget adott arra, hogy újakkal tudják pótolni az általunk megvásárolt tárgyakat.
4: Tehát aki ezekbe a nyaralókba elmegy, akkor az eredeti Breyer bútoroknak a másolataiba is ülhet akár?
5: Igen, tehát konkrétan például ez az Isocon szék, amiről beszéltem, ennek most egy, nem is másolatnak nevezném, hanem ma gyártott darab állott a helyén, és ugye ez egy új darab, bárki használhatja.
4: Ez milyen érdekes, hogy ennyire élő marad, tehát ez azért tényleg Breyernek az időtlenségét is mutatja, hogy ugyanolyan jól lehet használni, és modern marad attól függetlenül, hogy hány 10 évvel ezelőtt készült.
5: Tényleg Breyerben az a fantasztikus, hogy a bútorai azok teljesen időtlenek tudtak maradni, most már ugye 100 éve, és mind a mai napig van rá kereslet, és ezek a tárgyak tulajdonképpen körül is vesznek minket. Talán az Isocon székek azok kevésbé, de például ugye a Cseszka székek, ezekből nagyon-nagyon sok replika készült. Úgyhogy ilyenekhez ma is hozzá lehet jutni. A hivatalos Knoll-féle verziók azok nyilván drágábbak sokkal, de lehet másodkézből ilyen replika Cseszka székekhez jutni.
4: Nézzünk föl akkor, mert hogy a kiállítás másik részében, vagy hát a másik kiállításon vannak még Breyer darabok. Följöttünk a Breyer, Goldfinger és más magyarok brutalista építészetünk itthon és oda át című kiállításba, a Walter Rózsi villába, és ebben a kis terasz részben egy újabb Breyer együttes, mondom inkább így. Ezt is láthattuk a fényképeken lent?
5: A lenti fényképeken valamennyire lehet látni, hogyha valaki szemfüles. Van egy kép, amin a Breyer család éppen ebédel vagy vacsorázik, tehát egy vendégséget látunk a képen, és ez az asztal, az asztalnak a kőlapja látható a fotón. Viszont itt nagyban kinagyítottunk egy olyan képet, amin látható Breyer a feleségével, a Breyer nyaralónak a teraszán, amint emellett az asztal mellett ülnek. Ugye azért is helyeztük el ezt itt, ugye most a villának az első emeletén vagyunk, ez a villának a téli kertje, tehát próbáltuk hasonló pozícióba helyezni az asztalt, ahogy egykoron is volt, illetve a másik szempontunk az az volt, hogy ugye ez már a brutalizmus kiállításnak a szintje, és hát olyan, hogy brutalista bútor olyan nem nagyon van, viszont ha ránézzünk erre az asztalra, ami ugye ilyen beton elemekből áll, egy masszív kőlappal, ez azért úgy beleillik a brutalizmusnak a vizualitásába, úgyhogy ezért is helyeztük el ezt az asztalt itt, konkrétan a brutalizmus kiállítás mellett.
4: A szék, ami az asztal mellett van, az viszont nem az, amiben ülnek a fényképen. Gyakorlatilag ilyen falapokból, lécekből összeeszkábált székről van szó.
5: Igen, ezt a széket nem is Breyer Marcell készítette, hanem a fia, Breyer Tamás ácsolta, és két ilyen szék volt egyébként a nyaralóban, amik ilyen tényleg nagyon-nagyon egyszerű, ilyen spontán készült szék, ami ilyen tényleg fadeszkákból van összeácsolva. Valószínűleg nem is túl kényelmes egyébként, de nagyon-nagyon jól illik az asztalnak a világa.

0: Brutalista építészetünk itthon és oda át, ez az alcíme a Walter Rózsi villában látható kiállításnak, és az egyik szoba az Breyer Marcellel foglalkozik, a Breyer Marcell és a brutalizmus az Egyesült Államokban, erről láthatunk tablókat, illetve maketteket is.
1: Tehát a kiállításon két külföldi alkotót emeltünk ki elsősorban, ugye az egyik Breyer, a másik pedig Goldfinger Ernő. És ilyen módon próbáltunk ugye rácsatlakozni a külföldi brutalista építészetre is, ami meg ugye nagyon fontos szerepet játszott ez a két világhírű alkotó. Breyer Marcell ugye az Egyesült Államokban, Goldfinger Ernő pedig Nagy-Britanniában. Breyernek itt ugye az amerikai korszakában a hangsúly, és a középületei egyértelműen a brutalizmus jegyében születtek, bár Breyer ezt a kifejezést egyébként saját épületeire sosem használta.
0: Mind a brutalizmus kifejezést?
1: Igen, tehát ő nem nevezte a saját épületeit brutalistának. Ez egyébként nagyon sok brutalista építészre egyébként jellemző, hogy saját magukra ezt a kifejezést nem használták. És ez egyébként sok stílus kategóriánál van így, hogy az építészettörténet, művészettörténet utólag kezd el használni egy-egy kifejezést bizonyos típusú építészetre, ilyen egyébként a gótika, a barokk, a rokokó, ezeket mind-mind ugye később kezdtük el használni. A brutalizmus olyan szempontból picit kivétel, hogy azért a brutalizmus szó eredete az egyidős stílussal, de azért nagyon sok építészet saját magára mégsem használta ezt a kifejezést, így Breyer sem. Viszont egyértelműen mutatják az épületei a brutalizmus stílusjegyeit, ugye ezek a nyersbeton tömegek, nyersbeton panelek, ezek a masszív tömegformák, ezek mind-mind megjelennek a Breyer-féle középületeken. Itt a fő épület, ami központba került, ez a New York-i Whitney Múzeum, ami 1964 és 66 között épült. Itt ez a fő látványeleme egyébként ennek a szobának. Készítettünk egy nagyméretű fémből készült makettet, ami a Whitney Múzeumnak a tömegét mutatja meg, és ezzel is próbáltuk így központi helyzetbe hozni a Whitney Múzeum épületét, mert csak amiatt is, mert hogy párhuzamba állítottuk egy magyar épülettel, ez pedig a Dómus Áruház, Lázár Antalnak a munkája, akinek köszönhetően az Építészeti Múzeum rendelkezik ennek az épületnek az egyik eredeti makettjével, tehát ez konkrétan egy eredeti makett a 70-es évekből, azóta újra lett festve, de ez az eredeti makettje az épületnek, és jól látható, és ez vállaltan egy hatás, hogy az építészeket inspirálta a Whitney Múzeumnak ez a visszalépcsőző homlokzata a Dómus Áruháznak a megtervezésekor.
0: De érdekes, és akkor ez a Whitney Múzeum is egyébként pedig nyers betonból épült?
1: Érdekes, hogy a Whitney Múzeum ilyen szempontból kicsit kivétel, valószínűleg a múzeumi státusz miatt is egyébként próbáltak ilyen nemesebb anyagokat használni. Vannak nyersbeton részei az épületnek, de azért az épület homlokzatának mondjuk a 90%-át gránitlapok burkolják, és ezzel is kicsit nemesebb így az épület, viszont a tömegformálása az egyértelműen a brutalizmusnak a jegyeit viseli.
0: Rákérdeztetek még erre a kinyitott kötetre, illetve pilléreknek a makettjére. Mit is látunk itt? A IBM, franciaországi kutatóintézete?
1: Igen, és a makettek azért is nagyon-nagyon érdekesek, mert hogy ezek konkrétan a nyaralóból kerültek elő. Tehát, hogy a nyaraló nyilván alapvetően a nyaralásnak volt a színhelye, és hát főleg családi tárgyak, illetve bútorok, használati tárgyak kerültek elő.
0: Nem volt dolgozó szoba akkor ott.
1: De egyébként ugye Breyer azért, ezt nyilván tudjuk így az életrajzából, meg a leveleiből, hogy egy hatalmas építészirodát vezetett, tehát azt azért nem tehette meg, hogy ő nyárra kivonul a világból, Képkodra, az óceán mellé, a fenyőerdőkbe, tehát nem tehette meg, hogy teljesen elvonuljon. Breyernek az egyik társa írt egyébként egy nagyon jó memoárt az ő közös munkájukról, és ő is visszaemlékszik arra, hogy a Breyer nyaralóban is volt telefon, tehát hogy Breyert el lehetett érni, tehát hogy azért ő mindenhonnan dolgozott gyakorlatilag, és a makettek is valamilyen ilyen módon kerülhettek ki a nyaralóba, lehetséges, hogy konzultációs céllal, ugye ezt nem tudjuk pontosan, de hogy az építészeti munkájának a nyomai azért megtalálhatóak voltak a nyaralóban, és szerencsére az alapítvány nyitott volt arra, hogy ezek a tényleg nagyon-nagyon konkrétan Breyer építészeti munkájához tartozó tárgyak úgy be tudjanak kerülni az építészeti múzeumba. Ezek egyébként nagyon könnyű papírmasé makettek, amik ilyen nagyon-nagyon masszív beton építő elemekhez készültek, Az egyik ezek közül, ez a pillér makett, ez készült az IBM kutatóközponthoz. Ez az épület végig ilyen pilléreken áll. Ilyen nagyon-nagyon masszív épület tömegről van szó, amit végig ilyen, hát ilyen Y-alakú pillérek tartanak.
0: Igen, de ettől mégis ilyen kicsit könnyedebb, légiesebb lesz ezektől a pillérektől, bármennyire is tényleg masszív betonszerkezetről van szó.
1: Igen, és ez Breuer brutalista építészetére nagyon jellemző egyébként, hogy van bennük valami könnyedség. Tehát ő próbált ellene menni a gravitáció törvényeinek, és egyébként a Whitney Múzeum is ilyen, hogy ugye így visszalépteti a homlokzatot, és a földszinti része ugye az sokkal négyzetméter szempontjából is kevesebb, és a masszívabb tömeg az a felső emeleteken jelentkezik, és ezek a pillérekre állított tömegek szintén ezt a hatást keltik.
0: Az egyik oldalon a szobában brutalizmus és Breuer Marcel az Egyesült Államokban, másik oldalon pedig Breuernek a hatása, közvetlen vagy közvetett hatása a magyar építészetre. Kikre hatott, hathatott Breuer Marcel építészete?
1: Breuer Marcel építészetét azért a magyar építésztársadalom ismerte. Ugye hiába voltunk a vasfüggöny mögött, azért a magyar építészek tudták olvasni a nyugati szaksajtót, eljutottak hozzá publikációk, úgyhogy ismerték ezeket az épületeket, ugye Breuer azért tartotta is a kapcsolatot a magyar kollégákkal, nem járt túl sokszor Magyarországon, emigrációja után, de voltak olyan építészek, akikkel kapcsolatban maradt, illetve azt is tudjuk beszámolókból, hogy Breuerhez, hogyha valaki bejelentkezett, mint magyar, fiatal magyar, aki szeretne kint érvényesülni az Egyesült Államokban, akkor azt Breuer fogadta. Ilyen volt például Körner András, aki 1967-ben emigrált Magyarországról New Yorkba, és ő felkereste Breuert, és el is beszélgettek magyarul, és Breuer adott is neki ajánló levelet, hogy így az amerikai indulását tudja segíteni, és Körner András egyébként emlékeivel nagyon is segítette ezt a kiállítást. Ő neki látható is egy épülete a kiállításban, egy kripta, amit egyébként pont az emigrációja előtt tervezett, úgyhogy már nem látta a befejezett épületet, ő csak fotókat kapott róla a családjáról, és bevallottan ezt a kriptát is Breuer Marcelnek az építészete ihlette. A másik, amit érdemes megemlíteni, hogy a Whitney Múzeum ugye egy nagyon ikonikus épület, és ez közvetlenül is hatott a magyar építészekre. Ugye a maketten láthatjuk a Dómusz áruházat, ahol Lázár Antalékat bevallottan megihlette a Whitney Múzeumnak ez a visszaléptetett homlokzata. De ilyen volt még Bán Ferenc is, akinek láthatjuk itt egy nyíregyházi áramszolgáltató vállalati épületét, ami szintén ezt a visszaúratott homlokzatot mutatja, és itt is az építészek vállaltan a Whitney-re hivatkoztak.
0: És hogyha már Körner Andrást említette, talán hallják a hallgatók is, hogy másik szobából interjú hangzik. Sikerült is Körner Andrással interjút készíteni?
1: Igen, Körner Andrással interjút készítettünk. Egyébként még 2022-ben ő viszonylag gyakran jár Magyarországra, és az egyik alkalmat megragadtuk arra, hogy készítsünk vele egy interjút a Breuerrel kapcsolatos emlékeiről. 4 interjú van ebben az bizonyos interjú szobában, és ebből még egy szól Breuer Marcelről, ez pedig a Christopher Wilkel, a londoni Victoria és Albert Múzeum kurátorával való interjúnk. Christopher Wilk volt az, aki 1981-ben megrendezte a Breuer bútorairól és enteriőrjeiről szóló kiállítást a New Yorki Modern Művészeti Múzeumban, és ő még a kiállítás előkészítése során találkozott is Breuerrel, úgyhogy tudott vele interjút készíteni a kiállítás előkészítése során, és vele is tudtunk 2 éve egy interjút készíteni Breuerrel. Ezeket az interjúkat az évek során készítjük, és részben tudatosan készülünk ugye egy-egy projektre, részben ugye jól fel tudjuk használni a következő projektjeinkre, és ilyen egy harmadik interjú, amit azért szeretnék megemlíteni, mert ugyanez nem közvetlenül Breuerhez kapcsolódik, de van egy olyan emigráns magyar építész, akit még érdemes megemlíteni. Ő nem olyan híres, mint Breuer vagy Goldfinger, de nagyon-nagyon jelentős alkotója a brutalizmusnak. Ő Vecseiné Holló Éva, egy építésznő, aki 56-os emigráns, ő a férjével emigrált Kanadába, és Montrealnak lett egy igen fontos építésze, és vele 2024 nyarán tudtunk interjút készíteni Montrealban, ahol beszámolt az ő munkáiról, és közösen meg is tudtuk nézni az egyik épületét, ami egy szállodakomplexum.
0: Ezek az interjúk csak a kiállításon láthatók?
1: Az interjúk meghallgathatók az Építészeti Múzeum YouTube csatornáján is. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert tényleg nagyon-nagyon érdekesek.
0: A brutalista építészetet mennyire ismerik és mennyire becsülik az Egyesült Államokban? Milyen a fogadtatása? Milyen a hozzávaló viszony?
1: Nagyjából egyébként általános, tehát úgy nem nagyon tudnék így országok között különbséget tenni. Amikor megnyitotta a kiállításunkat Barry Bergdahl, építészettörténész, a Columbia Egyetem professzora, akkor ő nagyon frappánsan fogalmazta meg, hogy a brutalizmus trendi, de nem népszerű. Nagyon jól leírja ezt a helyzetet, mert hogy tényleg a fiatalabb generáció körében, akik mondjuk használják az Instagramot, nagyon-nagyon népszerű, ugye nagyon fotogén ez az építészeti stílus, ugye vannak ezek a főleg Breuer homlokzatainak, ez a betonpaneleknek ez a játéka, ezek a tömegformálás nagyon szép ilyen fényárnyék hatásokat tud produkálni, tehát nagyon fotogének ezek az épületek, úgyhogy jól posztolhatók, tehát megihlette ezt a generációt, illetve több művészt is. Van egy olyan szobánk a kiállításban, ami kimondottan a populáris kultúrában való megjelenését mutatja a brutalizmusnak, és itt mutatják képek, plakátok, hogy hogyan inspiráltak grafikusokat ezek a brutalista épületek. Tehát, hogy trendi, de azért kevés az az ember, akit ha az utcán megkérdezünk, hogy mi a kedvenc építészeti stílusa, nem hiszem, hogy a legtöbben azt mondanák, hogy pont a brutalizmus. De én mondjuk találkoztam már olyannal, aki egyébként laikus, és ő azt mondta, hogy neki abszolút a brutalizmus a kedvence, bár azért hozzá kell tenni, hogy egy 30-as illetőről van szó.

0: hangzott az architektúra. A Walter Rózsi villában látható Breuer, Goldfinger és más magyarok Brutalista építészetünk itthon és oda át című kiállítás kísérő tárlatán Breuer Marcelről és a 2025-ben megszerzett és Magyarországra hozott Breuer gyűjtemény egyes darabjairól beszélgettünk a kurátorral, Sebestyén Ágnes Anna művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmuzeológusával. A szerkesztő Gyarmati Dóra, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt.
1: Az architektúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Következik a Szentek nyomában. Köszönti a hallgatókat a szerkesztő Werner Eszter nevében is a műsorvezető Tóth Zsófia. Június 13-án van páduai Szent Antal emléknapja. Mai összeállításunkban róla, az egyház egyik legnépszerűbb szentjéről beszélgetünk, miközben azt keressük, hogyan is tudunk ma a 21. században kapcsolódni egy 800 évvel ezelőtt élt egyháztanítóhoz.
4: Páduai Szent Antal 1195-ben született Lisszabonban egy mélyen vallásos nemesi család gyermekeként. Fernando névre keresztelték. 15 évesen előbb ágostonos kanonok rendi kolostorba lépett, majd 1220 nyarán megszületett benne a vágy, hogy a szegények közösségében éljen. 1222-ben pappá szentelésén váratlanul prédikálnia kellett. Minél tovább beszélt a csendes, mindaddig rejtettségben élő és figyelemre alig méltatott Antal, szavai annál élénkebbek lettek, láthatóan teljesen eltöltötte a Szentlélek tüze. Hallgatói lélegzetüket visszafojtva hallgatták a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb szentírási idézeteket, valamint a mélységes megtapasztalások szavait. Elöljárói Észak-Itáliába küldték, hogy a tévtanítók ellen prédikáljon. Hatalmas tömeget nyert meg beszédeivel és vitáival. Rendtársai azt kérték, hogy képezze ki őket is erre a munkára. Szent Ferenc kérésére Antal megalapította rendjének első tanulmányi házát Bolognában, ahol ő lett a teológia első tanára. 1227-ben ismét visszatért Észak-Itáliába, különösen az 1231-ben Padovában tartott bőti beszédsorozata jelentett páratlan eseményt. Az emberek már az éjszaka folyamán özönlöttek. Nem akadt megfelelő méretű templom, ezért Antal a szabadban prédikált. A beszéd után gyónáshoz tódultak az emberek. Padova városa és környéke megváltozott. A sok munka azonban teljesen felőrölte Antal egyébként is gyenge egészségét. 1231. június 13-án, 36 éves korában meghalt. A sírjánál történt számos ime meghallgatás, gyógyulás és csoda következtében 9. Gergely pápa alig 10 hónappal halála után szentté avatta. 12. Pius pápa 1946. január 16-án egyháztanítóvá nyilvánította páduai Szent Antalt. Ő a szegények és a tévejgők, az utasok, a szobrászok, a gyümölcskereskedők, az agyagmunkások és a porcelánkészítők patrónusa. Tengeri vihar, hajótörés, háborús inség, betegség esetén fohászkodnak hozzá, segít az elveszett tárgyak megtalálásában.

0: Ocsovai Grácián, ferences szerzetessel, Hámori Kinga beszélget.
1: Ha lehet egy szentre azt mondani, hogy népszerű, még 800 év után is, akkor talán ő biztosan illethető ezzel a jelzővel, hiszen szinte minden templomban van szobor, és aki talán nem is kapcsolódik annyira szorosan az egyházhoz, ő is tudja, hogy Szent Antal segít.
2: Úgy is hívják, hogy a csodatevő szent. Nagyon közel van az emberekhez, pontosan azért, mert Istenhez, mivel nagyon közel van, az anyához, és ezt tudta képviselni az emberek között. Azt tudjuk Szent Antalról, hogy először ő nem ferencesnek indult, hanem ágostoni szerzetes volt, és mikor találkozott Szent Ferenccel, meg a marokkói vértanúkat hazahozták, ez annyira megérintette őt, hogy valakik az életüket adják Krisztusért, tehát a vérük ontásával kötődnek Krisztushoz. Ugye tőlünk a Jóisten egyelőjét nem kíván, csak egyszerű hitet meg bizalmat, és ebben a szentek példát adnak. Tehát ez a fajta dolog elindította őt, és találkozott Szent Ferenccel, és akkor tulajdonképpen ő így lett ferences. És ő az első, mint ilyen teológiai tanár is, és Szent Ferenc meg is bízta őt, hogy a testvérek képzésében vegyen részt. És ugyanakkor felhívta a figyelmét Szent Antalnak, hogy a nagy tanulás, tudomány végzésében kéne oltsák az imádság lelkét. Ez egy nagyon híres mondata Szent Ferencnek, hogy ez volt egy jó tanács a Szent Antal felé, hogy a tudomány előrehaladtával és a tanulás előrehaladtával az imádság lelkét kéne oltsuk, tehát mint hogy arra mindig legyen figyelem. Ez neki is mondta meg, ez nekünk is egy üzenet, hogy ugyanaz, hogy olyan sok híreket hallunk, meg tudunk, és ettől nem lesz nyugodtabb a lelkünk, de ha imádkozunk, az imádságnak lesz egy ilyen ajándéka, hogy megnyugszik a lelkünk, közelebb érezzük a Jóistent, a Szűzanyát, a szenteket. Tehát valójában Szent Antal ilyen értelme nagy példa, mert nagyon közel volt, nagyon nyitott volt a Jóisten felé, és általában a szenteket onnan ismerjük fel, hogy mivel ábrázolják. Hát úgy ott van karjában a kis Jézus. Egyrészt, mert ilyen gyermek lelke volt. Ugyanakkor azt hallja a hagyomány, hogy imádság közben meg is jelent neki a kis Jézus. Van egy-két szent, akit így ábrázolnak, azokhoz meg különösképpen közel kell lennünk, ilyen ugye Szűzanya, Szent József, Szent Antal, Szent Kristóf, ők azok a szentek, tehát ez a közelség, a nyere közel voltak Jézushoz, és ilyen tiszta, egyszerű volt a lelkük, ezért nem probléma senkinek imádkozni. És akkor Szent Antalhoz ábrázolják, hogy Liliommal a tiszta élete miatt, nagyon tiszta lelke volt, ezért tudjuk kérni a közbenjárását, mert akinek tiszta lelke, azoknak mindig erősebb az imája, itt a földön is. Ugye a gyerekek imája, gyerekekkel való imádság, vagy az idősek, beteg emberek. Tehát ha velük imádkozunk, akkor nekik nagyon erős a imájuk. Szentírás van a kezében, tehát ő nagy tudója volt a szentírásnak. A vizsgázók is, mikor vizsgák előtt vannak, Szent Antal szobornál kérik a segítségét, hogy jó sikerüljön a vizsga. Van ez a Szent Antal perse, az kifejezetten egy ilyen lehetőség is, hogy valamit kér, és akkor egy felajánlást tesz Szent Antalnak. Ugye a Szent Antal perse a szegények perseje, tehát az mindig ilyen jó szándékokra megy. Akkor ott van a Szent Antal kenyere, itt is a jó cselekedetekről, hogy a szegényeknek a támogatással. Amikor valaki így jót tesz, akkor csendesen, úgy, mint annak idején Szent Miklós is, hogy észrevétlenül tette a jót. És aki megtapasztalja, úgy az dicsőíteni fogja az Isten. Tehát nem a személy itt a fontos, hanem hogy úgy csendben tenni a jót, hogy Isten nevében, hogy az az illető hálát ad, akitől kapta. Ugyanakkor meg előbb-utóbb mindenki megtapasztalja jelenesedve Szent Antal segítségét, mert ő igazi ember is volt. Tehát az emberek között élt, látta a problémákat, nagyon sok szép ima kötődik hozzá. Van például a 13 mi atyánk, vagy van az a szép Szent Antal ének, hogy csodákat látni váltok, jöjjetek Szent Antalhoz, és valójában ott felsorolja, hogy mennyi mindenben tud segíteni, akkor fekélynyomot, vétket, halált, sátánt elűz gyógyuláshoz, akkor az ifjúak visszanyerik az egészséget, ha veszély van, akkor segít. Szóval ez az ének ezt kifejezi, ahogy miben kérhetjük a segítségét. Meg amúgy is, amikor egy litániát imádkozunk, amit ott felsorolnak, az mind igaz rá. Tehát a litániának ugye ez is egy érdekes, szép jelzője, hogy olyan, mint a rózsafűző, hogy ismételjük. Nem azért, mert nem hallja meg a Jóisten vagy az adott szent, hanem mert hogy elmélyítjük magunkban azt az igazságot, ami miatt reménnyel tudjuk kérni. Ezért is van az, hogy nagyon sokan szeretek tisztelik, mert ha alázattal kérik a segítségét, megtapasztalják. Tehát nagyon nagy bizalommal lehetünk Szent Antal felé.
1: Láttuk-e párhuzamot ferences testvérek, a mai ferencesek feladata, szolgálata a mai ember felé, és Szent Ferenc, illetve páduai Szent Antal eredeti tanúságtevő szolgálata között?
2: Szent Ferenc alapjában ugye ő az első, tehát annak idején ugye Szent Antal, és meg mi is próbáljuk követni Szent Ferencet. Tehát valójában sok templomban, keddi napokon megemlékeznek Szent Antalról, vagy vannak a kilencedek. Ugye minden szentnek van egy napja, és kedd ugye a Szent Antal napja. Tehát nagyon sok templomban van egy imádság. Annak idején 1987. június 13-án szenteltek Esztergomba. Tehát ugye a 13-a Szűzanyának a napja, és Szent Antal napján szenteltek. Aztán voltam először vidéken, és utána tulajdonképpen, mikor már ferences lettem, akkor Pasarétre kerültem, és a Pasaréti templom titulusa Szent Antal. Tehát ilyen egy érdekes találkozás volt, hogy nekem ilyen személyesebb is volt. Minden templomnak van egy titulusa. Arra tesszük a hangsúlyt, Jézus meg a Szűzanya után, meg Szent Ferenc, az a fő vonal. A Szent Antal gondolom az egyénileg inkább, az ilyen csendes, személyes tapasztalat lehet. Biztos, hogy mindenki tiszteli. Én most a hívek oldaláról közelítettem meg, hogy milyen sok ember, milyen nagy bizalommal van Szent Antal felé. És jogosan, mert meg is tapasztalják a segítséget. Mert amikor az ember egy bajban van, akkor ugye mindenben kapaszkodunk, még a fűszálba is, hát nem kell fűszál, mert vannak személyek, akikben ugyanígy kapaszkodhatunk. És azt megtapasztalja tényleg mindenki, hogy Szent Antal segít.
0: Ocsovai Grácián ferences szerzetessel Hámori Kinga beszélgetett. Páduai Szent Antal ünnepe ma is sokakat hív imádságra, bizalomra és Krisztus követésére. A következő percekben Bárány Bélával, a Budapest zuglói Páduai Szent Antal plébánia plébánosával Balázs Anett beszélget.
3: A Bosnyák-téri templom védőszentje Páduai Szent Antal. Mit jelent a közösség számára ez a különleges kapcsolat a védőszenttel?
4: 1931. június közepén kaptunk Padovából a szent testéből egy csontszilánkot erekjeképpen. Ezzel az erekével adunk Szent Antal ünnepén, minden szentmise végén áldást. Ő számunkra nem csak templomunk patrónája, hanem a közösség építőjének segítője is, egyben útmutató a krisztusi élet útján. Mert a szentek nem azért vannak, hogy a mi ügyes-bajos dolgainkat kiszolgálják, amit elrontottunk, ők helyrehozzák, hanem sokkal inkább azért, hogy megmutassák, merre felé kell elindulnunk, hogy Isten akaratát felismerjük, megtegyük, és ezáltal Isten országát építsük.
3: Milyen lelki, illetve közösségi programokkal készül a templom közössége erre a nagy ünnepre?
4: Most szombaton és vasárnap szentmisék lesznek a liliumok és a gyermekek megáldásával, valamint a Szent Antal csont erekével való áldással. Ezt az ünnepséget kitoljuk egészen szeptemberre, mert közben a templomunk augusztus 18-án lesz 80 esztendős. Szeptemberben három egymást követő szombaton egész napos ünnepségsorozat lesz itt templomunkban, 5-én, 12-én és 19-én meghívott vendégekkel, amelyikben sok minden lesz, kerekasztal beszélgetéstől kezdve, nyitott templomok éjszakája, a templom bemutatása, filmvetítés, Szent Antal életéről, és még egyéb más dolgok is.
3: Gondolom, találkozott már Béla atya olyan hívekkel, akik nap mint nap kérik Szent Antal segítségét, közbenjárását.
4: Ide naponta nagyon sok ember betéve, hiszen a templomunk ritka templomok közé tartozik, amelyek reggel 7-től este 7-ig nyitva van. Ennek következtében, akit átmegy ezen a téren, a Bosnyák téren, általában beszokott térni a templomba, mert csend, béke és átimádkozott falak várják. De legfőképpen a pátrónushoz Szent Antal szobrához mennek, és ott egy kicsit elidőzve előadják a kérésüket, aztán mennek tovább útjukra, lelkükben békével és örömmel.
3: Mit jelent az ön személyes papi életében páduai Szent Antal alakja?
4: Benne van az életemben az öt legfontosabb szent között mindenképpen, de egyébként 1989-től foglalkoztam vele behatóbban, amikor is ide kerültem a Bosnyák téri templomba káplánként, és azóta itt vagyok. Annyi minden volt már itt. Leginkább a közösségépítés csodáiban tapasztaltam meg a közbenjárását. Aztán, amikor ilyen nagy volumenű dolgok voltak, mint a torony harangok felépítése, az egy óriási beruházás volt, és itt mindig megmutatkozott a segítsége. Ezek kisebb csodák voltak szerintem. Aztán nem kevésbé fontos itt a hívek egységét megjelenítő sok-sok találkozás, meg hát a városába, Padovába való zarándoklataink. Fontos az, hogy közbenjárását továbbra is érezzük, tapasztaljuk, de főképpen azért, hogy megmutatkozzék az a fajta kapcsolat köztünk, hogy amit ő elkezdett Isten országáért tenni, azt az ő nevéről elnevezett templomok vigyék tovább.
0: Bárány Bélával, a Budapest zuglói páduai Szent Antal plébánia plébánosával Balázs Zsanett beszélgetett.

0: A budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumban minden egyes osztálynak saját védőszentet választanak. Ezzel is segítve a közösség építést és a tanulók lelki életének formálódását. Erről a szokásról kérdezte Skublicsné Kerényi Csillát, az iskola egykori tanárát, Posgai Nóra.
1: Az egyik osztályodat Szent Antalról nevezted el. Miért?
2: Kicsit helyesbítenék abban, amit mondtál, ez az egyetlen osztályom az életemben. Úgyhogy valahányszor, amikor szó van róluk, mindig el is érzékenyülök, mert hát ők nekem olyan, mint még plusz 34 gyerek. Tudtam, hogy mire érettségiznek, én pont nyugdíjba megyek, tehát ők lesznek az egyetlen. A mi életünket nekem gyerekkoromtól kezdve hát még átszette Szent Ferenc egyénisége, meg személye, hite, élete, és hát őt szerettem volna választani védőszentnek, de az előttem járó osztály lefoglalta védőszentjének, a Viszi Szent Ferencet. És akkor azon gondolkoztam, hogy hát ki a következő, aki egyrészt nagy tisztelettel viseltetett Szent Ferenc irányába, másrészt pedig nekem is közel áll a szívemhez, és teljesen egyértelmű volt Páduai Szent Antal. Ugyanis mi a Pasaréti Páduai Szent Antal plébániához tartozunk, oda járunk családostul. Én a róla elnevezett kórusban énekeltem már 50 éve, és így aztán teljesen egyértelmű volt, hogy Szent Antalt fogom választani.
1: Hogyan fogadták ezt a gyerekek, és hogyan próbáltad velük megismertetni Szent Antal életét?
2: Már a nyári bemutatkozó levélben, illetve mikor megkértem őket, hogy írjanak nekem bemutatkozó levelet, akkor kértem őket, hogy nyáron gyűjtsenek képeket, fényképeket Szent Antal ábrázolásokról különböző templomokban. Ugye ez nem nehéz feladat, mert a világ szinte összes templomában található Páduai Szent Antal szobor. És azt is kértem tőlük, hogy írjanak kis szövegeket az évnyitóra Páduai Szent Antalról, és ezeket a kis írományokat aztán a képekkel együtt kitettük a fali újságra. Nekünk nagyon színes osztálytermünk volt mindig, rögtön minden aktualitást kitettünk, úgyhogy aztán az ötödik szép feliratot ilyen kis Szent Antal képekből állítottam össze, úgyhogy az fogadta őket, és utána ők az ő írásaikat is kitűzték.
1: Melyik volt a legkülönlegesebb kép, amit hoztak a világnak valami távoli tájáról esetleg?
2: Nem is távoli, hanem van egy nagyon érdekes Szent Antal ábrázolása a Farkasréti temetővel szembeni kápolnában, az érdemes mindenkinek. Megnézni egy modern ábrázolás, és előtt a többitől, de ugyanakkor egyértelmű, hogy Szent Antalról van szó, mert az attribútumok látszanak rajta. Ugye Szent Antal attribútumai közé tartozik a Biblia, mert ugye Biblia forgató írás tudó ember volt. Aztán az ártatlanságot szimbolizáló Lilium, és a kis Jézus, aki nagyon közel állt a szívéhez, úgyhogy meg is jelent neki. Nekem az volt a legkülönlegesebb. És akkor a gyerekekkel írtunk, velük együtt ötödikben megírtuk a tanítás utáni imát, ugye összevágtam az ő kis írományaikból, és hát állati hosszú lett, de a vége az úgy szól, hogy köszönjük Szent Antal, hogy segítettél a tanulásban, és ne felejtsd el, hogy van egy osztályod, aki a segítségedet kéri. És aztán mesélik a kollégák, akik az utolsó órákat tartották, hogy nem is volt hosszú az a hálaim a tanítás után. Mert kiderült, hogy a gyerekek csak ezt ismételgették, hogy köszönjük Szent Antal, hogy együtt. És akkor ez volt így 8 éven keresztül az utolsó mondat a suliban nekik, hogy ne felejtsd el, hogy van egy osztályod.
1: És azután a végén az osztályodat elvitted Páduába. Ez hogyan történt?
2: Igen, ugye ez 12. osztály szeptemberében szokott lenni az ilyen utolsó nagy osztálykirándulások, és hát akkor elmentünk Páduába is. Hát megígértem nekik rögtön 10 évesen, hogy majd el fogunk menni.
1: És ott Páduában aztán meglátogatátok azt a gyönyörű székesegyházat, és ott bizony. A szarkofágját Páduai Szent Antalnak, az meghatott
2: titeket? Igen, az nagyon engem különösen, de szerintem mindenkit, mert ugye 8 év, hát 7 év már át mögöttünk, és próbáltam ugye Szent Antal felé, meg a hit felé terelgetni őket, nem nagyon erőszakosan, de ez az egész lelkület ott nagyon megérintette őket, mert azt láttam, így én mentem elől, ugye el lehet vonulni a sír mögött, és akkor úgy ott meg lehet állni, rátenni a kezünket a sír márvány részére, és akkor ott el lehet egy kicsit időzni. Hogy így visszanézek, azt láttam, hogy éppen a fiúk adnak hálát, és becsukott szemmel ott imádkoztak, és a lányok már túl voltak rajta, és mutattam nekik, hát ott szem nem maradt szárazon tényleg. Az, hogy hát igen, hogy tulajdonképpen hívővé, igazán hívővé, Szent Antal tisztelővé vált az osztály, az valószínű.
1: Téged mi fog meg leginkább Szent Antal személyében, Szent Antal életében? Van-e olyan mozzanat, ami különösen is fontos a számodra?
2: Nekem az volt megdöbbentő, hogy olyan messziről, ugye akkor az egy nagy távolság volt Portugália, ugye Lisszabon felől közelíteni Assisi felé, hogy eltökélt szándéka volt egy időben, hogy eljut Szent Ferenchez. De akkor belekerült egy nagy viharba, és azt sem tántorította el, és ment, és a végén eljutott Szent Ferenchez, és hát őt kérte meg ugye Ferenc, hogy tanítsa a testvéreket, hiszen tanult és biblia ismerő ember volt. És tehát ez a kitartás és a tanulás az, ami megfogott, és gondoltam, hogy ez is át kell, hogy jöjjön a gyerekek felé. Hát aztán ugye a legendák, amik így köré szövődtek, hogy segít a lehetetlen helyzetekben, vagy az elveszett dolgokat megtalálni. Mi ezt meg is fogalmaztuk.

0: címerbe belefogalmazott szentantalosztály címer lett, és akkor még oda fölírtuk az osztálynak a jelszavát, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért, ami azóta is nagyon fontos, hogy imádkozunk egymásért, meg van miért.
1: Az elmúlt percekben Skublicsné Kerényi Csillával, a budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium egykori tanárával, Poskai Nóra beszélgetett.

0: Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspökkel Berta Kata beszélget.
1: Püspök úr, a szentekre általában úgy tekintünk, mint olyan személyekre, akik valamilyen hősies módon élték az életüket, és tőlünk távol nehezen követhető életmódot. A védőszentjeinkre sem nagyon gondolunk úgy, mint akikkel személyes kapcsolatba léphetnénk. Püspök atya hogyan tapasztalta meg Páduai Szent Antalt a saját életébe, a személyes életében?
2: Családomban én vagyok a harmadik generáció, amely hordozza, viseli Szent Antal nevét, és amely Szent Antalra, mint égi pártfogójára, védőszentjére tekint. Gyerekkoromban az első találkozás Szent Antallal nyilván az volt, hogy a templomban láttam az ő kedves és szép szobrát. Feltűnt, hogy a kis Jézust tartja a karjaiba, a másik kezével kenyeret nyújt. Nem értettem a gesztust, kinek nyújtja a kenyeret. Szüleim megmagyarázták, és lassan megértettem, hogy az Isten szeretetének ajándékaként kapta azt a kegyelmet, hogy látomásban, belső élményben a gyermek Jézust karjaiba tarthatta, és a szegények felé a szeretetet nem csak hirdette, hanem gyakorolta. Ez közel volt hozzánk, gyerekekhez, mert az én szüleim is ezt a gesztust gyakorolták. Mi is szegények voltunk, de voltak nálunk is szegényebbek, és azokon próbáltak segíteni, és ebbe a munkába belevontak bennünket is. Szent Antalnak ez a gesztusa így egészen konkrét értelmet nyert az életemben. Később megismertem kamaszként Szent Antalnak az életét, aki az ágostonos rendi szerzetből, amelynek a pápa is tagja, Leó pápa, a ferences rendbe lépett át. Az indította őt erre a változásra, hogy látta a marokkói ferences vértanúknak a erekjeit hazahozni, földi maradványait hazavinni, és ez úgy megragadta az ő fiatal lelkét, hogy ő is a vértanúság után áhítozott, és azt kérte, hogy hadd menjen ő is Marokkóba. El is indult volna, de egy betegség megakadályozta őt ebben, aztán vihar is jött közbe, mint annyiszor máskor, és az életútja másfelé ment. Az biztos, hogy imponáló volt nekem, mint kamasznak, az a élet, amelyet az Istenért oda akart adni egészen az egyházban. És ez a gesztus, ez megragadta az én gyerek lelkemet, az én kamasz lelkemet. Érlelődött ekkor már nyilván bennem is a papi hivatásnak a érzése, segített ebben Páduai Szent Antal. Aztán később már a teológián imponált az ő hatalmas tudása, az a megértés, amellyel Isten és ember felé tudott fordulni, és megértette az Isten kinyilatkoztatott titkait, szeretetének nagyságát, és megértette azt, hogy hogyan kell ezt az emberek felé továbbadni, és az embereknek elmondani. Mint pap láttam Szent Antalban azt a példaképet, aki csodálatos tehetséggel tudott prédikálni. Egészen kivételes adottsága volt ehhez, és ez az Isten ajándéka volt. Tudtam, hogy kell imádkozni, kell kérni Istentől az ajándékot, hogy aminek üzenetét rám bízta, azt képes legyek továbbadni, azt valamiféle módon próbáljam meg másokkal is megértetni. Isten igéjét hirdetni kell, akár alkalmas, akár alkalmatlan, és mindenféle módon, mindenféle lehetőségben. Érdekes volt élete vége is, amikor, hát 35 év volt az ő élete, de az utolsó éveiben visszahúzódott a világtól.

0: már nem akart tanítani, már nem nagyon vállalt prédikációkat, lelki gyakorlatokat, visszahúzódott a világtól. Most, amikor én nekem is ez az életszakasz következik, amikor visszahúzódok lassan a világi feladatoktól, vagy a világban betöltött feladatoktól, ismét azt látom, hogy az én védőszentem elkísér ezen az úton, az ő élet példájával tanít engem ebben az utolsó szakaszban is az életben.
1: Spányi Antal székesfehérvári megyés püspökkel Berta Kata beszélgetett.
2: Szelíd és kegyes Jézus, aki dicsőséges hitvallódat páduai Szent Antalt a csodák ragyogó fényével sugároztat körül, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemei által meg is nyerhessük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Elhangzott a Szentek nyomában. Az összeállítást készítette Hámori Kinga, Berta Kata, Balázs Zsanett és Poskai Nóra. Közreműködött Nagy György András, valamint Fülöp Tamás. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a szerkesztő Werner Eszter nevében is búcsúzik a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül, valószínűleg a lassuló forgalom következtében újabb közlekedési baleset történt, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől. Egy moldáv rendszámú kis busz feltehetően elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának, tették hozzá. A baleset következtében a kis buszban utazó külföldi férfiak közül heten elhunytak, két embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak, közölték. Átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél. Az Exim Magyarország, a HEPA Magyar Export Fejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél, közölte a gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kapitány István bejegyzése szerint az átvilágítás célja annak biztosítása, hogy az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését. Nemzetközi elismerésben részesült a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. Az Európai Kerámia út tagja lett a Zsolnai Kulturális Negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Pénteken. Az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen, a hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A pécsi kulturális negyed felvétele annak elismerése, hogy a pécsi Zsolnai örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták közleményükben. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en. Az ellenzéki politikus a pénteken hatályba lépő migrációs paktumot meghívó levélként értékelte, amely azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt. Rámutatott, a paktum értelmében a magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. A menedék kérelmek elbírálásáig olyan befogadó állomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének, tudósított a híradó.hu. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszosan lassul, torlódik a forgalom, főleg a külső sávban. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Bagnál egy kamion borult az árokba korábban, a 41-es kilométernél egy sávot lezártak, már 12 kilométeres torlódásra kell készülni, aki teheti, Gödöllőnél letérve a 3-as főúton kerüljön. A 23-as főúton Mátra Terenye és Ivád között frontális karambol történt, a 17-es kilométernél teljes zárat vezettek be. Végül az időjárásról. Estére a záporos, csapadék, gócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik. Ezzel párhuzamosan nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Az ország északnyugati részein időszakos gyenge eső előfordulhat. A minimum hőmérséklet 9 és 14 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz.
0: június 22-e péntek van, 17:05. A kerengő következik.

0: Sajtóhírek szerint a szerb NIS felvásárlási tárgyalások folytatására a MOL újabb engedélyt kapott. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Dr. Toldi Ottóval, a Klímapolitika Intézet kutatásvezetőjével beszélgetünk. Az Egyesült Államok még tavaly októberben vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz tulajdonosi háttér miatt.
1: Ugye annak idején örömmel nyugtázt, biztos a kedves hallgatók is, hogy az élettől nagy lehetőséget kapott ugye a mi nemzeti büszkeségünk, ugye a legnagyobb magyar cég, ami igazából a MOL, ami hát jelentős állami folyással és részvénypakettel is rendelkezik, de nagyon jelentős a magán befektető köre is, magán tulajdonosok köre is. Ugye a MOL a saját tehetségéből évtizedek alatt a rendszerváltás után egy komoly regionális multiván nőtte ki magát, ha mondhatjuk ezt a furcsa szóösszetételt. Nagyon jelentős piaci részesedést harcolt ki a környező országokban, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a V4 plusz tekintve, tehát a V4-esek, meg Horvátország és Románia mondjuk úgy komoly 30-40% környéki piaci részesedése van, és 40 országba jutnak el a termékei. Ugye minden jól áll, tudjuk, hogy a MOL pályázottan is cégre, és annak a pancsevói finomítójára, ami ugye egy nagyon komoly finomító a balkáni relációba, és minden nagyon jól állt, akkori kiváló amerikai-magyar kapcsolatok is megalapozták azt, hiszen a NIS is, a MOL is zöld lámpát kapott Amerika részéről az üzletre. Szintén az oroszoknak is tetszett az ötlet. Minden zászló állt ahhoz, hogy jó irányba alakuljon ez a dolog, és ez így is volt. Most sem változott meg drasztikusan a helyzet, tehát azért alapvetően még mindig pozitív az üzletnek a kilátása, hogy végül létrejön-e. Csak ugye közben történt egy pár apróság, például ugye a jelenlegi miniszterelnökünk nyilatkozott pár olyat, aminek a hatására, hogy átalakítják a MOL tulajdonosi körét, alapvető változásokat akarnak a MOL vezetésében, ugye a MOL egy magáncég, tehát azt a tulajdonosok mondják meg, hogy a MOL-ban mi lesz a módi, meg mi a működési szabályzat. De minden esetre ez egy bizonytalanságot keltett, és a MOL részvényei azért viszonylag jelentősen csökkentek ezután, és továbbra sem érik el a közvetlen versenytársai, a PK Norlen, a lengyel PK Norlen, meg az OMV-nek a jelleggörbéjét, hogy így mondjam, a részvényárak tekintetében ezeknek pár százalékos növekedés mutatható ki, a MOL-nál inkább egy stagnálás váltott, elvált. Ezek együtt mozogtak ezek a cégek, úgy nagyjából a régiós részvényárak tekintetében, és most a MOL lefelé tart, nem erősen, de lefelé. Tehát remélhetőleg a MOL-t elbizonytalanító politikusi nyilatkozatoknak vége lesz, és elismerésre kerül, hogy a MOL alapvető vállalata a magyar gazdaságnak, és különösen a magyar energetikának. Nyilvánvaló, hogy volt egy rossz kezdés az új kormány részéről, amikor a török áramlat szerbiai merényletével kapcsolatban vita alakult ki Vučić elnök és Magyar Péter között, és hát ugye az USA-val kapcsolatban is ugye egyértelműen kijelenthetjük, hogy azért Trump elnök elsődleges partnere Magyarországon mindenképpen Orbán Viktor volt. A jó indulat megvan, szerintem ettől, hogy nem úgy kezdődött az új kormány kapcsolata ebben a relációban, ahogy optimális lett volna, ettől az üzlet létrejöhet. Ennek a jó szándéknak a jelét lehet látni abban is, hogy ezt a szoros határidőt, amivel meg kellett volna kötni, ugye 1-2 hét volt rá, ez alól mentességet kaptunk, további hosszabbítás van, tehát úgy tűnik, hogy remény lehet a jó, a happy endre, reméljük így lesz, és akkor a MOL valóban egy tovább tudja erősíteni a meghatározó szerepét a régióban.
0: Valójában kiemelt gazdasági szerepe van a MOL-nak, kiemelt nem.
1: Így van, hát gondoljuk.
0: De akkor miért nincs állami tulajdonban vajon?
1: Azért jelentős az állami tulajdon a MOL-ban mindenképpen. Ha mindent összeadunk, talán kicsivel 50% fölött van. De komoly külföldi befektetők is vannak, banki befektetők vannak, és tőkealapok befektetést eszközöltek. Amerikai tulajdon is van. Ez abból a szempontból, hogy a cég szélesebb szövetségesi körre támaszkodhat, ez nem baj. Hiszen az amerikai a résztulajdonlás is biztos, hogy hozzásegít abban, hogy a MOL-ra nem úgy néznek, mint egy átlagos külföldi tulajdonú energiacégre, hanem biztos kicsit Amerikában is hazainak tekintik. Tehát érdemesnek arra, hogy ők is segítsék a MOL-nak a térségbeli üzleteit, hiszen ugye nagy verseny van az OMV meg a PK Norlen között a régióban és a MOL között, és ugye a MOL eddig is jól állt, és hát reméljük, hogy innen is jól fog állni.
0: Magyarország üzemanyag biztonsági tartalékai hol állhatnak körülbelül, mert az utóbbi időben azt olvashattuk, hogy jelentős mértékben csökkentek.
1: Igazából a stratégiai tartalékok, kőolaj tartalékok, ez egy gyűjtőszó, mert az nem csak kőolajból áll. Annak a nagyon jelentős része kőolaj, van benne dízel, benzin üzemanyag is, tehát üzemanyagok is, kerozin, tehát finomított termékeket is kell tárolni, és a dízel tartalékok azok voltak elsődlegesen, amik csökkentek, de ez miután működik minden MOL finomító, működik a Barátság kőolajvezeték, működik az Adria kőolajvezeték, az éppen szükség van le, a MOL mind a három finomítója működik, itt ezt a stratégiai tartalékot újra lehet tölteni, tehát látható, hogy bírjuk a védett üzemanyagárat, bár már lehet, hogy annyira visszacsökken a világpiaci kőolajár, hogy lassan érdemes elengedni, azért mert lejjebb fog helyezkedni majd az ár, reméljük, hogy így lesz. De a lényeg az, hogy semmi olyan sajtóhír, ami ennek az ellenkezőjét igyekszik, az tekintsék úgy a kedves hallgatók, én azt javaslom, hogy szeretnék az újságnál, ha önök elolvasnák ezt a cikket, és kattintsanak rá, de nincs valós veszély valójában, tehát teljesen jól működik a kőolajárat, és látható, hogy a védett árat gond nélkül föl tudtuk tartani. Annak ellenére, hogy a MOL csak az 50%-át birtokolja a magyar piacnak, ami egy nagyon nagy szám, de ugye vannak más szereplők is, ÖMV-sel, és ugye éppen az előző ársapka, annak csúnya vége lett, mert akkor összeomlott, akkor ellátási zavar lett, azért, mert ugye a MOL az 50%-át tudta lefedni a magyar piacnak, de volt egy másik 50%, aki inkább például az ÖMV abba hagyta a működését, mert azt mondta, hogy ilyen áron ő veszteséges lesz, tehát ilyen áron nem tud a piacon maradni, meg ez nem, ugye a magyar kormányt ugye végezték, hogy piacellenes, de hát mi a fontos? A magyar kormánynak a magyar emberek a fontosak, de a mindenkori magyar kormánynak így kéne, hogy legyen a magyar emberek, kell, hogy fontosak legyenek, nem a ÖMV-nek az érdekei. Úgyhogy akkor, miután kivonult a többi szereplő, a Shell is, ÖMV is befejezte az árusítást, így alakult ki az a hiányhelyzet. Most ilyen dolog nincs, mert az ellátás folyamatosan működik, és a tartalékokat is újra lehet tölteni, tehát nincs semmi probléma.
0: Lépjünk tovább a klímaváltozás felé. Otto tartott egy előadást Pécsett, hogy fontos szerepe van a klímaváltozásban az emberi civilizáció megjelenése óta, hogy kiirtottuk a földi növényzet felét. Mi lenne most a bolygónk, ha ezt nem tettük volna meg? Igen, tette fel a kérdést.
1: Ez abban a vonatkozásban merült föl, hogy én elég sok időt az egyetemen elkoptattam a padokban különféle természettudományoknak a tanulásával, többek között paleoklimatológia, meteorológia, geológia, meg olyan tudomány, meg cifrább nemeket, amivel még egy csomó kémiai név is van, még azt nem is akarok mondani, de a lényeg az, hogy aki hasonló cipőbe járt, mint én, az tudja, hogy mi lehetnénk a legjobban meglepve, hogy egy ilyen komplex természettudományos folyamatnak, mint a klímaváltozás egyetlen oka legyen. Az emberi üvegházgáz kibocsátás, ez nagyon-nagyon fontos. Lehet, hogy ez a hatások közül, lehet, hogy valóban ez a legfontosabb, ez volt az utolsó csepp a pohárba. De az ember sajnos ettől sokkal körmönfontabban és sokkal sokféleképpen tudja a természetet bántani, tudja, képes arra, hogy kizökkentse még a földi szintű klímát is az egyensúlyi helyzetéből, és valóban a nagyon durván megnövegedett üvegházgáz kibocsátás mellett biztos, hogy annak is nagyon fontos szerepe van, hogy kivirtottuk, ugye, amióta globálissá vált az emberi civilizáció, megtörtént az ipari forradalom, elterjedtünk mindenhol, minden kontinensen, kiirtottuk a földi növényzet felét. Ennek is nagyon fontos szerepe van, hiszen ezzel csökkentettük a föld széndioxid kötőképességét, ugye a növények a fotoszintézisükkel széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Tehát a légkörben megváltozott az oxigén-széndioxid arány egymáshoz viszonyított aránya is, amíg a növényzet teljes volt. Most már nem teljes, de azt tudni kell, hogy igazából az erdők nagyon fontosak. Én azt merném jelenteni az általam megismert számok alapján, meg részben ki is számított, meg kigyűjtött számok alapján, hogy a körülbelül 55 gigatonnás globális üvegházgáz kibocsátás, ami emberi, tehát ebből egy olyan 15-20 gigatonnával többet tudna a növényzet megfogni, a szárazföldi növényzet teljes lenne, tehát azon a szinten lenne, ami ezelőtt a globális erdőirtás évszázadai alatt, ami megtörtént. Tehát egy körülbelül 40%-kal kisebb lenne ma az a hatás, ami éri az atmoszféránkat körülbelül, és ugye ezt is úgy kell nézni, hogy az 55 gigatonna, amit kibocsátunk mi emberek, az emberi ipar, meg gazdaság, meg közlekedés, meg épületek. Amit kibocsátunk, annak a fele lassan ódódik az óceánokba, a másik fele jut a légkörbe. Tehát gyakorlatilag egy sokkal mértéktartóbb növekedés lenne, és sokkal kisebb lenne az a hatás, amivel ma szembesülünk, és hogyha valóban, mert azért ne felejtsük el, hogy a tudósok máig kell, hogy kutassanak az ügybe, máig azért nincs pont a történet végén, ha valóban az emberi üvegházgáz kibocsátása az elsődleges és a legfontosabb faktor, akkor biztos, hogy jelentősen, idővel majd jelentősen lehetne mérsékelni a klímaváltozás hatásait, csak nehezen tudom elképzelni, hogy most hirtelen azt a 3 milliárd hektár erdőt, amit kivágtunk, azt vissza lehetne telepíteni sajnos. Ez csak egy elméleti játék. Egyébként nem lehetetlen, hogy évszázadok múlva eljutunk idáig, mert jelen pillanatban megváltoztak a Földnek a népesedési tendenciái, már csak Közép-Afrika nő erősen, már Dél-Amerika is csökkenő tendenciákat mutat összességében. Kína erősen csökken, ilyen évért sok tízmilliókat csökken a lakossága Kínának, India stagnál, néhány közép-ázsiai ország van még Közép-Afrikán kívül, aki növekszik. Ha az emberi civilizáció ilyen szempontból kisebb hatással lesz a környezetre, lehet, hogy egy csomó területet vissza lehet adni a természetnek. Ez benne van, a lehetőségek között van ez is. De az biztos, hogy nem holnap lesz. És a másik dolog, amire még oda kell figyelnünk, hogy ha ma befejeznénk a széndioxid kibocsátást, ugye most csak a széndioxidról beszélek, mert a többi üvegházgáznak mások a paraméterei, az még lehet, hogy 100 évig a légkörbe lesz. Tehát lassan ürül ki. Emiatt a klímaváltozás hatását nem tudjuk rögtön csökkenteni, de hogy sokkal kisebb lesz a légszennyezés, és ezzel mi is egészségesebbek leszünk, az már a következő évtől bekövetkezhetne, hiszen a széndioxid mindig valahol kapcsolódik egy csúnya füstölő gyárkéményhez.
0: Az elmondottak milyen hatással lehetnek a növénytermesztésre, vagy a termesztés biztonságra az elkövetkezendő időszakokban?
1: Az egyik oldalról ugye a klímaváltozásnak a még drasztikusabb hatásai, azok negatív hatással vannak globálisan. Azt lehet mondani, hogy nagyon kevés terület az, ahol pozitív hatás van, hogy a finnek már reménykednek benne, hogy saját bort fognak tudni termelni, meg, és nem csak almából, hanem szőlőből is, meg nagyon reménykednek benne, hogy majd kukoricát fognak termelni, tehát van egy pár ilyen hely a világon, akik azt hiszik, hogy ez jó lesz, de majd rá fognak jönni, hogy nem, mert akkor oda lesznek a csodás erdőik, nem lesznek már olyan egészségesek, hiszen azok a fák ahhoz alkalmazkodtak, ami eddig volt. Tehát azért lesz a világ nagy részének rossz, mert mindenhova kialakult a természetes evolúció által egy növényzet, meg egy olyan kultúrnövényfaj, amit tudnak termeszteni. Na most, ha minden a világon, minden országnak, területnek megváltozik így vagy úgy a klímája, akkor a hagyományos mezőgazdasági termékeiket át kell struktúrálni, hogyha előre látok, akkor tanulnak, vagy igyekeznek előre fellépni, és tulajdonképpen minden országnak rossz, mert mindenhol el kell gondolkodni, hogy más dolgokat kell termelni, át kell állítani a mezőgazdaságot, erdőgazdaságot, amit már meg kellett volna csinálni, csak ugye az ember általában nem szokott a saját hibáiból időbe tanulni, hanem amikor már ott a baj, akkor próbálunk előhúzni valamit.
0: Jelen pillanatban hazánkban súlyos aszályhelyzet van, főleg különösen az Alföldön és a középső régiókban. Miért száradt ki hazánk középső és keleti része?
1: Hát én is nagy kertművelő vagyok, én is aggódva figyelem, az a szerencsénk, hogy működik még a kutunk, ami a legnagyobb szárazságok közben kiszokott szárazni, és még a végén szinte marokba hordjuk paradicsomjainkra a vizet. Tehát én is aggódva figyelem a dolgokat, személyesen is, de azt látni kell, hogy most egy nagyon szerencsétlen összjáték van, ami lehet egyébként, hogy innentől megint csak nem egy kivételes helyzet lesz, hanem meg kell szoknunk, hogy van ilyen. Nagyon hosszú ideig, most kicsit ilyen fogok egy sok idegen szót mondani, de elmagyarázom. Tehát stabilan a nyakunk fölött, a Kárpát-medence fölött ülő anticiklon alakult ki, ami azt jelenti, ennek a közepén, képzeljünk el egy nagy égi, nagy kerek légköri helyzetet, ebben lefelé áramlik a levegő, aminek az a vége, hogy szétoszlatja a még meglevő felhőket is. De általában a nagy nyomású anticiklonok azok hideg levegővel szokták társítani. Ez nem föltétlen van így. Itt most egy melegebb, szárazabb levegő áramlik a magas légkörből folyamatosan lefelé, és szétviszi a épp összeálló felhőket, és száraz. És ez stabilan megült. Tehát nem mozdították ki a ciklonok eddig a Kárpát-medencéből. A ciklon az ellenkezője, amihol föláramlik a levegő egy területen, Ez pedig azt okozza, hogy fölfelé áramlás közben lehűl, felhőképződnek és kicsapódik. Ez kell ahhoz, hogy csapadék legyen. Na ez most nincs. Normálisan a mi térségünkben a nyugati szelek ezeket a ciklonokat menetrendszerűen szállítják nyugatról kelet felé. És jön mindig rendszeresen az eső. Most pedig az történik, hogy az a légáramlás, ami az északi sark és az egyenlítő között a magas légkörben mindig kialakít egy nagyon stabil, teljesen álló struktúrát, hogy a sarkok fölött van egy nagy anticiklon, ami nagyon hideg, a trópusok fölött van egy nagyon meleg öv, és a kettő között áramolgat a levegő. Na most úgy legyengült ez a jet stream, ez a magas légköri nagy, sok 10 kilométeres légörvény úgy legyengült, hogy most megtörténhetnek ilyen anomáliák, nem tudja uralni a nyugati szél a kontinenst, nem tudja a ciklonokat nyugat felül, az óceán felül, a szárazföld felé hajtani, mert legyengült, ezért az ilyen kis helyi oligarha anticiklonok most beleköpnek a levesbe, és a ciklonok megállnak, és nem tudják elhozni a csapadék. Nem tudom, a kedves hallgatók értik-e, nekem is sokat kellett gyakorolni, hogy így el tudjam mondani, de remélem kapizsgálható a lényeg, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez egy véletlen dolog, és nem lesz ilyen, majd megjavul, és a jövőre már jobb lesz, vagy a következő hónap, vagy a következő héten. Nekem az a gyanúm, hogy ezek a jelenségek is egyre hosszasabban el fognak nyúlni. Mi annak idején, amikor először bejöttek ezek a 40 fokos napi csúcsok, 40 fok fölötti napi csúcsok, azt hittem, hogy jó, ez most egy extrém eset, és jövőre már megint normális lett. Tehát soha többet nem lett normális. Én nagyon reménykedem, hogy most az a verzió jön be, hogy utána most egy picit visszaállunk a normalitásba, de sajnos ez egy nagyon kellemetlen helyzet, és ennek az a vége, hogyha egy 1990 és 2020 közötti átlagot nézünk, akkor ma az ország nagy részében 40%-kal kevesebb csapadék esett, mint amennyi ennek a 30 évnek az átlagába, de az Alföldön vannak olyan területek, ahol ez 70%. Az alföldi részeken, ez a kisalföld az kevésbé, de a nagyalföldi részeknek vannak olyan eleve száraz részei, ahol akár 70%-a is hiányzik a csapadéknak. Tavaly is rossz volt. Tehát fellélegezett mindenki, amikor januárban volt egy kis tél, az egész ország felszabadult szinte, hogy végre valami, és hát ha több víz lesz. De az csak annyi volt, nem folytatódott így sajnos, és a második negyed év, ugye márciustól májusig, az meg megint nagyon száraz volt. Tehát sajnos akkumulálódik a probléma.
2: A szakemberek szerint a kiszáradást oly módon lehetne megakadályozni, hogy vízgazdálkodási paradigmaváltást szorgalmaznak.
1: Az igazság, hogy én ezt 30 éve hallom, ugye 60 plusz, tehát 30 éve hallom, hogy ezt kéne csinálni, csak az a baj, ez nem olyan egyszerű, mint ami ennek tűnik, tehát ez nem olyan, hogy csinálok egy csomó víztározót, meg egy csomó ezt-azt, és ez olyan egyszerű. Fekete-fehér. Hát sajnos ez se fekete-fehér, mert itt az a probléma, hogy az ilyen sekély tárolók nem lennének önfenntartók. Ne úgy képzeljük el ezeket a tározókat, hogy 3-4 Balaton kapunk, nyilván mindenki örül egy ilyen helyzetnek, hanem ezek mocsaras, nádasos, ingoványos, ilyen területek lennének, sekély, nem biztos, hogy fenntartó terület lenne. Ezt a vízügyi szakemberek pontosan tudják, hogy az ilyen nagy síkvidéki sekélytárulókban nem alakul ki egy stabil ökológiai rendszer, hanem sajnos egy ilyen rothadó, iszapos területté válna. Egyáltalán nem biztos, hogy jól sülne el ez a történet. Elszennyezni
2: tehát
1: még
2: ez azt. Ez növénytermesztés szempontjából nem lenne megfelelő.
1: Nem biztos, hogy jól alakulna, ezeknek a tározóknak, önfenntartóknak kell lenni ökológiailag, és sokkal inkább egy olyan megoldást javasoltak még az én emlékeim szerint a vízügyi szakemberek, hogy induljon Magyarországon egy dombvidéki tározó, ahol a dombok közt ki lehet alakítani mélyebb, önszabályozásra alkalmasabb területeket, ha tározókat akarunk építeni, ez pedig egy kicsit azért elbonyolítja a helyzetet, mert nem olyan helyeken kéne föltétlen tározót építeni, ahol nagy a felhasználás, nagy az igény. Tehát rögtön belebonyolódunk egy ilyen pénzügyi problémába, mert ugye fenntarthatóbbá kéne tenni a vízgazdálkodást, de annak pénzügyileg is önfenntartónak kell lenni. Ez csak akkor működik. Ez az oldala is igaz a történetnek, de az is igaz, hogy itt Magyarországon sajnos a rendszerváltás óta, meg már azelőtt is az összes létező kormány, ami volt mindenféle jobb és baloldalon, meg középen mulasztott ezen a téren. Mindenki olyan helyzetbe találta magát, hogy az ország költségvetését tekintve, hogyha valamit le kellett vágni, mert valamire nem jutott pénz, ezek a dolgok oda tartoztak. Az árvízvédelmi költségek jó néhányszor volt azóta, ugye nagyobb árvíz Magyarországon, mind a Tisza, mind a Duna kivette a részét ezekből. Lehet, hogy a vízügyi tervezésre és beruházásokra szánt pénznek egy jelentős részét valószínűleg elvihette, én nem tudom, nem vagyok szakember, de tény, az biztos, hogy a mindenkori magyar politika pártfüggetlenül és oldal meg ideológia függetlenül felelős azért a helyzetért, hogy máig nincs egy fenntartható megoldás a magyar problémákra. Rengeteg víz folyik be hozzánk, de az úgy, ahogy van, kifolyik. Ugye ezt tudjuk, hogy keveset tartunk vissza. Másrészt azt is tudni kell, hogy Magyarországon elég sanyarú helyzetben van a folyami hajózás. Ugye volt Magyarország ellen kötelességszegési eljárás azért, mert nem biztosította megfelelően a magyarországi Dunaszakaszok, kritikus Dunaszakaszokon a hajózhatóságot. Többet be kellene avatkozni, félretéve ezt az álzöld hozzáállást, hogy hajózható legyen, a gazdaság és mindenki hasznára válhasson, akár gáttal szabályozni, mederkotrással, vagy ahogy a vízügyes szakemberek mondják, de ezt a dolgot helyre kéne tenni.
0: Kedves hallgatóink, dr. Toldi Ottóval, a Klímapolitika Intézet kutatásvezetőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Mihály Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét, akivel annak kapcsán beszélgetünk, hogy a Magyar Állami Népi Együttes fennállásának 75. évfordulóját ünnepli, és ebből az alkalomból egy jubileumi kiállítás is nyílt itt a Hagyományok Házában. Filmeket, ruhákat és fantasztikusan izgalmas fotókat nézhetnek meg a látogatók.
2: Üdvözlöm én is, köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük talán a sajtótájékoztatóval. Amikor ön nagyon kedvesen felidézte azt a 40 évet, amit a Magyar Állami Népi Együttessel töltött, és itt külön hangsúlyozta Timár Sándor szerepét.
2: Hát igen, furcsa az, hogy 75 éves az Állami Nép Együttes, és akkor én annak személyesen is több mint a felébe, mert valóban több mint 40 éve vagyok az Állami Együttes táncosa, aztán ilyen vezetője, olyan vezetője, és aztán most már több mint 2 évtizede vagyok az első számú felelőse. És nagyon szívemnek szóló ez a kiállítás. Mi ennek ugyancsak alanya és tárgya vagyunk, hiszen az egésznek, a koncepciónak a kialakításában Ziegler Szilvi vezette Népi Iparműzőt, Múzeum munkatársainak köszönhetjük. Természetesen, ami a saját archívumunkban volt, legyenek azok filmek, különböző tárgyak, fotók, azokat is a rendelkezésükre bocsátottuk, de hát ők még ezen kívül is nagy kutatómunkást végeztek, például a Színház Történeti Intézetből is nagyon sok tárgy és anyag érkezett ide. Nagyon szeretem a címet, mint a forrásvíz. Biztosan a hallgatóknak is ez Bartók Bélát juttatja az eszünkbe, ugye, aki egy román kolindát talált, gyűjtött, amelyik a szarvassá változott fiakról szólt, és hát ugye ennek az utolsó mondata az, hogy ezek a fiúk, akik szarvassá változtak, és már nem tudnak hazamenni, mert megváltozott a világuk, hát ők már csak patakból tudnak inni, a tiszta forrásból. És aztán ez a tiszta forrás más dimenzióba került, ez a mi hagyományos kultúránk. Számunkra is ez a forrásvíz az, ami éltet bennünket. És amikor bennünket mondok, akkor az előttem élő elődökre is gondolok. Rábai Miklósra, aki megalakította ezt az együttest, a semmiből egy színpadi néptáncművészetet hozott létre. Őnek is egy részt szentelünk a kiállításba. És aztán említette Timár Sándort. Hát természetesen, hát ő volt a Jászberényi mesterem, ő csábított ide Budapestre, hogy professzionális táncos legyek. Én őt mesteremnek tekintek, hiszen forradalmi tett volt az, amit ő a munkatársaival megvalósított, hogy egy sokkal a hagyományhoz közelibb művészetet hozott létre. Csúnya idegen szóval új folklorizmusnak is nevezzük, de hát ugye ehhez kötődik a táncház mozgalom is, ami aztán visszahatott a színpadi néptánc művészetet. Művészetvezetője volt az együttesnek Sebő Ferenc is, akitől nemrég búcsúztunk el a Farkasréti temetőbe. Kiváló kollégám volt, barátom, alkotótársam, őnek is itt van a gitárja, a legendás gitárja, ami olyan sok helyen pendült meg szerte a világban. És a kiállításnak egy része én rólam is szól, hogy ez most jó vagy nem jó, izgalmas vagy unalmas, hát ezt majd az ide látogatók eldöntik. Egy ilyen nagyon összetett, és nem is talán csak az Állami Népegyüttes, hanem az adott korra is reflektáló, a kort beemelő kiállítás, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon régen volt. Én azt látom, hogy nagyon humánus és személyes is ez a kiállítás. Tehát nem csak a nagy társulatról szól, hiszen a társulatot emberek alkotják, alkotók, vezetők, és hát főleg azok a művészek, akik aztán megvalósítják az alkotói álmokat. A zenészek, a táncosok, a műszakdolgozói, akik a háttérben vannak, meg az adminisztrátorok. Szóval így válik egy nagy közösségé az a mindenkori Állami Népegyüttes, és aztán remélem, ha már személyesen nem is tudok itt lenni, de föntről majd nézem a 150 éves kiállítást.
1: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy igazgatóúrral itt interjút készíthetek a 75 éves születésnapját ünneplő Magyar Állami Népi Együttesről, hiszen én azt gondolom, hogy a kedves rádióhallgatóknak is számos emlékük, élményük fűződik a fellépéseikhez, az eseményeikhez, és bevallom, én 2 órát töltöttem el, aztán még visszajöttem, mert nem lehet abba hagyni. Itt a Hagyományok Házában egyébként ingyenesen tekinthető meg a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gondozásában, ahogy igazgatóra említette, ez a kiállítás. És valóban rögtön, ahogy bejövünk a Hagyományok Házába, ott van Sebő Ferenc gitárja, ami mielőtt én azt gondolom egy főhajtással a kedves rádióhallgatók is megállnak. Mi lesz a 75 éves évforduló jeles eseménye még az év során? Ajánlom a kedves hallgatóknak a Hagyományok Háza honlapját, ahol már olvashatók újabb programok, többek között a Szájelmadár, Kallóz Zoltán öröksége, vagy a Bor dicsérete, amelyet igazgató úr Hamvas Béla gondolatai alapján álmodott meg. Szóval mit várhatunk az őszi szezonban? Mire hívná fel a kedves hallgatók figyelmét az évforduló kapcsán?
2: Minden művész együttesnek sokféle hatása van, sokféle eszközzel képes bemutatni a művészetét. Ezért aztán mi is nem csak a színpadot használjuk, hanem már lassan a nyomdába kerül egy könyv, ami az Államnépegyüttes közelmúltját dolgozza fel, Kutszegi Csaba írása, aminek az a címe, amit én szintén legalább annyira szeretek, ez pedig egy Csóri Sándor idézet, hogy a múlt nem mögöttünk, hanem bennünk van. És ha ezt kicsit tovább gondolom, akkor nem csak a múlt van bennünk, hanem a jövő is. Ennek szellemében dolgozik az Állami Népegyüttes. Készül egy film, történetek a Magyar Állami Népegyüttesről, aminek december elején lesz az Uránia Filmszínházba a bemutatója. Nagyon izgalmas visszatekintéssel a kezdetekre, hiszen nagyon sok archív film áll rendelkezésünkre, interjúk, amiből egyrészt a múltra lehet tekinteni, de hát ugyanúgy a jelenünkre is, hiszen mi itt ebbe a jelenbe élünk. És hát akkor menjünk a színpad felé. Ebben az évben ünnepli a magyar hagyományhoz kötődő, vagy azt szerető társadalom Kallóz Zoltán születésének a 100. évfordulóját, és akkor kaptam egy megbízást, hogy a kolozsvári magyar napokra Kolozsváron készítsek egy előadást Kallóz Zoltán tiszteletére, emlékére, valóban Szájelmadár címmel, és hát azt gondoltuk, hogy ezt az előadást ne csak a kolozsvári közönség láthassa, hanem hozzuk ide a Hagyományok Házába is, és majd fogjuk játszani több este is. Az év talán legnagyobb formátumú előadását az Erkel Színházban tervezzük, Föltől az égig címmel, amelyik egy tánckoncert, ez egy sajátos műfaj, én azt hiszem, hogy ezt én találtam ki, de nincs is ennek jelentősége, tehát ahol nem csak a táncnak, hanem a zenének is kiemelt szerepe van. A Állami Népegyüttesen kívül, és ez a műsor sokszínűségét fogja mutatni, érkeznek Kalotaszegről hagyományőrző táncosok, zenészek, énekesek. A program része lesz a Szent Efrém férfikar, Magyarország legelismertebb, és nem csak egyházi, hanem világi kórusműveket is előadó világhírű kórusa, és Kelemen Barnabás kvartett, akik pedig Bartók műveket fognak játszani, és erre természetesen az Állami Népegyüttes táncosai és zenészei is reflektálni fognak. Én nagyon-nagyon várom ezt az előadást, és azt hiszem, hogy méltó lesz ahhoz a 75 évhez, amit az Állami Népegyüttes képvisel. És most azt kell mondanom, hogy lehet, hogy nem is ezt a műsort várom annyira, hanem az ön által már említett új bemutatónkat, ami a Bor dicsérete címmel kerül színpadra, már lázasan dolgozunk rajta. Készülnek a koreográfiák, a zenék, a jelmezek, a díszlet. Talán legfontosabb a számomra ebben az, hogy jó pár évvel ezelőtt rátaláltam Hamvas Bélának a Bor filozófiája című könyvére, esszéjére. Nagyon régóta motoszkál ez bennem, és kellett azt hiszem, hogy némi érés ehhez, mint a jó bornak, hogy át tudjam fordítani azokat a gondolatokat, amiket a Hamvas Béla leír a zene és a mozdulat szavaira. Ez egy kicsit fura, de hát arról van itt szó, hogy azok a gondolatok a testen jelennek meg. Az előadás nem a hagyományból ránk öröklődött szokások sorozata, hiszen ilyet már sokat csinálta. De abból a szempontból azt hiszem, hogy nem vizsgálta még senki a bort, hogy a bor az a szentség. Persze nem akarok spoilerezni, ugye ez a mostani divatos szó, tehát aki nem tudnak, akkor segítek a hallgatóknak, hogy tehát nem akarok előre titkokat sokat elárulni, de talán az sokat fog jelenteni, hogy az első jelenetünk az egy Dionüzosz ünnep. Az utolsó jelenetünk az pedig az utolsó vacsora. Így áll össze a bor kétféle szentsége, a keresztény és a pogány, és közötte rajzolódik egy nagy ív, amelyik mesél a borról. Mesél arról, hogy a bor az milyen mély és erős gondolatok keltésére is alkalmas. De mesél arról is, hogy a bor a szerelem is. Énekeljük az egyik jelenetben, hogy poharak alján asszonyok arca. Szóval egy nagyon-nagyon összetett és sok gondolat ébresztő lesz ez az előadás, de ne tessenek megijedni tőle, kiváló és remek táncok lesznek, nagyon sokat énekelünk. Szóval lesz itt minden, egy igazi összművészet, ami azt hiszem, hogy méltó az Állami Népegyütteshez.
1: Bocsánat a szubjektív megjegyzésért, de azt gondolom, hogy ezért nagyon nehéz bejutni az önök előadásaira, mert fiatalok, idősek, tehát minden nemzedéket megszólítanak, és elgondolkodtatnak az előadásokkal. Most egy picit a divat irányába haladva, június 20-án a Múzeumok éjszakáján, itt a Hagyományok Házában a kedves érdeklődők találkozhatnak Mihály Gáborral, ő vezeti személyesen körbe a látogatókat ezen a hallatlanul izgalmas, mint a forrás víz kiállításon, este pedig ismét bemutatják a Körforgásban Divatszínház című előadásukat. Bevallom, én ezt láttam, és lenyűgözött. Mintha egy divatbemutató lennénk, de mégsem. És táncolnak is, de mégsem. Levegések és gondolatok szállnak. Hogy csinálják?
2: Az motivál engem már évtizedek óta, hogy újra és újra bebizonyítsam, hogy a hagyomány az nem a múltnak az emléke, amit ott porosodik a múzeumi tárlókban. Nem, az egy élő kultúra. Hogyha elég ügyesek vagyunk, és ebből a felbecsülhetetlen értékből képesek vagyunk a napi világunkra aktuális üzeneteket megfogalmazni, akkor a közönség nem múzeumként tekint rá, hanem egy olyan élő színházként, ami számára akár varázslatot is lehet. Ez egy divatbemutatónak indult, Szűcs Edit kiváló színházi divattervezőnek a kosztümjei akartuk bemutatni, aztán rájöttünk, hogy na nehogy már ez is egy ugyanolyan divat bemutató legyen, mint amilyen van szerte százával a világban, hanem csináljunk belőle színházat. És azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon tehetséges fiatal növendékeim vannak, akik már több előadásomban is készítettek koreográfiákat, sőt már önálló előadásokat is állítottak színpadra, úgyhogy ezt is Darabos Péter tanítványom rendezte, koreografálta, és az a nagyon érdekes benne, hogy egy divatbemutatót egyetlen egyszer szoktak megcsinálni, aztán soha többet. Tavaly ezt négyszer játszottuk, és most valóban újra a Múzeumok éjszakáján itt elővettük, mert ezek szerint akkor nem csak önnek tetszett. Ez a nagyon furcsa és nagyon izgalmas, nem csak a szemre, hanem érzelmekre is ható divatszínház, úgyhogy várjuk az érdeklődőket a Múzeumok éjszakáján, erre a programunkra is.
1: Említhetnénk számos előadást, amelyeket, hát nézve a táncosokat, és ugye az ön élete, mint egy 40 év az Állami Népi Együttes, nagyon nehéz koreográfiák, nagyon nehéz feladatok, amiket óriási lelkesedéssel és újrázásokkal, és megint újrázásokkal megoldanak.
2: Igen, rendkívül büszke vagyok a társulatomra. Tehát, hogyha ők nem lennének annyira tehetségesek, elkötelezettek, szinte majdnem az életüket erre áldozók, akkor én nem érnék semmit. Tehát hiába találok én ki bármit, és lehet az a világ legcsodálatosabb dolga, de hogyha nincs, aki ezt képes megérteni, átformálni az én segítségemmel a saját testére, ujjaira, hangszereire, akkor nem működne. De az én társulatom olyan érzékenyek, nagyon büszkék arra, hogy az Állami Népi Együttes tagjai, és imádják ezt a furcsa zajt, ami a nézőtér felül jön. Mutatom. Ez éltet bennünket, alkotó embereket, engem is, hiszen a közönség visszajelzése az, ami a legfontosabb a számunkra. Mi a kulcs? Tudja, valahogy ki kellene mondani azt a szót, csak én, annyira nem az én világom, tehát, hogy valamiféle tehetség kell, és vélhetően a Jóisten megáldott ezzel. Sokat köszönhetek a szüleimnek. Ők persze nem voltak művész emberek. Édesanyám egyszerű munkásasszony volt, édesapám meg tűzoltó, aki nem mehetett a tűzoltó tiszti főiskolára, mert a három nagyobb testvéremet megbírmálta, és befújták, és aztán így kidobták ebből a rendszerből. De talán nem is ez az érdekes ebben, hanem inkább az, hogy egyszerű emberek voltak. De mind a kettőjüktől örököltem valamit. Én szerintem édesanyámtól valamiképpen a művészi vénámat. Hihetetlen volt az utolsó 5 évet, együtt töltöttem vele, meghalt édesapám, és esténként én mentem oda hozzá, és vég nélkül mesélte a történeteit. 86 évesen is úgy tudta siratni a 3 éves korában meghalt édesanyját, minthogyha tegnap történt volna, vagy 50 évet élt volna rá. Édesapám meg volt egy elképesztő racionalitás. És azt gondolom, hogy ez a kettősség valahogy itt jön tovább bennem, és akkor ez teszi azt, visszatérve az eredeti kérdésre, hogy újra és újra kutatom azokat a formákat, tartalmakat, hogy valóban kortól függetlenül tudjak olyan előadásokat színpadra állítani, amelyek megszólítják a mai fiatalokat is, de az idősebb korosztály számára sem elutasítottak, mert őhozzá ők is szólnak ezek a kódok, amiket alkalmazok.
1: Bevallom, nem kis büszkeséggel nézem a Magyar Állami Népi Együttes előadásait, hogy nézhetem, hogy oda jutunk, érdeklődő nézők, de hát világsiker. Hol Kínából jönnek haza, hol Japánból éppen, hol Erdélyben vannak. A világsiker tulajdonképpen ezeknek a tiszta forrásoknak a sikere, azt gondolom, világszerte.
2: Igen, tehát ha nem volna egy ilyen mérhetetlen gazdag tánc és zene kultúránk, ami bennünket inspirál és kimeríthetetlenül áll rendelkezésünkre, akkor nem lennénk világsikeresek. Ez az első számú. Ehhez természetesen kell az az alkotói hozzáállás, és az az előadói nagyon magas színvonal, hogy még hogyha elmegyünk Kínába, 10 000 kilométer, egészen más kultúra. A jó része a nézőknek azt sem tudja talán, hogy hol van Magyarország. Nem értik az énekeket. Ennek ellenére mégis az előadásnak van egy olyan kisugárzása, ami egyszerűen beszippantja őket. És így van, hogy már harmadszor jártunk Kínába, idén februárban is voltunk. A kínai Hold újjéven egy nagy televíziós műsorban szerepeltünk. Ennek 1,2 milliárd nézője volt. Imádtak bennünket. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy pénteken hazaérkeztünk, és hétfőn már landolt nálunk egy e-mail, az egyik legnagyobb kínai kultúrával foglalkozó ügynöksége keresett meg bennünket, hogy akkor most azonnal kezdjünk el szervezni egy 2027-es kínai egyhónapos turnét. Néhány nap múlva újabb e-mail Kínából, 30 éves a hongkongi fesztivál, ez Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb fesztiválja, ahova szintén 27 őszén díszvendégként várnak bennünket. Tehát ezek is nagyon fontosak. De higgy el, hogy legalább olyan fontos, amikor felvidéken, kisfalukba táncolunk, olyan helyeken, ahol még soha nem járt az Állami Népegyüttes, lehet, hogy túl sok kulturális program nincs is. Ugyanezt Erdélyben. Tehát számunkra nem a nagyon nagy távolságok, nem a nagy színházak, hanem a nézők a fontosak, és az legyen egy vidéki kis falucska, kis családja, vagy bárhol a világon, akik számára fontos, hogy lássák, hogy hogyan is gondolkozik a világról a Magyar Állami Népegyüttes itt a 21. század második évtizedében.
1: Most, ahogy önt hallgatom, kár, hogy a kedves rádióhallgatók nem látják, amilyen lelkesen beszél a táncosairól, a koreográfusokról. Sorolhatnánk itt az előadásokat. Egy személyes kérdés. Mit jelent a valamikori fiatal táncos az ön számára, hogy ezt az egész évet, ezt a 40 évet itt tölthette és irányíthatja, elősegítheti a fejlődését ennek a rendkívül népszerű, itthon és szerte a világban népszerű együttesnek?
2: Hát honnan is kezdjem? Olyan sok felül tudnám fölfejteni ezt a szálat, amit itt elém tett. Természetesen, amikor Tímár Sándor ránk nyitotta az ajtót, ott Jászberénybe táncoltam, mutatott 3 lépést, és utána azt mondta, hogy na, akkor improvizáljatok belőle. Ez meghatározta az életemet, hogy én nekem ezt a kultúrával kell foglalkoznom. Addig is volt benne valami varázslat, és hát azért mentem oda. De úgy belülről nem igazán éltem. Jó volt a közösség, de az a módszer, hogy rögtön a legfontosabb lényegére tanított meg, hogy az olyan kultúra, amit te önmagad olyanná teszed, amilyenné akarod. És ez tartott itt a 40 évben az Állami Népi Együttesben. Meg hát vélhetően az is, hogy persze családom, feleségem, gyerekeim, unokáim, de ez is az életem. És sokszor még a család elé is jön, sajnos be kell vallanom, de már megszokták, tudják, hogy ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha mindent, ha nem is mindent, de nagyon sok mindent áldoz érte az ember. És hát van egy harmadik. Hát azért ez egy nagyon jó közösség. Tehát itt nagyon jó lenni. Újra és újra, 3-4 évente egy újabb és újabb generációk lépnek be. Most is augusztustól a Táncművészeti Egyetemről 3 lány és 3 fiú érkezik. Ragyogó fiatalok. Kiváló táncosok lesznek, most még nem tökéletesek, de kiválók lesznek. És gyönyörű fiatalok. Na most testben meg lehet öregedni valószínűleg, ez lesz a sorsom, de a lelkem az soha nem fog megöregedni. Az örökké fiatal lesz, és úgy repülök, mint a sólyommadár.
1: Beszélgetésünk végén ismét idézném ennek a fantasztikus kiállításnak, amely a Magyar Állami Népi Együttes fennállásának 75. évfordulói alkalmából itt a Hagyományok Házában látható. Idézném az ön által is említett címet, a Mint a forrásvíz, ugye Bartók. De itt mondhatnánk a Csak tiszta forrásból.
2: Hát természetesen, hogy a Csak tiszta forrásból, csak én nem akartam azt mondani, amit Bartók, hanem találunk egy másik, ugyanazt a tartalmat sugalló, szép mondatot, mint a forrásvíz. És akkor mindenki találja ki önmaga számára, hogy mi a forrásvíz, miért fontos ez neki, hogy be tudja az ember helyettesíteni magát ebben a helyzetben. Az előadásaim jó része erről szól. Én csak elindítok egy gondolatot, és hogyha az megérinti a nézőket, ők a saját maguk életéből tudnak erre, ezekre rákötődni. Tehát, ha jönnek, mint a forrásvíz kiállításunkra, találják meg a saját forrásvízüket.
1: Kedves hallgatóink, Mihály Gábor, Kossuth és Harangozó Gyula díjas érdemes és kiváló művésszel, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjével, a Hagyományok Háza épületében megtekinthető, mint a forrásvíz, 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes című jubileumi kiállítás kapcsán, az együttes közösségéről, a magyar kulturális örökség őrzésének és továbbadásának a jelentőségéről beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
0: Elhangzott a Kerengő. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Az Akinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamat stop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetné a jelenlegi feltételek mellett működő kamat stopot. A becslések szerint mintegy 216 ezer szerződést érinthet a változás, és egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei rendőrfőkapitányság. Az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel lezárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. Majd egy moldáv rendszámú kis busz feltehetően elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kis buszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak, közölték. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél. Az Exim Magyarország, a HEPA Magyar Export Fejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél, közölte a gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kapitány István bejegyzése szerint az átvilágítás célja annak biztosítása, hogy az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését. Nemzetközi elismerésben részesült a pécsi zsolnai kulturális negyed. Az Európai Kerámia út tagja lett a zsolnai kulturális negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Pénteken. Az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen, a hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. Végül az időjárásról. Estére a záporos csapadékgócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik. Ezzel párhuzamosan nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Hajnalra az ország nagy részén már közepesen erős felhős ég valószínű. Az ország északnyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat. A minimum hőmérséklet 9 és 14 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. 18 óra 4 perc. Következik a világ újság. Az Egyesült Államok és Irán között április 8-án életbe lépett fegyvernyugvás nem terjed ki a Hezbollah elleni izraeli hadműveletekre. Izrael folyamatosan hajt végre légicsapásokat és szárazföldi műveleteket Libanonban a Hezbollah célpontjai ellen. Dr. Szejfó Omárral, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetőjével, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
4: Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy múlt héten indulatos telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel a libanoni katonai műveletek miatt, amit azzal magyarázott, hogy az izraeli művelet kisiklathat egy Iránt érintő szélesebb béke megállapodást. Irán a Hezbollah miatt ragaszkodik ahhoz, hogy Izrael Libanon elleni hadműveleteire is vonatkozzon a tűzszünet. Az április 8-ai tűzszünet nem akad akadályozta Izraelt a Libanon elleni támadásban, sőt, azóta folyamatos az izraeli előrehaladás. Ezért április 8-a óta először Irán közvetlen támadást intézett Izrael ellen, amire Izrael válaszolt. Már a háború kezdete óta úgy tűnik, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekei mindössze részlegesen fedik egymást. Az Egyesült Államok és Donald Trump nehezen viseli, hogy Izrael közvetlenül amerikai célokat is fenyeget, hátráltatja azok megvalósulását. Az Egyesült Államok legfőbb célkitűzése, hogy a Hormuzi szorosban újraindulhasson a hajóforgalom. Teherán ragaszkodik ahhoz, hogy a tűzszünet akkor lehet valódi tűzszünet, hogyha az Izrael Libanon elleni hadműveleteire is vonatkozik. Ehhez képest Izrael vasárnap ismét Libanon fővárosát Beirutot támadta, annak ellenére, hogy mind Donald Trump korábban kérte, hogy az Iránnal való béketárgyalások érdekében ezt ne tegye, illetve Teherán is megfogalmazta ezt az igényét, hogy a tűzszünet az Izrael Libanon elleni hadműveleteire is vonatkozik. Hogy értékelhetjük a háborúnak ezt a szakaszát, illetve a konfliktus újraéleződését? Milyen hatással van a konfliktus újraéleződésére Izrael-Libanon elleni hadműveleteinek fokozódása?
5: Hozzávetőleg 10-szer sértették már meg ezt a tűzszünetet, de mégiscsak tartja magát a tűzszünet, mivel ez nem elsősorban egy katonai, hanem sokkal inkább egy politikai döntés, és arról szól, hogy mind Irán, mind az Egyesült Államok szeretné hivatalosan is meghosszabbítani ezt a tűzszünetet 60 nappal, ami valamiféle keretet adhat a tárgyalásoknak. Ami Izrael szempontjából fontos, az az, hogy Izrael nem része hivatalosan ennek a tűzszünetnek, és április 8-a, pontosabban a tűzszünet nem akadályozta meg Izraelt abban, hogy folytassa a támadását a Hezbollah libanoni állásaival szemben, bár tény és való, Donald Trump kérésére mérsékelték a Beirutra zúduló rakétákat, és elsősorban a dél-libanoni fizikai jelenlétükre koncentráltak. Itt ezen a területen viszont folyamatos az izraeli előrehaladás. Múlt héten a Bofort várat is elfoglalták, aminek nem csak stratégiai jelentősége van, hiszen az egyik legmagasabb pontról beszélünk az ország déli részén, hanem lelki része is, hiszen az 1982-es izraeli bevonulás idején is elfoglalták ezt a várat, majd aztán a Hezbollah a későbbiekben a saját győzelmeként ünnepelte, amikor onnan az izraeliek kivonultak, hát most újra ott vannak az izraeliek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Irán kezdetektől ragaszkodott ahhoz, hogy a tűzszünetnek része legyen Libanon is, mivel Irán már 1982 óta, a Hezbollah megalakulása óta rengeteget áldozott a Hezbollahra, amelyről kijelenthetjük, hogy a proxy hálózatának a korona jégköve, tehát a legfontosabb nem állami szövetségese Iránnak. Irán nem teheti meg politikailag, stratégiailag, hogy elengedje a Hezbollahnak a kezét, és végignézze azt, hogy Izrael tönkreveri a szövetségesét Libanonban. Tehát Irán kezdetektől ragaszkodott ahhoz, hogy Libanonra is terjedjen ki a tűzszünet, ezzel próbálta meg segíteni a Hezbollahnak a túlélését, amelyre nem csak a katonai nyomás nehezedik Izrael részéről, de a politikai nyomás is különböző libanoni frakciók és a libanoni állam részéről, amelyek nem néznek szimpátiával a Hezbollahnak a tevékenységét, pontosabban azt, hogy Libanonra bombák hullanak a Hezbollah tevékenysége miatt. Tehát amit most végső soron látunk, ez az, hogy Izrael folytatta a támadásait Libanonra, némileg időről időre visszafogva magát Donald Trump határozott kérésére. Majd azonban Irán, hogy ezt megtorolja, vagy jelezze nem tetszését, ismét április 8-a óta először közvetlen támadást intézett Izrael ellen, amire aztán Izrael válaszolt. Összességében itt az látszik, hogy Irán próbálja alapvetően védeni a Hezbollahot, és jelezni akarja, hogy ez ebben a formában nem elfogadható a számára.
4: Az is következik mindebből, hogy Irán védeni próbálja a Hezbollahot. Mennyire következik ebből a helyzetből az, hogy Izrael egyre inkább önállóan próbál ebben a konfliktusban magának helyet találni, és a saját érdekeit védeni, megvalósítani a célkitűzéseit az Egyesült Államoktól függetlenül, hiszen most azért mégiscsak valamiféle érdekkülönbséget látunk az Egyesült Államok és Izrael között. Egyrészt a kérdésem arra is vonatkozik, hogy mennyire kívánja a két fél ezt kevésbé látványosan egymás között megoldani, mennyire oldható ez meg, mennyire mérsékelhetőek Izraelnek ezek a törekvései Libanonnal, illetve a Hezbollahhal szemben. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi támadássorozat felújításában is tevékenyen részt vett az a szempont, hogy Izrael láthatóan, önállóan próbál cselekedni az Egyesült Államoktól függetlenül.
5: Az Egyesült Államoknak Izrael kiemelt szövetségese a Közel-Keleten, ugyanakkor nem az egyetlen szövetségese. Tehát az Egyesült Államok ugyanúgy egyfajta pillérként tekint a Közel-Kelet politikája kapcsán, annál tudtak Törökországra, Egyiptomra, különböző arab országokra. Márpedig Izraelnek a jelenlegi tevékenysége nem túlzottan népszerű ezen országok körében. Itt elsősorban az öböl országokat érdemes kijelenteni, amelyek közül például az Egyesült Arab Emírségek Bahrein békét is kötött már Izraellel, illetve Szaúd-Arábia, amely szeretne békét kötni Izraellel, de alapvetően a jelenlegi helyzetben ezt nem teheti meg, és az iráni háború az ő érdekeiket is sérti. Ezek az arab országok a tavalyi évben hozzávetőleg 3000 milliárd dollár fektetést kértek Donald Trumpnak, tehát ilyen módon van befolyásuk arra, hogy miképpen ítéli meg a közel-keleti eseményeket az amerikai elnök. Izrael részéről természetesen érthető ez a katonai tevékenység, amit most folytat. A háború kezdetén is egyértelmű volt már, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekei részlegesen fedik egymást, vagy céljaik részlegesen fedik egymást, de nincsenek tökéletes átfedésben. Az Egyesült Államok részéről fontos célkitűzés a atomprogram, iráni vélt valós katonai célú atomprogramnak a felszámolása volt. Izrael számára azonban már akkor is legalább ennyire fontos célként jelent meg a balisztikus rakétaprogram elleni fellépés, valamint a már említett iráni proxy hálózat szövetségi rendszer elleni fellépés a Közel-Keleten. Ez a fajta különbség alapvetően stratégiai okokkal is magyarázható, hiszen Izrael ott van fizikailag is a Közel-Keleten, az Egyesült Államok csak katonai bázisokon keresztül, meg szövetségeseken keresztül, tehát a balisztikus rakéták azok közvetlen fenyegetést jelentenek Izraelre nézve, pontosan úgy, mint a Hezbollah, a Hamas vagy más szövetségesei Iránnak, amelyek ott vannak a határain közvetlenül Izraelnek. Izraelnek van valamelyest szabad mozgástere, vagy olyan mozgástere, amit ő be tud tölteni, ugyanakkor az Egyesült Államok és azon belül Donald Trump nehezen viseli azt, hogy közvetlenül amerikai célokat is fenyegetnek az izraeli tevékenységek, pontosabban hátráltatják. A mostani helyzetben az Egyesült Államoknak az elsődleges célja az, hogy stabilizálja ezt a konfliktust, győzelemként tudja retorikailag legalábbis bemutatni ennek a hadjáratnak az eredményeit, hogy Iránnak ne legyen atomprogramja, erről szülessen valamiféle megállapodás, de talán ezeknél is fontosabb, hogy a Hormuzi szorosban újra tudjon indulni a hajóforgalom, ezáltal a nemzetközi piacok megnyugodjanak, és elmúljon az a nyomás, ami a Trump kormányzatra nehezedik a félidős választásokhoz közeledve. Izrael szempontjából más egy kicsit a helyzet. Ők most ezt a konfliktust kihasználják arra, hogy a Hezbollahot végképp ártalmatlanítsák, hiszen már több számos alkalommal fenyegette a Hezbollah Izraelt az északi részről. Észak-Izraelben több tízezer embert kénytelen elhagyni időről időre az otthonát a Hezbollah rakétái miatt. Tehát alapvetően Izrael számára a libanoni front az külön kezelendő ettől az egész háborútól, de mivel Irán ragaszkodik ahhoz, hogy ez is ennek a csomagnak a része, így Donald Trump alapvetően kénytelen ezzel valamelyest együtt élni. Tehát itt az érdekek alapvetően ütköznek. Ennek jó példája volt az a telefonbeszélgetés, ami múlt hét között az amerikai sajtó szerint zajlott Benjamin Netanyahu és Donald Trump között, ahol az amerikai elnök keresetlen szavakkal illette az izraeli miniszterelnököt, és tiltakozott az ellen, hogy veszélyezteti az amerikai érdekeket a Közel-Keleten.
4: Valóban veszélyeztetheti az Izrael által folytatott Libanon elleni hadművelet az Iránt érintő szélesebb körű béke megállapodást? Tehát valóban kisiklathat egy komolyabb megállapodást az Egyesült Államok és Irán között?
5: Amennyiben az Egyesült Államok egy az egyben lándzsát törne Izrael mellett ezen a téren is, és gyakorlatilag úgy cselekedne, ahogy ez Benjamin Netanyahu számára optimális lenne, abban az esetben ez komoly fenyegetést jelenthetne a mostani folyamatokra nézve. Donald Trump retorikája azonban, illetve az a puszta tény, hogy az Egyesült Államok legalábbis a nyilvánosság előtt és a nem nyilvános tárgyalásokon folyamatosan hangoztatja azt, hogy ők igyekeznek nyomást gyakorolni Izraelre, ez valamelyest azért árnyalja ezt a képet, és hát természetesen Iránnak sem érdeke ennek a háborúnak a folytatása, tehát Iránnak is jelentős veszteségeket kell elkönyvelnie. Nem csak az infrastrukturális károkról beszélünk, amit eddig a háború okozott, de arra is, hogy a Hormuzi szoroson keresztül érkezik az iráni élelmiszernek, élelmiszerimportnak jelentős része, ott megy ki az iráni olajexportnak jelentős része, és a háború kezdete óta az infláció több mint 70%-os Iránban, az élelmiszerek különböző fajtáinak az ára adott esetben megduplázódott, ami nyomást nehezi az iráni kormányzatra is. Természetesen Iránon belül most nincs társadalmi tiltakozás, hiszen ami volt decemberben, januárban, azt a forradalmi gárda leverte. Ugyanakkor a forradalmi gárda is tisztában van azzal, hogy az éhező társadalom alapvetően nem erősíti az ő pozícióját hosszabb távon. Tehát az látszik Irán részéről is, hogy ők szeretnék a beláthatatlan jövőbe eltolni az atomprogramról való tárgyalást, és az elkövetkező 60 napon, pontosabban, ha bekövetkezik ez a tűzszünet, ez a 60 napos tűzszünet, akkor sokkal inkább koncentrálnának a Hormuzi szorosnak az újranyitására, illetve különböző gazdasági engedményeket szeretnének kiharcolni az Egyesült Államoktól. Itt szóban például egy 12 milliárd dolláros iráni fagyasztott vagyonnak a feloldásáról, illetve különböző szankcióknak a feloldását szeretnék kérni, hiszen végső soron lehet, hogy kemény valaki Iránnak a vezetése, de pragmatikus politikusokról van szó ott is.
4: Mennyire teremthet lehetőséget, vagy teremthetett lehetőséget Irán számára a Hormuzi szoros, vagy kínál alkalmat arra, hogy Irán elterelhesse a figyelmet a legfőbb, a legneuralgikusabb pontról, az atomprogramjáról az Egyesült Államok felé. Tehát mennyiben lehet ez egy jobb alkupozíció ebben a helyzetben Irán számára, hogy akkor lám-lám itt van a Hormuzi szoros, itt van egy nagyon erősen sürgető probléma, aminek az eszkalálásában bizony ők is tevékenyen részt vettek, és ennek a problémának a megoldása bizony sürgetőbb, mint az atomprogram megoldása.
5: Ami Iránt illeti, egyértelmű, hogy ők felismerik ezt a helyzetet, tehát nem véletlen, hogy Irán az elején, a háború elején gyakorlatilag blokád alá helyezte a Hormuzi szorost, és nem engedett át más hajókat, mint amin hát az ő saját zászlaja alatt hajózott, ami baráti országok zászlaja alatt hajózott, illetve amelyek fizették az általa megszabott vámot. Ebben az időszakban egyébként Irán az egyetlen ország maradt a térségben, amelynek az olajkivitele továbbra is 100%-on zajlott, tehát mondhatjuk, hogy a forradalmi gárda és az iráni állam a háború első szakaszában ilyen módon, vagy legalábbis ezen a szűk területen profitált is, hiszen immár egy megnövekedett világpiaci ár mellett tudták a 100%-ot fenntartani az olajexportjuknak. Ebben az időszakban azért jelentősen leesett más olajexportőröknek, a térségbeli olajexportőröknek a kivitele. Majd aztán erre válaszul vezette be az Egyesült Államok is a saját blokkádját, ami végső soron sikeres volt, hiszen ők az iráni kikötőkbe, nem csak az Ormuzi szoros belső, de a külső részén fekvő iráni kikötőkbe be- és kimenő forgalmat zavarták meg, illetve blokkolták. Ez már meglehetősen húsba vágó az irániak számára gazdaságilag, de tegyük hozzá, hogy alternatív útvonalakat próbálnak találni. Tehát pár héttel ezelőtt Pakisztán nyitott 6 szárazföldi folyosót az kieső áruforgalomnak a helyettesítésére, a Kaszpi-tengeren keresztül is érkeznek a kukoricaszállítmányok, tehát valamelyest Irán kap jut levegőhöz. Egyébként a különböző arab országok is igyekeznek valamilyen módon kijátszani ezt a blokkádot, vagy kikerülni legalábbis a Hormuzi szorost, tehát az Egyesült Arab Emírségek az ománi öbölbe Fujaira városán keresztül vezetik ki az olajuknak egy jelentős részét, igaz, hogy a kapacitásaik korlátozottabbak, tehát itt nem tudják fenntartani a kivitelüknek 100%-át, hozzávetően 40%-át elvesztették, a szaudiak pedig a Vörös-tengerhez vezetik ki egy vezetéken keresztül az olajukat, itt is azért a kapacitások korlátozottak, de ők is folyamatosan bővítik ezeket a kapacitásokat, ami mutatja egyébként, hogy azok az arab országok, amelyeknek erre földrajzi okokból módja van, úgy állnak hozzá, hogy hát lehet, hogy a Hormuzi szorosan nem építhetnek már a jövőben, és próbálják diversifikálni a kivitelüknek az irányát. Mások bajban vannak, például Kuwait nem tud merre olajat kivezetni, Katar is sokkal nagyobb kihívásokkal néz szembe, mint a nagyobb országok. Tehát összességében itt látszik ez a fajta felkészülés. Ezzel együtt azért itt jelentős a nyomás, ami az amerikai elnökre nehezedik szövetségesei felől, de nem kizárólag csak az arab országok részéről. Gondoljunk arra, hogy az Egyesült Államoknak számos olyan partnere van, India, Pakisztán, más országok, Indonézia adott esetben, vagy afrikai országok, amelyeknek a kormányzata jelentősen megszenvedi az olajvilágpiaci árának az emelkedését, mert ezek egyébként is nem túl vagyonos országok, ahol a társadalmi béke és a politikai támogatottsága nagyban múlik azon, hogy milyen áron tudják például az alapvető élelmiszereket támogatni. Mondjuk Egyiptomban ez kifejezetten húsba vágó kérdés. Az arab világban az arab tavasz is részlegesen annak volt az eredménye, hogy nem tudták az állam részéről fenntartani az alapvető élelmiszereknek a támogatását. Márpedig most az olajnak megemelkedett a világpiaci ára, az élelmiszer előállítás költségeinek a felét sok esetben legalább az energia árak adják, emellett a Hormuzi szoros lezárásával a műtrágyaipar is bajba került, tehát a műtrágyának is az ára egyes országban 50%-kal emelkedett meg. Tehát itt olyan válsághalmazról van szó, ami nem csak az Egyesült Államokat érinti. Talán azt mondhatnám, hogy nem az Egyesült Államokat érinti a legsürgetőbben vagy a legfájóbban, hanem más országokat is. Ezzel természetesen Donald Trump is tisztában van, és most ebben a helyzetben Irán fel tudja ezt használni arra, hogy a maga számára kedvező irányba terelje a tárgyalásokat. De tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok, mivel korábban nagyon határozottan deklarálta, hogy az atomprogram ügyében nem engedhet, hogy az elsődleges célja, hogy azt megoldja, így valamiféle megoldásnak arra is lenni kell. Itt már különböző forgatókönyvek merültek fel, mint például, hogy Irán vállalja, hogy 20 évre feltüggeszti az urán dúsítását, hogy voltak egyéb megoldási javaslatok is. Egyelőre még nem látszik egészen tisztán, hogy ebből mi lesz, de ahogy ön is mondta, most elsősorban a Hormuzi szoros az, ami sürgetőbb az Egyesült Államok számára.
4: Említette, hogy a Kuwaitot, Katart is, mint két viszonylag súlyosan megsérült országot, vagy kárvallottját a Hormuzi szoros körüli problémáknak, hiszen hát Kuwait felé is indított Irán drónt, mert ott is találhatunk amerikai erőket, tehát a Kuwaitban állomásozó amerikai erők ellen. Összességében érzékelhető-e az atomprogram felé irányítva a szót? Érzékelhető-e egyfajta finomodás az iráni kommunikációban az Egyesült Államok felé abban a tekintetben, hogy kifejezése juttassa, hogy igen, tudjuk, hogy emögött a probléma mögött egy régi keletű történelmi probléma áll, hogy Irán atomprogramjától tartania kell a nyugati világnak és az Egyesült Államoknak, mert például Pakisztántól ezen a téren nem kell tartania. Irán fenntartja-e továbbra is azt a kommunikációt, ami indokolttá teszi az Egyesült Államok és a nyugati világ számára, hogy valóban továbbra is tartania kell a nyugati világnak az iráni atomprogramtól, vagy pedig tett lépéseket és tesz lépéseket abba az irányba, hogy ezt a kommunikációt és nyilván hát cselekvés szintjén is próbálja visszafogni, vagy javítani, vagy a megbékélés irányába fordítani. Hiszen nyilvánvalóan akkor következhet valamiféle megbékélés az atomprogramban, vagy valamiféle kompromisszum, hogyha ez a párbeszéd is, a félelemkeltésről szóló párbeszéd is, vagy narratíva is enyhülni fog.
5: Fontos leszögezni, hogy hivatalosan Irán továbbra sem akar atomfegyvert. Tehát Irán ragaszkodik ahhoz, hogy neki békés célú atomprogramra van szüksége, ez elsősorban gazdasági és nemzeti szuverenitási jogokból szeretné lefolytatni vagy végrehajtani. Tehát alapvetően hivatalosan legalábbis Irán nem akar atomfegyvert, és azt is fontos megemlíteni, hogy végső soron Donald Trump volt az, aki 2019-ben felrúgta a Barack Obama által 2015-ben megkötött atomalkut Iránnal. Tehát itt gyakorlatilag egészen addig a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a megfigyelői bejártak az iráni létesítményekbe, és volt a világnak egy, ha nem is pontos, de végső soron iránymutató képe arról, hogy hogy áll az iráni atomprogram általában. 2019 óta, mióta Donald Trump felrúgta ezt a megállapodást, azóta gyakorlatilag nem tudunk erről semmit. Tehát itt különböző feltételezések vannak arról, hogy hogy áll ez az egész dolog, különösen a tavalyi 12 napos háború óta, tehát nem tudjuk gyakorlatilag, itt politikai narratívákat hallunk általában. Van, aki azt mondja, hogy valójában Irán nagyon távol áll attól, hogy a fegyvere legyen, hiszen már csak azért is, mert a 12 napos háborúban Izrael a kapacitásainak és a mérnökeinek jelentős részét megsemmisítette, illetve végzett velük. Mások azt mondják, hogy nagyon közel áll hozzá. Ezek az utóbbi hangok általában akkor szoktak felerősödni, amikor éppen arról érkezének hírek, hogy az Egyesült Államok intenzívebben tárgyalna a teheráni vezetéssel. Tehát ez is egy a politikai nyomásgyakorlásnak egyfajta eszköze. De hogy őszinték legyünk, valójában nem tudjuk, hogy hogy áll az iráni atomprogrammal mostani helyzetben. Az egészen biztos, hogy Irán kitart az atomprogramja mellett, legalábbis amit ő békés célú atomprogramnak mond. A retorikájuk pedig nagyon sok irányú. Tehát az iráni rezsimen belül különböző szereplők vannak, olyan szereplők, például a külügyminiszter, Abbas Araghchi, vagy a parlamentnek a szóvivője, akik a tárgyaló csapatot vezetik egyébként, és akik általában diplomatikusan, kompromisszumkészebben szoktak kommunikálni, de vannak kemény vonalas szereplők, akik általában a kardot szokták csörgetni. Mindegyiknek van egyfajta funkciója és egyfajta célközönsége. Tehát ne felejtsük el, hogy azért Iránon belül van egy 30 milliós kemény magja a rezsim támogatóinak, tehát végső soron őket is ki kell retorikailag elégíteni, szolgálni. Valamilyen módon ugyanakkor vannak az országnak érdekei is, amit finomabb diplomáciai eszközökkel tudnak elérni. Hogy éppen az iráni kommunikációból mikor melyiket halljuk meg, az jelentősen múlik azon, hogy mely csatornákat követjük, és hogy éppen melyik szereplőnek a nemzetközi térben, vagy a nemzetközi médiatérben mi az érdeke, melyiket akarja jobban felhangosítani.

0: Elhangzott a Világújság. Az Egyesült Államok és Irán között április 8-án életbe lépett tűzszünet nem terjed ki a Hezbollah elleni izraeli hadműveletekre. Dr. Szejfó Omárral, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjével, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Június 12-e van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán. Egy hetes apostoli látogatáson vett részt a héten Spanyolországban 14. Leó pápa. Szeptember végétől megszűnhet a kamat stop. Június 12-én életbe lépett a migráns paktum. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a terléssel elzárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. Majd egy moldáv rendszámú kis busz feltehetően elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának. A baleset következtében a kis buszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak, közölték. Egy hetes apostoli látogatáson vett részt a héten Spanyolországban 14. Leó pápa, az eseményről Jánosi Dalma tudósít.
3: Történelmi jelentőségű, feszült politikai és társadalmi kérdésektől övezett apostoli látogatást tesz a héten Spanyolországban 14. Leó pápa. 15 év után ez az első alkalom, hogy katolikus egyházfő az országba látogat. A hívők százezrei mellett a teljes spanyol törvényhozás és a civil társadalom is feszült figyelemmel kíséri a Szentatya megnyilatkozásait. A pápa június 6-ai megérkezése után azonnal a legkiszolgáltatottabbak felé fordult a Cédia Szociális Központban, ahol a helyi lakosok szállóigéjére utalva nyerte meg a spanyolok szívét. Aki Madridban van, az madridi. Ezért én is úgy állok most közöttetek, mint egy madridi. Köszönöm Madrid ezt a fogadtatást, amely miatt egy nagy és csodálatos család részének érzem magam, mondta a Szentatya, megalapozva a látogatás közvetlen hangnemét. Még aznap este 600 000 fiatal gyűlt össze a Plaza de Limán megrendezett imavirrasztásra. Nekik szóló üzenetében a pápa a remény megőrzésére szólított fel a modern kihívásokkal szemben. Ne engedjétek, hogy a bizonytalan jövő, a munkanélküliség vagy a digitális világ elszigeteltsége elvegye a reményeteket. Ti nem a holnap, hanem a ma egyháza vagytok, fordult a pápa a fiatalokhoz. A látogatás leginkább várt közjogi eseménye a hétfői parlamenti beszéd volt. A pápaság történetében először szólalt meg római pápa a spanyol parlament előtt, ahol a képviselők 7 perces álló tapsviharral és Viva el Pápa felkiáltásokkal köszöntötték. A spanyol képviselőházban elmondott beszédében 14. Leó kemény morális tükröt tartott a világ és a törvényhozók elé, hangsúlyozva a törvény igazi célját. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. Egy igazságos és demokratikus társadalomnak az emberi méltóság tiszteletére, az élet védelmére, a békére és a szabadságra kell épülnie. Egy nemzet erkölcsi nagysága mindenekelőtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, megvédeni és szeretni a legtörékenyebb életeket, fogalmazott a pápa, hozzátéve, hogy az életet a fogantatástól a természetes halálig óvni kell.
0: Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személy azonosító igazolványok egy Európai Uniós szabályozással összhangban, közölte a Belügyminisztérium pénteken. Az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, személyes eljárásban új elektronikus személy azonosító igazolványt, úgynevezett e-személyit kell igényelniük bármely kormány ablakban. A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamat stop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetné a jelenlegi feltételek mellett működő kamat stopot. A Magyar Nemzet összefoglalójából Reichlin Krisztina idéz.
4: Magyar Péter csütörtökön három kormány szóvivő társaságában tartott, közel 2 órás tájékoztatóján kizárólag a kabinet számára kedvező témák kerültek előtérbe. A kamatstop kivezetésének terve csak az esti órákban vált ismerté, amikor a kormány különösebb hírverés nélkül egy honlapra föltöltött dokumentumban tájékoztatta a nyilvánosságot a változásról. A tervezet szerint a jelenlegi szabályozás 2026. szeptember 30-án megszűnne. Becslések szerint mintegy 216 ezer szerződést érinthet a változás, egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. Az MNB adatai szerint mintegy 19 ezer sérülékeny adóst érinthet különösen érzékenyen a kamatstop kivezetése. A pénzügyminisztérium közölte, a ténylegesen rászoruló hitelesek számára célzott megoldást dolgoznának ki, amelyhez a bankszektor együttműködését is várják. Deák Dániel politikai elemző szerint a kormány tudatosan távol tartja Magyar Pétert a népszerűtlen döntésektől, és azokat inkább kevésbé ismert szereplőkön keresztül, vagy a nyilvánosság számára kevésbé feltűnő módon hozza nyilvánosságra. A kérdés így már nem pusztán az, hogy megszűnik-e a kamatstop, hanem az is, hogy miért nem a miniszterelnök tájékoztatta erről az érintett családokat. Sokak szerint elvárható lenne az egyenes és nyílt beszéd.
0: A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en. Az ellenzéki politikus a pénteken hatályba lépő migrációs paktumot meghívó levélként értékelte, amely azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt. Rámutatott, a paktum értelmében a magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. A menedék kérelmek elbírálásáig olyan befogadó állomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének, tudósított a híradó.hu. A kereszténydemokrata néppárt követeli, hogy Magyar Péter miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre a pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot, számolt be az MTI. Magyar Péter többszöri felszólításra sem volt hajlandó kimondani a parlamentben, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Mellébeszélt, direkt keverte a legális és illegális migráns kifejezéseket, a migrációs paktum előnyös oldala beszélt, és visszafelé mutogatott. Mindent mondott, csak egy tiszta és világos mondatot nem, írta a KDNP frakció vezetője Rétvári Bence közösségi oldalán. A beregszászi Szent Anna Caritas a háború kezdete óta folyamatosan támogatja a Kárpátaljára érkező menekülteket és a helyi rászorulókat is. A segélyszervezet munkatársai hatalmas munkát végeztek el az elmúlt időszakban, ezért most az ő számukra szerveztek egy lelki feltöltődésre szolgáló napot, Nyíri Kata jelenti.
5: A beregszászi Caritas napon Kárpátalja különböző részeiből érkeztek Caritas munkatársak, akik egymással és a különböző programokkal is megismerkedhettek, közösen töltekezhettek a rájuk váró újabb feladatok elvégzése előtt. Harapkó Marianna, a beregszászi járási Szent Anna Caritas vezetője.
6: Mi már hagyományosan minden májusban megtartunk egy karitaszos lelkinapot, mert nagyon fontosnak tartjuk a lelki épülésünket, illetve a találkozást, a közös imádságot, és tényleg nagyon sok településről érkeztek ide karitasz kollégák, karitasz önkéntesek, és nem utolsó sorban fiatalokat is meghívtunk, akiknek szeretnénk egy kis bemutatót tartani arról, hogy milyen is ez a karitaszos élet, hogy hát ha ők is kedvet kapnak ahhoz, hogy esetleg valamikor nagyobb korukba vagy akár most is önkéntesként jöjjenek és segítsék a munkánkat.
5: A Caritas mint szeretetszolgálat a Római Katolikus Egyház szerves része. Így minden egyházközségben működniük kell ezeknek a csoportoknak, emelte ki Molnár János, beregszászon szolgáló esperes.
7: Az egyháznak a küldetéséhez kezdettől fogva hozzátartozik a karitatív tevékenység, vagyis a diakónia. Kezdettől fogva már az apostolok is ezt tették, erről ír az apostolok cselekedetei, és az egyház ezt folytatja végig a különböző nem csak karitász, hanem bármilyen karitatív jellegű tevékenységében. A szegényekre való odafigyelés az külön gondja volt mindig az Úr Jézusnak is, és ezt a feladatot bízta egyházára. És mivel a karitatív munka, vagy a másokkal foglalkozó munka az olyan, hogy az ember közben kimerülhet, hiszen mindannyian emberek vagyunk, és ahhoz, hogy adni tudjunk, és itt most nem arra gondolok föltétlenül, hogy valami tárgyat vagy valamilyen segít, hanem hogy adni tudjunk időnkből, önmagunkból, energiánkból, szükség van arra, hogy mi is feltöltekezzünk. Mobiltelefon addig működik, amíg ugye lemerül. Ha lemerült, akkor újra kell tölteni. Az embernek a lelke még sokkal hamarabb lemerülhet, mint az embernek a teste. És ezért van szükség arra, hogy a lelkünket erősítsük és töltődjünk elsősorban az Úr Jézusra való személyes kapcsolatból. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani ezt a lelkinapot, mint amikor Mária az evangéliumban odaült az Úr lábához, hogy hallgassa őt. Időről időre szükségünk van arra, hogy rengeteg tevékenység és munka közben odaüljünk, mint tanítványok az Úr lábához, hallgassuk őt, figyeljünk a szavára, és tőle belőle merítsünk erőt, hiszen ezt csak ő tudja megtenni az ő szent lelke által.
0: Az ukránok tatárföldet, az oroszok az ukrán vasúti infrastruktúrát támadták péntek virradóra. Tatárföld Ukrajnától több mint 1000 kilométerre a Volga folyó vízgyűjtő területén fekszik. Az orosz védelmi minisztérium közölte, a légvédelem az éjszaka folyamán 231 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg, 16 régió, valamint az Azovi tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőgépek forgalmát. Az orosz támadások során Ukrajnában a vasúti infrastruktúrát ért dróncsapásokban állomás épületek, pályaudvarok, jelzőberendezések és transzformátor alállomások rongálódtak meg. Civil sebesültekről is érkeztek jelentések. Nemzetközi elismerésben részesült a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. Az Európai Kerámia út tagja lett a Zsolnai Kulturális Negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Pénteken. Az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen, a hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A pécsi kulturális negyed felvétele annak elismerése, hogy a pécsi Zsolnai örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták közleményükben. Nyílt szembenállás és vita alakult ki az Erdélyi Magyar Szövetség három széki szervezete, valamint az országos elnökség között. Gáspár Sándor tudósít.
8: Sajtótájékoztatón hozták nyilvánosságra az Erdélyi Magyar Szövetség három széki vezetői kifogásaikat az országos elnökséggel szemben. Hosszabb ideje tartó kommunikáció hiányt is érelmeznek, de azt is felrótták, hogy az országos elnökség nem tett érdemleges jogi lépéseket a nagyváradi premontrei apát Fejes Rudolf Anzen kilakoltatása, vagy az ozsdolai közbirtokosság ügyében. Részben a konfliktus hatására a párton belül új platformot is alakítottak, az EMS polgári kört, melynek jelenleg háromszéki meg csíkszéki tagjai vannak, de az egész párt megújulására törekszenek, nem akarnak pártszakadást. Céljuk a belső megújulás. Kifogásolják, hogy Zakariás Zoltán országos elnök és Csomortányi István országos EMS alelnök több rendben is járt Sepsiszentgyörgyön mostanában is, de soha nem keresték a kapcsolatot a helyi EMS vezetőkkel. Most viszont a sepsiszentgyörgyiek májusi tisztóító közgyűlését az országos elnökség nem tekinti érvényesnek, és június 12-ére újat hirdetett. De erre ők nem mennek el, mert jogszerűnek a májusit tekintik, mondta Pap Attila kézdiszéki elnök, Kolca István elnökségi tag és Kádár Imola, a párt Sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke. Kifogásolják, hogy Csomortányi István alelnök a soha többi RMDS jelmondatot hirdeti, miközben az erdélyi magyar politikai pártok valódi megmérettetésére a helyhatósági választások alkalmasak. Egyébként egységre van szükség a parlamenti képviselet biztosításáért. Törésvonal a párton belül a Tisza párthoz való közeledés kérdése, amit a háromszékiek kimondottan elleneznek, de úgy vélik, ilyesmiről dönteni nem az országos elnökségnek, hanem az alakulat országos testületének a tiszte. A tudósító emlékezteti hallgatóinkat, hogy Zakariás Zoltán, EMS elnök nemrégiben kilépett az RMDS parlamenti frakciójából, emiatt az RMDS felszólította mandátuma visszaadására is, de ő jelenleg függetlenként ül a román képviselőházban, ezzel a háromszéki konfliktussal viszont két tűz közé került.
0: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Sok fiatal román történész bizonyos kérdésekben közelebb áll a magyar értelmezésekhez, olvasható a Krónikában. A lap beszámol arról, hogy több mint fél évszázada biztosít fórumot a román és a magyar történészek szakmai párbeszédének, a Román-Magyar Történész Vegyes Bizottság. A testület 27. ülését idén Déván rendezték meg, ahol a közép-európai erőszak történeti kérdései mellett a két történetírás kapcsolatáról, a vitás történelmi témák kezeléséről, az együttműködés jövőjéről is szó esett. Az itt elhangzott köszöntők közös üzenete az volt, hogy a történeti párbeszéd nem pusztán tudományos kérdés, hanem a két közösség kölcsönös megismerésének egyik fontos eszköze. Nagy Levente magyar társelnök hangsúlyozta azt is, az 1970 óta szervezett történész találkozók túlélték a politikai korszakváltásokat. Nagy Levente szerint a fiatalabb román történészek között valóban vannak olyanok, akik több kérdésben közelebb állnak a magyar történészi értelmezésekhez. A Történészbizottság magyar társelnöke szerint nem az a cél, hogy minden kérdésben egyetértés szülessen, hanem hogy a párbeszéd a nézetkülönbségek ellenére is fennmaradjon. Szülőföld, otthon, identitás címmel arról olvashatunk a Vajdasági Magyar Szóban, hogy bemutatták Kollár Árpád verseskötetét a szabadkai Szekeres László Alapítvány székházában. A Kalligram kiadó gondozásában megjelent vallomásos hangvételű Nád című kötetről a költő, író, műfordító, irodalomszervező Kollár Árpád elmondta, a szülőföldhöz és a szülővárosához, Szabadkához való viszonya régóta meghatározó témája költészetének, bár már régebben elköltözött a városból. A Trianon az nem egy ház című versről a költő elmondta, ez a vers megpróbál másképpen, nem sztereotíp módon viszonyulni Trianon témájához, inkább a mindennapi élet és a személyes léttapasztalatok felől. Sok olvasó számára éppen a határzónában, a köztességben való létezés élménye az egyik legizgalmasabb motívuma a könyvnek, tette hozzá Kollár Árpád. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
9: A várható időjárásról. Estére a záporos csapadék gócok, valamint a gomoly felhők nagy része feloszlik, ezzel párhuzamosan nyugat felől tovább növekszik a felhőzet. Hajnalra az ország nagy részén már közepesen vagy erősen felhős ég valószínű. Az ország észak-nyugati részein időszakos, gyenge eső előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A minimum hőmérséklet 9 és 14 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti-keleti részeken ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor, megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán. Egy hetes apostoli látogatáson vett részt a héten Spanyolországban 14. Leó pápa. Szeptember végétől megszűnhet a kamion stop. Június 12-én életbe lépett a migráns paktum. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bújás János, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
9: 18 óra 50 perc. Múlt idéző című rovatunk következik, Zsoldos Szilviát hallják.
10: Ma 2026. június 12-e péntek van. Jézus szent szíve ünnepe. Ma a villők ünneplik névnapjukat. A villőnői név újabb keletű névalkotás. A villőzés a régi magyar tavaszi téltemető népszokás során énekelt versekben fordult elő. A szó eredete ismeretlen, jelentése esetleg lomb vagy tündér. 360 éve 1666. június 12-én hunyt el Lippai János botanikus, gazdasági és kertészeti író, az első magyar nyelvű kertészeti szakkönyv szerzője. Bátyja az esztergomi érsek pozsonyi udvarában élt, és az ott lévő híres pozsonyi kertről írta az első magyar nyelvű tudományos kertészeti művet, a Pozsonyi kertet. Ő volt az első magyar pomológus, azaz gyümölcstermesztési szakember, aki 100 gyümölcsfajtát írt le saját megfigyelései alapján. Munkássága volt az első kísérlet Magyarországon a mezőgazdasági, valamint a kertészeti elmélet és gyakorlat összeegyeztetésére. Főműve 2 évszázadon át az egyetlen ilyen témájú magyar nyelvű szakkönyv volt, ami nyelvtörténeti szempontból is érdekes. 150 éve 1876. június 12-én lett Nyíregyháza Nagykálló helyett az akkori Szabolcs vármegye székhelye. Nagykálló 1747-től töltötte be ezt a tisztet. Nyíregyháza jelenleg az Észak-Alföld második legnagyobb települése, a Nyírség és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye központja. 20 éve ezen a napon halt meg Illés György, kétszeres Kossuth díjas filmoperatőr, kiváló művész, a magyar mozgókép mestere. 1935-ben világosítóként került a film szakmába, később segédoperatőrként, majd 1946-tól operatőrként dolgozott. Kezdetben híradókat és dokumentumfilmeket, 1949-től pedig játékfilmeket forgatott. Több mint 100 filmben dolgozott. Stílust teremtett a Háza sziklák alatt, valamint az Isten hozta

0: Társasága életműdíját.
1: 135 éve, 1891. június 12-én született Fekete Lajos turkológus. Feldolgozta a török hódoltság korának dokumentumait és összegyűjtötte az egykori budai török levéltár anyagát. Szakmunkái máig pótolhatatlan kézikönyvek. Főbb művei Budapest a török korban, budai török számadáskönyvek 1550-től 1580-ig, valamint a hatvani szandzsák 1550. évi adóösszeírása. 110 éve, 1916. június 12-én halt meg számos hídépítője Zsigmondy Béla. Pesten született 1848. március 7-én. Mérnöki diplomáját a Zürichi Műegyetemen szerezte. 1894-től főleg hídépítéssel foglalkozott. Az ő vezetésével készült a Ferenc József, ma Szabadsághíd, a Margit-szigeti Dunahíd, a Komáromi Kis-Dunahíd és a Csongrádi Tiszahíd. 42 éve, 1984. június 12-én érkezett Svájcba II. János Pál pápa hatnapos látogatásra. A pápa részvételével rendezett istentiszteleteken és eukarisztikus ünnepségeken több mint 100 000 ember vett részt. 2002 óta ma van a gyermekmunka elleni világnap a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kezdeményezésére. A gyermekmunka legfőbb oka a szegénység. A megélhetésért munkára kényszerülő gyermekek legtöbbje éhbérért dolgozik, iskolába nem jár, vagy azt nem végzi el. A gyermekmunka világméretű törvényi tilalma ellenére világszerte 160 millió 5-17 év közötti gyermeket dolgoztatnak. 20 éve hunyt el Ligeti György, Kossuth és Wolf díjas zeneszerző, a 20. századi zene egyik legnagyobb magyar egyénisége Bécsben. A Budapesti Zeneakadémián Farkas Ferenc és Veres Sándor tanítványa volt. Népzenei kutató munkát végzett Erdélyben, majd 1950-től 56-ig a Zeneművészeti Főiskolán zeneszerzést tanított. Zenéje egyszer csöndes nyugalmat, máskor gyötrelmes mozgást tükröz. Jó példa ezekre Zenekari atmoszférák című darabja, valamint a két szólistára és két kórusra írt requiemje. Ő szerezte Stanley Kubrick, amerikai rendező, 2001 űr Odüsszeia című filmjének zenéjét is. Számos kitüntetése mellett 2003-ban Kossuth díjat kapott, 2005-ben pedig életművéért megkapta a Frankfurti zenedíjat.
2: A múlt idézőt Zsoldos Szilvia készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekké,
2: amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és szerzeteseinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzunk a kiengesztelődésért egymással. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk az ifjúságért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzunk lelki, testi betegeinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled,
2: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozza.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozza.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet, ami Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reiklin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Pénteken munkareggelin fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. Röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb teendőket, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamat stop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetné a jelenlegi feltételek mellett működő kamat stopot. A becslések szerint mintegy 216 ezer szerződést érinthet a változás. Egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. Garantálni fogjuk a könyvpiac szabad működését, szabályozásáról széles körű egyeztetést kezdeményezünk minden érintettel, felfüggesztjük az árkötöttségi törvény alkalmazását, és felülvizsgáljuk azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemmel hazug módon takarózva hozott. Jelentette be a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter csütörtökön Budapesten az ünnepi könyvhét megnyitóján. Tar Zoltán kiemelte, a kormány megvizsgálja az e-könyvek és a hangos könyvek áfa kulcsát, és állami könyvvásárlást támogató programot indít pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel lezárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. Majd egy moldáv rendszámú kis busz feltehetően elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának. A baleset következtében a kis buszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak, közölték. Felmenőrendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Végül az időjárásról. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken, elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Lackfi János, Kövér Lajos színre lép. 5. befejező rész.

0: Mikor Lajos tricikli nyergében éhesen, szomjasan, izzadtan, koszosan és boldogan hazaérkezett, barátai izgatottan csődültek köréje. Annyit aggódtunk miattad, mindenütt kerestünk, már a rendőrségre is telefonáltunk. Hál' Istennek, hogy nincs bajod. Kövér Lajos meghökkent. Bizony csak most esett le neki a tantusz, míg ő járgányán nyargalászva egy teljes napra kilépett az időből. Az idő bezzeg, ez a nyavajás, kapcabetyár, ahelyett, hogy bevárta volna, hogy szépen hazaérjen, egyre csak lótot futott tovább. És akinek barátai vannak, hiába lép ki az időből, barátai ott maradnak, és az idő túlpartjáról kétségbe esetten integetnek neki akkor is, ha megfeledkezik róluk. Ezen a felismerésen Kövér Lajos egy kicsit elszontyolodott. Mikor aztán a jó barátok alaposan végig tapogatták minden csontját, és megállapították, hogy semmije sem törött el, nagy ovációval vállukon cipelték be őt az épületbe. Ott aztán Laci, mint akinek valami hirtelen eszébe jut, megállította a menetet, és száját ujjára téve Mr. Paintek irodája felé biccentett. A súlyemelők erre szétszélettek, mint akinek hirtelen sürgős dolga akadt, és szépen letették a földre Lajost, aki úgy érezte magát, mintha a mennyből zuhant volna alá. Az iroda ajtaja szinte magától kitárult, és Mr. Paintek állt a küszöbön. Barátságos, de szigorú arccal végigmérte Lajos szakadt pizsamáját, majd betessékelte őt az irodájába. Hallgató kedves Lajos, nézett fel kérdőleg Mr. Paintek.
1: Jó, itt vagyok, ne aggódjon. Kicsit késtem, és elfelejtettem felöltözni, ismerte be Lajos.
2: Kicsit késett? Vonta össze szemöldökét Mr. Paintek. Na és ez?
1: Sosem láttam ezt a papírt, szólt Lajos.
2: Ez egy lista az elmulasztott kötelességekről. Tessék, olvasom. Először, Rózsika főzősója Limbo TV-n. Alcíme, mit is kocsvaszt a legszívesebben kedves Lajos? Itt bizony maga nélkül főztek. Másodszor, a Cover Lajos féle spagetti reklámjának szinkron felvétele, ahol a saját vigyorgó képéhez kellett volna stúdió hangot produkálnia. Harmadszor, integetés egy egész estét betöltő jótékonysági gálán smokingban neve sztárok társaságában.
0: Igaz, ami igaz, Lajos mindezekre még jól emlékezett tegnap délben, emlékezett tegnap este is, de ma reggelre a születésnapi bicikli valahogy keresztül gázolt bokros teendőin. Mr. Paintek szemrehányó hangja azonban most bársonyosra váltott.
2: Nézd, én megértem magad. Mindannyian fáradtak vagyunk, de az az egy változatlan, hogy a célunk közös. Amíg a világbajnokságnak vége nincsen, mi egy csapat vagyunk. Understand?
0: És Lajos most kivételesen valóban értette. Mr. Paintek végül így zárta a fejmosást.
2: Amint vége a melónak, lehet majd lazítani, pihenni, élvezni az életet, csütkérezni a dicsőségben. Én már meg is vettem a repülőjegyemet egy olyan szigetre, melynek maguk még a nevét sem tudnák kiejteni, amint hogy egyébként én sem. Ott a civilizációtól távol, kivárom, még elcsétulnak a nagy esemény hullámai. Ott se tévé, se rádió, se újság, csak homok és pálmafák. A házak cselepeken állnak, közvetlenül a tengervize fölött. A habok az ember tűrjébe tapsikolnak egész éjszaka, valósággal álomba ringatnak, és reggel az első dolgom lesz, hogy az ágyból egyenest a jó meleg tengervízbe csusszanjak. De addig,
0: emelte a magasba hadvezéri mutatóját Mr. Paintek,
2: tökéletes munkát várok mindenkitől,
0: bökött rá a mutató új Kövér Lajos mellkasának kellős közepére.
2: Értettem! Annál is inkább, mert mostantól élésbe fordulnak a dolgok.
0: Nagy csinnadrattával beköszöntöttek aztán a világbajnokság napjai. Zászlós felvonulás, tűzijáték,
2: Pompon görlök, illúzionista show és popkoncert lezajlott. Rendben, minden. Mr. Péntek úgy pörgött, mint a búgó csiga. Mindig borotváltan, mindig illatosan és élére vasalva, hol itt élcelődött angolul, németül, franciául, szuaélihül, hol ott hajlongott nagy vakuvillogás közepette egy szépség karján, hol amott súgott valamit bizalmasan egy nagyot halló államelnök fülébe. A sokszorosára hízott Kövér Lajos súlyemelő és sportcentrum összes termében nagy volt a sürgésforgás. Képviselők, nagykövetek, bankárok és színésznők jöttek, mentek az utca felett átívelő üveghídon. A lepotyogott kömüvesek színes kardigánban, kezükben tiszteleti eggyel bátortalanul nézelődtek a centrum folyosóin, megbámulták a szobrokat, girlandokat, beltéri szökőkutakat, és nagy lelkesedéssel szurkoltak a magyar fiúknak. És a fiúk jól is szerepeltek. Laci megvédte világbajnoki címét, és az ezüstérmes Sükür halkerekivel összeölelkezve fényképeztette magát, Kövér Lajosnak pedig valósággal elzsibbadt a keze a sok érem akaszgatásban. Mikor aztán a világbajnokság záró ceremóniáját követő estén Kövér Lajos, Sovány Laci, Súly Elemér és Mr. Péntek négyesben végigjárták a fényárban úszó Kongó kiürült helyszíneket, úgy érezték, valami káprázat játszott velük, hiszen a verseny úgy elmúlt, mintha sose rendezték volna meg. Aztán tekintetük a földön szétszórt konfettire, italos dobozokra, összegyűrt Kövér Lajos szórólapokra és Kövér Lajos papírforgókra, a kókattan csüngő girlandokra és a fityekő plakátokra esett, és megnyugodtak, hogy mégiscsak történt itt valami. Fáradtan kezet ráztak, és megbeszélték, hogy holnap kiszámítják a nyereséget, és testvériesen megosztoznak rajta. Másnap azonban Mr. Péntek irodájába lépve Lajosékat valóságos csatatér fogadta. A szekrények kiürítve, a papírok szétdobálva, a számítógép eltűnt, a kassa pedig tárva nyitva állt. Seprő János izgatottan csak annyit tudott mondani, hogy Mr. Péntek még az éjszaka folyamán taxit rendelt, és Kenny Benny Denny társaságában elviharzott a reptér irányába. Mikor azonban utána telefonáltak, kiderült, hogy Mr. Péntek nevű utas nem volt az utaslistákon. Bottal üthették a nyomát. Hogy mekkora baj van, az csak akkor derült ki, mikor megállás nélkül csöngeni kezdett a telefon. Telefonáltak az egyik üzletközpontból, a KL termék, mint a bolt egész évi bérleti díját követelve. Telefonáltak az óriás plakát ügynökségről, és rettenetes pénzeket akartak kérni, amiért az egész várost kitapétázták elefántnagyságú Kövér Lajosokkal. Mérgesen telefonált a tehenes gazda a kifizetetlen Kövér Lajos tej miatt, a hentes az ízletes Kövér Lajos pulyka párizsi miatt, a chipsgyár a ropogós Kövér Lajos chips miatt, és ez így ment a végtelenségig. Bizony neki búsult a három jó barát, átkozták saját hiszékenységüket és mulyaságukat, és verték a fejüket a falba. Persze nem igazából, amúgy is inkább Mr. Péntek fejét verték volna inkább a falba, ha tehetik, de az sem igazából, mert alig, ha nem megsajnálták volna, és beérik annyival, hogy szépen dutyiba küldik, amire viszont rá is szolgált a galát. Nagyon jól el tudták most őt képzelni napszemüvegben és bahamagatyában, amint egy kókuszdióhéjból koktélt szürcsül a kimondhatatlan nevű távoli szigeten, a civilizációtól távol, ahol a házak cölöpökön állnak a tenger vize fölött. A KLSSC-be kiszállt a rendőrség, mindent lepecsételtek és elkobostak. Barátaink utcára kerültek, és még örülhettek, hogy a sok adósság miatt nem zárják őket börtönbe. Szerencsére a rendőrök megállapították, hogy az anyagi felelősség a vállalkozás alapítóit terheli név szerint Mr. Kedet, Mr. Szerdát és Mr. Csütörtököt, akik mind amerikai állampolgárok, és egytől egyig ismeretlen helyre távoztak. Kiadták ellenük a nemzetközi körözést, de amint azt Lajosékkal közölték, ilyen mozgékony elkövetők esetén az eféle nyomozás általában nem sok sikerrel kecsegtet.
0: Kövér Lajos ezentúl elszontyolodva biciklizett a Kövér Lajos utcán. És bizony, derékbarátunk nem tudott úgy elmenni egykori otthona előtt, hogy el ne szégyelje magát a messziről ordító felirat láttán. Csődeljárás miatt zárva. Hogy mi történt barátainkkal, miután az általuk szervezett dicsőséges világbajnokság ilyen csúfos csőddel ért véget. Kövér Lajost és Sovány Lacit az autószerelő Karcsibá fogadta be magához. Mivel a ház icipici volt, és Karcsibá épp hogy elfért benne a feleségével, a fiúk ledöntötték egy-egy autóroncs üléseit, és nagy kabátba, sálba bebugyolálva ott aludtak éjszakánként. Sajgott is Laci dereka minden reggel, sajgott is Lajos háta egész nap, de hát a kényelmetlen ágy is jobb, mint a semmilyen. Súly elemér nehéz szívvel nyugdíjba ment, és unokáihoz költözött, hogy egész nap nyugodtan hajtogathassa velük a papírrepülőket. Kőműves barátainknak köszönhetően Laci és Lajos építkezéseken kaptak munkát, malteros vödröt cipeltek, zsaludeszkát rakottak, és téglát adogattak a mesterek keze alá. Laci, hogy megőrizze versenyformáját, ebédszünetben rendszerint vállára pakolt néhány cementes zsákot, tetejébe a szendvicsét falatozó Kövér Lajost, aztán felállt, legugolt, a köművesek pedig ámuldoztak hatalmas erején. Vígan éltek azért, délutánonként segítettek Karcsibának, emelgették az autókat, míg az öreg bütykölt alattuk. Addig is erősödnek az izmaik. Csak ugyan a jó levegőn, munkával töltött hónapok hatására Lajos is kicombosodott, hogy bízvást súlyemelőnek nézte volna bárki. A régi fiúkkal is tartották még a kapcsolatot, összejöttek Karcsibá udvarán, és bemelegítésnek körhintát játszottak, mint régen. Lajos behunyt szemmel csak úgy úszott a levegőben, mint a hal, és röptében nagyokat bukfencezett, mint egy delfin. Aztán mind letelepedtek a körben áldogáló autók motorháztetőire, lökhárítóira, jól esően kortyogatva jéghideg, kesernyi és buborékos sörüket, mint azon a bizonyos születésnapi estén. Egy szép napon aztán Laci és Lajos észrevették, hogy ház épül a szomszédos telken. Mikor Karcsibát megkérdezték, az öreg elmondta, hogy muszáj volt eladnia, mert rosszul megy a bolt, sok az adó, és különben be kellett volna zárni ezt az egész kócerájt, ami alatt az autószerelő műhelyt értette. Ettől kezdve a két jó barát vágyakozva nézegette az építkezést. A házikó napról napra változott, alakult, először csak a pince és az alapok voltak meg, aztán magasodni kezdtek a falak, a téglák közül kábelek kandikáltak ki, helyükre kerültek az ajtók, ablakok, és tetőszerkezet emelkedett a magasba. A munkásokat sosem látták, mert mire hazaértek, már senki sem dolgozott az építkezésen, így aztán úgy érezték, hogy valami varázslat szemtanúi, és láthatatlan kezek munkája nyomán növekszik az épület. Vágyakozva sóhajtozták, hogy boldog, akinek van otthona, és jaj annak, akinek nincs, hiszen az olyan bizony eső áztatja, szélveri, tán még a madarak is lepiszkítják. Azért az autóban alvást is meg lehet szokni, bár hűvös őszi hajnalokon már meglátszik a levegőben a lehelet, és tej sűrű zuzmara lepi be a roncskocsik ablakát. Egy ilyen hajnalon egyszer csak megzörgették Kövér Lajos autója ablakát, s ő fel is ébredt, kis lyukat kapart az üveget borító jégrétekbe, de nem látott odakint semmit. Ugyanezen a hajnalon kopogtatás hallatszott Sovány Laci autója ablakán is. Felrihadt kis lyukat kapart az ablakot borító jégrétekbe, de az égvilágon semmit se látott. Mindketten elhatározták, hogy közelebbről megnézik a dolgot, és nagy erővel nekiveselkedtek, hogy kinyissák a kocsi ajtaját. Hidegben ugyanis az autóajtó befagy, és még ilyen erős embereknek is csak többszöri nekifutásra, pontosabban neki dőlésre, vagy neki zuhanásra sikerül kinyitni azt. Amikor végre mindkét ajtó engedett, Kövér Lajos és Sovány Laci a nagy lendülettől szinte egyszerre gurultak ki négykerekű hálószobájukból a földre. Zavartan egymásra néztek, és szinte egyszerre kérdezték. Hallottad?
1: Te is hallottad?
0: Zavartan is szinte egyszerre kérdezték azt is. Akkor nem te voltál?
1: Nem te voltál?
0: Lábuk előtt a jégkásától csillogó füvön egy kék fonal gombolyak hevert. A fiúk összenéztek. Felvették a gombolyagot, és követni kezdték a fonalat, mely a kerítésen tátongó réshez vezetett, és át is bújt rajta. Ott aztán bekúszott az újonnan épült ház tárva nyitva álló bejárati ajtaján, mely fölé fenyőgalyakból ezt a feliratot rakták ki. Isten hozott. Mikor a félhomályos előszobába léptek, az ajtó magától becsukódott mögöttük, majd megszólalt három tangó harmonika, és harsány énekszó csendült. Brummogó és dörmögő súlyemelő hangok dalolták, hogy boldog szülinapot. Nincs is szülinapom, csodálkozott Kövér Lajos.
2: Nekem viszont éppen ma van, ámuldozott Sovány Laci.
0: Nagyon kedvesek vagytok, szólalt meg Laci, amikor a meghatottságtól végre szóhoz jutott. De tulajdonképpen miféle ünnepség ez?
2: Hát a házavatótok, rikkantotta Miksa, a Lepoke vezetője, és szapora szóval elregélte, hogy a fiúk ezek a csonkabonka kőművesek, akiket már mindenki leírt, és senki sem alkalmazott építkezéseken. Csudaszépen megcsinálták a házat. A lelkes, lepotyogott kőművesek maguk is ott voltak, és bele is szóltak Miksa beszámolójába.
1: Megmutatjuk nekik! Most

végeztük, a munkát meg a lepoke szakemberei végezték. Hát a telek, tamáskodott Laci. Én ingyen akartam adni, vágott ilyet arcot Karcsibá. De ezt mi nem fogadhattuk el. Levelet írtunk hát Frankie Blackendeckernek, aki az egyik fogpaszta reklámért kapott dollárjait elküldte a lepoke számlájára, s abból tisztességgel kifizettük az öreget. Mégsem mehet tönkre, csak hogy legyen hol laknotok. A félt nem kértem érte fokat, kiabálta közbe Karcsibá. A tetőhöz meg Sükör Halkereki ajánlotta fel kebab sütő üzlet hálózatának egynapi bevételét. Cserébe csak annyit kért, hogy a verset, amit külön erre az alkalomra írt, törökül is, meg magyarul is tegyük ki a házban. Fel is véstük egy szép kőtáblára ide a bejárati ajtó fölé, magyarázott Miksa. Sovány Laci odalépett, és rögtön olvasni kezdte. Kellőzövdű, üdvözöllek, üres gyan, nagyszerű, nabdokéjjach, hajlékodban, üzsegyán, nagy eszű, hozzágyív dár, rád vigyázzon, lagyna reze, ezer angyal, rezeték kenkik, kiknek 2000, lasdnab emes, szeme bandzsal. Épp mindnyájan megállapították magukban, hogy Halkereki majdnem annyira tehetséges költő, mint amilyen remek súlyemelő, mikor a szomszéd szobából zsörtölődő mérges párbeszéd hallatszott. 2,5 inch jobbra, 0,2 yard balra, kontárok, dilettantizmus, Miksa a fejére csapott. Hát persze, a terveket a két kisöreg súlyemelő bíró készítette. Úgyis annyira szeretnek méricskélni. Mióta az épület áll, az életük merő egy bosszúság. Mérőszallaggal a kézben állandóan fel alá járkálnak, és újabb szabálytalanságokat állapítanak meg. Viszont hátra van még az ünnepélyes házavató. Kérem, hogy mindnyájan kövessetek, mosolygott Miksa. A tömeg tangó harmonika szó mellett kiözönlött a kertbe, ahol nagy meglepetésre Oleg Havarov állt kezében egy üveg pezsgővel, mely az ereszről csüngött egy kékszínű madzagon. A pezsgőt hozzávágta a házhoz, a hab végigfolyt a falon, majd Oleg bársonypárnán ünnepélyesen két díszes kulcsot adott át a háztulajdonosoknak. Lajos eközben felfigyelt valamire. A kertkapu mellett kis takaros faházikó állt. Ilyesfélében lakhatott Jancsi és Juliska a mesében. Hát ez? Kérdezte a jelenlevőket. A kisház ajtaja erre felpattant, belőle Seprő János lépett elő, majd nem mosolyogva. Azért tetszik tudni, nem árt, ha valaki vigyáz magukra, nehogy valami bajuk essék, van ám igazolványom is. Azzal a bajuszos, tányérsapkás, szomorú ember előhúzta és felmutatta a zsebében lapuló pecsétes papírost. A vidám társaság késő estig ott mulatott még Lajosékkal, bogrács gulyást főztek, és olyan foszlós fehér kenyeret majszoltak hozzá, mint amilyenek a Kövér Lajos utca fölött időnként átrobogó felhők. Sört ittak hozzá, tetején épp olyan fehér habbal, mint amilyenek a Kövér Lajos utca fölött időnként átrobogó felhők. Végül aztán, mikor a vendégek elmentek, és Seprő János becsukta utánuk a kertkaput, átadták magukat az ágyban alvás nekünk megszokott, de nekik régen tapasztalt élvezetének. Matracuk belsejében a sötétben zizegett a szösz, melynek állaga épp olyan, mint a Kövér Lajos utca fölött időnként átrobogó felhőké. A jó, meleg, sötét szobában Kövér Lajos, hitetlenkedve, még egyszer utoljára odament az ablakhoz, hogy meggyőződjék róla, nem álmodik, hanem igenis ébren van. Az udvaron ott parkolt a három kerekűje, Seprő János bódéjából pedig halvány fény szűrődött ki a kerti útra. Ekkor azonban Kövér Lajos valami különös, világos, mozgó foltot pillantott meg a bokrok között. Elmosolyodott, mert rájött, hogy Karcsi bácsi öreg, fehér lovabók lászik ott az éjszakában.

0: Lackfi János, Kövér Lajos színre lép. Az ötödik befejező rész hangzott el. Felolvasta Revicki Gábor. Hangmérnök Horváth János. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Harangozó Eszter. Rendezte E. Román Kata.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, testvéreimre, nagyszüleimre, mire a nap újra felkel, ölelhessük egymás reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Pénteken munkareggelin fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. Röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb teendőket, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamat stop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetné a jelenlegi feltételek mellett működő kamat stoppot. A becslések szerint mintegy 216 ezer szerződést érinthet a változás. Egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. Garantálni fogjuk a könyvpiac szabad működését. Szabályozásáról széleskörű egyeztetést kezdeményezünk minden érintettel. Felfüggesztjük az árkötöttségi törvény alkalmazását, és felülvizsgáljuk azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemmel hazug módon takarózva hozott. Jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön Budapesten, az ünnepi könyvhét megnyitóján. Tar Zoltán kiemelte, a kormány megvizsgálja az e-könyvek és a hangos könyvek áfakulcsát, és állami könyvvásárlást támogató programot indít pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel lezárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. Majd egy moldáv rendszámú kis busz feltehetően elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának. A baleset következtében a kis buszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak, közölték. Felmenőrendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter pénteken a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. Végül az időjárásról. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken, elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Múlt alkalommal Mikszáth Kálmán novellái kapcsán beszéltem önöknek Mikszáth modernségéről. A Két major regénye című Mikszáth műről szóltunk, kiemelve annak balladisztikus szerkezetét. Most, még közelebb hajolva a mikszáthi életműhöz, nézzük meg ugyancsak a modernség felől, a modernséget szem előtt tartva ennek a nagy terjedelmű, gazdag életműnek néhány darabját. Kedves hallgatóink, feltehetjük a kérdést. Vajon milyen múltra tekint vissza a relativizmus, mint szemlélet és viszonyulási mód megjelenése irodalmunkban, mely szembe helyezkedve az ábrázolt világ egyirányú megközelítésével az író tárgyához való kapcsolatát érinti elsődlegesen. Lefordítva, közelebb hozva ezt a kérdést, mikor lép be író és valóság közé a prizma, mely a megszokottól eltérően más fénytörésben láttatja a világot és annak történéseit? Mindig is úgy gondoltam, hogy az értékek viszonylagosságára emlékeztető és eszméltető látásmód, tehát egy történetnek több szempontból való, nem egyszer egymásnak ellentmondó, a jelenségeket többféle oldalról körbejáró értelmezése, ez a posztmodern irányzat felé mutató módszer, eljárás Mikszáth Kálmán prózájában érhető tetten először. Hogy mennyire modern íróról van szó, kedves hallgatóink, arra példa legutolsó regénye, mely paradox módon az ókor egyik legismertebb művét idézi fel a történet végkifejletében, melyben Oidipuszként önmaga végzetét idézi elő Fabricius Anti, emlékszünk a regény zárósoraira, amikor leendő apósára mond halálos ítéletet, Görgei Alispára gondolok, megörökölt fogadalma mellé társuló becsvágya. Az 1891-ben írt kisregény, a Galamba kalitkában két történetet állít egymással párhuzamba, a szembesítés nem titkolt szándékával. A barátság került terítékre két különböző történelmi korban. Balduin és Albertus, így hívják a kisregény szereplőit, középkori története, az odaadás, az önátadás, az igazi hűség példázata, melyben a két barát kész életét áldozni a másikért egy kiélezett helyzetben. Balduin ugyanis magára vállalja a gyilkosságot, amikor az ugyancsak ártatlan Albertust, a barátot látja a hóhér pallosa alatt, mert egyszer Albertus az életénél is drágább kincset, a szép Esrét, ezt a nagyon szép lányt ajándékozta oda neki. Az újkori történet, a Mikszáth Kálmán korában játszódó, mindenben ellenkezője az elsőnek. Ebben az elbeszélésben is szerepel két barát, két magyar képviselő. Barátságuk azonban hamar kiderül, csak felszín, szólamokban él. Esztert, altorjai menyasszonyát, még az esküvő előtti éjjel megszökteti a vőlegény barátja Korláti, s miután hozományát felélte, koholt vádakkal rendőr kézre juttatja az asszonyt. Mikszáth Kálmán közbeiktat, megszakítja az elbeszélés folyamatát, történeteket rendel egymás mellé, ez is a modern próza egyik ismérve, önkényesen háttérbe tolja a fontosabb cselekményeket, a kevésbé jelentőseket pedig előtérbe hozza. Vélemény alkotásában elbizonytalanít, és inkább sejtet, mint állít. Gondoljuk meg, a fekete városból kimarad a történelem, esetlegessé válik. Jóformán alig hallunk valamit Rákócziról és szabadságharcáról, annál többet Lőcse város és Szepes vármegye Alispánjának viszájáról. Anatole France emblematikus, ismert novellájában, a Júdea helytartójában csak a történet peremén jelenik meg Jézus. Pilátus emlékezete nem tartja számon alakját. A palota teraszán folytatott kedélyes beszélgetés során Amikor már a provincia minden eseményét kitárgyalták, Lámia a barát megkérdezi Júdea volt helytartóját, hogy emlékszik-e arra a csodatévő Galileaira, akit megfeszített. És emlékei közt kutatva, rövid hallgatás után megérkezik Pilátus válasza. Jézus? Názáreti Jézus? Nem emlékszem. Nos, ezzel a módszerrel él, kedves hallgatóink, Mikszáth Kálmán is a Különös házasság első oldalain, amikor az ebédre csirkéket kergető két pataki juristát, ők lesznek majd a történet szereplői, megszégyenéti paritjázó tudományával, a csirkék sikeres vadászatával egy új helyi kisdiák, akit úgy hívnak, hogy Kossuth Lajoska, és akinek alakja itt a regény nyitó jelenetében villan fel egyetlen alkalomra. Soha többé nem találkozunk a regényben Kossuth figurájával. A Jókai Mór élete és kora című opuszában Mikszáth ugye megírja Jókai Mór életét és a kort ezzel a címmel. A következő sorokat találom. Dolgokat, melyeket sokan ösmernek, írja Mikszáth, nehéz úgy adni elő egynek, hogy azokat mindenki elfogadja hézaktalanoknak és valóknak. Az indokokkal és következtetésekkel együtt, mivel minden egyes másképp, más sorrendben, más megvilágításban látta. És itt Sir Walter Raleigh esetét idézi fel, aki Towerberi rabságában világtörténetén dolgozva ablaka alatt veszekedést hall. Kitekintve tisztán látja az eseményeket, mint ahogy egyik barátja is odalent az utcán, és akivel másnap megtárgyalva a csetepatét, kiderül, hogy ugyanazt a történetet másképp látta a barát, és másképp adta vissza részleteit Raleigh. Két különböző történetet látnak ugyanabban az időben. És mivel Sir Walter Raleigh okos ember volt, úgy gondolta, ha tévedhet a saját szemével követett esemény visszaadásában, hogy ne tévedne távoli történetek leírásában is, és kéziratát megsemmisítette. És akkor Mikszáth Kálmán hozzáfűzi ehhez a történethez, hogy nem tudom, így kellett volna-e cselekednem nekem is. Mármint abban a kérdésben, amikor Jókai koráról akar írni, hiszen nem mindig sikerül az embernek átfogó, pontos, a fotográfus szemével visszaadott képet visszaadni a korról. Gyakran vagyunk tanúi annak, kedves hallgatóink, Mikszáth prózájában, hogy miként váltogatja az elbeszélő pozícióit. Ez a jelenség egészen új dolog az irodalomban, a magyar irodalomban, és Mikszáth mester ennek az eljárásnak. Azt mondja, az emberek igazságérzete nem áll valami fejlett fokon. Ez a Besterce ostromában található, aztán mintegy ennek a tételnek a bizonyítására értékítéletünk viszonylagosságáról szól egy görög és egy török történeten keresztül. A posztmodern irodalom egyik határkövének tartott Eszterházy könyv, Eszterházy Péter könyv, a termelési regény nem ok nélkül választja segítőnek, mentornak a szerző mellé Mikszáth Kálmánt. A magyar irodalom 800 éves korpuszából Mikszáth úr lesz az isteni tulajdonságaitól megfosztott, de az istenek bölcsességével felruházott lélekvezető Hermész, aki kéretlenül is előszólítható kísérője, tanácsadója a szerzőnek, és aki a megértés és érteni akarás gesztusában egyszerre több magyarázatot kínál az oksági összefüggések felfejtésére. Hát a történetek balladisztikus homályba burkolásával, kedves hallgatóink, a többfajta megközelítés esélyével, az értelmezés lehetőségeinek sokféleségével, az elhallgatással Mikszáth valóban megteremti azt a beszédmódot, mely a posztmodern szövegalkotás előképe, mintája lesz a későbbiekben. Ezért is írja Eszterházy Péter a termelési regényben familiáris gesztussal megszólítva Mikszáth Kálmánt. Kálmán bácsi, édes, öreg előfutára. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok Önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Mozart D-dur zongora koncertjének első tételét Ingrid Hebler és a Capella Academica Wien előadásában hallották. A következő percekben Jánosi dalma jelentkezik Rómából. Hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: Spanyolországba látogatott 14. Leó pápa. Történelmi jelentőségű, feszült politikai és társadalmi kérdésektől övezett apostoli látogatást tesz a héten Spanyolországban 14. Leó pápa. 15 év után ez az első alkalom, hogy katolikus egyházfő az országba látogat. A hívők százezrei mellett a teljes spanyol törvényhozás és a civil társadalom is feszült figyelemmel kíséri a Szentatya megnyilatkozásait. A pápa június 6-ai megérkezése után azonnal a legkiszolgáltatottabbak felé fordult a Cédia Szociális Központban, ahol a helyi lakosok szállóigéjére utalva nyerte meg a spanyolok szívét. Aki Madridban van, az madridi. Ezért én is úgy állok most közöttetek, mint egy madridi. Köszönöm, Madrid, ezt a fogadtatást, amely miatt egy nagy és csodálatos család részének érzem magam, mondta a Szentatya, megalapozva a látogatás közvetlen hangnemét. Még aznap este 600 ezer fiatal gyűlt össze a Plaza de Limán megrendezett imavirrasztásra. Nekik szóló üzenetében a pápa a remény megőrzésére szólított fel a modern kihívásokkal szemben. Ne engedjétek, hogy a bizonytalan jövő, a munkanélküliség vagy a digitális világ elszigeteltsége elvegye a reményeteket. Ti nem a holnap, hanem a ma egyháza vagytok, fordult a pápa a fiatalokhoz. A látogatás leginkább várt közjogi eseménye a hétfői parlamenti beszéd volt. A pápaság történetében először szólalt meg római pápa a spanyol parlament előtt, ahol a képviselők 7 perces álló tapsviharral és Viva el pápa felkiáltásokkal köszöntötték. A spanyol képviselőházban elmondott beszédében 14. Leó kemény morális tükröt tartott a világ és a törvényhozók elé, hangsúlyozva a törvény igazi célját. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. Egy igazságos és demokratikus társadalomnak az emberi méltóság tiszteletére, az élet védelmére, a békére és a szabadságra kell épülnie. Egy nemzet erkölcsi nagysága mindenekelőtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, megvédeni és szeretni a legtörékenyebb életeket, fogalmazott a pápa, hozzátéve, hogy az életet a fogantatástól a természetes halálig óvni kell. A globális geopolitikai helyzetre és a háborúkra utalva határozottan kijelentette, minden háború fájdalmas vereség. A világ mély szellemi és kulturális válságon megy keresztül. Az igazságosságnak kell korlátot szabnia az erőnek. A spanyol szocialista kormány migrációs politikájára és a Kanári-szigetek felé tartó menekült hullámra reflektálva a pápa kiegyensúlyozott, de határozott humanitárius programot hirdetett meg. Ez a helyzet kétszeres társadalmi igazságossági követelményt támaszt. Egyrészt biztonságos és legális utakat, tiszteletteljes fogadtatást és valós integrációs lehetőségeket kell biztosítani. Másrészt ezzel egyidejűleg elő kell segíteni a saját szülőföldön maradás jogát, dolgozva azért, hogy senkinek se kelljen elhagynia otthonát a béke, a biztonság vagy a méltó életkörülmények hiánya miatt, fejtette ki a Szentatya. A látogatás legmegrázóbb, a nyilvánosság elől teljesen elzárt programjára a madridi nunciatúrán került sor. A Vatikán hivatalos közleményben tudatta, hogy 14. Leó pápa személyesen találkozott a klerikális szexuális visszaélések spanyolországi túlélőivel és áldozataival. A találkozó nem csupán protokoláris gesztus volt. A pápa hosszú órákon át hallgatta a megjelentek történeteit, és az egyház nevében bocsánatot kért a múltbéli elhallgatásokért. Ezzel a lépéssel a Szentatya világos jelzést küldött a spanyol egyházi hierarchiának. A megtisztulás és az őszinte szembenézés nem odázható el tovább. A pápa nem próbálta mentegetni az intézményt. A társadalom és az egyház nem volt mindig a helyzet magaslatán, ismerte el őszintén 14. Leó, amikor bocsánatot kért az áldozatoktól, és a teljes spanyol egyházi hierarchiát az elhallgatások felszámolására és radikális megtisztulásra szólította fel. A madridi események lezárulásával a pápai küldöttség Barcelonába utazik tovább. A katalán fővárosban a hangsúlya a kulturális sokszínűségen, valamint a helyi egyházközösségek és a civil társadalom kapcsolatának erősítésén lesz. A nemzetközi sajtó azonban már most a pápa látogatás utolsó állomására, a június 11-én kezdődő kétnapos Kanári-szigeteki látogatásra fókuszál. Ez a program milyen szimbolikus. 14. Leó pápa ezzel teljesíti be elődje Ferenc pápa nagy álmát. Az afrikai partok közelében fekvő szigetcsoport az Európába igyekvő migránsok egyik legveszélyesebb útvonalának végpontja. A pápa két napot tölt a helyszínen, ahol közvetlenül találkozik a tengeri átkelést túlélő menekültekkel, az áldozatok családtagjaival, valamint a helytálló humanitárius szervezetekkel, hogy a globális figyelmet a migrációs válság legégetőbb emberi drámájára irányítsa.
0: Elhangzott a Szent Széki Percek. Jánosi dalmát hallották Rómából.

0: Johann Sebastian Bach A-moll hegedű versenyének fuvolás átiratát Jean-Pierre Rampal és a Szárvidéki Rádió zenekara adta elő. A harmadik tétel szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Hangoló. 1943. június 12-én született Benkő László, zeneszerző, billentyűs, az Omega zenekar tagja. Összeállításunkban az Omega felvételeiből válogatunk.

0: Az Omega felvételeiből válogattunk. Elhangzott a hangoló.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír.

0: Mindenkinek.
1: Huszonegy óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személy azonosító igazolványok egy Európai Uniós szabályozással összhangban, közölte a Belügyminisztérium pénteken. Az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, személyes eljárásban új elektronikus személy azonosító igazolványt, úgynevezett e-személyit kell igényelniük bármelykor. Kormányablakban. Pénteken munkareggelin fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. Röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb teendőket, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Felmenőrendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter pénteken a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamat stop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetné a jelenlegi feltételek mellett működő kamat stopot. A becslések szerint mintegy 216 ezer szerződést érinthet a változás, és egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Péntek hajnalban egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel lezárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. Majd egy moldáv rendszámú kisbusz feltehetően elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül 7 elhunytak, 2 embert kórházba szállítottak. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en. Rámutatott, a június 12-én pénteken életbe lépett migráns paktum értelmében a magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. A menedékkérelmek elbírálásáig olyan befogadó állomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének, tudósított a híradó.hu. Végül az időjárásról. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken, elszórtan valószínű zápor, megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 11. fejezetéből, a 25-től a 30. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leó pápa záró homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt.

0: Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus szent szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
1: Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
0: Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedés tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű ember szeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homiliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhajtja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
1: Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
0: Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.
2: XIV. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt, 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette,
1: L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
2: Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leó arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
1: Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
2: Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leó biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leó utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
1: Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
2: Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretetszolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leó különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. Nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leó. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenekelőtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leó pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leó. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
1: Deténganse, convértanse!
2: Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leó pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
3: Leó pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hetes spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leó pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában szentmisét mutatott be, mint egy 80 ezer hívő jelenlétében.
1: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
3: Kegyelemnek nevezte Leó pápa találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyét teszi, ahol a feltámadt úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívével egyesíti, akiknek örömei és reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívásai is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy termékeknek dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikán zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leó pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
1: Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
3: Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abba adják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiány keresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerűbb dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggát tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetet olyan helyé tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybéliekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
1: Abran a todos este mar de amor.
3: Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
0: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Vivaldi C-dur koncertó két furujára című művének második tételét Cidra László és Harsányi Zsolt adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Gion Nándor, Virágos katona. 18. rész.

A karácsony előtti napon nagy csupor mézet vittem a szentigaznak. Nem tartózkodott az odújában, a mézet elhelyeztem a szalma közé, távol a nyitott téglatűzhelytől, amiben most is száraz rőzse pattogott. Azután otthon bevártam a karácsony estéjét. Meghallgattam az angyali vigasságot, végignéztem a betlehemesek játékát, elmentem az éjféli misére, mise után pedig vadul lövöldöztem a régi, rossz pisztolyommal. Megünnepeltük a karácsonyt, megünnepeltük a névnapomat is. Délután eljött értem az öreg Imrés Lázár, és a citerámmal együtt kivitt a kastélyba. A kastély ugyanolyan csendes és kihalt volt, mint egy évvel ezelőtt, vagy mint két évvel ezelőtt, amikor először jártam itt. Kedves, a vadliba rikácsolva üdvözölt bennünket. A lábai talán már hozzá is nőttek a tornác díszes karfájához. Az öreg Imrisnek most nem kellett semmiféle utasítást adnia. Mehetett egyenesen a konyhába, hogy reggelre mindent előkészítsen. Én elfoglaltam a kis szobámat. Az asztalra raktam a citarát, kukoricát mertem a szalmahordó kosárból, és kimentem a türelmetlenkedő vadlibához. Megetettem, azután vele együtt bámultam a kastély kihalt, sötét udvarát egészen addig, amíg Vári János vissza nem tért a vadászatról. Egyedül tért haza. Frédi nagyságos úr most nem vendégeskedett a kastélyban. Szent János napjának reggelén szorgalmasan citeráztam kedves hasonmásának, a vázák között megbújt, kitömött vadlibának. Később bejött a szalomba Vári János. Mereven, köszönés nélkül, mint mindig, leült a hosszú asztal mellé, és egymagában ivott. Sokkal többet ivott, mint amikor Frédi nagyságos úr is vele volt. Nekidőlt a szék karfájának, jobb kezét előre nyújtotta, töltögette és ürítgette a poharakat. A szemhéjai egyre jobban megduzzadtak, dél körül szinte már teljesen bedagadtak a szemei. Akkor felállt, és kiment a szalomból. Olyan egyenesen, olyan biztos léptekkel ment, mintha egyetlen csöpp bort sem ivott volna. Csak hamar megjelent az öreg Imrés Lázár, és elküldött, hogy pihenjem ki magam a délutáni kártyapartira.

Délután megjöttek a kártyások. Az öreg Imrés Lázár fogadta őket a kastély előtt, és mindenkit a szalomba irányított. Izgatottan figyeltem a belépőket, 9-en jöttek el kártyázni, és közöttük volt Stefan Krebs is, a Schwab Molnár. Számomra ő volt a fontos. Most már nyugodtan játszottam tovább a citerán. Vári János nyájasan üdvözölt a vendégeit. Helyel kínálta őket, az öreg Imrés Lázár meg bort töltött a poharakba. A szokásos bevezető iszogatás után Vári János ezúttal is rövid beszédet mondott, leuraszta a szatócsokat, kupecokat és különféle mesterembereket, és azt kívánta nekik, hogy érezzék jól magukat a kastélyban. Aztán ittak még egy-két pohár bort, és átmentek a kártyaszobába. Az öreg Imrés Lázár a kezembe nyomott egy vadonatúj kártyacsomagot. Átmentem én is a kártyaszobába, megálltam az asztal mellett, és keverni kezdtem a lapokat. Vári János már a széken ült, közömbösen, szinte unott arccal nézte a kupecokat, akik el akarták nyerni tőle a birtokát. Elsőnek azok ültek le játszani, akik két vagy több lánc földárával szálltak be. Ők nem érdekeltek engem, alig figyeltem rájuk, hiszen most mindenek előtt a lapokat kellett megjelölnöm. 6 osztás után mind a 32 kártya meg volt karcolva. Most már nem történhetett semmi baj. Senki sem vett észre semmit. A jelölt lapokat halálbiztosan ki tudtam tapintani lecsiszolt ujjaimmal. Az ászokat és a számos kártyákat pedig még jelek nélkül is felismertem, ha kellő ideig tarthattam rajtuk az ujjaimat. Unottan osztogattam a lapokat, úgy osztottam, mint ahogyan Vári János kártyázott. Vári János egyébként gyorsan végzett azokkal, akik több lánc földárával vettek részt. Utánuk mindjárt Johann Friedrich furakodott az asztalhoz. Igyekezett higgadtan viselkedni, de láttam rajta, hogy idegesebb, mint 2 évvel ezelőtt, amikor 4 osztást nyert egymás után. Most elbukott már az első osztásnál. Vörös arccal ugrott fel, és integetett Stefan Krebsnek, hogy üljön a helyére. De Stefan Krebs még nem jött oda. Nyugodtan állt a fal mellett, és mindenkit maga elé engedett. Vári János meg sorra kifosztotta a vendégeit. Stefan Krebs 9. utolsónak ült le a földes úrral szemben. Kényelmesen elhelyezkedett a széken, nagy, csontos kezeit az asztalra rakta, és várta a lapokat. Most már nagyon odafigyeltem. Most volt szükségem mindarra, amire Szent Igaz megtanított. Nem hibázhattam. Sokáig kevertem, gondosan összepakliztam a lapokat, érzékeny ujjaim pontosan kitapintották a jeleket. Egy lánc, föld a bank, mondta az öreg Imrés Lázár. Az első osztásnál sem akartam kockáztatni semmit. Stefan Krebsnek 2 10-est adtam, Vári Jánosnak 1 8-ast és 1 királyt, amihez nem volt érdemes elővenni a tartalék ászt. Vári János újabb lapot kért, 1 felsőt tettem eléje. Ez még mindig kevés volt, mindössze 15. Következett a 4. lap, ászt adtam, Vári János elbukott. 2 lánc föld a bank, mondta az öreg Imrés Lázár. A 2. osztás simán elintéztem. Vári János 8-ast és 9-est kapott, Stefan Krebs 9-est és ászt. Mindketten megálltak. Stefan Krebs ismét 20-szal nyert. 4 lánc föld a bank, mondta az öreg Imrés Lázár. Még egy sima osztás, Vári Jánosnak 2 9-es, Stefan Krebsnek 2 10-es. Vári János egyelőre még nem gondolt a tartalék ász bedobására. Kicserélhette volna ugyanaz 1 9-essel, de még akkor is csak 20-a lett volna, mint Stefan Krebsnek, és mivel azt tartotta a bankot, Vári János veszített volna. Megálltak, megmutatták a lapjaikat. 8 lánc föld a bank, mondta az öreg Imrés Lázár. Ezután bonyolítottam egy kicsit a játékot, nehogy valaki esetleg gyanút fogjon. 7-est és királyt adtam mindkettőjüknek. Természetesen újabb lapot kértek. Vári János 8-ast kapott, ezzel megállt. Stefan Krebsnek alsót osztottam, azután felsőt.
Ez mindössze 16 volt, nem lehetett megállni vele. Újabb lapot kért, és én még egy felsőt adtam neki. Ekkor kiterítették a kártyáikat. Egyformán 19-ük volt, a bankot tartó Stefan Krebs nyert. 16 lánc föld a bank, mondta az öreg Imlés Lázár. Ötötszörre Vári Jánosnak 2 hetest, Stefan Krebsnek 10-est és 8-ast osztottam. Stefan Krebs megállt a 18-al, Vári János 3. lapot kért, 1 9-essel elbuktattam. 32 lánc föld a bank, mondta az öreg Imlés Lázár. A fal mellett álló 8 kifosztott ember mozgolódni kezdett. Izgatottan suttogtak egymás között. Ilyesmi még nem fordult elő, hogy valaki 5-ször egymás után nyerjen Vári Jánostól. Következett a 6. osztás. Elhatároztam, hogy megkönnyítem a dolgomat, kiugrasztom a tartalék ázt. 10-est és 7-est adtam Vári Jánosnak, Stefan Krebsnek pedig királyt és alsót. Jól számítottam, Vári János tapasztalt kártyás volt, egy pillantást vetett ellenfele arcára, mindjárt látta, hogy annak rossz lapjai vannak. Az asztalra csapta a 2 kártyát, mintha így jelezné, hogy megáll. Aztán ismét felemelte, hogy még egyszer megnézze őket, de addigra a 7-est már kicserélte makkásszal. 21-e volt. Stefan Krebs lapot kért, felsőt osztottam neki. Újabb lapot kért, és most ázt kapott. Neki is 21-e lett. A fal mellett állók közül többen felkiáltottak, és közelebb jöttek az asztalhoz. Kérem, maradjanak csendben, szólt rájuk kissé idegesen az öreg Imlés Lázár. Utána bejelentette, 64 lánc föld a bank. Lassan kevergettem a lapokat, és közben figyeltem a 2 kártyázónak az arcát. Vári János bámulatosan viselkedett. Szemrebbenés nélkül vette tudomásul, hogy elúszott a tartalék ásza. Továbbra is úgy ült a széken, mintha egyáltalán nem érdekelné a kártyázás. De Stefan Krebs is meglepően nyugodt volt. Mások már 3 nyerés után idegeskedtek és kapkodtak, neki viszont még a keze sem remegett. Csak a homlokán lettek egészen mélyek a ráncok. Gyorsan megnyerettem vele a 7. osztást is, többé nem kellett ügyelnem a tartalék ászra, az ott volt a kezemben. A pakli tetejére szorítottam, nehogy véletlenül játékba kerüljön. 10-est és 9-est osztottam Stefan Krebsnek, Vári Jánosnak meg ászt és 7-est. Vári Jánosnál ugyan ott volt még a kicserélt 7-es is, de azzal most nem kezdhetett semmit. 128 lánc föld a bank, mondta elképedve az öreg Imlés Lázár. A 8. osztásnál buktatni akartam Vári Jánost. 9-est és 7-est adtam neki. Biztos voltam benne, hogy 16-ra kér 3. lapot. De ismét észrevette, hogy Stefan Krebsnél gyönge kezdő lapok vannak. Bízott a szerencséjében, megállt 16-nál. Stefan Krebsnél 2 király volt. Lehúztam neki a 10-est, amivel a Vári Jánost akartam elbuktatni. 18-nál nyugodtan megállhatott. Az 5. partiban is 18-al nyert. Vártam, hogy kiterítsék a lapokat. Már le akartam tenni a kártyacsomagot az asztalra, amikor észrevettem, hogy Stefan Krebs szinte üveges tekintettel mered a lapjaira, és tanácstalanul emelgeti a jobb kezét, mintha újabb lapot akarna kérni. Megijedtem, hogy vége lesz a játszmának. A pakli alján ugyanis ász volt. Ezt akartam eredetileg Stefan Krebsnek adni, miután Vári Jánost elbuktattam. Gyorsan félrecsúsztattam az ászt, lázasan tapogattam a kártyákat, de alul csupa számos lapok következtek. Az alsók és a felsők, ami megmenthette, valahol a csomag közepén voltak. Nehéz lett volna onnan előhúzni most, amikor már mindenki nagyon figyelt. Szerencsére Stefan Krebs megemberelte magát, és sóhajtva kiterítette a 18-at. 256 lánc a bank, mondta az öreg Imlés Lázár falfehéren. Nem bízhattam tovább Stefan Krebsben. Nem mertem még egyszer kislapokat adni a kezébe. Ázt és 9-est osztottam neki, Vári Jánosnak 2 10-est. 20-20. Stefan Krebs 9-szer is nyert. 512 lánc föld a bank,
mondta az öreg Imrich Lázár. Azután elhaló hangon még bejelentette: utolsó osztás. Mindenki ott szorongott, suttogott Stefan Krebs háta mögött. Izzadt bamba arcok zsúfolódtak össze, kigúvat szemek figyelték a kártyákat keverő kezeimet. Figyelhették. Az utolsó paklizást és osztást külön begyakoroltam, tökéletesen meg tudtam csinálni. Villámgyorsan röpítettem az asztalra két-két lapot, és lestem a hatást. Stefan Krebs felkapta a lapjait, és mindjárt ki is ejtette a kezéből. 21-e volt. Ász és 10-es. Olyan csönd lett a kártyaszobában, mint egy halottas házban. Bári János csak a lapjai sarkát emelte fel, éppen hogy alájuk pillancson. Akkor hanyagul kiterítette őket. Kivágó, mondta. Két ásza volt. Stefan Krebs hamuszürke arccal lefordult a székről. Feje nagyot koppant a kártyaszoba padlóján. Megbabonázott, kába emberek álltak körülötte. Még segíteni is elfelejtettek neki. Lázár, dobd ki ezeket a hitvány embereket, mondta Vári János. Nagy nehezen felocsúttak az ámuló kereskedők és mesteremberek. Felsegítették és kitámogatták az ajtón a félájult Stefan Krebset. Egyetlen hangos szó nélkül hagyták el a Vári kastélyt. Vári János átment a szalomba, két poharat megtöltött borral, magához intett, és a kezembe nyomta az egyik poharat. Csaltál? Kérdezte. Igen, mondtam, és kiittam a bort. Miért? Meg akartam leckésztetni azt a Schwab Molnárt. Ügyesen csináltad, mondta elismerően. Szerencse, hogy nem engem akartál megleckésztetni. A Molnárral volt elszámolni valóm. Vári János ismét megtöltötte a poharakat, és akkor azt mondta. Többet nem oszthatsz. Tudom. Talán most sem kellett volna. Elkapattam magam. Majdnem ugyanolyan hibába estem, mint a Gilike. Miféle Gilike? Nem ismerte, meghalt már. Megyek, játszom a citarám. Várjál! Szólt utánam Vári János. Egyszer arról beszélgettünk Frédi nagyságos úrral, hogy téged érdemes lenne tanítatni. Koros vagyok már hozzá. El lehetne intézni. Nem leszek kántor, mondtam. Furcsa ember vagy, mondta Vári János. Nem értelek. Én a világ legszebb pódiumán lépek fel, ha akarok. Vári János leült a hosszú asztal mellé, és most már csak egy pohárba töltött bort. Hát akkor játsszál, fiam, mondta. Névnapom van.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 18. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna. Rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Csajkovszki Firenzei emlék című művének részletét a budapesti vonósok játszották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személy azonosító igazolványok egy Európai Uniós szabályozással összhangban, közölte a belügyminisztérium pénteken. Az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak,

személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt, úgynevezett e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban. Pénteken munkareggelin fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit. Röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb teendőket, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitikai irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Felmenőrendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán. Lannert Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben. A Tisza kormány nem a nyilvánosság előtt, hanem egy közzétett dokumentumban jelezte a kamat stop kivezetésének tervét. A kabinet 2026. szeptember 30-ával megszüntetné a jelenlegi feltételek mellett működő kamat stopot. A becslések szerint mintegy 216 ezer szerződést érinthet a változás, és egyes adósok esetében akár 10%-kal is emelkedhet a havi törlesztő részlet. Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság. Péntek hajnalban egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben a tereléssel lezárt úton leállított munkagépnek ütközött és kigyulladt. A sofőr a balesetben életét vesztette. Majd egy moldáv rendszámú kisbusz feltehetően elalvás miatt neki ütközött az előtte haladó ukrán jármű szerelvény hátuljának. A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten elhunytak, két embert kórházba szállítottak. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László, a Mi Hazánk elnöke az X-en. Rámutatott, a június 12-én pénteken életbe lépett migránspaktum értelmében a magyar-szerb vagy éppen a magyar-ukrán határokon nem lehet többé az elfogott, illegálisan betörő migránsokat visszatolni a határ másik oldalára, hanem regisztrálni kell őket. A menedék kérelmek elbírálásáig olyan befogadó állomásokon kell tartózkodniuk, amelyek a paktum szerint inkább nyitottak, mint zártak lennének, tudósított a híradó.hu. Végül az időjárásról. Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc, megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: Sajtóhírek szerint a szerb NIS felvásárlási tárgyalások folytatására a MOL újabb engedélyt kapott. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Dr. Toldi Ottóval, a Klímapolitika Intézet kutatás vezetőjével beszélgetünk. Az Egyesült Államok még tavaly októberben vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz tulajdonosi háttér miatt.
1: Ugye annak idején örömmel nyugtázt, biztos a kedves hallgatók is, hogy az élettől nagy lehetőséget kapott ugye a mi nemzeti büszkeségünk, ugye a legnagyobb magyar cég, ami igazából a MOL, ami hát jelentős állami folyással és részvénypakettel is rendelkezik, de nagyon jelentős a magán befektető köre is, magán tulajdonosok köre is. Ugye a MOL a saját tehetségéből évtizedek alatt a rendszerváltás után egy komoly regionális multiván nőtte ki magát, ha mondhatjuk ezt a furcsa főösszetételt. Nagyon jelentős piaci részesedést harcolt ki a környező országokban, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a V4 plusz tekintve, tehát a V4-esek meg Horvátország és Románia mondjuk úgy komoly 30-40% környéki piaci részesedése van, és 40 országba jutnak el a termékei. Ugye minden jól áll, tudjuk, hogy a MOL pályázottan is cégre, és annak a pancsevói finomítójára, ami ugye egy nagyon komoly finomító a balkáni relációba, és minden nagyon jól állt, akkori kiváló amerikai-magyar kapcsolatok is megalapozták azt, hiszen a NIS is, a MOL is zöld lámpát kapott Amerika részéről az üzletre. Szintén az oroszoknak is tetszett az ötlet. Minden zászló állt ahhoz, hogy jó irányba alakuljon ez a dolog, és ez így is volt. Most sem változott meg drasztikusan a helyzet, tehát azért alapvetően még mindig pozitív az üzletnek a kilátása, hogy végül létrejön-e. Csak ugye közben történt egy pár apróság, például ugye a jelenlegi miniszterelnökünk nyilatkozott pár olyat, aminek a hatására, hogy átalakítják a MOL tulajdonosi körét, alapvető változásokat akarnak a MOL vezetésében, ugye a MOL egy magáncég, tehát azt a tulajdonosok mondják meg, hogy a MOL-ban mi lesz a módi, meg mi a működési szabályzat. De minden esetre ez egy bizonytalanságot keltett, és a MOL részvényei azért viszonylag jelentősen csökkentek ezután, és továbbra sem érik el a közvetlen versenytársai, a PK Norlen, a lengyel PK Norlen, meg az OMV-nek a jelleggörbéjét, hogy így mondjam, a részvényárak tekintetében. Ezeknek pár százalékos növekedés mutatható ki, a MOL-nál inkább egy stagnálás váltott, elvált. Ezek együtt mozogtak, ezek a cégek, úgy nagyjából a régiós részvényárak tekintetében, és most a MOL lefelé tart, nem erősen, de lefelé. Tehát remélhetőleg a MOL-t elbizonytalanító politikusi nyilatkozatoknak vége lesz, és elismerésre kerül, hogy a MOL alapvető vállalata a magyar gazdaságnak, és különösen a magyar energetikának. Nyilvánvaló, hogy volt egy rossz kezdés az új kormány részéről, amikor a török áramlat szerbiai merényletével kapcsolatban vita alakult ki Vučić elnök és Magyar Péter között, és hát ugye az USA-val kapcsolatban is ugye egyértelműen kijelenthetjük, hogy azért Trump elnök elsődleges partnere Magyarországon mindenképpen Orbán Viktor volt. A jó indulat megvan, szerintem ettől, hogy nem úgy kezdődött az új kormány kapcsolata ebben a relációban, ahogy optimális lett volna, ettől az üzlet létrejöhet. Ennek a jó szándéknak a jelét lehet látni abban is, hogy ezt a szoros határidőt, amivel meg kellett volna kötni, ugye 1-2 hét volt rá, ez alól mentességet kaptunk, további hosszabbítás van, tehát úgy tűnik, hogy remény lehet a jó, a happy endre, reméljük így lesz, és akkor a MOL valóban egy tovább tudja erősíteni a meghatározó szerepét a régióban.
0: Valójában kiemelt gazdasági szerepe van a MOL-nak, kiemelt nem.
1: Így van, hát gondoljuk.
0: De akkor miért nincs állami tulajdonban vajon?
1: Azért jelentős az állami tulajdon a MOL-ban mindenképpen. Ha mindent összeadunk, talán kicsivel 50% fölött van. De komoly külföldi befektetők is vannak, banki befektetők vannak, és tőkealapok befektetést eszközöltek. Amerikai tulajdon is van. Ez abból a szempontból, hogy a cég szélesebb szövetségesi körre támaszkodhat, ez nem baj. Hiszen az amerikai a résztulajdonlás is biztos, hogy hozzásegít abban, hogy a MOL-ra nem úgy néznek, mint egy átlagos külföldi tulajdonú energiacégre, hanem biztos kicsit Amerikában is hazainak tekintik. Tehát érdemesnek arra, hogy ők is segítsék a MOL-nak a térségbeli üzleteit, hiszen ugye nagy verseny van az OMV meg a PK Norlen között a régióban és a MOL között, és a MOL eddig is jól állt, és hát reméljük, hogy innen is jól fog állni.
0: Magyarország üzemanyag biztonsági tartalékai hol állhatnak körülbelül, mert az utóbbi időben azt olvashattuk, hogy jelentős mértékben csökkentek.
1: Igazából a stratégiai tartalékok, kőolaj tartalékok, ez egy gyűjtőszó, mert az nem csak kőolajból áll. Annak a nagyon jelentős része kőolaj, van benne dízel, benzin üzemanyag is, tehát üzemanyagok is, kerozin, tehát finomított termékeket is kell tárolni, és a dízel tartalékok azok voltak elsődlegesen, amik csökkentek, de ez miután működik minden MOL finomító, működik a Barátság kőolajvezeték, működik az Adria kőolajvezeték, az éppen szükség van le, a MOL mind a három finomítója működik, itt ezt a stratégiai tartalékot újra lehet tölteni, tehát látható, hogy bírjuk a védett üzemanyagárat, bár már lehet, hogy annyira visszacsökken a világpiaci kőolajár, hogy lassan érdemes elengedni, azért mert lejjebb fog helyezkedni majd az ár, reméljük, hogy így lesz. De a lényeg az, hogy semmi olyan sajtóhír, ami ennek az ellenkezőjét igyekszik, az tekintsék úgy a kedves hallgatók, én azt javaslom, hogy szeretnék az újságnál, ha önök elolvasnák ezt a cikket, és kattintsanak rá, de nincs valós veszély valójában, tehát teljesen jól működik a kőolajárat, és látható, hogy a védett árat ezúttal gond nélkül föl tudtuk tartani. Annak ellenére, hogy a MOL csak az 50%-át birtokolja a magyar piacnak, ami egy nagyon nagy szám, de ugye vannak más szereplők is, ÖMV-sel, és ugye éppen az előző ársapka, annak csúnya vége lett, mert akkor összeomlott, akkor ellátási zavar lett, azért, mert ugye a MOL az 50%-át tudta lefedni a magyar piacnak, de volt egy másik 50%, aki inkább például az ÖMV abba hagyta a működését, mert azt mondta, hogy ilyen áron ő veszteséges lesz, tehát ilyen áron nem tud a piacon maradni, meg ez nem, ugye a magyar kormányt ugye végezték, hogy piacellenes, de hát mi a fontos a magyar kormánynak, a magyar emberek a fontosak, de a mindenkori magyar kormánynak így kéne, hogy legyen a magyar emberek, kell, hogy fontosak legyenek, nem a ÖMV-nek az érdekei. Úgyhogy akkor, miután kivonult a többi szereplő, a Shell is, ÖMV is befejezte az árusítást, így alakult ki az a hiányhelyzet. Most ilyen dolog nincs, mert az ellátás folyamatosan működik, és a tartalékokat is újra lehet tölteni, tehát nincs semmi probléma.
0: Lépjünk tovább a klímaváltozás felé. Otto tartott egy előadást Pécsett, hogy fontos szerepe van a klímaváltozásban az emberi civilizáció megjelenése óta, hogy kiirtottuk a földi növényzet felét. Mi lenne most a bolygónk, ha ezt nem tettük volna meg? Igen, tette fel a kérdést.
1: Ez abban a vonatkozásban merült föl, hogy én elég sok időt az egyetemen elkoptattam a padokban különféle természettudományoknak a tanulásával, többek között paleoklimatológia, meteorológia, geológia, meg olyan tudomány, meg cifrább nemeket, amivel még egy csomó kéviai név is van még, azt nem is akarok mondani, de a lényeg az, hogy aki hasonló cipőbe járt, mint én, az tudja, hogy mi lehetnénk a legjobban meglepve, hogy egy ilyen komplex természettudományos folyamatnak, mint a klímaváltozás egyetlen oka legyen. Az emberi üvegházgáz kibocsátás, ez nagyon-nagyon fontos. Lehet, hogy ez a hatások közül, lehet, hogy valóban ez a legfontosabb, ez volt az utolsó csepp a pohárba. De az ember sajnos ettől sokkal körmönfontabban és sokkal sokféleképpen tudja a természetet bántani, tudja, képes arra, hogy kizökkentse még a földi szintű klímát is az egyensúlyi helyzetéből, és valóban a nagyon durván megnövegedett üvegházgáz kibocsátás mellett biztos, hogy annak is nagyon fontos szerepe van, hogy kivirtottuk, ugye, amióta globálissá vált az emberi civilizáció, megtörtént az ipari forradalom, elterjedtünk mindenhol, minden kontinensen, kiirtottuk a földi növényzet felét. Ennek is nagyon fontos szerepe van, hiszen ezzel csökkentettük a föld széndioxid kötőképességét, ugye a növények a fotoszintézisükkel széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Tehát a légkörben megváltozott az oxigén-széndioxid arány egymáshoz viszonyított aránya is, amíg a növényzet teljes volt. Most már nem teljes, de azt tudni kell, hogy igazából az erdők nagyon fontosak. Én azt merném jelenteni az általam megismert számok alapján, meg részben ki is számított, meg kigyűjtött számok alapján, hogy a körülbelül 55 gigatonnás globális üvegházgáz kibocsátás, ami emberi, tehát ebből egy olyan 15-20 gigatonnával többet tudna a növényzet megfogni, a szárazföldi növényzet teljes lenne, tehát azon a szinten lenne, ami ezelőtt a globális erdőirtás évszázadai alatt, ami megtörtént. Tehát egy körülbelül 40%-kal kisebb lenne ma az a hatás, ami éri az atmoszféránkat körülbelül, és ugye ezt is úgy kell nézni, hogy az az 55 gigatonna, amit kibocsátunk mi emberek, az emberi ipar, meg gazdaság, meg közlekedés, meg épületek, amit kibocsátunk, annak a fele lassan ódódik az óceánokba, a másik fele jut a légkörbe. Tehát gyakorlatilag egy sokkal mértéktartóbb növekedés lenne, és sokkal kisebb lenne az a hatás, amivel ma szembesülünk, és hogyha valóban, mert azért ne felejtsük el, hogy a tudósok máig kell, hogy kutassanak az ügybe, máig azért nincs pont a történet végén, ha valóban az emberi üvegházgáz kibocsátása az elsődleges és a legfontosabb faktor, akkor biztos, hogy jelentősen, idővel majd jelentősen lehetne mérsékelni a klímaváltozás hatásait, csak nehezen tudom elképzelni, hogy most hirtelen azt a 3 milliárd hektár erdőt, amit kivágtunk, azt vissza lehetne telepíteni sajnos. Ez csak egy elméleti játék. Egyébként nem lehetetlen, hogy évszázadok múlva eljutunk idáig, mert jelen pillanatban megváltoztak a Földnek a népesedési tendenciái, már csak Közép-Afrika nő erősen, már Dél-Amerika is csökkenő tendenciákat mutat összességében. Kína erősen csökken, ilyen évért sok tízmilliókat csökken a lakossága Kínának, India stagnál, néhány közép-ázsiai ország van még Közép-Afrikán kívül, aki növekszik. Ha az emberi civilizáció ilyen szempontból kisebb hatással lesz a környezetre, lehet, hogy egy csomó területet vissza lehet adni a természetnek. Ez benne van, a lehetőségek között van ez is. De az biztos, hogy nem holnap lesz. És a másik dolog, amire még oda kell figyelnünk, hogy ha ma befejeznénk a széndioxid kibocsátást, ugye most csak a széndioxidról beszélek, mert a többi üvegházgáznak mások a paraméterei, az még lehet, hogy 100 évig a légkörbe lesz. Tehát lassan ürül ki. Emiatt a klímaváltozás hatását nem tudjuk rögtön csökkenteni, de hogy sokkal kisebb lesz a légszennyezés, és ezzel mi is egészségesebbek leszünk, az már a következő évtől bekövetkezhetne, hiszen a széndioxid mindig valahol kapcsolódik egy csúnya füstölőgyárkéményhez.
0: Az elmondottak milyen hatással lehetnek a növénytermesztésre, vagy a termesztés biztonságra az elkövetkezendő időszakokban?
1: Az egyik oldalról ugye a klímaváltozásnak a még drasztikusabb hatásai, azok negatív hatással vannak globálisan. Azt lehet mondani, hogy nagyon kevés terület az, ahol pozitív hatás van, hogy a finnek már reménykednek benne, hogy saját bort fognak tudni termelni, meg, és nem csak almából, hanem szőlőből is, meg nagyon reménykednek benne, hogy majd kukoricát fognak termelni, tehát van egy pár ilyen hely a világon, akik azt hiszik, hogy ez jó lesz, de majd rá fognak jönni, hogy nem, mert akkor oda lesznek a csodás erdőik, nem lesznek már olyan egészségesek, hiszen azok a fák ahhoz alkalmazkodtak, ami eddig volt. Tehát azért lesz a világ nagy részének rossz, mert mindenhova kialakult a természetes evolúció által egy növényzet, meg egy olyan kultúrnövényfaj, amit tudnak termeszteni. Na most, ha minden a világon, minden országnak, területnek megváltozik így vagy úgy a klímája, akkor a hagyományos mezőgazdasági termékeiket át kell struktúrálni, hogyha előre látok, akkor tanulnak, vagy igyekeznek előre fellépni, és tulajdonképpen minden országnak rossz, mert mindenhol el kell gondolkodni, hogy más dolgokat kell termelni, át kell állítani a mezőgazdaságot, erdőgazdaságot, amit már meg kellett volna csinálni, csak ugye az ember általában nem szokott a saját hibáiból időbe tanulni, hanem amikor már ott a baj, akkor próbálunk előhúzni valamit.
0: Jelen pillanatban hazánkban súlyos aszályhelyzet van, főleg különösen az Alföldön és a középső régiókban. Miért száradt ki hazánk középső és keleti része?
1: Hát én is nagy kertművelő vagyok, én is aggódva figyelem, az a szerencsénk, hogy működik még a kutunk, ami a legnagyobb szárazságok közben kiszokott szárazni, és még a végén szinte marokba hordjuk paradicsomjainkra a vizet. Tehát én is aggódva figyelem a dolgokat, személyesen is, de azt látni kell, hogy most egy nagyon szerencsétlen összjáték van, ami lehet egyébként, hogy innentől megint csak nem egy kivételes helyzet lesz, hanem meg kell szoknunk, hogy van ilyen. Nagyon hosszú ideig, most kicsit ilyen fogok egy sok idegen szót mondani, de elmagyarázom. Tehát stabilan a nyakunk fölött, a Kárpát-medence fölött ülő anticiklon alakult ki, ami azt jelenti, ennek a közepén, képzeljünk el egy nagy égi, nagy kerek légköri helyzetet, ebben lefelé áramlik a levegő, aminek az a vége, hogy szétoszlatja a még meglevő felhőket is. De általában a nagy nyomású anticiklonok azok hideg levegővel szokták társítani. Ez nem föltétlen van így. Itt most egy melegebb, szárazabb levegő áramlik a magas légkörből folyamatosan lefelé, és szétviszi a épp összeálló felhőket, és száraz. És ez stabilan megült. Tehát nem mozdították ki a ciklonok eddig a Kárpát-medencéből. A ciklon az ellenkezője, amihol föláramlik a levegő egy területen, ez pedig azt okozza, hogy fölfelé áramlás közben lehűl, felhőképződnek és kicsapódik. Ez kell ahhoz, hogy csapadék legyen. Na ez most nincs. Normálisan a mi térségünkben a nyugati szelek ezeket a ciklonokat menetrendszerűen szállítják nyugatról kelet felé, és jön mindig rendszeresen az eső. Most pedig az történik, hogy az a légáramlás, ami az északi sark és az egyenlítő között a magas légkörben mindig kialakít egy nagyon stabil, teljesen álló struktúrát, hogy a sarkok fölött van egy nagy anticiklon, ami nagyon hideg, a trópusok fölött van egy nagyon meleg öv, és a kettő között áramolgat a levegő. Na most úgy legyengült ez a jet stream, ez a magas légköri nagy, sok 10 kilométeres légörvény úgy legyengült, hogy most megtörténhetnek ilyen anomáliák, nem tudja uralni a nyugati szél a kontinenst, nem tudja a ciklonokat nyugat felül, az óceán felül, a szárazföld felé hajtani, mert legyengült, ezért az ilyen kis helyi oligarha anticiklonok most beleköpnek a levesbe, és a ciklonok megállnak, és nem tudják elhozni a csapadék. Nem tudom, a kedves hallgatók értik-e, nekem is sokat kellett gyakorolni, hogy így el tudjam mondani, de remélem kapizsgálható a lényeg, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez egy véletlen dolog, és nem lesz ilyen, majd megjavul, és a jövőre már jobb lesz, vagy a következő hónap, vagy a következő héten. Nekem az a gyanúm, hogy ezek a jelenségek is egyre hosszasabban el fognak nyúlni. Mi annak idején, amikor először bejöttek ezek a 40 fokos napi csúcsok, 40 fok fölötti napi csúcsok, azt hittem, hogy jó, ez most egy extrém eset, és jövőre már megint normális lett. Tehát soha többet nem lett normális. Én nagyon reménykedem, hogy most az a verzió jön be, hogy utána most egy picit visszaállunk a normalitásba, de sajnos ez egy nagyon kellemetlen helyzet, és ennek az a vége, hogyha egy 1990 és 2020 közötti átlagot nézünk, akkor ma az ország nagy részében 40%-kal kevesebb csapadék esett, mint amennyi ennek a 30 évnek az átlagába, de az Alföldön vannak olyan területek, ahol ez 70%. Az alföldi részeken, ez a kisalföld az kevésbé, de a nagyalföldi részeknek vannak olyan eleve száraz részei, ahol akár 70%-a is hiányzik a csapadéknak. Tavaly is rossz volt. Tehát fellélegezett mindenki, amikor januárban volt egy kis tél, az egész ország felszabadult szint, hogy végre valami, és hátha több víz lesz. De az csak annyi volt, nem folytatódott így sajnos, és a második negyed év, ugye márciustól májusig, az meg megint nagyon száraz volt. Tehát sajnos akkumulálódik a probléma.
2: A szakemberek szerint a kiszáradást oly módon lehetne megakadályozni, hogy vízgazdálkodási paradigmaváltást szorgalmaznak.
1: Az igazság, hogy én ezt 30 éve hallom, ugye 60 plusz, tehát 30 éve hallom, hogy ezt kéne csinálni, csak az a baj, ez nem olyan egyszerű, mint ami ennek tűnik, tehát ez nem olyan, hogy csinálok egy csomó víztározót, meg egy csomó ezt-azt, és ez olyan egyszerű. Fekete-fehér. Hát sajnos ez se fekete-fehér, mert itt az a probléma, hogy az ilyen sekély tárolók nem lennének önfenntartók. Ne úgy képzeljük el ezeket a tározókat, hogy 3-4 Balaton kapunk, nyilván mindenki örül egy ilyen helyzetnek, hanem ezek mocsaras, nádasos, ingoványos, ilyen területek lennének, sekély, nem biztos, hogy fenntartó terület lenne, ezt a vízügyi szakemberek pontosan tudják, hogy az ilyen nagy síkvidéki sekélytárulókban nem alakul ki egy stabil ökológiai rendszer, hanem sajnos egy ilyen rothadó, iszapos területté válna, egyáltalán nem biztos, hogy jósülne el ez a történet. Elszennyezni
2: tehát
1: még
2: ez
1: azt.
2: Ez növénytermesztés szempontjából nem lenne megfelelő.
1: Nem biztos, hogy jól alakulna, ezeknek a tározóknak, önfenntartóknak kell lenni ökológiailag, és sokkal inkább egy olyan megoldást javasoltak még az én emlékeim szerint a vízügyi szakemberek, hogy induljon Magyarországon egy dombvidéki tározó, ahol a dombok közt ki lehet alakítani mélyebb, önszabályozásra alkalmasabb területeket, ha tározókat akarunk építeni, ez pedig egy kicsit azért elbonyolítja a helyzetet, mert nem olyan helyeken kéne föltétlen tározót építeni, ahol nagy a felhasználás, nagy az igény. Tehát rögtön belebonyolódunk egy ilyen pénzügyi problémába, mert ugye fenntarthatóbbá kéne tenni a vízgazdálkodást, de annak pénzügyileg is önfenntartónak kell lenni. Ez csak akkor működik. Ez az oldala is igaz a történetnek, de az is igaz, hogy itt Magyarországon sajnos a rendszerváltás óta, meg már azelőtt is az összes létező kormány, ami volt, mindenféle jobb és baloldalon, meg középen mulasztott ezen a téren. Mindenki olyan helyzetbe találta magát, hogy az ország költségvetését tekintve, hogyha valamit le kellett vágni, mert valamire nem jutott pénz, ezek a dolgok oda tartoztak. Az árvízvédelmi költségek jó néhányszor volt azóta, ugye nagyobb árvíz Magyarországon, mind a Tisza, mind a Duna kivette a részét ezekből. Lehet, hogy a vízügyi tervezésre és beruházásokra szánt pénznek egy jelentős részét valószínűleg elvihette, én nem tudom, nem vagyok szakember, de tény, az biztos, hogy a mindenkori magyar politika párt függetlenül és oldal meg ideológia függetlenül felelős azért a helyzetért, hogy máig nincs egy fenntartható megoldás a magyar problémákra. Rengeteg víz folyik be hozzánk, de az úgy, ahogy van, kifolyik. Ugye ezt tudjuk, hogy keveset tartunk vissza. Másrészt azt is tudni kell, hogy Magyarországon elég sanyarú helyzetben van a folyami hajózás. Ugye volt Magyarország ellen kötelességszegési eljárás azért, mert nem biztosította megfelelően a magyarországi kritikus Dunaszakaszokon a hajózhatóságot. Többet be kellene avatkozni, félretéve ezt az álzöld hozzáállást, hogy hajózható legyen, a gazdaság és mindenki hasznára válhasson, akár gáttal szabályozni, mederkotrással, vagy ahogy a vízügyes szakemberek mondják, de ezt a dolgot helyre kéne tenni.
0: Kedves hallgatóink, dr. Toldi Ottóval, a Klímapolitika Intézet kutatásvezetőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Mihály Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét, akivel annak kapcsán beszélgetünk, hogy a Magyar Állami Népi Együttes fennállásának 75. évfordulóját ünnepli, és ebből az alkalomból egy jubileumi kiállítás is nyílt itt a Hagyományok Házában. Filmeket, ruhákat és fantasztikusan izgalmas fotókat nézhetnek meg a látogatók.
2: Üdvözlöm én is, köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük talán a sajtótájékoztatóval. Amikor ön nagyon kedvesen felidézte azt a 40 évet, amit a Magyar Állami Népi Együttessel töltött, és itt külön hangsúlyozta Timár Sándor szerepét.
2: Hát igen, furcsa az, hogy 75 éves az Állami Nép Együttes, és akkor én annak személyesen is több mint a felében, mert valóban több mint 40 éve vagyok az Állami Együttes táncosa, aztán ilyen vezetője, olyan vezetője, és aztán most már több mint 2 évtizede vagyok az első számú felelőse. És nagyon szívemnek szóló ez a kiállítás. Mi ennek ugyancsak alanya és tárgya vagyunk, hiszen az egésznek, a koncepciónak a kialakításában Ziegler Szilvi vezette Népi Iparműzőt, Múzeum munkatársainak köszönhetjük. Természetesen, ami a saját archívumunkban volt, legyenek azok filmek, különböző tárgyak, fotók, azokat is a rendelkezésükre bocsátottuk, de hát ők még ezen kívül is nagy kutatómunkást végeztek, például a Színháztörténeti Intézetből is nagyon sok tárgy és anyag érkezett ide. Nagyon szeretem a címet, mint a forrásvíz. Biztosan a hallgatóknak is ez Bartók Bélát juttatja az eszünkbe, ugye, aki egy román kolindát talált, gyűjtött, amelyik a szarvassá változott fiakról szólt, és hát ugye ennek az utolsó mondata az, hogy ezek a fiúk, akik szarvassá változtak, és már nem tudnak hazamenni, mert megváltozott a világuk, hát ők már csak patakból tudnak inni, a tiszta forrásból. És aztán ez a tiszta forrás más dimenzióba került, ez a mi hagyományos kultúránk. Számunkra is ez a forrásvíz az, ami éltet bennünket. És amikor bennünket mondok, akkor az előttem élő elődökre is gondolok. Rábai Miklósra, aki megalakította ezt az együttest, a semmiből egy színpadi néptáncművészetet hozott létre. Őnek is egy részt szentelünk a kiállításba. És aztán említette Timár Sándort. Hát természetesen, hát ő volt a Jászberényi mesterem, ő csábított ide Budapestre, hogy professzionális táncos legyek. Én őt mesteremnek tekintek, hiszen forradalmi tett volt az, amit ő a munkatársaival megvalósított, hogy egy sokkal a hagyományhoz közelibb művészetet hozott létre. Csúnya idegen szóval új folklorizmusnak is nevezzük, de hát ugye ehhez kötődik a táncház mozgalom is, ami aztán visszahatott a színpadi néptáncművészetet. Művészetvezetője volt az együttesnek Sebő Ferenc is, akitől nemrég búcsúztunk el a Farkasréti temetőbe. Kiváló kollégám volt, barátom, alkotótársam, őnek is itt van a gitárja, a legendás gitárja, ami olyan sok helyen pendült meg szerte a világban. És a kiállításnak egy része én rólam is szól, hogy ez most jó vagy nem jó, izgalmas vagy unalmas, hát ezt majd az ide látogatók eldöntik. Egy ilyen nagyon összetett, és nem is talán csak az Állami Népegyüttes, hanem az adott korra is reflektáló, a kort beemelő kiállítás, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon régen volt. Én azt látom, hogy nagyon humánus és személyes is ez a kiállítás. Tehát nem csak a nagy társulatról szól, hiszen a társulatot emberek alkotják, alkotók, vezetők, és hát főleg azok a művészek, akik aztán megvalósítják az alkotói álmokat. A zenészek, a táncosok, a műszakdolgozói, akik a háttérben vannak, meg az adminisztrátorok. Szóval így válik egy nagy közösségé az mindenkori Állami Népegyüttes, és aztán remélem, ha már személyesen nem is tudok itt lenni, de föntről majd nézem a 150 éves kiállítást.
1: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy igazgató úrral itt interjút készíthetek a 75 éves születésnapját ünneplő Magyar Állami Népi Együttesről, hiszen én azt gondolom, hogy a kedves rádióhallgatóknak is számos emlékük, élményük fűződik a fellépéseikhez, az eseményeikhez, és bevallom, én 2 órát töltöttem el, aztán még visszajöttem, mert nem lehet abba hagyni. Itt a Hagyományok Házában egyébként ingyenesen tekinthető meg a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gondozásában, ahogy igazgató említette, ez a kiállítás. És valóban rögtön, ahogy bejövünk a Hagyományok házába, ott van Sebő Ferenc gitárja, ami mielőtt én azt gondolom egy főhajtással a kedves rádióhallgatók is megállnak. Mi lesz a 75 éves évforduló jeles eseménye még az év során? Ajánlom a kedves hallgatóknak a Hagyományok háza honlapját, ahol már olvashatók újabb programok, többek között a Szájelmadár, Kallók Zoltán öröksége, vagy a Bor dicsérete, amelyet igazgató úr Hambas Béla gondolatai alapján álmodott meg. Szóval mit várhatunk az őszi szezonban? Mire hívná fel a kedves hallgatók figyelmét az évforduló kapcsán?
2: Minden művészegyüttesnek sokféle hatása van, sokféle eszközzel képes bemutatni a művészetét. Ezért aztán mi is nem csak a színpadot használjuk, hanem már lassan a nyomdába kerül egy könyv, ami az Államnépegyüttes közelmúltját dolgozza fel, Kutszegi Csaba írása, aminek az a címe, amit én szintén legalább annyira szeretek, ez pedig egy Csóri Sándor idézet, hogy a múlt nem mögöttünk, hanem bennünk van. És ha ezt kicsit tovább gondolom, akkor nem csak a múlt van bennünk, hanem a jövő is. Ennek szellemében dolgozik az Állami Népegyüttes. Készül egy film, történetek a Magyar Állami Népegyüttesről, aminek december elején lesz az Uránia Filmszínházba a bemutatója. Nagyon izgalmas visszatekintéssel a kezdetekre, hiszen nagyon sok archív film áll rendelkezésünkre, interjúk, amiből egyrészt a múltra lehet tekinteni, de hát ugyanúgy a jelenünkre is, hiszen mi itt ebben a jelenben élünk. És hát akkor menjünk a színpad felé. Ebben az évben ünnepli a magyar hagyományhoz kötődő, vagy azt szerető társadalom Kallók Zoltán születésének a 100. évfordulóját, és akkor kaptam egy megbízást, hogy a kolozsvári magyar napokra Kolozsváron készítsek egy előadást Kallók Zoltán tiszteletére, emlékére, valóban Szájelmadár címmel, és hát azt gondoltuk, hogy ezt az előadást ne csak a kolozsvári közönség láthassa, hanem hozzuk ide a Hagyományok házába is, és majd itt fogjuk játszani több este is. Az év talán legnagyobb formátumú előadását az Erkel Színházban tervezzük, Föltől az égig címmel, amelyik egy tánckoncert, ez egy sajátos műfaj, én azt hiszem, hogy ezt én találtam ki, de nincs is ennek jelentősége, tehát ahol nem csak a táncnak, hanem a zenének is kiemelt szerepe van. A Állami Népegyüttesen kívül, és ez a műsor sokszínűségét fogja mutatni, érkeznek Kalotaszegről hagyományőrző táncosok, zenészek, énekesek. A program része lesz a Szent Efrém férfikar, Magyarország legelismertebb, és nem csak egyházi, hanem világi kórusműveket is előadó világhírű kórusa, és Kelemen Barnabás kvartett, akik pedig Bartók műveket fognak játszani, és erre természetesen az Állami Népegyüttes táncosai és zenészei is reflektálni fognak. Én nagyon-nagyon várom ezt az előadást, és azt hiszem, hogy méltó lesz ahhoz a 75 évhez, amit az Állami Népegyüttes képvisel. És most azt kell mondanom, hogy lehet, hogy nem is ezt a műsort várom annyira, hanem az ön által már említett új bemutatónkat, ami a Bor dicsérete címmel kerül színpadra, már lázasan dolgozunk rajta. Készülnek a koreográfiák, a zenék, a jelmezek, a díszlet. Talán legfontosabb a számomra ebben az, hogy jó pár évvel ezelőtt rátaláltam Hanvas Bélának a Bor filozófiája című könyvére, esszéjére. Nagyon régóta motoszkál ez bennem, és kellett azt hiszem, hogy némi érés ehhez, mint a jó bornak, hogy át tudjam fordítani azokat a gondolatokat, amiket a Hanvas Béla leír a zene és a mozdulat szavaira. Ez egy kicsit fura, de hát arról van itt szó, hogy azok a gondolatok a testen jelennek meg. Az előadás nem a hagyományból ránk öröklődött szokások sorozata, hiszen ilyet már sokat csinálta. De abból a szempontból azt hiszem, hogy nem vizsgálta még senki a bort, hogy a bor az a szentség. Persze nem akarok spoilerezni, ugye ez a mostani divatos szó, de hát aki nem tudna, akkor segítek a hallgatóknak, hogy tehát nem akarok előre titkokat sokat elárulni, de talán az sokat fog jelenteni, hogy az első jelenetünk az egy Dionüzosz ünnep. Az utolsó jelenetünk az pedig az utolsó vacsora. Így áll össze a bor kétféle szentsége, a keresztény és a pogány, és közötte rajzolódik egy nagy ív, amelyik mesél a borról, mesél arról, hogy a bor az milyen mély és erős gondolatok keltésére is alkalmas. De mesél arról is, hogy a bor a szerelem is. Énekeljük az egyik jelenetben, hogy poharak alján asszonyok arca. Szóval egy nagyon-nagyon összetett és sok gondolat ébresztő lesz ez az előadás, de ne tessenek megijedni tőle, kiváló és remek táncok lesznek, nagyon sokat énekelünk. Szóval lesz itt minden, egy igazi összművészet, ami azt hiszem, hogy méltó az Állami Népegyütteshez.
1: Bocsánat a szubjektív megjegyzésért, de azt gondolom, hogy ezért nagyon nehéz bejutni az önök előadásaira, mert fiatalok, idősek, tehát minden nemzedéket megszólítanak, és elgondolkodtatnak az előadásokkal. Most egy picit a divat irányába haladva, június 20-án a Múzeumok éjszakáján, itt a Hagyományok Házában a kedves érdeklődők találkozhatnak Mihály Gáborral, ő vezeti személyesen körbe a látogatókat ezen a hallatlanul izgalmas mintaforrás víz kiállításon, este pedig ismét bemutatják a Körforgásban Divatszínház című előadásukat. Bevallom, én ezt láttam, és lenyűgözött. Mintha egy divatbemutató lennénk, de mégsem. És táncolnak is, de mégsem. Lebegések és gondolatok szállnak. Hogy csinálják?
2: Az motivál engem már évtizedek óta, hogy újra és újra bebizonyítsam, hogy a hagyomány az nem a múltnak az emléke, amit ott porosodik a múzeumi tárlókban. Nem, az egy élő kultúra. Ha elég ügyesek vagyunk, és ebből a felbecsülhetetlen értékből képesek vagyunk a napi világunkra aktuális üzeneteket megfogalmazni, akkor a közönség nem múzeumként tekint rá, hanem egy olyan élő színházként, ami számára akár varázslatot is lehet. Ez egy divatbemutatónak indult, Szűcs Edit kiváló színházi divattervezőnek a kosztümjei akartuk bemutatni, aztán rájöttünk, hogy na nehogy már ez is egy ugyanolyan divat bemutató legyen, mint amilyen van szerte százával a világban, hanem csináljunk belőle színházat. És azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon tehetséges fiatal növendékeim vannak, akik már több előadásomban is készítettek koreográfiákat, sőt már önálló előadásokat is állítottak színpadra, úgyhogy ezt is Darabos Péter tanítványom rendezte, koreografálta, és az a nagyon érdekes benne, hogy egy divatbemutatót egyetlen egyszer szoktak megcsinálni, aztán soha többet. Tavaly ezt négyszer játszottuk, és most valóban újra a Múzeumok éjszakáján itt elővettük, mert ezek szerint akkor nem csak önnek tetszett. Ez a nagyon furcsa és nagyon izgalmas, nem csak a szemre, hanem érzelmekre is ható divat színház, úgyhogy várjuk az érdeklődőket a Múzeumok éjszakáján, erre a programunkra is.
1: Említhetnénk számos előadást, amelyeket, hát nézve a táncosokat, és ugye az ön élete, mint egy 40 éve az Állami Népi Együttes, nagyon nehéz koreográfiák, nagyon nehéz feladatok, amiket óriási lelkesedéssel és újrázásokkal, és megint újrázásokkal megoldanak.
2: Igen, rendkívül büszke vagyok a társulatomra. Tehát, hogyha ők nem lennének annyira tehetségesek, elkötelezettek, szinte majdnem az életüket erre áldozók, akkor én nem érnék semmit. Tehát hiába találok én ki bármit, és lehet az a világ legcsodálatosabb dolga, de hogyha nincs, aki ezt képes megérteni, átformálni az én segítségemmel a saját testére, ujjaira, hangszereire, akkor nem működne. De az én társulatom olyan érzékenyek, nagyon büszkék arra, hogy az Állami Népi Együttes tagjai, és imádják ezt a furcsa zajt, ami a nézőtér felül jön. Mutatom. Ez éltet bennünket, alkotó embereket, engem is, hiszen a közönség visszajelzése az, ami a legfontosabb a számunkra. Mi a kulcs? Tudja, valahogy ki kellene mondani azt a szót, csak én, annyira nem az én világom, tehát, hogy valamiféle tehetség kell, és vélhetően a Jóisten megáldott ezzel. Sokat köszönhetek a szüleimnek. Ők persze nem voltak művész emberek. Édesanyám egyszerű munkásasszony volt, édesapám meg tűzoltó, aki nem mehetett a tűzoltó tiszti főiskolára, mert a három nagyobb testvéremet megbírmálta, és befújták, és aztán kidobták ebből a rendszerből. De talán nem is ez az érdekes ebben, hanem inkább az, hogy egyszerű emberek voltak. De mind a kettőjüktől örököltem valamit. Én szerintem édesanyámtól valamiképpen a művészi vénámat. Hihetetlen volt az utolsó 5 évet együtt töltöttem vele, meghalt édesapám, és esténként én mentem oda hozzá, és vég nélkül mesélte a történeteit. 86 évesen is úgy tudta siratni a 3 éves korában meghalt édesanyját, minthogyha tegnap történt volna, vagy 50 évet élt volna rá. Édesapámnak volt egy elképesztő racionalitás. És azt gondolom, hogy ez a kettősség valahogy itt jön tovább bennem, és akkor ez teszi azt, visszatérve az eredeti kérdésre, hogy újra és újra kutatom azokat a formákat, tartalmakat, hogy valóban kortól függetlenül tudjak olyan előadásokat színpadra állítani, amelyek megszólítják a mai fiatalokat is, de az idősebb korosztály számára sem elutasítottak, mert őhozzájuk is szólnak ezek a kódok, amiket alkalmazok.
1: Bevallom, nem kis büszkeséggel nézem a Magyar Állami Népi Együttes előadásait, hogy nézhetem, hogy oda jutunk, érdeklődő nézők, de hát világsiker. Hol Kínából jönnek haza, hol Japánból éppen, hol Erdélybe vannak. A világsiker tulajdonképpen ezeknek a tiszta forrásoknak a sikere, azt gondolom, világszerte.
2: Igen, tehát ha nem volna egy ilyen mérhetetlen gazdag tánc és zene kultúránk, ami bennünket inspirál és kimeríthetetlenül áll rendelkezésünkre, akkor nem lennénk világsikeresek. Ez az első számú. Ehhez természetesen kell az az alkotói hozzáállás, és az az előadói nagyon magas színvonal, hogy még hogyha elmegyünk Kínába, 10 000 kilométer, egészen más kultúra. A jó része a nézőknek azt sem tudja talán, hogy hol van Magyarország. Nem értik az énekeket. Ennek ellenére mégis az előadásnak van egy olyan kisugárzása, ami egyszerűen beszippantja őket. És így van, hogy már harmadszor jártunk Kínába, idén februárban is voltunk. A kínai Hold új éven egy nagy televíziós műsorban szerepeltünk. Ennek 1,2 milliárd nézője volt. Imádtak bennünket. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy pénteken hazaérkeztünk, és hétfőn már landolt nálunk egy e-mail, az egyik legnagyobb kínai kultúrával foglalkozó ügynöksége keresett meg bennünket, hogy akkor most azonnal kezdjünk el szervezni egy 2027-es kínai egyhónapos turnét. Néhány nap múlva újabb e-mail Kínából, 30 éves a hongkongi fesztivál, ez Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb fesztiválja, ahova szintén 27 őszén díszvendégként várnak bennünket. Tehát ezek is nagyon fontosak. De higgy el, hogy legalább olyan fontos, amikor felvidéken, kis falukba táncolunk, olyan helyeken, ahol még soha nem járt az Állami Népegyüttes, lehet, hogy túl sok kulturális program nincs is. Ugyanezt Erdélyben. Tehát számunkra nem a nagyon nagy távolságok, nem a nagy színházak, hanem a nézők a fontosak, és az legyen egy vidéki kis falucska, kis családja, vagy bárhol a világon, akik számára fontos, hogy lássák, hogy hogyan is gondolkozik a világról a Magyar Állami Népegyüttes itt a 21. század második évtizedében.
1: Most, ahogy önt hallgatom, kár, hogy a kedves rádióhallgatók nem látják, amilyen lelkesen beszél a táncosairól, a koreográfusokról. Sorolhatnánk itt az előadásokat. Egy személyes kérdés. Mit jelent a valamikori fiatal táncos az ön számára, hogy ezt az egész évet, ezt a 40 évet itt tölthette és irányíthatja, elősegítheti a fejlődését ennek a rendkívül népszerű, itthon és szerte a világban népszerű együttesnek?
2: Hát honnan is kezdjem? Olyan sok felül tudnám fölfejteni ezt a szálat, amit itt elém tett. Természetesen, amikor Tímár Sándor ránk nyitotta az ajtót, ott Jászberénybe táncoltam. Mutatott 3 lépést, és utána azt mondta, hogy na, akkor improvizáljatok belőle. Ez meghatározta az életemet, hogy én nekem ezt a kultúrával kell foglalkoznom. Addig is volt benne valami varázslat, és hát azért mentem oda. De úgy belülről nem igazán éltem. Jó volt a közösség, de az a módszer, hogy rögtön a legfontosabb lényegére tanított meg, hogy az olyan kultúra, amit te önmagad olyanná teszed, amilyenné akarod. És ez tartott itt a 40 évben az Állami Népi Együttesben. Meg hát vélhetően az is, hogy persze családom, feleségem, gyerekeim, unokáim, de ez is az életem. És sokszor még a család elé is jön, sajnos be kell vallanom, de már megszokták, tudják, hogy ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha mindent ha nem is minden, de nagyon sok mindent áldoz érte az ember. És hát van egy harmadik. Hát azért ez egy nagyon jó közösség. Tehát itt nagyon jó lenni. Újra és újra, 3-4 évente egy újabb és újabb generációk lépnek be. Most is augusztustól a Táncművészeti Egyetemről 3 lány és 3 fiú érkezik. Ragyogó fiatalok. Kiváló táncosok lesznek, most még nem tökéletesek, de kiválók lesznek. És gyönyörű fiatalok. Na most testben meg lehet öregedni valószínűleg, ez lesz a sorsom, de a lelkem az soha nem fog megöregedni. Az örökké fiatal lesz, és úgy repülök, mint a sólyommadár.
1: Beszélgetésünk végén ismét idézném ennek a fantasztikus kiállításnak, amely a Magyar Állami Népi Együttes fennállásának 75. évfordulója alkalmából itt a Hagyományok Házában látható. Idézném az ön által is említett címet, a Mint a forrásvíz, ugye Bartók. De itt mondhatnánk a Csak tiszta forrásból.
2: Hát természetesen, hogy a Csak tiszta forrásból, csak én nem akartam azt mondani, amit Bartók, hanem találunk egy másik, ugyanazt a tartalmat sugalló, szép mondatot, mint a forrásvíz. És akkor mindenki találja ki önmaga számára, hogy mi a forrásvíz, miért fontos ez neki, hogy be tudja az ember helyettesíteni magát ebben a helyzetben. Az előadásaim jó része erről szól. Én csak elindítok egy gondolatot, és hogyha az megérinti a nézőket, ők a saját maguk életéből tudnak erre, ezekre rákötődni. Tehát, ha jönnek, mint a forrásvíz kiállításunkra, találják meg a saját forrásvízüket.
1: Kedves hallgatóink, Mihály Gábor, Kossuth és Harangozó Gyula díjas érdemes és kiváló művésszel, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjével, a Hagyományok Háza épületében megtekinthető, mint a forrásvíz, 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes című jubileumi kiállítás kapcsán, az együttes közösségéről, a magyar kulturális örökség őrzésének és továbbadásának a jelentőségéről beszélünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
0: Megismételtük a Kerengő délutáni adását.

0: Magyar Állami Népi Együttes ének és zenekarának felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra van. Következik a világújság. Az Egyesült Államok és Irán között április 8-án életbe lépett fegyvernyugvás nem terjed ki a Hezbollah elleni izraeli hadműveletekre. Izrael folyamatosan hajt végre légicsapásokat és szárazföldi műveleteket Libanonban a Hezbollah célpontjai ellen. Dr. Szejfó Omárral, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetőjével, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgett.
3: Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy múlt héten indulatos telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel a libanoni katonai műveletek miatt, amit azzal magyarázott, hogy az izraeli művelet kisiklathat egy Iránt érintő szélesebb béke megállapodást. Irán a Hezbollah miatt ragaszkodik ahhoz, hogy Izrael Libanon elleni hadműveleteire is vonatkozzon a tűzszünet. Az április 8-ai tűzszünet nem akad eljúzta Izraelt a Libanon elleni támadásban, sőt, azóta folyamatos az izraeli előrehaladás.

0: támadás, ezért április 8-a óta először Irán közvetlen támadást intézett Izrael ellen, amire Izrael válaszolt. Már a háború kezdete óta úgy tűnik, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekei mindössze részlegesen fedik egymást. Az Egyesült Államok és Donald Trump nehezen viseli, hogy Izrael közvetlenül amerikai célokat is fenyeget, hátráltatja azok megvalósulását. Az Egyesült Államok legfőbb célkitűzése, hogy a Hormuzi szorosban újraindulhasson a hajóforgalom.
1: Teherán ragaszkodik ahhoz, hogy a tűzszünet akkor lehet valódi tűzszünet, hogyha az Izrael-Libanon elleni hadműveleteire is vonatkozik. Ehhez képest Izrael vasárnap ismét Libanon fővárosát, Beirutot támadta, annak ellenére, hogy mind Donald Trump korábban kérte, hogy az Iránnal való béketárgyalások érdekében ezt ne tegye, illetve Teherán is megfogalmazta ezt az igényét, hogy a tűzszünet az Izrael-Libanon elleni hadműveleteire is vonatkozik. Hogy értékelhet a háborúnak ezt a szakaszát, illetve a konfliktus újraéleződését, milyen hatással van a konfliktus újraéleződésére Izrael-Libanon elleni hadműveleteinek fokozódása?
2: Hozzávetőleg 10-szer sértették már meg ezt a tűzszünetet, de mégiscsak tartja magát a tűzszünet, mivel ez nem elsősorban egy katonai, hanem sokkal inkább egy politikai döntés, és arról szól, hogy mind Irán, mind az Egyesült Államok szeretné hivatalosan is meghosszabbítani ezt a tűzszünetet 60 nappal, ami valamiféle keretet adhat a tárgyalásoknak. Ami Izrael szempontjából fontos, az az, hogy Izrael nem része hivatalosan ennek a tűzszünetnek, és április 8-a, pontosabban a tűzszünet nem akadályozta meg Izraelt abban, hogy folytassa a támadását a Hezbollah libanoni állásaival szemben, bár tény és való, Donald Trump kérésére mérsékelték a Beirutra zúduló rakétákat, és elsősorban a dél-libanoni fizikai jelenlétükre koncentráltak. Itt ezen a területen viszont folyamatos az izraeli előrehaladás. Múlt héten a Bufortvárat is elfoglalták, aminek nem csak stratégiai jelentősége van, hiszen az egyik legmagasabb pontról beszélünk az ország déli részén, hanem lelki része is, hiszen az 1982-es izraeli bevonulás idején is elfoglalták ezt a várat, majd aztán a Hezbollah a későbbiekben a saját győzelmeként ünnepelte, amikor onnan az izraeliek kivonultak, hát most újra ott vannak az izraeliek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Irán kezdetektől ragaszkodott ahhoz, hogy a tűzszünetnek része legyen Libanon is, mivel Irán már 1982 óta, a Hezbollah megalakulása óta rengeteget áldozott a Hezbollahra, amelyből kijelenthetjük, hogy a proxy hálózatának a korona jégköve, tehát a legfontosabb nem állami szövetségese Iránnak. Irán nem teheti meg politikailag, stratégiailag, hogy elengedje a Hezbollahnak a kezét, és végignézze azt, hogy Izrael tönkreveri a szövetségesét Libanonban. Tehát Irán kezdetektől ragaszkodott ahhoz, hogy Libanonra is terjedjen ki a tűzszünet, ezzel próbálta meg segíteni a Hezbollahnak a túlélését, amelyre nem csak a katonai nyomás nehezedik Izrael részéről, de a politikai nyomás is különböző libanoni frakciók és a libanoni állam részéről, amelyek nem néznek szimpátiával a Hezbollahnak a tevékenységét, pontosabban azt, hogy Libanonra bombák hullanak a Hezbollah tevékenysége miatt. Tehát amit most végső soron látunk, ez az, hogy Izrael folytatta a támadásait Libanonra, némileg időről időre visszafogva magát Donald Trump határozott kérésére. Majd azonban Irán, hogy ezt megtorolja, vagy jelezze nem tetszését, ismét április 8-a óta először közvetlen támadást intézett Izrael ellen, amire aztán Izrael válaszolt. Összességében itt az látszik, hogy Irán próbálja alapvetően védeni a Hezbollahot, és jelezni akarja, hogy ez ebben a formában nem elfogadható a számára.
1: Az is következik mindebből, hogy Irán védeni próbálja a Hezbollahot. Mennyire következik ebből a helyzetből az, hogy Izrael egyre inkább önállóan próbál ebben a konfliktusban magának helyet találni, és a saját érdekeit védeni, megvalósítani a célkitűzéseit az Egyesült Államoktól függetlenül, hiszen most azért mégiscsak valamiféle érdekkülönbséget látunk az Egyesült Államok és Izrael között. Egyrészt a kérdésem arra is vonatkozik, hogy mennyire kívánja a két fél ezt kevésbé látványosan egymás között megoldani, mennyire oldható ez meg, mennyire mérsékelhetőek Izraelnek ezek a törekvései Libanonnal, illetve a Hezbollahhal szemben, úgy tűnik, hogy a jelenlegi támadássorozat felújításában is tevékenyen részt vett az a szempont, hogy Izrael láthatóan, önállóan próbál cselekedni az Egyesült Államoktól függetlenül.
2: Az Egyesült Államoknak Izrael kiemelt szövetségese a Közel-Keleten, ugyanakkor nem az egyetlen szövetségese. Tehát az Egyesült Államok ugyanúgy egyfajta pillérként tekint a Közel-Kelet politikája kapcsán, annál tudtak Törökországra, Egyiptomra, különböző arab országokra. Márpedig Izraelnek a jelenlegi tevékenysége nem túlzottan népszerű ezen országok körében. Itt elsősorban az öböl országokat érdemes kijelenteni, amelyek közül például az Egyesült Arab Emírségek Bahrein békét is kötött már Izraellel, illetve Szaúd-Arábia, amely szeretne békét kötni Izraellel, de alapvetően a jelenlegi helyzetben ezt nem teheti meg, és az iráni háború az ő érdekeiket is sérti. Ezek az arab országok a tavalyi évben hozzávetőleg 3000 milliárd dollár befektetést kértek Donald Trumpnak, tehát ilyen módon van befolyásuk arra, hogy miképpen ítéli meg a közel-keleti eseményeket az amerikai elnök. Izrael részéről természetesen érthető ez a katonai tevékenység, amit most folytat. A háború kezdetén is egyértelmű volt már, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekei részlegesen fedik egymást, vagy céljaik részlegesen fedik egymást, de nincsenek tökéletes átfedésben. Az Egyesült Államok részéről fontos célkitűzés a atomprogram, iráni vélt valós katonai célú atomprogramnak a felszámolása volt. Izrael számára azonban már akkor is legalább ennyire fontos célként jelent meg a balisztikus rakétaprogram elleni fellépés, valamint a már említett iráni proxy hálózat szövetségi rendszer elleni fellépés a Közel-Keleten. Ez a fajta különbség alapvetően stratégiai okokkal is magyarázható, hiszen Izrael ott van fizikailag is a Közel-Keleten, az Egyesült Államok csak katonai bázisokon keresztül, meg szövetségeseken keresztül, tehát a balisztikus rakéták azok közvetlen fenyegetést jelentenek Izraelre nézve, pontosan úgy, mint a Hezbollah, a Hamas vagy más szövetségesei Iránnak, amelyek ott vannak a határain közvetlenül Izraelnek. Izraelnek van valamelyest szabad mozgástere, vagy olyan mozgástere, amit ő be tud tölteni, ugyanakkor az Egyesült Államok és azon belül Donald Trump nehezen viseli azt, hogy közvetlenül amerikai célokat is fenyegetnek az izraeli tevékenységek, pontosabban hátráltatják. A mostani helyzetben az Egyesült Államoknak az elsődleges célja az, hogy stabilizálja ezt a konfliktust, győzelemként tudja retorikailag legalábbis bemutatni ennek a hadjáratnak az eredményeit, hogy Iránnak ne legyen atomprogramja, erről szülessen valamiféle megállapodás, de talán ezeknél is fontosabb, hogy a Hormuzi szorosban újra tudjon indulni a hajóforgalom, ezáltal a nemzetközi piacok megnyugodjanak, és elmúljon az a nyomás, ami a Trump kormányzatra nehezedik a félidős választásokhoz közeledve. Izrael szempontjából más egy kicsit a helyzet, ők most ezt a konfliktust kihasználják arra, hogy a Hezbollahot végképp ártalmatlanítsák, hiszen már több számos alkalommal fenyegette a Hezbollah Izraelt az északi részről. Észak-Izraelben több tízezer embert kénytelen elhagyni időről időre az otthonát a Hezbollah rakétái miatt. Tehát alapvetően Izrael számára a libanoni front az külön kezelendő ettől az egész háborútól, de mivel Irán ragaszkodik ahhoz, hogy ez is ennek a csomagnak a része, így Donald Trump alapvetően kénytelen ezzel valamelyest együtt élni. Tehát itt az érdekek alapvetően ütköznek. Ennek jó példája volt az a telefonbeszélgetés, ami múlt hét között az amerikai sajtó szerint zajlott Benjamin Netanyahu és Donald Trump között, ahol az amerikai elnök keresetlen szavakkal illette az izraeli miniszterelnököt, és tiltakozott az ellen, hogy veszélyezteti az amerikai érdekeket a Közel-Keleten.
1: Valóban veszélyeztetheti az Izrael által folytatott Libanon elleni hadművelet, az Iránt érintő szélesebb körű béke megállapodást? Tehát valóban kisiklathat egy komolyabb megállapodást az Egyesült Államok és Irán között?
2: Amennyiben az Egyesült Államok egy az egyben lándzsát törne Izrael mellett ezen a téren is, és gyakorlatilag úgy cselekedne, ahogy ez Benjamin Netanyahu számára optimális lenne, abban az esetben ez komoly fenyegetést jelenthetne a mostani folyamatokra nézve. Donald Trump retorikája azonban, illetve az a puszta tény, hogy az Egyesült Államok legalábbis a nyilvánosság előtt és a nem nyilvános tárgyalásokon folyamatosan hangoztatja azt, hogy ők igyekeznek nyomást gyakorolni Izraelre, ez valamelyest azért árnyalja hallja ezt a képet, és hát természetesen Iránnak sem érdeke ennek a háborúnak a folytatása, tehát Iránnak is jelentős veszteségeket kell elkönyvelnie. Nem csak az infrastruktúrális károkról beszélünk, amit eddig a háború okozott, de arra is, hogy a hormuzi szoroson keresztül érkezik az iráni élelmiszernek, élelmiszerimportnak jelentős része, ott megy ki az iráni olajexportnak jelentős része, és a háború kezdete óta az infláció több mint 70%-os Iránban, az élelmiszerek különböző fajtáinak az ára adott esetben megduplázódott, ami nyomást nehezít az iráni kormányzatra is. Természetesen Iránon belül most nincs társadalmi tiltakozás, hiszen ami volt decemberben, januárban, azt a forradalmi gárda leverte. Ugyanakkor a forradalmi gárda is tisztában van azzal, hogy az éhező társadalom alapvetően nem erősíti az ő pozícióját hosszabb távon. Tehát az látszik Irán részéről is, hogy ők szeretnék a beláthatatlan jövőbe eltolni az atomprogramról való tárgyalást, és az elkövetkező 60 napon, pontosabban, ha bekövetkezik ez a tűzszünet, ez a 60 napos tűzszünet, akkor sokkal inkább koncentrálnának a hormuzi szorosnak az újranyitására, illetve különböző gazdasági engedményeket szeretnének kiharcolni az Egyesült Államoktól. Itt szóban például egy 12 milliárd dolláros iráni fagyasztott vagyonnak a feloldásáról, illetve különböző szankcióknak a feloldását szeretnék kérni, hiszen végső soron lehet, hogy kemény valaki Iránnak a vezetése, de pragmatikus politikusokról van szó ott is.
1: Mennyire teremthet lehetőséget, vagy teremthetett lehetőséget Irán számára a hormuzi szoros, vagy kínál alkalmat arra, hogy Irán elterelhesse a figyelmet a legfőbb, a legneuralgikusabb pontról, az atomprogramjáról az Egyesült Államok felé. Tehát mennyiben lehet ez egy jobb alkupozíció ebben a helyzetben Irán számára, hogy akkor lám-lám itt van a hormuzi szoros, itt van egy nagyon erősen sürgető probléma, aminek az eszkalálásában bizony ők is tevékenyen részt vettek, és ennek a problémának a megoldása bizony sürgetőbb, mint az atomprogram megoldása.
2: Ami Iránt illeti, egyértelmű, hogy ők felismerik ezt a helyzetet, tehát nem véletlen, hogy Irán az elején, a háború elején gyakorlatilag blokád alá helyezte a hormuzi szorost, és nem engedett át más hajókat, mint amin hát az ő saját zászlaja alatt hajózott, ami baráti országok zászlaja alatt hajózott, illetve amelyek fizették az általa megszabott vámot. Ebben az időszakban egyébként Irán az egyetlen ország maradt a térségben, amelynek az olajkivitele továbbra is 100%-on zajlott, tehát mondhatjuk, hogy a forradalmi gárda és az iráni állam a háború első szakaszában ilyen módon, vagy legalábbis ezen a szűk területen profitált is, hiszen immár egy megnövekedett világpiaci ár mellett tudták a 100%-ot fenntartani az olajexportjuknak. Ebben az időszakban azért jelentősen leesett más olajexportőröknek, a térségbeli olajexportőröknek a kivitele. Majd aztán erre válaszul vezette be az Egyesült Államok is a saját blokkádját, ami végső soron sikeres volt, hiszen ők az iráni kikötőkbe, nem csak a hormuzi szoros belső, de a külső részén fekvő iráni kikötőkbe be- és kimenő forgalmat zavarták meg, illetve blokkolták. Ez már meglehetősen húzba vágó az irániak számára gazdaságilag, de tegyük hozzá, hogy alternatív útvonalakat próbálnak találni. Tehát pár héttel ezelőtt Pakisztán nyitott 6 szárazföldi folyosót az kieső áruforgalomnak a helyettesítésére, a Kaszpi-tengeren keresztül is érkeznek a kukoricaszállítmányok, tehát valamelyest Irán kap jut levegőhöz. Egyébként a különböző arab országok is igyekeznek valamilyen módon kijátszani ezt a blokkádot, vagy kikerülni legalábbis a hormuzi szorost, tehát az Egyesült Arab Emírségek az ománi öbölbe, Fujaira városán keresztül vezetik ki az olajuknak egy jelentős részét, igaz, hogy a kapacitásaik korlátozottabbak, tehát itt nem tudják fenntartani a kivitelüknek 100%-át, hozzávetően 40%-át elvesztették, a szaudiak pedig a Vörös-tengerhez vezetik ki egy vezetéken keresztül az olajukat, itt is azért a kapacitások korlátozottak, de ők is folyamatosan bővítik ezeket a kapacitásokat, ami mutatja egyébként, hogy azok az arab országok, amelyeknek erre földrajzi okokból módja van, úgy állnak hozzá, hogy hát lehet, hogy a hormuzi szorossal nem építhetnek már a jövőben, és próbálják diversifikálni a kivitelüknek az irányát. Mások bajban vannak, például Kuwait nem tud merre olajat kivezetni, Katar is sokkal nagyobb kihívásokkal néz szembe, mint a nagyobb országok. Tehát összességében itt látszik ez a fajta felkészülés. Ezzel együtt azért itt jelentős a nyomás, ami az amerikai elnökre nehezedik, szövetségesei felől, de nem kizárólag csak az arab országok részéről. Gondoljunk arra, hogy az Egyesült Államoknak számos olyan partnere van, India, Pakisztán, más országok, Indonézia adott esetben, vagy afrikai országok, amelyeknek a kormányzata jelentősen megszenvedi az olajvilágpiaci árának az emelkedését, mert ezek egyébként is nem túl vagyonos országok, ahol a társadalmi béke és a politikai támogatottsága nagyban múlik azon, hogy milyen áron tudják például az alapvető élelmiszereket támogatni. Mondjuk Egyiptomban ez kifejezetten húsba vágó kérdés. Az arab világban az arab tavasz is részlegesen annak volt az eredménye, hogy nem tudták az állam részéről fenntartani az alapvető élelmiszereknek a támogatását. Márpedig most az olajnak megemelkedett a világpiaci ára, az élelmiszer előállítás költségeinek a felét sok esetben legalább az energia árak adják, emellett a hormuzi szoros lezárásával a műtrágyaipar is bajba került, tehát a műtrágyának is az ára egyes országban 50%-kal emelkedett meg. Tehát itt olyan válsághalmazról van szó, ami nem csak az Egyesült Államokat érinti. Talán azt mondhatnám, hogy nem az Egyesült Államokat érinti a legsürgetőbben vagy a legfájóbban, hanem más országokat is. Ezzel természetesen Donald Trump is tisztában van, és most ebben a helyzetben Irán fel tudja ezt használni arra, hogy a maga számára kedvező irányba terelje a tárgyalásokat. De tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok, mivel korábban nagyon határozottan deklarálta, hogy az atomprogram ügyében nem engedhet, hogy az elsődleges célja, hogy azt megoldja, így valamiféle megoldásnak arra is lenni kell. Itt már különböző forgatókönyvek merültek fel, mint például, hogy Irán vállalja, hogy 20 évre feltüggeszti az urán dúsítását, hogy voltak egyéb megoldási javaslatok is. Egyelőre még nem látszik egészen tisztán, hogy ebből mi lesz, de ahogy ön is mondta, most elsősorban a hormuzi szoros az, ami sürgetőbb az Egyesült Államok számára.
1: Említette, hogy a Kuwaitot, Katart is, mint két viszonylag súlyosan megsérült országot, vagy kárvallottját a hormuzi szoros körüli problémáknak, hiszen hát Kuwait felé is indított Irán drónt, mert ott is találhatunk amerikai erőket, tehát a Kuwaitban állomásozó amerikai erők ellen. Összességében érzékelhető-e az atomprogram felé irányítva a szót? Érzékelhető-e egyfajta finomodás az iráni kommunikációban az Egyesült Államok felé abban a tekintetben, hogy kifejezése juttassa, hogy igen, tudjuk, hogy emögött a probléma mögött egy régi keletű történelmi probléma áll, hogy Irán atomprogramjától tartania kell a nyugati világnak és az Egyesült Államoknak, mert például Pakisztántól ezen a téren nem kell tartania. Irán fenntartja-e továbbra is azt a kommunikációt, ami indokolttá teszi az Egyesült Államok és a nyugati világ számára, hogy valóban továbbra is tartania kell a nyugati világnak az iráni atomprogramtól, vagy pedig tett lépéseket és tesz lépéseket abba az irányba, hogy ezt a kommunikációt és nyilván hát cselekvés szintjén is próbálja visszafogni, vagy javítani, vagy a megbékélés irányába fordítani. Hiszen nyilvánvalóan akkor következhet valamiféle megbékélés az atomprogramban, vagy valami miféle kompromisszum, hogyha ez a párbeszéd is, a félelemkeltésről szóló párbeszéd is, vagy narratíva is enyhülni fog.
2: Fontos leszögezni, hogy hivatalosan Irán továbbra sem akar atomfegyvert. Tehát Irán ragaszkodik ahhoz, hogy neki békés célú atomprogramra van szüksége, ez elsősorban gazdasági és nemzeti szuverenitási jogokból szeretné lefolytatni vagy végrehajtani. Tehát alapvetően hivatalosan legalábbis Irán nem akar atomfegyvert, és azt is fontos megemlíteni, hogy végső soron Donald Trump volt az, aki 2019-ben felrúgta a Barack Obama által 2015-ben megkötött atomalkut Iránnal. Tehát itt gyakorlatilag egészen addig a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a megfigyelői bejártak az iráni létesítményekbe, és volt a világnak egy, ha nem is pontos, de végső soron iránymutató képe arról, hogy hogy áll az iráni atomprogram általában. 2019 óta, mióta Donald Trump elrúgta ezt a megállapodást, azóta gyakorlatilag nem tudunk erről semmit. Tehát itt különböző feltételezések vannak arról, hogy hogy áll ez az egész dolog, különösen a tavalyi 12 napos háború óta, tehát nem tudjuk gyakorlatilag, itt politikai narratívákat hallunk általában. Van, aki azt mondja, hogy valójában Irán nagyon távol áll attól, hogy a fegyvere legyen, hiszen már csak azért is, mert a 12 napos háborúban Izrael a kapacitásainak és a mérnökeinek jelentős részét megsemmisítette, illetve végzett velük. Mások azt mondják, hogy nagyon közel áll hozzá. Ezek az utóbbi hangok általában akkor szoktak felerősödni, amikor éppen arról érkezének hírek, hogy az Egyesült Államok intenzívebben tárgyalnak a teheráni vezetéssel, tehát ez is egy a politikai nyomásgyakorlásnak egyfajta eszköze, de hogy őszinték legyünk, valójában nem tudjuk, hogy hogyan áll az iráni atomprogrammal mostani helyzetben. Az egészen biztos, hogy Irán kitart az atomprogramja mellett, legalábbis amit ő békés célú atomprogramnak mond. A retorikájuk pedig nagyon sok irányú. Tehát az iráni rezsimen belül különböző szereplők vannak, olyan szereplők, például a külügyminiszter, Abbas Araghchi, vagy a parlamentnek a szóvivője, akik a tárgyalócsapatot vezetik egyébként, és akik általában diplomatikusan, kompromisszumkészebben szoktak kommunikálni, de vannak kemény vonalas szereplők, akik általában a kardot szokták csörgetni, mindegyiknek van egyfajta funkciója és egyfajta célközönsége. Tehát ne felejtsük el, hogy azért Iránon belül van egy 30 milliós kemény magja a rezsim támogatóinak, tehát végső soron őket is ki kell retorikailag elégíteni, szolgálni. Valamilyen módon ugyanakkor vannak az országnak érdekei is, amit finomabb diplomáciai eszközökkel tudnak elérni. Hogy éppen az iráni kommunikációból mikor melyiket halljuk meg, az jelentősen múlik azon, hogy mely csatornákat követjük, és hogy éppen melyik szereplőnek a nemzetközi térben, vagy a nemzetközi médiatérben mi az érdeke, melyiket akarja jobban felhangosítani.
3: Elhangzott a Világújság. Az Egyesült Államok és Irán között április 8-án életbe lépett tűzszünet nem terjed ki a Hezbollah elleni izraeli hadműveletekre. Dr. Szejfó Omárral, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjével, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben a Pete Project és a Mezzo Forte muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. A következő fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallják.

Az elmúlt fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallották. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Peresztegi Attila, zenei szerkesztő, Ungvári Judit, bemondó, valamint a technikai munkatársak Miksa Levente és Bójás János. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak. Adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

Minden imádságnak, benső imádságnak kell lenni, hogy ne maradjon pusztán az ajkak munkája. Ebben az esetben azonban ez a szó benső tulajdonképpen az imádságnak azt a módját jelzi, amellyel a beszédből a csendbe törekszik. Ami a szemlélődő jelleget illeti, ez csak akkor teljesül, ha megvan benne a készség, hogy a szellemi tevékenységek sokféleségével felhagyjon, és egyszerű, szellemi aktusokra térjen át. Beszélhetnénk meditációról is, de ez a szó sem veszi figyelembe eléggé a csendben és egyszerűségben történő mozgást. Maradna még a kontemplatív ima megjelölés. Elegendő is lenne, hogy mindazt átfogja, amit gondolunk, de ahhoz ezért eléggé meghatározatlan is, hogy biztonsággal használható legyen. A szemlélődő imáról fogunk beszélni, de abban az értelemben, ahogyan azt az előbb kifejtettük. Ennek az imádságnak különleges kapcsolata van az igazsággal, amit meglehetősen pontatlanul szóbeli imának nevezünk, az mindig valami meghatározott mondanivalóval fordul Isten felé. Jól lehet, a hit igazságán nyugszik. Mégsem közvetlenül irányul az igazságra, hanem imád, kér vagy hálát ad. A szemlélődés azonban a szent igazságot, magát keresi. Szeretné felismerni, hogy ki is valójában az Isten. Szeretné megismerni az Isten országát. Világosan szeretne látni emberekkel kapcsolatban. Saját létével is szeretne tisztában lenni és helyes képet nyerni a világról. Ez az igazság utáni törekvés azonban nem egyedül az értelem erőfeszítése, hiszen így teológiává vagy filozófiává válna. Ezt a megismerést azonban nem csak az értelem, hanem az egész ember végzi. A képzelő erő a belső világot kifejezően látja, s jelképekkel megvilágítva fogja fel. Az értelem megvizsgálja tárgyát, belehatol, összehasonlít, a részt belehelyezi az egészbe, és megérti az összefüggéseket a részletekből. Az ítélő képesség megkülönbözteti a lényeget az esetlegestől, a célt az eszköztől, értékest az értéktelentől, s mindezekben állást foglal. Belső világunk egésze fordul Istenhez, s így szinte magától alakul ki a kapcsolat, a párbeszéd. Ha helyesen gyakoroljuk a szemlélődő imát, előbb vagy utóbb vágyakozni fogunk arra, hogy egyszerűsítsük önmagunkat. Kezdetben gyakori, hogy az ember mindent átfogó témát választ. Sok szemponttal az elképzelések, megfontolások, elhatározások és feltételezések nagy bőségével. Lassacskán azonban a témák leszűkülnek, de ugyanakkor egyre súlyosabbá válnak. A gondolatok száma csökken, azonban mélységük és termékenységük növekszik. A lelki tevékenységek az egyszerű látás, imádás, Isten felé törekvés, a jelenlét és tudatosság formáját nyerik el. A szavakkal jobban takarékoskodunk. A benső beszéd is hallgatásba megy át, úgy szólván olyan magatartásba, amely a beszéd és hallgatás ősi kettőssége mögött rejlik. Azt a felismerést, amelyről az imént szó volt, nem önmagáért keressük, ha még oly fontos is lenne, hanem azért, hogy cselekvésre indítson. A szemlélődés tehát nem azt kérdezi, hogy mi ez, hanem hogy mivé kell válnia. Nem csak azt, milyen vagyok én, hanem azt is, milyenné kell válnom, mit kell elkerülnöm, mit kell legyőznöm és mit kell megtennem. Az akarat irányt keres. Azon fáradozik, hogy úrrá legyen az életben uralkodó zűrzavaron, és egy jobb, termékenyebb cselekvés számára rendet teremtsen. Épp oly kevéssé vezethet a leegyszerűsödés, elcsöndesedés a valótlan álmok és lényegtelen mozzanatok világába. Valóságtól valóságig fenn kell állnia az összefüggésnek, meg kell lennie Isten és ember között az eleven kapcsolatnak. Az imádkozó embernek közelebb kell kerülnie Istenhez, hogy ebben a közeledésben egyszerűbbé, tisztábbá, lényegibbé váljon. Az az igazság, amelyért a szemlélődő fáradozik, nem közvetlenül az anyagi lét, vagyis a világ szférájába esik, hanem az isteni kinyilatkoztatás területére. Jól lehet foglalkozhat a szemlélődő ima természetes erkölcsi kérdésekkel is, vagy a hétköznapi élet eseményeivel,
de valódi tárgya az, amit Isten igéje, Krisztus alakja mond nekünk. Ezzel az igazsággal sajátos közösségben van. Isten szemszögéből fejezi ki a világ és az ember legmélyebb lényegét. Isten önkinyilatkoztatásába beleágyazva, mely ismeretlen és elrejtett volt, s először Krisztusban lett nyilvánvalóvá. A teremtett világ és az ember lényege beleépül az ő híradásába a lét értelméről, hogy ezáltal a mindenható ítéletévé legyen az elesett világ felett, és a visszatérés meghívásaként hangzik fel. A kinyilatkoztatás tehát nem azt jelenti, hogy egy magasabb rendű ismeretet nyerünk a világról és az életről, hanem hogy a Szent Isten megszólítja a saját makacságába zárkózott embert, hogy forduljon Isten felé, és próbálja meg létét Isten szava alapján megérteni.

0: Csajkovszki D-dur hegedű versenyének első tételét Nathan Milstein és a bécsi filharmonikusok előadásában hallották Claudio Abbado vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Következzen a zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a Toszka, a Pillangó kisasszony, a Turandot, az Angelika nővér, a Nyugatlánya, a Bohém élet, és még meg annyi népszerű opera szerzőjétől, Giacomo Puccinitól hallunk ma néhány dalt. Mint az köztudott, az olasz opera az olasz dalból, a canzonetta különféle válfajaiból és műfajaiból fejlődött ki, és Puccini, akinek bár élete jelentős része az opera színpad környékén zajlott, a dalnak is nagymestere volt. Természetesen ezek a dalok időnként nagyon közel állnak az operák világához. Plácido Domingo kiváló fölvételéről különféle műfajú dalok hangzanak most föl. Elsőként Olaszországhoz köthető két dal következik. Az első egy egészen népies, méghozzá népi szövegre íródott dal lesz, a Casa Mia az én házikom vagy házacskám, amely egy vidám dalocska, arról szól, hogy milyen jó az, amikor az embert várja meghitt békés házikója. Plácido Domingo partnere a zongoránál Julius Rudel.

A következő Puccini dal Inno a Róma himnus Rómához, és valóban a himnusz nyelvén, a nyelvezetén magasztalja a Rómát, amelyet nem csak örökvárosként, hanem egyenesen a városok istennőjeként apostrofál.

Placido Domingo fölvételei közül három romantikus költemény megzenésítése következik, és mivel ezekből Hárs Ernő nem készített magyar fordításokat, ha megengedik, akkor a saját nagyon szabad fordításomban avatom be önöket a szövegbe. Ezek a szövegek egyébként Puccini állandó librettistáitól származnak. Következik tehát a Terra e Mare, a föld és a tenger. Szél futt a nyárfalomdalól, a tengerzúgást hallgatom az aláhulló estben, a sötét mélység ritmusát, melyen csillagfény tetszik át ragyogó hullámtestben, de megrezzenti most a szél a lombokat, s már nem zenél a tenger áll szívemben. A Terra e Mare szövegének írója Enrico Panzacchi.

Canto d'anime, a következő Puccini dal, a lélek éneke. Évek, álmok, messze szállók, virágok, hűtlen barátok, száz híú remény, mégis egyre él szívemben, nem fakulón, elevenen lelkem éjjelén, mindörökre egy titok, csalogánydalt hallgatok magányom ölén, bánatom mind messze száll, csalódások is halál, s ragyog égi fény. Tehát Canto d'anime, a lélek éneke, a szöveget Luigi Illica írta.

A harmadik romantikus Puccini dal, Morire. Ó, halál! De hát mi is az élet? Felragyognak hitek és remények, káprázatok, szerelem, vagy elvesztem mindenem? Néma és csöndes magány, mely az élet hajnalán önmagára ébred, mondd csak meg, mi végett. Avagy játszi álmok, melyek végül állnak vége érhetetlen kísértők a lelken. Meg nem mondhatom. Ám a félúton, nézz körül a tájon. Ez az élet. Álom. Morire. A szöveg Giuseppe Adami tollából való.

Giacomo Puccini rövidebb szerzeményei, ha tetszik, dalai bemutatásától a Vexilla Regis Prodeunt himnusszal búcsúzunk. Az első szakasz Sik Sándor fordításában királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni szállt, s megtörte holta halált. Placido Domingo partnere Justin Diaz Marton Árpád köszöni az önök figyelmét a viszonthallásra.

0: Jó napot kívánok, Szent Irmai Ágnes vagyok. Külső megjelenését tekintve egyik hazai bazilikánkat idézi a Bagi Majori Szent Imre kápolna. Mögötte halastórendszer húzódik, gazdag halállománnyal és madárvilággal. Az út túloldalán kúria épület, benne turisztikai központ és helytörténeti gyűjtemény található. És végül, de nem utolsó sorban a település éke, egy kunhalom tetején álló és a tájképet már távolról meghatározó szélmalom. Messzelátunk mai adásában Jász-Nagykunszolnok vármegyébe, a Kengyel községhez tartozó Bagi Majorba látogatunk. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm Önöket. A műemlékké nyilvánított Szent Imre kápolna tavaly esett át külső felújításon. A festés és a falak állag megóvása mellett a nyílászárókat is kicserélték. A kupolával fedett, tornyokkal díszített szakrális épület tiszatenyő és martfű között a vasút és a főút melletti szakaszon található.
1: 1904-ben épült, nem tudtuk pontosan, onnan tudtuk, hogy 1904, mert amikor a kriptának az ajtaját is restaurálni kellett, és szétszették teljesen, és a zárat szétszették, akkor abba bele van vésve, hogy 1904. Aki építette, az Bagi Imrének hívták, ezért ez a kápolna az Árpádi Szent Imre herceg tiszteletére van fölszentelve.
0: Lépjünk be, mert igen? Nagyon fúj a szél.
1: Illuzórikusan hasonlít az esztergomi bazilikához, mert azt képzelte, hogy annak is három tornya van, hogy ezen is három olyan torony legyen.
0: De szép a belső tere.
1: Most egy ígéretet kaptam, hogy talán kapunk az idén valamit a belső felújításra. Majd ha lemegyünk a kriptába, akkor meglátjuk, hogy itt olyan ablakok voltak, ami ilyen öntött vasból készült. Azok kiestek, és csinálni kellett.

0: Tiffany üveggel.
1: Igen, de akkor azt mondjuk el, hogy miket is látunk. Tehát nyilván Szent István ablakán, ugye a korona és a kettős kereszt, a lilium és a kard.
0: Szent Imre. A mellette levő a gyümölcsöltő boldogasszonynak az ünnepe, vele szembe Szent Erzsébetnek a kenyér, meg a rózsák a kereszten. A Szent Erzsébet mellett van Szent László királynak a címere, meg a kardja, és a következőt, azt az én kérésem volt, hogy örökítsük meg mindszenti bíboros, remélem, hogy szenté fogják avatni a Lukasz zászlóval.
1: Freskókat látok a falakon, mindenhol, a jobb oldalon, bal oldalon, a mennyezeten is.
0: Hogy a mennyezetet kifestette, azt nem tudjuk. Elmondás szerint ez valamikor teljesen fehérként volt lefestve, csináltak is ilyen kaparást is, megtaláltak ezek a műemlékesek, később lett ez kifestve, de elsősorban csak a szentélyen volt ez a freskó, ez a karácsonyi jelenet. A többit pedig Benke nevezető, valamelyik Jászfaluban való, ilyen naív művész, ő festette ki, itt a Szent Háromságot lehet látni, az angyali üdvözletet, ez a Szent Erzsébettel való találkozás, a következő Jézusnak a bemutatása a templomba, ez a föltámadás, a húsvét, ez pedig a mennybe menetel.
1: Igen, jó lenne ezeket is felújítani, mert viszonylag igen, szép képek, tehát nagyon
0: mutatóak. Nem is engedik másképp, most a műemlékesek mondták, hogy ezeknek meg kell maradni, mert koruktól fogva alkalmas arra, hogy... És akkor itt van még egy a mennyezeten, ez is Jézusnak a föltámadása, valószínű, hogy ez a kettő együtt lehetett.
1: Használják ezt a kápolnát?
0: Igen, minden hónap első vasárnapján plusz a főünnepeken van itt mise. Kengyel az 3400 lakossága, a népszállámáskor nem egészen 500 vallotta magát római katolikusnak a kengyelivel együtt, mert ez közigazgatásra együtt. Tehát mindeznek a fényében az Magyarország átlagai kicsit talán is többen járnak templomba, ezt én onnan tudom, én vagyok a kerületi esperes, és én akkor véglátogatom a kerületet, akkor a misa látogatottsága egyáltalán nem rosszabb Kengyelen, Szajóban, meg Bagimajorban, mint bárhol az átlag itt az Alföldön.
1: Igen. Van altemploma is, vagy van kriptája?
0: Kripta, le fogunk menni a kriptába. 904-be épült meg a kripta.
1: Tehát családhoz köthető, családi temetkezési hely.
0: Igen. Ha lemegyünk
1: Bagi a kriptába, családi.
0: Bagi családi, lemegyünk a kriptába, és akkor ott megláthatjuk a síremlékeket, amit meg tudtak menteni. Tudnék, a háború alatt ezt az oroszok kifosztották, koporsókat is, annak a reményében, hogy hát, ha találna benne valami kincset, nem találtak, de a Bagiban lakó emberek, akik cselédek voltak, meg a uradalmat szolgáltak ki, olyan tisztelte voltak, hogy mindegyiket megpróbálták visszatenni, és akkor ilyen kis táblát oda tettek, mert azokat is szétverték.
1: Kívülről lehet megközelíteni?
0: Kívülről.
1: Akkor visszamegyünk a külső térbe.
0: Kimegyünk, akkor tetszik látni, hogy ez egy körbe van egy korláttal, egy nagyon díszes korláttal, mert aki bátor és föl tud menni oda, innen lehet legszebben látni a kilátást. Tehát, hogyha ez valamikor mindent fölújítanak, akkor azt terveztük, hogy meg lehet oldani, hogy aki akarja, onnan, mint más bazilikáknak is fölmennek a tetejére, erre is föl lehet menni. Én még tavaly voltam, mint 72 éves, most már nem vállalom.
1: Igen, úgy, ahogy az Esztergomi bazilikának is a te kupolájára ki lehet menni, ennek is kupola van.
0: Menni, és csodálatos kilátás van, csodálatos.
1: Igen, és innen lehet a harangot is húzni,
0: igen,
1: ahogy látod?
0: Hát a felújítás tervében benne van, hogy villamosítjuk a harangot, de hát még ahhoz kellene pénz.
1: Tehát itt most kézzel húzzák
0: a harangot. Igen. A misére húzzák mindig meg, ha meghal valaki Bagimajorból, akármilyen temetésben részesül, húznak nekik harangot. Nagyon jó teszik.
1: Visszalépünk az előtérbe. Nagyon erősen fúj a szél. Mondanám, hogy menjünk föl a kilátóra, de most inkább ne. Igen, a templom mögött már látszik a halastó rendszer. Talán ahogy lejjebb jövünk a tópartra, kevésbé fúj a szél. Itt a másik két torony, ez az út felől kevésbé látszik.
0: Igen, ez kevésbé látszik, de ugyanúgy, mint az esztergomi bazilikának, hogy annak a fő kupolája látszik, mint itt is a kupola, és az a két kis torony, az sokkal kisebb, az azért lehet látni, mert ez egy síkban van a bejárattal, és azt lehet mindenkinek látni, de ugyanúgy én Párkányból is megnéztem, és akkor hasonlóan lehet látni a másik két kis tornyot, mint itt.
1: És innen hátulról, tehát a tó felől van a kripta bejárat.
0: Igen.
1: több osztatú
0: igen,
1: tér.
0: Három osztatú tér, ez egy ilyen várakozó. Az a középső az azért épült meg a középsőtre, vagy elválasztva, mert amikor a hantolás kezdődik, akkor van egy ravatolozás a régi szertartások szerint. A falusieken úgy valósult meg ez, hogy amikor vitték ki a halottat a házból a temetőbe, akkor a kereszt előtt még letették a templom, vagy a temető keresztje elét, és ott is volt egy szertartás, azok most már nincsenek meg, és akkor itt ezt a szertartást itt elvégezték, és úgy helyezték be a kriptába.
1: Beljebb lépünk, akkor látjuk a márványtáblákon, hogy kik nyugszanak itt. Mikor temettek ide utoljára? Tehát a Bagi családnak vannak még leszármazottai?
0: Igen. A Bagi családnak a legutolsó vérszerinti családtagja az Bagi András, aki Aponyi Albertnek volt a veje. Rákbetegségben halt meg, és az apja annyira akarta, hogy életbe maradjon, hogy azt a kastélyt, amit a Nász ajándékba épített a Aponyi Virginiának, meg Bagi Andrásnak, az kvázi egy ilyen kis kórházzá alakították át, hogy ott tudják kezelni, hát nem tudták megmenteni. És akkor én ezt a Aponyi Virginiát, Bagi Andrásnét 2002. november 5-én halt meg, szóval még abban az évben én eltemettem.
1: A Bagi Majori Szent Imre kápolnát előreegyeztetett időpontokban és a misék alkalmával lehet látogatni. Lengyel Istvánt, a törökszentmiklósi esperesi kerület esperesét hallották. A zene után az alföldi táj környezeti és néprajzi értékeiről folytatjuk műsorunkat.

0: A kápolna mögött húzódó halastórendszert a Tisza folyó lecsapolt régi ágából alakították ki. A tavakon intenzív halgazdálkodás zajlik. A nádasok gazdag madárvilága pedig vonza az ornitológusokat, természetfotósokat. Kengyelközség polgármesterét, Gál Józsefet hallják.
1: Igen, kicsit becsapós a kép. Ez a tó, amit jelenleg látunk, ez egyébként nemrég alakult, egy 10 évvel ezelőtt kilakított Juliti tóról van szó. Viszont ha kicsit távolabbra nézünk, az az eredeti halastó, amely a Tisza holtágának a maradványa. Tehát a település egykori tiszai ártéri terület volt, és ugye a 19. században a Széchenyi István által kezdeményezett Tisza szabályozási programnak esett áldozatul, mondhatjuk így, ugyanis levágták ezt a szakaszt, és ennek maradványaként alakultak ki a jelenlegi halastavak, amelyek egyébként nagy büszkeségünkre az ország egyik legnagyobb halastórendszerének is tekinthető.
0: Van-e olyan része, ami bejárható, akár ilyen madár lesz szempontjából, vagy túra útvonal szempontjából?
1: A halastavak két részre bonthatók. Az egyik részükben tényleg halászat folyik, viszont a másik része pedig horgásztóként működik, tehát ilyen szempontból igen megközelíthető, illetve pont azáltal, hogy a kápolna a halastavak mellett áll, így gyakran látogatnak meg minket ornitológusok, akik tanulmányozzák a helyi állatvilágot, és hát ez megint egy nagy büszkeség szerintem a település számára, hogy nagyon gazdag állat- és növényvilággal rendelkezik. Amiben mi szeretnénk egy kicsit kitűnni, az, hogy akár a kápolnával, vagy a szemben lévő szélmalommal, a kúria épülete, vagy egykor intézőilakkal, olyan építészeti emlékekkel bírunk, amely egyfajta tehát csalogató értékkel bír azok számára, akik eljönnek fürdeni, viszont vágynak egy kicsit a kultúrára. Sajnálatos módon történelmi okokból Szolnok vármegye nem igazán gazdag építészeti emlékekben, és Kengyel ilyen szempontból meg egy nagyon jó adottságokkal rendelkezik. Település.
0: Igen, itt Kiskörben 3 olyan emlék is van, építészeti emlék, amit egy séta során meg tud nézni az ide látogató. Ha egy picit visszatérünk a természeti értékekre, vannak-e itt olyan állatok, növények, ami kifejezetten itt található?
1: Ha a növényeknél maradunk, ugye most itt vagyunk Bagi-Majorban, szemben található a kápolnával a szélmalom, amely egy kurgánra, egy kunhalomra épült. És a kunhalom felületén a legfőbb növényfaj ez a kunkorgó árvalányfaj, ami ugye védett növény is, illetve ritkaság számba megy. Tehát ez az egyik nagy büszkesége Kengyel településnek. Emellett az egyik legvédettebb növény Közép-Európában ez a szibériai kéris, amelynek két előfordulási helye van itt ebben a régióban. Az egyik az Békés megyében található, a másik ez pedig pont Kengyel határában, Kengyel közigazgatási határán belül, de pont itt Tiszatenyővel szomszédos határvonalban. Illetve a harmadik ilyen növény, az pedig a török mogyorós, az az egykori Harkányi birtok mellett található. Ez azért érdekes, mert egyrészt több száz éves növényfajokról van szó, másrészt ismerve az Alföld időjárását, amely azért még a 19.-18. században is viszonylag szélsőséges volt, itt gondolok a magas hőmérsékletre, illetve azáltal, hogy pusztaságról van szó, bár itt viszonylag sok az erdős rész, tehát hogy a török mogyoró, amely igényli a nedvességet, nehezen telepíthető meg az Alföldön, és ez egy igazi truváj volt annak idején, hogy itt, vagy ezen a településen ezt sikerült megvalósítani. Számos török mogyoró példány maradt meg, amelyek, ahogy említettem, több száz évesek, és azért is érdekes a kialakításuk, egyrészt mert háromszöget, illetve ha jól emlékszem, U-formát írnak le ezek a növény csoportosítások, valószínűleg a korábbiakban különböző építmények állhattak ezekben a bezárt mértani formákban, itt gondolok bagatelekre, vagy különböző kertben történő szabad időtöltés szolgáló építményekről van szó. Ezek sajnos eltűntek, elbontották. Vannak a településen lokálpatrióták, akik szeretnék ezeket a növényeket megmenteni, és leiskoláztatták ezeket a friss magoncokat, és próbálják pótolni a már elpusztult fajokat.

0: A főút és a vasút túloldalán találjuk a turisztikai központot. A kúria épületben vendégfogadó, kiállító és közösségi terek várják az érkezőket és a települési rendezvények résztvevőit. Van berendezett tájszoba, konyha és fényképes helytörténeti gyűjtemény.
1: Egy nagyon szép helyre érkeztünk. Jobbra tőlünk a szélmalom és egy kúria épület, amelybe most be fogunk lépni.
2: Hát ez valójában ez Bagi Major, és ahogy a neve is mutatja, ez a Bagi család egykori uradalma volt, az egykori majorsági területe. Az épület, amely előtt állunk, ez az egykori intézőilag. Sajnos csak az intézőilag, a szélmalom, a mázsaház, illetve a kápolna, illetve még egy-két istálló épület mutatja ennek az uradalomnak a gazdagságát. Ezek az utolsó emlékei az uradalomnak. Viszont öröm, hogy legalább akkor az intézőilag megmaradt, illetve a szélmalom is, ami viszont 19. század közepén keletkezett épületről van szó, amelynek a berendezése szinte teljes egészében átvészelte az idők viszontagságait. A teteje elforgatható, ugyanúgy működnek a malomkerekek, tehát akár még most is örülhetnének benne.
1: Na ezt majd megnézzük közelebbről, de ha már itt az intézőilagnál álltunk meg, azért ez a ház is, tehát ez az épület is sejteti, hogy régi, nagyon szép a homlokzata, tégla, oszlopok vannak. Még úgy látom, hogy itt a bejáratnál az eredeti padlóburkolat fogadja a látogatókat, a nyílászárók is régiek. Egy ilyen enyhén U alakú épületet képzeljünk el régi cseréppel, tehát vonza a szemet, vonza a tekintetet. Mire használják ezt az épületet?
2: Tehát először is kitérnék arra, hogy amit most látunk, ez a tégla osztatú, illetve tégla kialakítású díszítésű épület, amelyben ugye vakolt panók, tehát falfelületek találhatók. Ez egy tipikus, itt az Alföldre, de szerintem jóformán Magyarország jellemző K&K, tehát monarchia korabeli, tehát századfordulós építészeti stílus. Jelenleg ez a turisztikai központunk, amely egyrészt helyt ad egy kis helytörténeti kiállításnak, ahol Kengyel történetét szerettük volna bemutatni. Van egy ilyen kis tájház kialakítva, ahol a intézőilaknak az életét próbáltuk ábrázolni. Illetve van egy fotólabor is, ugye, tehát ahogy ön is láthatta, tehát nagyon-nagyon dekoratív és nagyon, tehát vonzza a tekintetet maga, szép a panoráma, szép a kilátás, akár a szélmalomból, a kápolnából, és itt lehetőség van az itt elkészített fényképek előhívására is. Emellett egy nagyon vonzó rendezvény központ is, gyakran tartanak itt családi rendezvényeket, születésnapokat, esküvőket, szívesen fényképezkednek is akár a szélmalomnál, és szerencsére most lehetőség nyílt arra, hogy ezt tovább bővítsük, ugyanis a területi operatív program keretében elnyert a község 230 millió forintot. Ennek segítségével fel tudunk húzni egy új épületet, egy új túraközpontot, ahol lehetőség lesz egy 50 négyzetméteres fogadótér, mosakodási lehetőségek, tehát fürdőszobák lesznek kialakítva, illetve mosdóhelyiségek, és lehetőség lesz kültéri főzésre, és kemence, grillező. Mindez az aktív turizmust fogja szolgálni. Alapjáraton Jászlóskun-Szolnok vármegyének a célkitűzése uniós szinten is, hogy a bicikliutakat tovább fejlesszék. Itt Marfű településen, illetve Miklós és Tiszatenyő között már kiépült a bicikliút. Sajnos csak a Tiszatenyő, illetve Marfű közötti szakasz hiányzik. Nagyon bízunk benne, hogy ez későbbiekben hamarosan meg fog épülni. Ez segíteni egyrészt a két település és részen élőknek az életét is. Mai napig gyakran járnak biciklivel át a két település rész között. Illetve a turisták számára is ez egy kedvező dolog lehet. Ugye említettem, ahhoz, hogyha szeretnénk ide vonzani a turistákat, a szálláshelyeket is kell fejleszteni. Az egykori Harkányi kúria szintén megújult, ott már lett egy szálláshely kialakítva, viszont most nemrég kaptunk egy nagyon érdekes felajánlást David Merlintől, a híres szabaduló művésztől. Két darab cirkuszi kocsit kaptunk, amelyek századfordulós stílus mutatnak, és a Houdini című film forgatásánál használták őket. Tehát a Houdini Múzeum David Merlinen keresztül fölajánlotta a községünknek ezt a két cirkuszi kocsit. Ezeket szeretnénk minél hamarabb felújítani, és szálláshelyeket kialakítani benne. Úgy gondolom, ez egy nagyon, hát nem igazán minden nap, és egy nagyon exkluzív szálláshelynek tekinthető. Tehát a túraközpontban lehetőség van a főzés, illetve a tisztálkodás, és akkor kicsit így a cirkusz világát, századfordulós, tehát 1900-as évek cirkuszi világát megidézve szeretnénk majd ezeket a kocsikat is berendezni, meg természetesen majd stílusosan felújítani.
1: Egy nagyon szép épület mellett jöttünk el, ha egy picit visszalépünk a tuják takarásából. Az egy mázsaház volt, vagy mérlegház? Mi volt ez? Az is stílusában hasonló, mint ez a kúria.
2: Igen, az szintén tehát az egykori bagi uradalom része volt ez a mázsaház, amely szerintem azért akár országos szinten egyedülálló ipari emlék is, tehát nagyon kevés hely, ahol megtalálható hasonló gazdasági épület. Sajnos az most elég viszonylag romos állapotban van, viszont az imént említett top pluszos pályázat segítségével ezt is fel fogjuk újítani. Bicikli kölcsönző, bicikli tároló, babakocsi tároló lesz rajta kialakítva, és hát természetesen korhű alakját fogja visszanyerni a felújítás során.
1: Az iménti percekben Gál Józsefet, Kengyel, Bagi Major község polgármesterét hallották. A zene után az épület belső tereivel ismerkedünk.

0: akkor lépjünk be ide a helytörténeti gyűjteménybe, illetve a turisztikai központba, a belső térbe. Ez egy fogadótér is egyben.
1: Igen, illetve ezt a helyet szokták kibérelni családi rendezvényekre, kisebb esküvőkre, tehát nagyjából 60 fő befogadására alkalmas a helyiség. Illetve ami még nagyon érdekes és számunkra nagy büszkeség, és ezt szeretnénk felvetetni első körben a megyei értéktárba. Kengyel községben minden decemberben megrendezésre kerül egy nagyon speciális rendezvény, ez pedig a csigasodró verseny. A csigasodásnak elég nagy hagyománya van itt a környéken, és ezen tevékenységet, űzőket szeretnénk egy kicsit így inspirálni, és egy versenyt rendezünk számukra. Ez általában mindig advent második vasárnapjára szokott esni, és mindig nagyon jó hangulatú, tehát népzenészeket hívunk, amellett, hogy megy a munka, és akkor begyűrják a tésztát sodornak, és miközben megy a versenyzés, nagyjából olyan 12-15 tyúkból kint fő bográcsban, vagy üstben a húsleves, amit majd a verseny végén elfogyasztunk.
0: Innen a belső térből, az érkezési térből két felé indulhatunk, mondjuk jobbra jövünk, és itt láthatjuk a mára helytörténeti gyűjtemény egy részét, Kengyel község története, és a településhez köthető családok históriáját láthatjuk itt a falakon, tablókon, fényképeken.
1: Megmondom őszintén, hogy nagyon szeretem ezt a helyiséget, mert nagyon szépen bemutatja, hogy mennyire gazdag volt akár a társaság, illetve tehát a kulturális élet a településen. A település a középkorban alakult ki, akkor a középkorban, viszont teljesen megsemmisült a török hódoltság ideje alatt, és a 18. században az Almási család szerezte meg ezt a részét a vármegyének. Későbbiekben, ahogy megrendült az Almási család vagyoni helyzete, más birtokosok vásárolták fel a különböző birtoktesteket. Többek között egyrészt itt láthatjuk a Blaskovics család tablóját. A Blaskovics család ugye a híres Tóra a Kincsemről vált igazán nevezetessé, és a legfőbb birtoktestük az itt pont itt Pusztakengyel területén volt található. A későbbiekben a család megvált ettől a birtoktól, és az Országos Földosztó Intézet vette kezelésébe, és ez azért is fontos, mert az Országos Földosztó Intézet révén jelöltek ki telkeket a jelenlegi település, Kengyel település helyén, és ott kezdett kialakulni a 30-as években a ma is létező Kengyel, mert hisz a korábbiakban csak uradalmak, latifundiumok halmaza volt maga a település. A másik tablón a Monták családnak próbáltunk emléket állítani. Ők nagyon, tehát egyrészt ugye Monták Imréről, a híres nyelvészről, tehát ő egyrészt ugye a szép és helyes kiejtést és beszédet kultiválta. Emellett a Monták család egyik tagja híres sportlövő volt a háború előtti időszakban, tehát a lövés sportok terén is jeleskedett, illetve ami nagyon érdekes, hogy látunk egy cikket, amely Palló Imréről, a híres baritonról szól, aki itt Pusztakengyelen találta meg életemnek szerelmét Monták Dusi személyében. Tehát ebből is nagyjából visszavezethető, tehát ez is egy nagyon szép emlék arra, hogy nagyon élénk kulturális élet, vagy pezsgő kulturális élet volt a településen.
0: Itt van a Harkányi család, illetve ha átmegyünk a másik oldalra, akkor a Bagi Urbán család történetét olvashatjuk itt a tablókon, illetve láthatjuk is a település egy-egy részét. Ezek is kengyeli képek, egykori kengyeli képek?
1: Igen, az itt látható kastély, ez a egykori Erzsébet-ligetben helyezkedett el. Az Erzsébet-liget kert történetek is nagyon fontos, hisz a századfordulón az egyik legszebb tájképi kertnek számított. A kastély eltűnt, viszont itt a park megmaradt. Egy nagyon vonzó célpont itt az itt élők számára. A másik tabló, most gyorsan áttérve, azt a címet viseli, hogy a tiranai esküvő. Hogy voltunk a kápolnában, hogy Esperes úr beszélt arról, hogy Bagi András egykori földbirtokosnak a felesége, vagy Aponyi Virginia volt, és az ő testvére pedig Aponyi Zsiráldin, vagyis más néven Magyarország fehér rózsája, aki az első és utolsó Albán királynak volt a felesége, Zobu Albán királynak. Ugye Mussolini hozta létre az albán bába államot, az albán királyságot, egészen kérész életű volt, mint állam. És ugye azt tudni kell, hogy Zogó albán király, ő mohamedán vallású volt, és egy frissen alapított familiáról volt szó, és mindenféleképpen egy európai arisztokrata hölgye szeretett volna feleségül. És diplomáciai előkészítés előzte meg ezt az egész folyamatot. Az első választás egyébként nem a Konyi Zsiráldin volt, hanem Gróf Mikes Hanna, aki egy hát rendkívül öntörvényű és nagyon tehát egy karakán hölgy volt. Utána jött a Konyi Zsiráldin képbe, aki egy rendkívül vonzó, nagyon szép nő volt. És hát igen, mai napig nagy tisztelettel beszélnek róla, bár nem sokáig volt Albánia királynéja, de egy nagyon-nagyon meghatározó és nagyon ikonikus, emblematikus alakja volt ennek a korszaknak. És ami nagyon érdekes, itt kicsit közelebb megyünk, hogy látunk a Társaság című folyóiratból képeket, cikkeket, és ha itt közelebb megyünk, látjuk Báró Urbán Gáspár és Gróf Károly István képet, illetve nevét, hát azért érdekes, mert Báró Urbán Gáspár puszekengyeli földbirtokos volt, méghozzá Bagi Júliának a férje, és az imént említett Erzsébet Ligetnek a tulajdonosa, illetve Szolnok vármegye utolsó főispánja.
0: Több helyen azt olvasom, hogy Pusztakengyel. Ez a településnek a régi neve, és arra utal, hogy ilyen alföldi síkon helyezkedik el? Mert ugye most már csak kengyelként ismerjük.
1: Igen, korábban a puszta ugye az uradalmat jelentette. És ugye az, hogy Pusztakengyel vagy Kengyelpuszta elnevezés azért is, mert ahogy említettem, tehát a maga a falu csak a 30-as években kezdett kialakulni. Egyrészt a nagyatádi földreform folyamányaként, illetve ezt követte az oncsaházaknak, az oncsa programnak a megvalósítása, tehát a földreform által kiadott telkeken házakat kezdtek el felújítani. Ezek egyenházak voltak egyébként, tehát mindegyik ugyanúgy nézett ki, nagyon jellegzetes stílus képviselnek ezek az épületek. Ez alkotta ez a jelenlegi Kossuth út Kengyelen, még jó pár épület őrzi, tehát megőrizte eredeti formáját, néha egy kicsit átalakítva, de szerintem egy nagyon szép emléket állít a településnek. És olyan szempontból is érdekes, hogy akár a polgármesteri hivatal, az első állami népiskola Kengyelen, a templomok környéke, tehát tényleg egy tipikus 30-as évekbeli településképet idéz még a mai napig is.

0: tiszta szoba.
1: Egy tiszta szobába lépünk. A szoba a kápolna irányában néz, tehát a két ablakból kilátunk a főútra, balra pedig az udvart láthatjuk. Tehát ezek is régi bútorok, gyűjtött bútorok, vagy valahol itt az épületen belül maradtak meg?
2: Ez az épület is egy topos pályázat keretében újult meg. Tehát próbáltunk egy tiszta szobát, egy konyhát rekonstruálni, kicsit bemutatva az uradalom életét. Maguk a bútorok ilyen összvér megoldást mutatnak, ugyanis a pályázat keretében nem volt lehetőség használt bútorok, vagy tehát antik bútor, felújított antik bútorok megvásárlására, hanem le kellett gyártani őket. Tehát ezek a nagy részük után gyártott bútorokról van szó, tehát igényes bútorokról van szó, és jól tükrözik a századforduló bútorműves stílusát.
1: Igen, láthatjuk, hogy az ikerágy szépen meg van vetve, hímzett terítőkkel van lefedve, rongyszőnyegeket a ládán, helyi készítésű rongyszőnyegek? Itt többet is látok.
2: Igen, az önkormányzat a közmunkaprogram keretében egy értékteremtő műhelyt is üzemeltet, ahol egyrészt ugye szőnyegszövés, seprűkészítés, illetve kosárfonás is történik, és akkor hát ezeket meg lehet itt csodálni, illetve meg is lehet vásárolni. Szerencsére tényleg nagy keletje van ezeknek a termékeknek. Maguk a szőnyegek is, tehát hogyha lesz alkalom megfogni, akkor tényleg egy nagyon jó vastag szövésű, tehát jó minőségű termékekről van szó. Nagy figyelmet fordítunk a anyag beszerzésre, tehát hogy tényleg jó minőségű, illetve sok termék esetében a színvilágban is próbálunk megfelelni a mai kor igényeinek és elvárásainak.
1: Közben átsétáltunk a másik helyiségbe, ez pedig egy konyha. Itt még a házi szappantól kezdve a mosóteknőig minden van.
2: Igen, tehát hogy itt a konyhát próbáltuk rekonstruálni, illetve itt látható egy polc, ahol különböző eszközök kerültek kiállításra. Ezek itt a környéken, tehát Bagi Majorban összeszedett egykori tárgyi emlékek. Tehát itt látunk egy például nagyon érdekes a disznóperzseléshez használt tekerős perzselő, tehát hogy...
1: Beteszik a szenet, rágyújtanak, igen, és igen. Akkor tekerik, hogy a levegő élesze szítsa magát a tüzet.
2: Igen, de...
1: Poroló.
2: Igen, vasaló, vagy kacsa, illetve libatömű.
1: Látjuk különböző darálókat, szódásszifon, hurkatöltő, kerámia eszközök, fűrész, tükrök. Nagyon jó. Hogyan látogatható ez a turisztikai központ? Tehát van egy nyitvatartása, vagy aki erre jár, akkor szintén ilyen jelzés alapján jöhet be?
2: Alapjáraton ilyen hétfőtől péntekig 8 órától 4 óráig nyitva vagyunk, viszont tehát hétvégén is ugyanúgy látogatható a turisztikai központ, ki van helyezve egy telefonszám, és akkor nagyon szívesen kinyitják az épületet, és körbevezetik a látogatókat.
1: Gál Józsefet, Kengyel község polgármesterét hallották. Az intézői háztól rózsa és levendula tövekkel végigültetett hangulatos tanösvény vezet a kunhalomhoz és a tetején álló szélmalomhoz. A táblákon a község múltjáról, a környezet és a közeli települések értékeiről kaphatunk információkat, kirándulási ötleteket. Napos, de meglehetősen szeles időben sétálunk Németh Lajossal, Kengyel község alpolgármesterével.
3: Tehát virágosítani szeretnénk, hogy ezt a kis útvonalat még szebbé, még látványosabbá tegyük, illetve hát az sem mindegy, hogyha valaki elhalad a településünk mellett vonatból, mert közben a vonat útvonal mellett vagyunk, akkor látványban legyen nekünk is részük, és vigyék a mi hírünket, és jönnek utána megnézi bennünket.
1: Természeti értékek táblája mellett állunk, növényzet, domborzat, állatvilág, éghajlat, minden, ami erre a környékre jellemző. Dimbes dombos a környék, ahol a malom áll, ez is egy domb, itt már elhangzott. Ahogy vonattal haladtam a település felé, ugye elhagytam Szolnok, illetve Tiszatenyőt, láttam különböző dombokat. Van, amelyiknek a tetején volt egy valamilyen építmény, itt pedig a malom áll egy dombnak a tetején.
3: Igen, elhangzott a szó, hogy dimbes dombos, illetve jelző. Valójában ezek nem természetes, hanem mesterséges halmok, úgynevezett kunhalmok. Több is van itt a területen, mi erre büszkék vagyunk, ezekre büszkék vagyunk, azt jelenti, hogy itt élt ember, és akkor fontosnak tartotta ezeket a emelkedéseket kialakítani. Igazából, hát sok minden információt terjeng róluk, valószínűleg, hogy temetkezési helyek voltak, illetve törvénykezési helyet is szolgáltak. Hát ennek az egyiknek a tetejére épült a szélmalom, és ezáltal, mivel ez a telet egy kunhalom, védett területnek nyilvánították, tehát maga a természeti környezete, a növényzete az védett, és nagyon óvatosan kell vele bánni. Nem is igazán vághatjuk le a füvet, itt a növényzet, hogy nő, az természetes módon úgy meg is marad, és vigyázunk rá.
1: Itt a kis kápolnáról volt szó, és itt vannak a kunhalmok szintén az információs táblán. Itt pont egy olyan kunhalmot láthatunk, amelynek a tetején semmi nincs, de kiemelkedik az alföld síkjából nagyon szépen. És ezeknek a halmoknak van nevük?
3: Tulajdonképpen 7 kunhalom található, legalábbis annyit nevesítettünk, illetve most már ott van 8., amíg nem kül fölid a táblára, nagy részét már elhordták, ezért is nem volt nyilvánvaló, hogy ez egyáltalán kunhalom.
1: Igen. Van ilyen, hogy bagidomb, godóhalom, beszélőhalom, nagy kaszadérhalom, templomdomb, tehát ezek a nevek. És ez pedig a, melyik domb is? A malom? Malomdomb?
3: Ez a malomdomb.
1: Akkor fölmegyünk a malomdombra, egyre jobban fúj a szél. Kitaposott ösvény. Erre mehetek itt jobbra? És majd akkor fönt folytatjuk. Ez egyfajta kilátó pont is lehet. Itt jó lesz ezen az ösvényen? Mehetek? Jó? Egész, mondjuk úgy, egész magasan vagyunk, ahogy fölértünk.
3: Terület, tehát így már érdemes kengyelt szemlézni, mert szerintem egy olyan 56 méteren vagyunk már fönt, és akkor ez már jó kis rálátás biztosít. Hát ha majd felmegyünk a legfelső szintjére, akkor még gyönyörűbb lesz a kilátás.

0: Na, megérkezett a kulcs is közben, úgyhogy be tudunk lépni a szélmalom belső terébe. Fölhozott minket a szél.
1: Majd le meg legurít. Szembe jött. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
1: Jövök előre.
0: Jó, jó, rendben. Belépünk. Szélvédettebb, és mindjárt jobb így beszélgetni, igen, hogy nem fúj a szél a mikrofonba. Több szintes ez a malom most?
1: 1850-es években épült a malom. Pontos dátumát nem ismerjük, és egészen 1945-ig működött. Tehát addig még kiszolgálta a település lakosságát.
0: Egyértelműen szélmalomként épült.
1: Egyértelműen szélmalomnak készült. Hát el kell mondani, hogy ez egy négyszintes épület. Itt a fő szerepe a molnárnak volt. Tehát együtt élt a malommal, mert őneki itt kellett lennie, amikor figyelt állandóan a széljárást, és akkor őnek a vitorlát már ahhoz kellett igazítani.
0: És úgy nézem, hogy itt a belső tér, ezek a fa eszközök, tartó pillérek mind az eredeti állapotban vannak. Nyilván valamennyire felújítva, hogy épp legyen, de ez is mind az eredeti még?
1: Igen, eredeti állapotban megmaradt az épület szerkezete. Nyilván azért, mert nagyon jó minőségű és hatalmas méretű fából készültek, valószínűleg azért, és természetesen azért, hogy megtartsa ezt az egész épületet, mert hatalmas létesítményről van szó, és az idővasfoga nem nagyon fogott rajtuk, és még a használat nyomai sem azért annyira láthatók rajta.
0: Ez a malom folyamatosan működött?
1: Igen, jó helyen van, hogy malom, vagy domb tetején van, és a molnár, amint említettem, az volt a dolga, hogy itt legyen, figyeljen. És akkor volt egy szerkezet, egy kocsi, amivel ő mozgatta, forgatta a vitorlát, és mindig a megfelelő irányba állította, és így tudott működni a malom.
0: Tehát itt az alsó szint, ez a legszélesebb.
1: Így van, hát igazából ide jött le az őrölt liszt, és akkor innen lehetett, illetve attól függ, hogy mit őröltek, mert nem feltétlenül csak lisztet, hanem nyilván állati takarmányt is készítettek, és akkor innen vitték ki. Viszont föl, hát azt a lépcsőn kellett fölvinni a molnárnak, vagy a segédjének.
0: Akkor mi is fölmegyünk most ezen a lépcsőn, az első szintre.
1: Szint, itt vannak a malomkövek, amelyeket nyilván egy védő burkolattal láttak el annak idén, mert azért nyilván figyelni kellett arra, hogy tiszta legyen, meg nyilván az épségére is kellett vigyázni a molnárnak, bár ez ügyes volt. És akkor, hogyha két darab malomkőpár van itt fönt ezen a szinten, a két malomkő közé került a gabona, és az őrölte meg a lisztet. Állítani lehetett a malomkövek közötti távolságot, hogy éppen milyen minőségben akartak darálni.
0: Tehát ide hozta föl zsákokban a molnár, beleöntötte oda a garatba, igen. Onnan befolyt a két malomkő közé, és hát itt tudta megőrölni.
1: Az alsó szintre lefolyt a megőrölt gabona, és utána onnan vitték már tovább.
0: Jó, akkor haladunk, még egy szinttel feljebb tudunk menni, szintén egy lépcsővel. Igen, a fejre vigyázni, kicsit meredek is, de és még most sem vagyunk teljesen a felső szinten, akkor ez a jó nagy lépés a harmadik. És itt látjuk a fogaskereket.
1: Ez egy óriási, nyilván nagy áttétel kell, tehát óriási maga a fogaskerék, szinte a ez már a harmadik szintnek a legészét szinte befedi a tulajdonképpen a két fogaskerék, és látjuk az oldalán, amihez csatlakozik a két kisebb fogaskerék, amely a lent lévő két darab malomkőpárt megforgatja, vagy megforgatta annak idején.
0: Milyen jó, hogy ez a malom így bejárható teljesen, tehát ez csak így lehet érzékelni, ha be is tudunk jönni. Ez pedig egy függőleges kerék. Valami hasonló, mint amelyet az előző szinten, az alsó szinten láttunk, egyen lejjebb, csak függőlegesbe fölállítva. Hol vagyunk most? Ez már a teteje?
1: Itt látjuk, hogy egy jó nagy kerékhez csatlakozik a vitorla. És ugye utána azt adja át a vízszintes keréknek, ott adja át az erőt, és az hagyja a lenti nagy fogaskereket, és utána már láttuk, hogy az a fogaskerék pedig a lenti két kisebb fogaskerékkel meghajtja majd a malomkövet. Tehát ez ilyen áttételes.
0: Hogy lehetett ezt a kupolát elfordítani, vagy miért volt erre szükség annak idején?
1: Hát azért, hogy a széljárásába lehessen tolni a vitorlát, és itt, hogyha megnézzük a tetőzet alatt, ott végig tudott futni, forogni a maga az egész szerkezet.
0: Négy vitorlát látok, és nem textil, hanem ilyen fafogas kialakítású. Volt ennek jelentősége?
1: Hát igen, mert igazából azt gondolom az ember, hogy na hát ez, hogy kapaszkodik bele a szél, de hát nyilván ezt kitalálták, hogy ide ez így működik, és nyilván azért van fából, hogy tartós legyen, meg azért akkora felett van azokon, hogy a szél bele tud kapaszkodni, és tudta forgatni a malomkerekeket.
0: Itt érezzük is a széláramlást, meg a hangokat is, tehát hogy milyen szél erő van kin, ami megforgathatta, vagy hát most is nyilván meg tudná forgatni a vitorlákat. Jó erős itt. És kinyitott polgármester úr egy kis ablakot a felső szinten, ami egy kilátópont a tórendszerre. Innen nagyon-nagyon szépen lehet látni ezeket a halastavakat, a nádast és a kis templomot is. Ez egy turisztikai nullpont, egy kilátópont.
1: Nézni és fotózni is szerintem nagyon alkalmas arra, csodálatos képeket lehet készíteni.
0: Lehet-e fotótúrákat szervezni innen? Van ilyen? Akár természetfotósoknak valami igen, természetfotópont? Van ilyen?
1: Többek között a terveink között is szerepel, tehát nincs hozzá felszerelésünk. Hát igyekszünk majd ezt azért felélénkíteni, erősíteni. Nyilván, hogy lehet telefonon is már készíteni fotókat, jó minőségűeket, viszont nekünk vannak felszereléseink, tehát hagyományos, de sokatudó fényképezőgépeink is, meg hozzá kapcsolódnak, akár nyomtatni is tudunk meg képeket, tehát mindenképpen van ilyen terv is.
0: Németh Lajossal, Kengyel község alpolgármesterével beszélgettünk. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmüket. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Dohnányi Ernő Fis-moll zongora négyesének első tételét hallották, Kassai István és az Auer vonós négyes játszott.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Két óra van.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az Aquarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tóth Zsófia. A mai adásban a hét legérdekesebb témáiból válogatunk. Felidézzük látogatásunkat a Szép Művészeti Múzeum nemrég nyílt időszaki kiállítására, amely a Jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis ábrázolásokat helyezik középpontba. Valamint ismét figyelmükbe ajánljuk Henry Blount immár magyarul is olvasható könyvét, amely a 17. századi angol utazó közel-keleti kalandozásaiba ad betekintést. Mindenekelőtt azonban ismét bővebben hallhatnak az idei Duna Karnevál színes program kínálatáról. Érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: A tánc és a népzene ünnepe az idén 30 éves Duna Karnevál, amelyet június 12-e és 19-e között rendeznek Budapesten. A programok között nemzetközi néptáncverseny, fiataloknak szóló megmérettetés és fesztivál, gálaműsor, flashmob, táncház és látványos karneváli felvonulás is szerepel. A fellépők között a Magyar Állami Népi Együttes, a Duna Művész Együttes, valamint a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes tagjait is láthatjuk. Vince Andrea fesztivál igazgatót elsőként arról kérdeztük, hogyan tekint vissza az indulás óta eltelt 3 évtizedre.
1: 3 évtized, nagyon hosszú idő. Az alapvető koncepciónk nem változott. Olyan módon szeretnénk a magyar népművészetet, néptánc, népzenei kincseinket a nagy közönség elé tárni, hogy azt egyrészt a lehető legmagasabb művészi színvonalon tegyük, ugyanakkor a bevált biztos programelemek mellett és a törzs fellépőink mellett, akik mindig a Duna Művész Együttes és a Magyar Állami Népi Együttes, mellettük ifjú tehetségeknek, új produkcióknak, új zenekaroknak is helyet tudjunk adni. A gálaműsorunk az az első évtől kezdve a Margit-szigeti szabadtéri színpadon valósul meg, van